Brit napilapban megjelent interjúban a norvég külügyminiszter. Espen Barrs egyre felidézte, korábban két népszavazáson, 1972-ben, majd 94-ben is elvetették a teljes jogú csatlakozást, ugyanakkor a mostani megőrült világban újra kell ezt gondolni, fogalmazott. Leállt a Belgiumba irányuló és az onnan induló légi közlekedés a belga légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó munkavállalók spontán sztrájkja miatt. A dolgozók egy új digitális irányító torony üzembe helyezés ellen tiltakoznak, ami két másik hasonló létesítmény működését váltaná ki, várhatóan a jövő évtől. Végül az időjárásról: sokat süt majd a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar, és felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Megjelent a Brutalista építészet Magyarországon című könyv Kovács Dániel szövegével és F. Tóth Gábor fotóival. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kovács Dániel művészettörténésszel, muzeológussal, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgetünk. A brutalizmus egy modern építészeti stílus. Konkrétan mi a jelentése?
2: A brutalizmus egy késő modern irányzat, az 1950-es években jelentkezett Nyugat-Európában, Skandináviában, Franciaországban párhuzamosan, és nem sokkal később eljutott Magyarországra is. Alapvetően külső formai jegyek jellemzik, a nyers anyagok használata, a szerkezetek megmutatása, a monumentalitásra törekvés, a geometrikus formák és a szobrászi igényű plasztikus formálás.
1: Ha jól tudom, akkor az 1950-es évektől az 1970-es évek közepéig virágzott.
2: Ez Nyugat-Európában egyértelműen így van. Hozzánk nem kis részt a szociálnak a politikailag felülről érkező kényszere miatt némi késéssel érkezett meg az 50-es évek végére, és nagyjából a 80-as évek elejéig tartott, legalábbis építészettörténetileg így mondhatjuk. Valójában azért a hatása tulajdonképpen máig érződik az építészetben.
1: A brutalizmus inkább egy időszakot ölel, vagy egy mozgalmat jelent?
2: Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően nem kötném mozgalomhoz, nincs igazán iskolája. Kétségtelenül vannak nemzetközi értelemben vett mesterei, fontos alakjai ennek az irányzatnak, Le Corbusiertől az amerikai Louis Kahnig, de említhetném a két fontos magyar származású mestert, Breuer Marcelt és Goldfinger Ernőt is. Magyarországon viszont még ennyire sem alakultak ki vezető alakjai. Elsősorban alkalomszerűen használták ennek az irányzatnak a jegyeit a magyar építészek, attól függően, hogy éppen milyen megbízást kaptak, és hogy mekkora szabadságot ennek kapcsán.
1: Sokan a szocialista építészettel azonosították, vagy azonosítják, ugyanakkor nyugatról jött a stílus, leginkább Angliában és Amerikában volt elterjedve, hiszen Breuer is Amerikában élt hosszú-hosszú éveken keresztül.
2: Ez egy nagyon furcsa ellentmondás, hogy ennek a korszaknak az épületeit sokan, és a maguk módján egyébként joggal összekapcsolják a társadalmi körülményekkel, a politikai berendezkedéssel, pedig éppen ennek az irányzatnak az emlékei, azok tulajdonképpen az állami elvárások ellenében jöttek létre. Ugye a 60-as évektől a magyar építőipar, a magyar építésügy, az az előregyártásra, a tipizálásra, az olcsóságra, a mennyiségre fókuszált, ekkor jöttek be a házgyárak, ekkor indultak meg a nagy paneles építkezések.
1: De ez orosz mintára?
2: Természetesen szovjet mintára. Sőt, szovjet nyomásra, azt is mondhatnánk. Ehhez képest viszont a magyar brutalista építészek minden alkalommal egyedi épületeket terveztek, egyedi kivitelezéssel, egyedi minőségű felületekkel, egyértelműen nyugati mintára és egyértelműen nyugati példáktól inspirálódva. Tehát ha úgy tetszik, ez az irányzat és ennek az irányzatnak a magyarországi emlékei konkrét kapcsolatot jelentenek a korszaknak a nyugat-európai és amerikai fejlődésével, azzal, amit a politika megpróbált letiltani. Nem véletlen, hogy egyébként a magyar sajtóban nem jelent meg a brutalizmus szó, hiszen ezt alapvetően egy negatív, egy burzsoá nyugati trendnek tartották. Ezzel együtt az építészek tudtak róla, és megpróbálták követni.
1: Mi volt a brutalizmusnak a legfontosabb célkitűzése?
2: Az irányzatnak a kulcsszava az az őszinteség. Egy olyan építészetet szerettek volna művelni, amely nem rejti el saját magát, nem rejti el az építőanyagokat, a szerkezeteket, hanem megmutatja. És emögött nyilván egy olyan társadalomnak az ideológiája áll, vagy egy olyan társadalomnak a víziója, ami átlátható, egalitárius, mindenki számára hozzáférhető. Ez különösen jól érzékelhető egyébként Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, ahol mindkét országban az 50-es években nagy léptékű szociális jóléti programok indultak, és az ottani brutalista építészet alapvetően ezekhez kapcsolódik. Nagyméretű lakásberuházások, új középületek, egy új, egyenlőbb államnak az ígérete. Nyilván itt Magyarországon és a keleti blokkban alapból ez volt az ígéret, persze ez csak vízió maradt, ez csak ígéret maradt, de az építészet ebben az időben valahol rátalált a politikának erre az ígéretére, és ezeket a házakat ezért lehetett megvalósítani itt is.
1: Tulajdonképpen akkor a fő hangsúly a letisztultságra és a monumentalitásra helyeződött?
2: Talán inkább úgy fogalmaznék, hogy a nyersességre, a puritánságra, ugye a nyers beton vagy a téglafelületekre.
1: De látható maradt a beton textúrája, tehát nem vakolták be.
2: Így van. A legtöbb esetben legalábbis ilyen anyaghasználatról beszélhetünk. Azért Magyarországon részben azért is, mert az építőanyagok nem álltak rendelkezésre akkor a választékban, mint nyugaton, és az építési technológia sem tudta azt a színvonalat hozni. Itt sokszor találkozunk hibrid megoldásokkal is. Hogy csak egy példát említsek, a Salgótarjáni Múzeum épülete, Magyar Gézának a kiváló munkája, az végül pirogránit burkolást kapott, ami ugyanazt a monoton, egységes felületkezelést tudja kelteni, mint hogyha mondjuk nyersbetonból készült volna, de betonból nem tudták volna ezt a minőséget elérni. Szóval ilyen példákat azért jócskán találunk. Egy másik érdekes példa, ami talán ismertebb is a hallgatók számára, az az egykori budapesti nemzeti színház a Hevesi Sándor téren, ami ma már Pesti Magyar Színház. Ott ugyanúgy egy óriási, monumentális, pirogránittal burkolt, szobrászi módon kialakított homlokzatot látunk, ugye gyakorlatilag ablaknyílások nélkül. Egyértelműen a középület mi voltát jelzi az épületnek ez a monumentális, abban a szűk utcában tényleg nagyszabású hatást keltő homlokzat, de hát ezt kerámiából lehetett elérni, mert abból lehetett megfelelő minőségű felületet előállítani.
1: Azok az épületek, amelyeket említett, szigorú geometrikus formák szerint épültek, ezek dominálnak.
2: Igen, ez a geometrikusság, ha úgy tetszik, valamiféle visszanyúlás az ősi építészetnek a monumentális formáihoz, a cikkuratokhoz, a lépcsős piramisokhoz, ez egyértelműen jelen van a brutalizmusnak az eszköztárában. Erre, ha jó példát szeretnék említeni, akkor kettő jut eszembe. Innen Budapestről az Okis székház a Tököli úton, amire nagyon jellemző ez a lépcsőzetes tömegformálás, illetve Óbudáról a Radelkisnek az egykori székháza, ami egy domtetőre telepített, lépcsőzetesen visszaúratott tömegű irodaház. Ez a tömegformálás egyébként meglepő módon arra is sokszor eszközként szolgált, hogy jobban bele tudjon illeszkedni az épület a környezetbe, de egyértelműen ott van mögötte a monumentalitásra törekvés és a geometrikus formák iránti igény.
1: A stílus hazánkban mikortól hagyott jelentős nyomot? Mikor kezdődött ennek a periódusa?
2: Az első példákat én az 1950-es évek végén találtam elő, nyilván ezek a tervezési időszakhoz kötődnek, és a 60-as évek elejére valósultak meg, és egészen az 1980-as évek végéig felfeltűnik ez az anyaghasználat.
1: A könyvben mi alapján fűzték fel az épületeket?
2: A könyvhöz volt egy fontos előképünk, Elaine Harwood, brit építészettörténésznek a Brutalist Britain, vagyis Brutalista Nagy-Britannia című könyve, és annak a tagolását vettük át, épülettípusok szerinti fejezetekbe osztotta a házakat.
1: Különböző egységekre van osztva a könyv.
2: Így van.
1: Tehát egészségügyi
2: épületek, adminisztráció és így tovább. Ez azért érdekes, mert így műfajok szerint tudjuk végigkövetni, hogy az adott típusban hogyan fejlődött az építészeti gondolkodás, mivel reflektáltak esetleg egymással korábban elkészült hasonló műfajú munkákra az építészek.
1: Olvastam, hogy hazánkban alapvetően kevés tisztán brutalista építész vagy épület található.
2: Ez korábbi kiadványokban, illetve korábbi kutatásokban is megjelent. Ugye egy könyv van korábbról, Brancik Mártának a 11 budapesti brutalista épületet bemutató könyve. Nyilván ehhez nem tudott olyan mélységű kutatás kapcsolódni, mint amit most mi megvalósítottunk a múzeumban, és most már elég bátran ki lehet jelenteni, hogy igenis nagy számban megjelenik a hazai épületállományban ennek az irányzatnak a hatása. Ami a mi kutatásunknak a fontos tanulsága volt, hogy nem csak a fővárosban, bár alapvetően fővárosi példákat említettem eddig, de nagyon-nagyon sok esetben kisebb vidéki városokban, megyeszékhelyeken, de akár kisebb településeken is találkozunk ennek az irányzatnak az emlékeivel. Miért? Mert a 60-as, 70-es években sok helyen célzott fejlesztések indultak, csak hogy egy példát említsek, Ajka, Tapolca vagy Sárvár ezekben az években kapott városi rangot, és a városi rangnak az elnyerése új köz- és lakóépületeknek az építésével járt együtt, és ezek a házak, amik tulajdonképpen várossá tették ezeket a korábbi kis településeket, ezek a mai napig ott állnak. És ráadásul a vidéki építészirodákban sokszor nagyobb szabadság jutott az építészeknek, sokszor jobban tudtak kísérletezni, innoválni, mint az egyébként eléggé túlterhelt és túlbürokratizált budapesti irodákban. Ezért nagyon sok vidéki példa erőteljesebben tudja mutatni ennek az irányzatnak a jegyeit. Egy néhány jó példát említsek, ugye ott van Zalotai Elemér figurája, aki a hazai brutalizmusnak egy meghatározó mestere, azzal együtt, hogy összesen 5 darab háza épült meg Magyarországon. Őt miután tulajdonképpen politikai büntetésből Budapestről Szombathelyre helyezik, ott a Vasi Terv nevű állami építészirodában kezd dolgozni, és ehhez a környékhez kapcsolódnak ezek a megépült házak. Sárváron, Szombathelyen, Tapolcán. A szombathelyi csillagvizsgálója, amit a 60-as évek közepén tervez és épít meg, az a hazai brutalizmusnak a talán leginkább emblematikus emléke, egy elképesztően szépen formált, szobrászigényű, tulajdonképpen Le Corbusier-nek a korabeli munkáinak a hatását tükröző épület. Említhetném ugyanígy Szegedről Borvendég Bélát, aki a 60-as évek elején megjárta Angliát, és onnan hozta haza az ott látott tanulságokat, és ültette át szegedi épületekbe. Debrecenből Mikolás Tibort és körét, Miskolcról Dézsi Jánost és az ottani építészeket. Nagyon sok olyan vidéki városunk van, ami ebben az időszakban erőltetett fejlődésnek indult, és ez az építészetében is megjelenik.
1: A stílus mindig is megosztó volt, rengetegen tiltakoztak az építések ellen.
2: Az bizonyos, hogy ezeknek a nyers felületeknek van egy olyan hatásuk, ami elidegenítő lehet bizonyos emberek számára. Más emberek számára egyébként a baroknak a fényűzése elidegenítő, de szerencsére nem akarjuk lebontani a barokból megmaradt emlékeket. Azt gondolom, hogy ezek az épületek hozzátartoznak a közös múltunkhoz, valamilyen szinten akár a személyes vagy a közösségi identitásunkhoz is, lásd például ezek a vidéki középületek, és ezzel együtt nem kell feltétlenül megőrizni őket a jelen formájukban. Arról kellene elkezdenünk beszélgetni, és valamiben ilyesmiben szeretne eszköz lenni ez a könyv, hogy mik azok ebből az épületállományból, amelyek vannak annyira fontosak, értékesek, jelképesek, egyediek vagy éppen típusszerűek, hogy érdemes lenne eredeti formájukban megőrizni őket, és a többinek a kapcsán pedig milyen olyan eszköztár áll a rendelkezésünkre, milyen módszerek dolgozhatóak ki és használhatóak arra, hogy ezek az épületek megfeleltethetőek legyenek a jelen és a jövő elvárásainak. Ugye nagyon sok esetben egy-egy ilyen épületnél, aminek mondjuk nyers beton vagy tégla a homlokzata, és az az építészeti értékéhez, a lényegéhez hozzátartozik, rögtön hatalmas kérdést vet föl az energetikai elvárás, tehát hogy le lehet-e szigetelni ezeket a homlokzatokat, hiszen azzal alapvetően
1: tehát ez is probléma.
2: Változtatjuk meg az épület mienségét, így van. Ezekre ma már vannak technológiai megoldások, csak hogy azok bizonyos esetekben akár drágábbak lehetnek, mint egyszerűen leszigetelni egy ilyen épületet. És itt felmerül a kérdés, hogy akkor most ezt tudjuk-e kollektívan értékként kezelni, tudjuk-e a felelősséget vállalni?
1: Vagy a finanszírozás kérdése.
2: Vagy a finanszírozást, így van. És ez az a pont, amikor valószínűleg az egyéni tulajdonoson, a használón kívül valamilyen felsőbb szinten is be kellene lépni ebbe a folyamatba, szabályozással, támogatással, az építészeti kánonnak a megírásával, hogy közösen tudjuk vállalni ennek a felelősségét.
1: A múzeum kiemelten foglalkozik a Breuer gyűjteménnyel, sőt ebben az évben még látható a kiállítás is.
2: A Breuer Marcel gyűjtemény az az építészeti múzeum történetének a legnagyobb értékű műtárgyarapodása. Ezt két forrásból szereztük meg az elmúlt évek során, tavaly ősszel érkeztek meg ezek a tárgyak Magyarországra. Az egyik forrás egy New Yorkban élő magyar műgyűjtő Szarvasi Mihálynak a letétje. Tőle az egykori New York-i Breuer irodából származó bútorokat, illetve kiadványokat kaptunk letétbe. A másik forrás a Breuer Marcelnek a saját képkodi nyaralójából származik, amely a közelmúltban került egy helyi non-profit alapítványnak a tulajdonába, akik felújították és most vendégházként működtetik. Ez egy nagyon szerencsés fordulat, mert ez az egyébként nagyon értékes épület, ez korábban eléggé elhanyagoltan állt, viszont megmaradt benne az eredeti bútorzat, berendezés, a könyvek, a tárgyak, a fényképek, amik a családhoz kapcsolódnak. És ebből a tárgyanyagból tudtunk vásárolni 5 darab bútort, 20 könyvet Breuer Marcel egykori könyvtárából, és 100 családi fényképnek a felhasználási jogát. Ezzel nyilván mi, mint közgyűjtemény, mint magyar közgyűjtemény, a világ legismertebb magyar építészének a személyes tárgyaival gyarapodtunk, ők pedig segítséget kaptak az épületnek a felújításához. Ráadásul ezek múzeumi értékű tárgyak, tehát a vendégházként működtetett házba nem kerülhettek volna vissza, úgyhogy mind a mostani tulajdonosnak és működtetőnek, mind nekünk óriási nagy örömünkre szolgál, hogy most már közgyűjteményben lehetnek, és így a magyar közönség elé tudjuk tárni őket.
1: Goldfinger Ernőről viszont jóval kevesebbet tudunk.
2: Breuer Marcelhez képest Goldfinger Ernő valóban kevésbé ismert a nemzetközi építészet történetben. Érdekes módon más miatt viszont mégiscsak közszájon forog a neve, konkrétan a James Bond történetek miatt, ugye ott az egyik főgonoszt róla nevezték el, és ismerhetjük is akár a Shirley Bassey-nek a Goldfinger című főcímdalát, az bizony Goldfinger Ernőnek a neve alapján íródott. Volt valamiféle konfliktus, egyszer mind ismerettség, Ian Fleming az író, a James Bond történetek szerzője és Goldfinger Ernő az építész között. Mára ez nekünk annyit jelent, hogy Goldfinger neve alapvetően emiatt szerte a világon ismert. Nagy-Britanniában és az építészeti körökben alapvetően az építészeti munkássága miatt tartják számon. Az ország háború utáni újjáépítésének nagyon fontos vezető alakjává nőtte ki magát, és nekünk magyaroknak azért kiemelten jelentős, mert a 60-as évek elején felvette a kapcsolatot a Magyar Építőművészek Szövetségével, és felajánlotta a segítségét arra, hogy évente néhány fiatal magyar építész kiutazhasson Nagy-Britanniába dolgozni. Ezt talán nem kell túlhangsúlyoznom, hogy a 60-as évek elején, konkrétan 5 évvel az 56-os forradalom után, ez egy hihetetlenül abszurd lehetőség volt, sehol máshol az úgynevezett keleti blokkban ilyen lehetőség nem jutott az építészeknek. Goldfinger viszont elintézte, hogy összesen 6 éven keresztül konkrétan 19 fiatal magyar kimehessen Nagy-Britanniába és ott dolgozhasson, részben az ő saját irodájában, részben más a korban meghatározó brit irodákban. Ők rendes fizetést kaptak, persze a ranglétra aljáról indultak, de a műegyetemi tudásuknak köszönhetően elég gyorsan emelkedtek aztán fölfelé. A többségük egyébként ennek az egy-másfél évnek a végére összetudott annyit spórolni, hogy vásárolt egy nyugati autót, és azzal autózott haza Londonból. De nem csak autót hoztak magukkal, hanem mindezt az élményt, mindezt a tudást, amit ott összeszedtek. Ez valószínűleg a kádári Magyarországnak azért volt fontos, mert azt gondolhatták, hogy az irodák szervezésében, a munkák lebonyolításában, de akár a konkrét építőipari gyakorlatban is olyan nyugati tudást tudnak majd hazahozni ezek az építészek, amik itt Magyarországon is hasznos lehet. És ez így is lett. Nem csak az építészeti irányzatoknak a trendjeit, hanem konkrétan építőiparral kapcsolatos fogásokat, tervezési praktikákat is elsajátított ez a 19 fiatal, akik aztán hazatértek, és hát közülük ugye Gulyás Zoltán, Kalmeier Ferenc, Tokár György, Gáspár Tibor, és még sorolhatnám, a következő időszaknak a legnagyobb nevei kerültek ki, akik mind-mind táplálkoztak ebből a nagy-britanniai élményanyagból.
1: A brutalista építészet nem tartott sokáig, 2-3 évtizedig.
2: Igen.
1: A hanyatlását mi okozta? Mert a 80-as években már az angol száz országokban elkezdődött ez a hanyatlás.
2: Így van, sőt, tulajdonképpen Amerikában a 60-as évekig visszavezethető, tehát már-már a brutalizmussal párhuzamosan kezdett el ugye megjelenni a posztmodern, ami aztán a 70-es években globálisan elterjedt.
1: Felváltotta teljesen.
2: Így van. Tehát megjelent egyfajta érdeklődés, egy sokkal erőteljesebb érdeklődés a történeti formák iránt, a helyi beágyazottság iránt, a kontextus iránt, mindazok iránt, az tényezők iránt, amivel a brutalista építészet nem feltétlenül tudott vagy akart mit kezdeni. Egy brutalista háznak a szoborszerűsége, az önmagában állósága az mindig kilóg valamilyen szinten a városi kontextusból, és erre reflektálva jött egy újabb generáció, aki azt mondta, hogy nekünk erre a kontextusra reagálnunk kell, lehet, hogy történeti jegyek felhasználásával, lehet, hogy színekkel, lehet, hogy anyagokkal, lehet, hogy a városi szövethez való alkalmazkodással. Ezért vesztette el lassan a közönségét a brutalizmus.
1: Szóltunk a nyugati és a hazai brutalizmusról. Közép-Európában mennyire volt ez ismert?
2: Pont a régióban a kutatás egyébként még viszonylag gyerekcipőben jár. Sok épületet ismerek én is az egykori Csehszlovákiából, Jugoszláviából, Lengyelországból, amik mutatják ennek az irányzatnak a jegyeit. De annyira közvetlen kapcsolat a nyugati kultúrával, mint ami nálunk Goldfinger Ernőnek köszönhetően előállt, erről nincs tudomásom más országokból. Ráadásul azt is tudjuk a korszak magyar építészeiről, hogy követték, olvasták, másolták a korszak nyugati szakirodalmát, ami hozzáférhető volt Magyarországon. Ez viszont nem feltétlenül igaz a régió minden országára. Például Bulgáriában nem tudták az egyetemek vagy a nagy tervezőirodák járatni a nyugati folyóiratokat, tehát ott sokkal jobban hatott a szovjet építészetnek a befolyása. És természetesen magában a Szovjetunióban is, ami ugye elvileg számunkra az első számú példakép volt ebben az időszakban, a gyakorlatban ez egyáltalán nem működött, senki nem figyelte a szovjet építészetnek a történéseit. Ott is megjelent ez az irányzat, de ott az építészet ellépett egy sokkal monumentálisabb, sokkal nagyszabásúbb irányba. Ezt manapság a régiónak az építészet történészei monumentális későmodern néven emlegetik, ami kifejezetten egy ilyen keleti blokk sajátosság, a túlméretezettség, a túlgondoltság, a túlformáltság jellemzi, nagyon szobrászi épületek ezek, hogy csak egy példát említsek, a Tbilisi Autópályák Minisztériuma, ez a híres oszlopokra állított és ilyen gerendaszerűen összekapcsolt szintekből álló épület. Ezek jellemzően fontos szerkezeti, statikai innovációk voltak, de egyértelműen, ma már kimondható, hogy egyértelműen túlgondolt, túlformált épületek. Ezek viszont Magyarországon nem jelentek meg annyira. Tehát ennek a gondolkodásnak a hatását látjuk Pozsonyban például, a Pozsonyi Rádiónak a székházán, ezen a fejreállított piramison, látjuk Prágában, látjuk Lengyelországban, látjuk Jugoszláviában, ott kiemelten, de itt nálunk kevés ilyen épület épült.
1: Megjelent ez a gyönyörű kiadvány. Mit hoz a jövő? Vagy mire kívánják felhívni a figyelmet a könyvben szereplő épületekkel? Az állag megúvásra talán?
2: Egyrészt nagyon szeretnénk megjelentetni a könyvet angolul is, és ez a munka folyamatban van, és bízunk benne, hogy ősszel meg tud jelenni, és ezáltal a kutatásnak az eredményeit a nemzetközi közönséggel is meg tudjuk ismertetni. És persze a valódi cél az ehhez kapcsolódik, hogy a hazai építészet eredményeit végre nemzetközi kontextusban mutassuk be, ott lássuk, fel tudjuk büszkén mutatni, ami itthon történt. Ennek részeként magát a kiállítást is szeretnék vándoroltatni. Tulajdonképpen az Építészeti Múzeum kiállítóhelyén, a Walter Rózsi villában most két kiállítás látható, de ez egy cím alatt fut. A két kiállítás közül az egyik a Breuer Marcel gyűjteményt mutatja be, a másik pedig a brutalista építészethez kapcsolódó kutatást, és az utóbbit szeretnénk vándoroltatni, úgy is terveztük meg magát az installációt, hogy elvihető legyen más helyszínekre. A célunk természetesen részben a figyelemfelhívás, részben az ismeretterjesztés. Azt szeretnénk elérni, hogy ezekre az épületekre az emberek ne ellenségként, ne valamilyen elmúlt politikai korszaknak a maradványaiként tekintsenek, hanem lehetőségként elsősorban, és hogyha szerencsések vagyunk, akkor akár az értéket is meg tudják bennük látni.
1: Kedves hallgatóink, Kovács Dániel művészettörténésszel, muzeológussal beszélgettünk. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Az áldozásról próbálunk elmélkedni. Be kell vallani, hogy az első gondolatom az volt, hogy Tarjányi Zoltán professzor úrnak a következő fejezetét a Mise kalauzból egyszerűen kihagyom. Nem keltette föl először a figyelmemet, de aztán elkezdtem gondolkodni, és rádöbbentem, milyen fontos dolgot mond el ebben a fejezetben, amelynek a címe a közös kenyér. Örkény Istvánt idézi, és azt, hogy az emberi érzések a kenyér kapcsán mennyire egymásra tudnak találni. Így idézi a novellát, a novella írót, hogy az emberi érzés két ember között a kenyér miatt indul el, szóba elegyednek. Eddig csak rászóltak egymásra a tüskés indulat szavaival. A kenyérnél elkezdtek beszélgetni. Az első mondat ez: bajtás, hová valósi? S már is magától gombolyodik a fonál. Ezt a gondolatot használja föl a professzor úr a Szent Misénél. És azt mondja, igen, az emberi élet feltétele a mindennapi kenyér olyan értelemben is, hogy segítségével szabadul ki mindenki az önzés fogságából. A kenyér közösségteremtő erejű. Érdemes megjegyezni, hangsúlyozza a professzor úr, hogy Jézus kenyér szaporításainál nem kevés embert lakatott jól, nem kevés kenyeret szaporított meg. Ezt a kérdést teszi fel, megjegyezve, hogy természetesen az eukarisztia előképét jelenti a kenyérszaporítás, mind a kettő, ami az evangéliumokban le van írva. Miért nagy tömegeket, 5 és 4 ezer embert látott Jézus vendégül? Máté evangélium a 16. fejezet 9. verstől 10. versig. Válasz: nem csak azért, hogy isteni hatalmát demonstrálja, hanem bízvást azért is, hogy jelezze az ő eledele létszámkorlátozás nélkül képes az embereket egyetlen közösséggé formálni. Ebben a közösségben a felülről adatott étel az erőforrása és motorja annak, hogy egymás iránt testvéri érzülettel tudjunk viseltetni. Szeretni tudjuk egymást. Önzésünkből kilépve áldozatot vállalunk egymásért. Pál apostol ezt így fogalmazza meg az első korintusi levél 10. fejezet 17. versében, amikor a szent áldozásról beszél: mi sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesedünk. Megállapítja tehát a professzor úr, ha Krisztussal és a Krisztus kenyerével táplálkozó egyházzal is egyé válunk, közösségre lépünk az áldozásban, akkor éppen az ilyen fölfoghatatlan nagy ajándékhoz kell mindnyájunknak felnőni, erkölcsi erőfeszítéseinkben. És idézi az első korintusi levél 5. fejezetének 8. versét a professzor úr el a régi kovásszal, hogy új tisztává legyetek, mint hogy kovásztalanok is vagytok, hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust megölték. Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem az egyenes lelkűség és az igazság kovásztalan kenyerével. A kereszténység tehát kezdettől fogva tudatában volt annak, hogy a legnagyobb ajándéka Jézusnak a kenyér színében megjelenő áldozata. Ezért már az ősegyház is természetesnek tartotta, hogy az Úr napját, Krisztus föltámadását közösségben, tehát szent áldozással ünnepelje. Apostolok cselekedetei 20. fejezetének 7. verse, a hét első napján egybegyűltünk a kenyértörésre. Ha az eukarisztikus lakoma legmagasztosabb pillanata az áldozás, akkor ennek is a méltóságot kell megadni. Ez a méltóság az éneklésben fog kifejeződni. De egy pillanatra álljunk meg az előzőeknél, hiszen érdemes végig gondolni, mit is hallottunk. Azt mondja, mi sokan egy kenyér és egy test vagyunk. Gondolunk-e arra, hogy a szent áldozás az nem egy egyéni élmény? Krisztus egyé tesz bennünket a szent áldozásban. Gondolunk-e arra, hogy az, aki velünk együtt áldozik, nem egy idegen ember, hanem olyan testvér, aki ugyanabban a Krisztusban részesedik? Lehet-e indulat, lehet-e gyűlölet a másik iránt? Nem kéne a keresztény közösségeknek igazán közösséggé válni a szent áldozásban? Valamikor búcsújáró helyen tapasztaltam meg, hál' Istennek, templomainkban nem, de búcsújáró helyen tapasztaltam az áldozásra való törekvést, ami sokszor egyet jelentett azzal, hogy én minden áron sietni akarok, és ezért nem érdekel, hogy ki van előttem. Lögdösődés alakul ki. Milyen méltatlan ez a szent áldozáshoz. Aztán oly sokan hangsúlyozzák ma, különösen a Covid után, amikor sokszor kellett otthon maradni, és erről már sokat beszéltünk, hogy nem megyek szentmisére, mert otthon is tudok belekapcsolódni a szentmisébe rádión, televízión keresztül. Most már tényleg több tévé csatornán is lehet szentmisét megnézni. Részt lehet venni a szentmisén televízión keresztül? Azon kívül, hogy a betegeknél megértem, legalább valamit kapnak. De az, aki el tudna menni, az tényleg részt vesz a szentmisén a lakoma nélkül, az egy kenyér nélkül, Krisztus nélkül? Hadd ne fokozzam. Kedves rádió hallgatók, én úgy gondolom, hogy aki megteheti, az vegyen részt a szentmisén, részesedjen az egy kenyérben, és növekedjék a testvériesség, a szeretet a közös szent áldozásban, az egy kenyérnek a vételében. Ebben az időszakban, amikor annyi gyűlölet is kialakult az emberek között, talán érdemes erre gondolni, és félretenni minden indulatot. És ahogyan Örkény írja, a kenyérnél el kell kezdeni beszélgetni egymással. Mindezek után a professzor úr arról kezd elmélkedni, hogy az áldozás alatt az ének teszi szebbé az áldozásnak a szertartását. Ugyanerről szól Dobszai tanár úr is, amikor a kommunióról, a Zsoltárról beszél. Ő röviden fogalmazza meg a véleményét, és azt mondja, valamikor egyetlen kommunió éneket énekeltek, ismételgettek, a 33. Zsoltárt, ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. Később minden mise saját áldozási éneket, kommuniót kapott, miközben a hívek az oltárhoz gyűltek, az énekesek szinte, és ez nagyon fontos gondolat, szinte nekik, az áldozásban résztvevőknek énekelték el a liturgia gondolatait. Megjegyzi a tanár úr, hogy a kommunió Zsoltár éneklése milyen szép és milyen fontos, és sok helyen újra elterjed, és most, ha sokáig tart az áldozás, akkor részt kaphat a többi népi ének, áldozási ének. Abból is elhangozhat egy-két verszak. Ugyanezt a gondolatot mondja a Tarjányi professzor úr is, amikor kifejezi, hogy jeruzsálemi Szent Ciril, aki 386-ban halt meg, azt mondja, azt írja az áldozás alatti éneklésről, halljátok a Zsoltárost, aki isteni dallammal meghív titeket a szent misztériumban való részvételre is, ezt énekli, ízleljétek és lássátok. De ne testi ízleléssel ízleljétek, hanem minden kétséget kizáró hittel. Akik ezt ízlelik, nem kenyeret és bort vesznek magukhoz, hanem Krisztusnak szent testét és vérét. Eddig az idézet a jeruzsálemi Szent Ciriltől. Professzor úr még arról is elmérkedik egy kicsit, hogy miért ez az egyetlen Zsoltár az áldozás alatt, ízleljétek és lássátok, milyen édes, és azt mondja, hogy a görög nyelvben az édes, ez hrétosz, ami szinte azonos csengésű a Krisztos szóval, a fölkent szóval. A hívek tehát tulajdonképpen ezt énekelték, ízlejétek és lássátok, hogy Krisztus az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Megjegyzi a professzor úr azt, hogy sok énekünk inkább a szentségimádásról szól, mint a szent áldozásról. Jó lenne bővíteni, hogy Krisztusra, mint a szent lakomára utaljanak ezek az énekek. Innen folytatjuk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szent miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt a Friedrich Merz német kancellárral közös tájékoztatóján jelentette ki Berlinben. A két vezető előzőleg kétoldalú megbeszélést folytatott. A miniszterelnök azt is elmondta, a június 23-ai V4 miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák vezetőknek a visegrádi együttműködés kibővítését, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, fogalmazott. Hozzátettem, ez infrastruktúrális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A Németországhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban a kormányfő jelezte, az új kabinet kész tárgyalni az uniós versenyképesség kihívásairól és a migrációról is többek között, de azt nem tudja megígérni, hogy mindenben egyetértés lesz. Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányba leng, hanem középre is visszatérhet, fogalmazott a német kancellár. Friedrich Merz arról beszélt, Magyarország számíthat Németország segítségére. Kérdésre válaszolva, az államfőről is beszélt Magyar Péter. Végignézte azt, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban. Végignézte, hogy Orbán Viktor hogyan teszi az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává Magyarországot, így fogalmazott. Erre reagálva a Fidesz közölte, a nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott az országra. Magyar Péter legközelebb napközben majd Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik Párizsban, csütörtökön aztán az ír kormányfőt Michael Martin fogadja Budapesten. A magyar fővárosba érkezett az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael McGrath az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. 1,7%-kal nőtt a GDP az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Uniós forrásokból lecserélik a teljes HÉV flottát az összes vonalon, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, ismertette Vitézy Dávid. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Vitézy Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb lépni kell. A közlekedési és beruházási miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni, nyilatkozta az RTL híradójának. Az ENSZ legfrissebb figyelmeztetése szerint a természetes El Niño időjárási mintázatának új szakasza heteken belül kezdetét veszi. Ez a jelenség tovább emelheti a globális átlaghőmérsékletet egy olyan bolygón, amely a klímaváltozás miatt már amúgy is komoly terhelésnek van kitéve. Ez komoly problémákat jelenthet az aszály miatt a mezőgazdaságban, hívja fel a figyelmet az agroinform.hu szakportál. Végül az időjárásról, sokat süt majd a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar és felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mivel készültünk a mai adásban. Műsorunkban először az egri munkás mozgalmakról hallanak, majd Bozog Ferenc atya olvassa fel Kálói Molnár Péterről írott esszéjét. Ha tehetik, maradjanak velünk. Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió Egri stúdiójában Molnár Dávidot, és helyesbítem magam doktor Molnár Dávidot, akinek a doktori disszertációja értekezése a munkásmozgalmi irányzatok Egerben 1860 és 1920 között címet viseli. Hogy mondjam, munkásmozgalmi irányzatokkal foglalkozni nekem, mint laikusnak egy kicsit olyan, főleg Eger tekintetében szentségtörő.
2: Megértem az aggodalmat, igazából több egyháztörténész kezén is átfutott ez a kézirat, és sokuknak az volt az első gondolata, hogy hát mi köze van neki ehhez. Igazából szerintem a mi Eger történetével kapcsolatos ez egy kicsit egyháztörténet is. Az, hogy ez a munkás mozgalommal még így nem került párba, vagy így összehasonlítási alapként, ez nem merült még így fel. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy erről az időszakról retrospektíve 1945 után írtak legfőképpen. Akkor ugye egy nagyon erős és meghatározott ideológiai főirány volt, annak meg kellett felelni, és ebbe nem fért bele az, hogy a klasszikus materialista, szocialista munkás mozgalmon kívül esetleg más jellegű munkás mozgalomról is beszéljünk. Pontosabban az is szóba került, de ennek a jelentőségét azért próbálták úgy lekicsinyíteni, ilyen nagyon reakciós, vagy egy ilyen nagyon felülről szervezett tömegmozgalomként bemutatni, és igazából 1990 után sem történt meg ennek a revíziója. Tehát ugye a köztudatban így benne volt, hogy azért a hagyományos szocialista munkás mozgalmon kívül erre válaszul szerveződött egyfajta keresztény szocialista, vagy egy ilyen egyházi irányítással szerveződő munkás mozgalom, de ezt nem kezelték egy koherens egészként olyan szempontból, hogy mind a kettő története jobban megérthetővé válik azáltal, hogyha ezeket egymás mellé rakjuk, és akkor látjuk.
1: A keresztény szocializmust, a materialista,
2: mert hogy ugye ebben az időszakban, ami a dualizmus korszaka, ez hagyományosan a munkás mozgalom arany, vagy hát ilyen hőskorának szokták nevezni, ezek párhuzamosan működtek. Ugye főleg Egerben ez a vizsgálati terület, ez nagyon alkalmas volt arra, hogy akkor párhuzamosan vizsgáljuk ezt az egészet, és kimutatkoztak a hasonlóságok, a különbözőségek, bizonyos esetekben akár személyi átfedések is, és hát ugye ennek az ideológiai vonzatán kívül azért voltak politikai, gyakorlati vonzatai, eleve az, hogy a két mozgalom az hogyan szervezi meg önmagát. A baloldali jellegű mozgalmak azok inkább egy ilyen alulról szerveződő mozgalmak, a keresztény szocialistáknál ott azért mindig van egy egyházi támogatás, tehát mindig megtalálunk a klérusból egy-egy személyt, aki segíti ezeket a törekvéseket mellé.
1: Ő hát
2: a fő
1: ideológiailag.
2: Ő ideológiailag mindenképp. Ő ugye az elsők között volt, aki igyekezett adaptálni ezt a fajta szellemi irányzatot, de itt Egerben dr. Nagy János neve mindenképpen megemlítendő, vagy korábbi időszakban azok a tudós író papok, akik nagyon tájékozottak voltak a világban, tudtak az új szellemi irányzatokról, követték ezt, tudták, hogy miről szól a baloldali szocializmus, ismerték Marxot, Lassalt, a kortárs gondolkodókat, és hát nyilván ők ezekre reflektáltak, és eszmei szempontból, tehát mondjuk így az irodalom szempontján, az, hogy ezek az emberek miket írtak, az már a 1860-as évektől megmutatkozik az erre való reflektálás. Sőt, hova tovább, az egri főegyház, mondjuk ezt Tengely Adrián egyébként nagyon jól kikutatta, már 1848-ban is írnak arról vidéki plébánosok, tehát hogy nem is az egyház hierarchia legmagasabb csúcsán álló értelmiségiek, hogy igen, itt Nyugat-Európában van egy akut probléma, ez a munkáskérdés, ami ugye az ipari társadalomnak egy tünete, és ez magával vonza azt, hogy az emberek radikalizálódnak, és ezeket az indulatokat valahogy be kell csatornáznia az egyháznak, mert különben ugye egy ilyen materialista irányzatba fognak összpontosulni.
1: Volt Kolping egylet például.
2: Így van. A 1860-as kezdet az pont ezért van, mert az a katolikus legényegyletnek a megalakulása szeptember 8-án.
1: És amit mondtál, az vezetett el végül is a Rerum Novarumhoz, hogy az egyház valamit kezdjen a munkás rétegekkel. 1860, tehát azért innentől indul a disszertáció, mert ez a katolikus legényegylet megalakulása. Akkoriban még ilyen céhes rendszerben dolgoztak a munkások, igazán nagy gyárak legalábbis Magyarországon viszonylag kevés volt, talán mondhatom ezt. Hogy tudtak mozgolódni, szervezkedni így a munkások?
2: A klasszikus értelmezési keret a munkás mozgalomnál az az, hogy ez a nagyipari gyári proletariátusnak a tömegmozgalma. És ahogy ön is nagyon jól mondta, ugye Magyarországon az ipari volumen nem volt ekkora mértékben, sokkal később indult be ilyen szempontból a gazdaság. Viszont Egerben és nagyon sok vidéki városban, attól függetlenül, hogy egyházi központról beszélünk vagy nem, a kisipar, illetve a céhes keretek között szerveződő úgymond könnyű ipar, vagy kézműves ipar, az egy komoly hagyományokra tekintett vissza. Ezt is érdekes megfigyelni, hogy ugye itt egy nagyon érdekes jelenség az, hogy a ipari szakmákba bekerülő fiatalok, akik mondjuk, hogy az 1830-as, 40-es években születtek, és mondjuk fiatalon megtapasztalták a 48-as forradalmat, és ők utána ugye ipari segédszemélyzetként, tehát segédként, tanoncként helyezkednek el egy-egy mester mellett, egy kis vállalkozás keretein belül, hogyan szembesülnek azzal, hogy a fennálló céhes keretek, amiket egyébként a liberális kormányzat is próbál lebontani, ugye itt a dualizmus korszakában, hogyan zárja be őket, és nem tudnak igazából kiteljesíteni, nem tudnak saját vállalkozást indítani. A mesterek, illetve az önálló iparűzési engedéllyel rendelkezők zárt sorai miatt maximum csak kontárként vagy céhen kívül, ugye ezt ma úgy mondanánk, hogy maszekolva tudnak boldogulni, vagy pedig hát a fejlődő gyáripar, mert azért ne felejtsük el, hogy főleg a kiegyezés után egy viszonylag komoly iparosítás indul meg, még hogyha ez mondjuk Eger közvetlen térségét annyira nem is érintette, de ezek a létrejövő új gyárak, üzemek azért szintén felszívják ezt a réteget, ami létszámában egyre nagyobb. Tehát, hogy egy ilyen korfaként próbáljuk elképzelni, akkor ugye van egy ilyen előregedő, önálló iparűzői réteg, és vannak az újak, a fiatalok, akik szeretnének érvényes, de ez egyre nehezebb, és igazából ez is egyfajta egy ilyen frusztrációs tényező volt sokszor a mozgalmak történetében.
1: Térjünk rá Egerre. Milyen munkásságról beszélhetünk Eger esetében? Én, ha megkérdeznék, hogy milyen gyárat tudok mondani, ami mondjuk az első világháború előtt már működött, talán csak a dohánygyárat tudnám megemlíteni. Nyilván ez kevés az én ismeretem ahhoz, hogy ezt átfogjam, de az úgy híresebb volt.
2: Egyébként nagyjából jól lefedi, tehát ez akkor sem, és hát úgy valljuk meg, később sem lett egy nehézipari központ, ez ugye hozzájárult a földrajzi elhelyezkedés, a közlekedési viszonyok nehézsége. Történtek kísérletek már viszonylag korán arra, hogy valamilyen több embert foglalkoztató gyárat, üzemet létrehoznak. Volt egy bútorgyár, malom működött, de ugye tőke hiányában ezek egyrészt nagyon hamar elhaltak, és ugye nagy üzem alatt is érthetjük azt, hogy mondjuk egy maximum 50 főt tudtak alkalmazni. Az első ilyen nagyüzemi próbálkozás, úgymond, ez valóban az egri dohánygyár volt. Ennek kapcsán viszont érdemes megemlékezni arról is, hogy alapvetően hiába, hogy van egy jelentős kis- és kézműipar, de létszámában az agráriumból élő lakosság az sokkal nagyobb.
1: A helyi a szőlő.
2: Így van, egy monokulturális gazdaságról beszélhetünk, a szőlő jelentette az elsődleges megélhetést, és ugye ezek a szőlőföldek, ezek nagyon ritkán voltak magántulajdonban. Ugye a város, a káptalan és az érsekség voltak a legnagyobb szőlőbirtokosok, és ezek általában bérben adták ezeket a kisebb parcellákat, ahol a helyi, ugye kapásoknak hívták, kapásegriek tudtak gazdálkodni. Igen ám, de ugye az 1880-as években elsújt a filoxéra. Mai napig hátborzongató belegondolni, hogy 97-98%-át a szőlőknek ez a betegség ez elvitte, ugye nyilván több éves folyamatról beszélünk, de lényegében a helyi agráriumból élő lakosság lába alól abszolút kihúzta a talajt. És ugye erre történő válaszreakcióként ugye nyilván van egyfajta elvándorlás, próbálkoznak zöldség termesztéssel, más fajta mezőgazdasági munkával, de nagyon érdekes, hogy több visszaemlékezésben is azt tükröződik, hogy főleg azokban a családokban, ahol több gyerek volt, az ipari oktatás, tehát az, hogy ő mesterséget tanuljon egy mester mellett, az ebből a szorult helyzetből egyfajta ilyen kitörési lehetőség is volt. Tehát amiről az előbb beszéltem, hogy van egy létszámbeli növekedés a fiatalabb iparűzők között, az többek között ennek is tulajdonítható be. És visszakanyarodva a dohánygyárhoz, ugye annak is a munka erejét elsősorban a szőlőtermelésből kiszorult helyi agrár népesség adta, és főleg női munkavállalók egyébként, ami érdekes, tehát hogy többségben voltak a női munkavállalók kezdetben a dohánygyárban. Ugye ez végül is feldolgozóipar, tehát feltételezem én, hogy mondjuk olyan komoly fizikai terhelés nem igényelte, de hát nyilván azért egy kemény munkáról volt szó.
1: Legsokszor a monoton munkát
2: így van,
1: a nők
2: így
1: jobban
2: van.
1: Bírják.
2: Így van. Illetve azt is leírják, hogy mellette ezek az asszonyok idényszerűen ugyanúgy jártak ki a szőlőbe kapálni, és akkor tehát a mezőgazdaságtól az agrár nem szakadtak el teljesen. Tehát, hogy volt egy ilyen párhuzam a gyári munkás lét és a hagyományos, tradicionális paraszti lét között is.
1: Milyen szakmák azok, amelyek megemlítendők még, ahonnan kikerültek a munkások?
2: Ez is egy nagyon érdekes kérdés. A.G.P. Taylor nevű angol történész, viszonylag nagy, vagy hát híres történész foglalkozott ezzel. 1998-ban kiadták a kommunista kiáltványnak a szövegét, és ennek az előszavát ő írta. Ez egy nagyon híres tanulmány, és többek között arról ír benne, hogy miért van az, hogy a ideológiai kiinduló pont az, hogy hát itt a gyári munkásságnak egy ilyen ösztönszerű színre lépését kéne látnunk, de ehelyett az órásmesterek, a szabók, a cipészek, azok, akik úgy igazán forradalminak tekinthetők. Nem az, aki 12-14 órát egy szalag mellett robotol. Ugye nyilván neki erre se ideje, se energiája nincsen, és ő örül annak, hogy az, amit megszerzett, az megvan, és nem feltétlenül akarja a lángba borítani a világot azért, hogy ő mondjuk proletár diktatúrát alakítson ki. Viszont azok a kisiparosok, akik egyedül dolgoznak, vagy egy-két segéddel, viszonylag monoton munkát, ugye nekik van idejük gondolkodni, úgymond, és hát A.G.P. Taylor többek között ezzel magyarázza. De visszatérve a kisipari jellegből, baloldalon főleg ez a szabó, cipész, tehát azok a munkák, amik talán olyan kevésbé voltak kifizetődők, jobban meg kellett dolgozni mondjuk azért a havi vagy heti bevételért. Keresztény szocialista szempontból pedig az asztalosoknak a felülreprezentáltsága figyelhető meg. Ezen sokat gondolkodtam
1: ez
2: én
1: érdekes,
2: is, hogy vajon...
1: A nagypapám meg a dédapám is asztalos mesterek voltak, és mind a ketten benne voltak a egyháztanácsban, mint elnökök.
2: Igen, nekem is legényegyleti tagok voltak egyébként. Egy olyan ötletem lehet, ami talán erre választhatott, ez talán az, hogy egyház részről esetleg több megrendelés érkezett irányukba, vagy nem tudom. De az is lehet, hogy nem kell emögött egyébként különösebb okokat keresni. Ugye az embernek a világnézetére annyi minden van hatással az élete folyamán, hogy ezt már nagyon nehéz megmondani, hogy ő éppen miért volt érdekelt abban, hogy egyik vagy másik irányzatot jobban támogass, és hát arról nem is szólva, hogy azért sokan voltak azok, akik igazából közömbösek voltak ezzel az egésszel kapcsolatban.
1: Tehát akkor itt mondjuk Egerben akárhány munkásmozgalmat vetünk is össze, de tömegjelenségről nem beszél?
2: Ugye ez kicsit félrevezető, mert hogy munkásmozgalmi irányzatok, ez igazából kettő irányzatot takar így leegyszerűsítve. Ugye egyrészt ez a hagyományos baloldali szocialista szociáldemokrata, és egy ilyen egyház által propagált, segített, nevezzük keresztény szocialista irányzatnak. Azért problémás ez az utóbbi kifejezés, mert ugye 1895 előtt még keresztény szocializmusról abba az értelemben, mint a Rerum Novarum után nem beszélhetünk, de azért voltak ennek előzményei. Az, hogy méretét tekintve, tehát hogy mondjuk hány fő tartozott ebbe, ez nagyon képlékeny volt és hullámzott. De azt tudom mondani, hogy a legaktívabb években is igazából pár százas nagyságrendű táborokról beszélünk. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ezek egy országos hálózat részei voltak. Tehát ugyanúgy mindegyiknek volt egy pesti központja, ugyanúgy szerveződtek más vidéki városokban. Újságuk is volt, ugye ez a korabeli internet volt lényegében, ahol akár levelezhettek, vagy kommunikálhattak egymással. Tehát igen, ezt tudom mondani.
1: Ha már újság, a nyomdászok, azok mindig baloldaliak voltak, szocdemek legalább?
2: Nem. Pont ugye Tóth István, a legényegyletnek az egyik, vagy hát a legfőbb ilyen elindítója, patrónusa, ő nyomdász volt egyébként, is a nyomdászok között is azért, ugye Itt-Egerben érseki nyomda működött nagyon sokáig. Nagyon érdekes az, hogy Tóth Istvánt utána 1890-es évek elején leváltják a nyomda éléről, bár nem menjünk bele, hogy miért, de nagyjából 10 évvel később szintén az érseki nyomda keretein belül Vályi István és társai vezetésével kezd el kialakulni a szociáldemokrata sejt. Tehát, hogyha egy kicsit így elengedjük a fantáziánkat, akár még azt is feltételezhetnénk, hogy hát Vályi, aki tanoncként került be Tóth István alá a nyomdába az 1890-es években, az ő lázadásának ez valami kiteljesedése, vagy az egyéni sérelmeinek egy ilyen revansvágya vezethette ahhoz, hogy ő aztán a szociáldemokrata mozgalmat szervezze helyben. Tehát ezt így kategórikusan nem lehet kijelenteni, hogy egytől egyik baloldaliak lettek volna. Azért is nagyon érdekes a nyomdászok helyzete, mert kisebb-nagyobb megszorításokkal azért egy kézműipari szakmának tekinthető, de itt azért szükség volt szép érzékre, komoly technikai tudás kellett hozzá.
1: Munkás arisztokrácia.
2: Így van. Egy munkás arisztokrácia volt, és ugye pont azért, mert hogy viszonylag sok olvasnivaló vette őket körül, tájékozottabbak is voltak a társaikhoz képest.
1: És ezek a munkás mozgalmak, ezek hogy kapcsolódtak a pártokhoz?
2: Pártokról ugye a századfordulóig eléggé nehéz beszélni. Ugye a magyarországi pártstruktúra az 1860-as évektől, ugye a kiegyezés környékétől úgy nézett ki, hogy volt egy párt, ami elfogadta a kiegyezést, meg volt egy, ami nem. És akkor ugye nyilván ebből, most így leegyszerűsítve, lesarkítva mondom, ugye ebből kikiváltak különböző irányzatok, de 1905-ig lényegében ez volt a nagy totálja ennek az egésznek. Érdekes, hogy az első ilyen baloldali jellegű mozgalmár Egerbe, Szabó Sándor, akinek stílszerűen Szabó volt egyébként a mestersége, ő nagyon nagy tisztelője volt Deák Ferencnek és a magyar kiegyezésnek. Őt korabeli ilyen élszlapok eléggé támadták is emiatt, miközben ugye már akkor is Egerre egy ilyen eléggé határozott függetlenségi párti hangulat volt azért jellemző. Ugye a szociáldemokrácia részéről történtek pártalapítások már az 1870-es években is. Szabó egyébként ezekbe bekapcsolódott, tehát úgymond kivette a részét ebből az egészből, de ugye 1890 a magyarországi szociáldemokrata párt megalakulása.
1: Jó tudni, bocsáss meg, hogy megszakítom, amit mondasz, mert a rendszerváltás után a történelem érettségén ezt húztam ki, hogy a magyarországi szociáldemokrata párt megalakulása, a tétel B, a hazai munkásmozgalom kezdetei. Benne se volt a tétel sorban. Nyilván megbuktam.
2: És ez már 90 után?
1: Ez 90 után volt. Tehát most már legalább tudom, hogy mikor alakult meg a magyarországi szocdem párt.
2: Ugye ennek egy fontos előzménye volt az, hogy előtte egy évvel Párizsban alakul meg a második internacionáli. Ugye ez a nagy francia forradalomnak a századik évfordulója, és többek között azért is érdekes, mert már Marxnak a halála után vagyunk, és ennek az internacionálnak az elnöke az a barátja Engels volt. És az első internacionálira is az volt a jellemző, de a másodikra már főleg, hogy azért itt a marxizmussal párhuzamosan nagyon sok irányzat volt, ami szocialistaként deklarálta magát. Hova tovább? Tehát ez a jelző, ez az egyházi személyek részéről se volt egy pejoratív jelző. Tehát ők, ha nem is teljes mellszéglességgel vállalták magukra azt, hogy ők szocialisták, de úgy gondolták, hogy igen, itt vannak akut problémák, amiket meg kell oldani, és ezekre, mint egy ilyen gyűjtő fogalomként használták a szocializmus jelzőt. Na most ugye 1889-ben a második internacionálénak az egyik fő kitűzése az volt, hogy minden más irányzatot, itt elsősorban az anarchistákról beszélhetünk, ki kell szorítani ebből a nemzetközi szervezetből, és a marxi alapokra helyezett munkásmozgalom programját kell egyeduralkodóvá tenni. És ennek az egyik eszköze az volt, hogy az internacionálban résztvevő országok mindegyikében szerveződjenek tömegpártok. Ugye ez nagyon érdekes, hogy ugye addig a pártok azok inkább egy ilyen elit klub jellegű pártok voltak, akik ugye befolyással rendelkeztek a közigazgatásba, vidéken, itt-ott, de ugye a mai értelemben vett erős, alulról szerveződő tömegpárt legjobb tudomásom szerint az MSZDP előtt nem volt.
1: Tehát szocdemek előtt.
2: Így van. Tehát végül is innen datálhatjuk azt, hogy a különböző ilyen önszerveződési kísérletek azok egyre inkább kezdenek húzni a politika felé, és pártpolitikai színezetet is kaphatnak. Ezt megelőzően inkább arról volt szó, hogy a munkásság jogait kell kiterjeszteni, kapjanak szavazati jogot, de ugye ez nem azt jelentette feltétlenül, hogy ők akkor, mint párt, akár hatalomra is akarnának jutni. Csak ugye nyilván a korabeli ellenzék ebbe azt látta, hogy társadalmi bázist tudnak szerezni a kiegyezés pártiakkal szemben, mivel hogy a társadalom jelentős része egyébként ezt elutasította, mármint az osztrák-magyar kiegyezést. Ugye keresztény-szocialista részről, csak hogy ugye ez a kettőség meglegyen, amiről ez az egész dolgozat is szól. Ott a politikai katolicizmus, ami ugye a egyházpolitikai reformok, ugye itt a 19. század utolsó éveiben a polgári anyakönyvezés, a polgári házasság bevezetése, tehát legfőképpen ezzel szemben formálódott. Nagyon sokáig nem tudta, hogy mit kezdjen ezzel az alulról jövő keresztény szocializmussal, és igazából ez végül aztán egy ilyen szakításhoz is fog vezetni, és létrejön egy önálló keresztény szocialista párt. De még egyszer mondom, tehát ugye a századforduló előtt azt kell látni, hogy inkább a polgárosodást elősegítő mozgalmakról beszélhetünk, akik programokat szerveznek, akik olvasóklubokat, akik színi előadásokat szerveznek, és bizonyos politikai kérdésekben, vagy gazdasági kérdésekben megnyilvánulnak. 1903 után azért ez a tömegesedés, vagy tömegmozgalmiság azért mind a két oldalról megfigyelhető, és azért egy eléggé komoly verseny is látszik. Ugye itt már azért beszélhetünk sztrájkokról, beszélhetünk tömegtüntetésekről Eger szempontjából.
1: Keresztény szocialisták is sztrájkoltak Egerben?
2: Hagyományos értelemben ez nem sztrájk volt, inkább valamilyen kifogást emeltek bizonyos mester alatt dolgozó munkások, és aztán ezt egyházi segítséggel, akkor megegyezéssel sikerült érvényre jutatni. Ugye attól függetlenül, hogy például Gisvány Sándor, és egyébként a Rerum Novarum is a jogos sztrájk miben létét elismeri, és úgy gondolja, hogy ez egy tiszteletben tartó dolog, ezért a gyakorlatban mégis az volt a cél, hogy lehetőleg a legbékésebb módon megegyezéssel záruljanak ezek az érdekellentétek. Ez ugye sokszor, vagy hogyha nyilván, hogyha az ember olyan szemüvegen keresztül nézi, akkor azt mondhatja, hogy hát jó van, kaptak valami koncot, lekenyerezték őket, és akkor ugye a kecske is jól lakott, a káposzta is megvett, és akkor egy időre ezeket a feszültségeket lehetett tompítani. Tehát 1903-tól egy nagyon komoly verseny van, tömegszintű mozgalmakról beszélhetünk, de aztán az első világháború előtt meglepő módon mind a két irányzat eléggé elhal. A szociáldemokraták tekintetében ott kicsit túlnyúltak, mint ameddig a takaróért. Ők létrehoztak egy munkás otthont, amihez kölcsönt vettek fel, ez a Diófak utcában volt egyébként. Ugye most kormányhivatal működik abban a régi laktanya épületben, és annak a túloldalán már azóta elbontották egyébként.
1: Itt Egerben,
2: igen. Felépítettek, illetve létrehoztak egy eléggé komoly ilyen munkás központot, büfével, színházteremmel, könyvtárral, tehát egy nagyon sok funkciót ellátott. És majd kitérek a legényegylet székházára is, mert ez is nagyon érdekes, hogy amúgy párhuzamosan is vetélkedve.
1: Az még mindig el.
2: Igen, de zajlott ez az egész, és végül ez egy pénzügyi csődnek bizonyult olyannyira, hogy 1914-re lényegében az egész mozgalom felemészti magát. Szintén a világháború kitörésére a keresztény szocialistáknál is egy ilyen lelassulás figyelhető meg, de Nagy János azt írja 1928-ban, tehát az első keresztény szocialista szervezetek megalakulásának a 25. évfordulóján, hogy addigra ő úgy vette észre, hogy ez az egész eltávolodott eredeti célkitűzésétől, és a karrieristák aránya kezd felőle reprezentáltá válni. Egyébként Gisván Sándor is hasonlóan.
1: Ő ki volt?
2: Gisván Sándor, ő győri illetőségű egyházi személy volt, szociológus, író, nagyon komoly értelmiségi, a korszak egyik legprogresszívabb egyházi értelmiségie volt, aki rendkívül toleráns volt, megértő volt a baloldali betétársakkal, úgymond, sőt, főleg a forradalmak után, a 20-as években halt meg, de élete vége felé, mintha jobban is szót értett volna velük, mint a saját szellemi közösségével. Ugye ez már a kialakuló Horthy korszakról beszélünk. És hát ugye korának tényleg egy ilyen sztár értelmiségie volt, aki nagyon hitelesen és nagyon jól megtestesítette ezt a keresztény szocialista mozgalmat. Ugye például az antiszemitizmus az rá nem volt jellemző, miközben ugye ezt a vádat azért sok emberre azért, vagy embert lehet ezzel illetni, arról nem is beszélve, hogy 1914 után ő következetesen pacifista. Tehát abszolút elítéli a háborút. És már nem tudom, hogy kanyarodtunk idegig.
1: A kommunisták hogy jöttek a képbe? Mondtad ezt a lanyhulást mindkét részről, igen, mind baloldali, mind úgymond jobboldali,
2: igen,
1: a szocialista részről.
2: Ugye a baloldal fő betegsége, és egyébként ma is, mint ahogy mindig is, ez ugye a frakciózás, hogy ahol van két baloldali ember, ott tudja, hogy az egyik mérsékelt lesz, a másik pedig radikális. És ez a fajta kettőség már a kezdetektől bizonyos olvasatokban azért megvan, de itt ugye főleg egyrészt, amiről beszéltem, az 1890-es évektől a marxizmusnak az egyeduralkodóvá válása, illetve kizárólagossá válása, illetve az első világháború radikalizáló hatása. Ugye ezek a fiatal emberek kikerülnek a frontra, nem egy közülük ugye orosz hadifogságba is esik, nem egy közülük át is éli az orosz forradalmat, ugye így kerülnek haza, és igazából annak a kommunizmusnak, amiről 19-ben beszélünk, annak azért nincsenek olyan mély gyökerei, mint mondjuk a szociáldemokráciának. Ott elsősorban a világháború demoralizáló hatását, illetve az erőszaknak a mindennapossá válását lehet szerintem elsősorban felmutatni.
1: És 19 Egerben?
2: 1919 Egerben sok szempontból az országos tendenciába illeszkedett be. Ugye itt már 1918-ban ugye lezajlik egy választás, ahol egy Vas János nevű személyt választanak meg képviselőnök. Ő Károly Mihálynak egyébként személyes jó barátja, és egyébként vallásügyi miniszter is lesz 1919 elején. Ekkor már a Ferences rend História Dómuszából van egy olyan bejegyzés erről a napról, tehát a választás napjáról, hogy hát ez nagyjából a világ vége kezdete, egy ilyen eléggé vészjósó, negatív hangvételű bejegyzés, de igazából az, hogy itt őt megválasztották, illetve az, hogy magának az egész országnak már teljesen elege volt a háborúból és a mindennapos nélkülözésből, ez már előre vetítette azt, hogy a dualizmus elitje, főleg ugye a háborúban érdekelt személyek, azok labdába se rúghatnak egy esetleges fegyverletételt követően. És azért, aki jobban utána olvas a dolgoknak, annak eléggé egyértelművé látszik, hogy igazából egyetlen egy erőtér volt a magyar közéletben, úgymond, ez pedig végül 1918 őszén a Nemzeti Tanácsban központosult, tehát ugye a szociáldemokraták, a polgári radikálisok és a függetlenségi pártiak Károly Mihály vezetésével. Arról nem beszélve, hogy 1918-tól óriási tömegek lépnek be a szakszervezetekbe, valahogy azt gondolták az emberek, hogy ez a fajta

0: sor. De egy nagyon fontos fordulópont volt 1919. januárjában az, hogy a Kunfi Zsigmond vezette oktatási terce, ugye azelőtt vallás és közoktatási minisztériumról beszéltünk, ezt akkor szétszették, és volt egy a baloldali szociáldemokrata Kunfi által vezetett oktatási tárca, illetve a Vas által vezetett vallásügyi tárca. És ugye ebbe a kérdésben felmerült az, hogy igen, de akkor mi legyen a felekezeti oktatással. És ugye nyilván a radikálisok azt szerették volna, hogy a felekezeti oktatást azt váltsa fel az állami oktatás, jelentse ez akár a hitoktatásnak az eltörlését is. Voltak ilyen köztes állapotok, hogy jó, a hitoktatás mondjuk maradjon, de az egyházaktól kerüljön át egy központosított állami kézbe. Az oktatás is ugye nyilván voltak azok, akik abszolút elutasították ezt. Az egri közvélemény egyébként ilyen volt. Annak ellenére, hogy erről egy nyilvános vitát rendeztek 1919. januárjában, ha jól emlékszem, ahol lényegében a baloldaliak megszállták az egész üléstermet, és el lehetetlenítették, hogy erről érdemi vita folyjon. Tehát ez már én a kéziratban is végülis azt a tanulságot szűrtem le, hogy Egerben a forradalmár és az ellenforradalmár közötti csoportok szakító próbája az ez volt, és szakadás is lett belőle. Hogyha a szélesebb közvéleményt nézzük, azért itt nyilván a fő hangadókat már azért bizonyos érdekek, vagy ilyen helyezkedés is tudta motiválni bizonyos esetben. És így érünk el 1919. március 21-én, amikor igazából követve az országos tendenciákat, Egerben is történik egy hatalomváltás. Annak mindenfajta szellemi vonzata az egyébként itt is megvolt, vagy hát tapasztalható volt, de ugye olyan, hát nevezzük hétköznapi problémáknak, mint például a haderő vagy a honvédelem kérdése, azért sokkal komolyabb és akutabb problémát jelentett. Ugye arról ne feledkezzünk meg, hogy 1919 májusának elején a cseh haderő, ami ugye betört Magyarországra, azt a mostani viaduktnál, tehát a régi Ráckaputól sikerül visszafordítani. Ugye ez a ellentámadásnak végül is egy kezdő momentuma, ugye mai napig van ott egy emlékmű erről, de ez kellett ahhoz, hogy utána végül is ugye a Felvidéket is vissza tudja foglalni az akkor már vörös hadsereg.
1: Volt-e valami ebben az időszakban, amit vizsgáltál, úgymond atrocitás, vagy valami erőszakosabb cselekmény 1960 és 1920 között köszönhetően annak, hogy a munkásmozgalmi irányzatok megjelentek Egerben?
0: Hál' Istennek egyébként nem volt ez jellemző. Tehát ugye ezt nem úgy kell elképzelni, mint hogyha, nem tudom, kicsit ilyen vadnyugati környezetben.
1: Vagy a Patyomkin páncélos, hogy a matrózok sztrájkja miatt lövik a tömeget.
0: 19-ben erre azért volt példa, tehát ott akkor ugye az erőszak általánosságban eléggé elterjedt, de azért a nagyobb időtávlatot nézve azért ez hál' Istennek nem volt jellemző. Ugye itt végül is egy kisvárosról beszélünk, azért ilyen vadnyugati díszletek között zajló ilyen bandaháborúkra azért nem kell.
1: Hát nem csak mondjuk egy gondolni. Május 1-jét megzavarnak a rendőrök mondjuk.
0: Nem volt ez jellemző. Olyan volt, hogy nem engedélyezték. Meg talán az is előfordulhatott, hogy mondjuk összeverődtek különböző csoportok, amiket aztán hatóságilag feloszlattak és haza küldtek. Egy esetről tudunk, ez szerintem eléggé jól sikerült fejezet a disszertációban, ez az első sztrájkoknak és bérharcoknak a történetét veszi sorra, és ugye ebben is főleg ugye nem azt mondom, hogy a baloldali csoportok, hanem a baloldali mozgalom ezt úgymond így fel tudta kapni, tudott ezzel példálózni, hogy itt egészen pontosan egy sztrájkban résztvevő, vagy hát rosszkor rossz helyen lévő személy egyébként meghal egy ilyen összetűzés során az 1890-es években, vagy talán már századforduló után. Sajnálom, most nem emlékszek ennyire pontosan, de ez azért egy elszigetelt esemény volt. Ugye beszéltem arról, hogy utána 18 őszén telén, ugye vidéken, főleg kisfalvakban eléggé elharapózik az erőszak. Ezt Hatos Pál pár éve nagyon jól feltárta. Eddig ez sem volt egy eléggé köztudott dolog, de azért az elszigetelt helyeken, ahol ugye volt mondjuk egy jegyző, meg egy plébános, meg egy tanító, és nagyjából ez jelentette a falusi elitet. Ezek felé, az emberek felé az erőszak eléggé tudott kulminálódni, és sokan el is menekülnek. Itt azért 1919 májusáig ilyen véres atrocitás

0: ahol nem beszéltünk. Májusban van egy ellenforradalmi kísérlet, ahol két személy hal meg, az egyiket kivégzik, a másik pedig egy Mészöly Géza nevű katonatiszt pedig elég különös körülmények között hal meg. Nem nagyon lehet megmondani, hogy az egy ilyen köztörvényes jellegű gyilkosság volt, vagy volt-e valami ideológiai indítatás is benne. Majd ezt követően egy másfél hónappal később, pedig 1919. júniusában egy spontán szerveződő tüntetésbe lőnek bele a karhatalom emberei a mostani városházából.
1: Itt Egerben.
0: Ennek voltak halálos áldozatai, egy kisgyermek is életét veszti, de ezt követően olyan erőszak, ami a civil lakosságot érintette volna, és kvázi ilyen pogrom szerű, az hál' Istennek nem volt. De hát arról azért ne feledkezzünk meg el, hogy ugye egy folyamatos harc van ilyenkor, és folyamatosak a sorozások, és ment ki szinte mindenki a frontra. Ez a militáns közeg, illetve az, hogy az embereket a háborúba és az erőszakba kényszerítik, ez még utána nagyon sokáig ott van a hétköznapokban, és igazából meg is előlegzi aztán a 20. századnak a többi szörnyűségét.
1: Mondta, hogy még egy dologról ejtsünk szót, legalább egyről, ez a Kolpingház. Így hívták ezt?
0: Többféleképpen hívták ezt a különböző korokban.
1: Ma Bartakovics Béla.
0: Ma, igen, ugye ez a műfáz, vagy mi, amikor fiatal voltam, még így hivatkoztunk rá. Pedig most sem vagyok idős, mindegy. Ugye ott egy földszintes épület állt, ugye ez a minarettel szemben lévő épület. Vendéglő működött ott nagyon sokáig, ezt sikerül megszerezni aztán a 1860-as évek elején, és a földszintes épületből nagyjából 60 év alatt lesz egy három szintes épület. Ugye egyfelől a Kolpingnak, vagy a legényegyletnek egy bázisa, de aztán a keresztény szociális egyletnek, egyesületnek hívták ezt akkoriban, ami végül is a keresztény szocialistákat takarta itt Egerben, annak is a központja lesz. És hát ugye, ahogy a Diófakút utcai munkásotthon is, ez is egy ilyen sok funkciós épület volt, itt működött tanoncinternátus, színházterem, tornaszoba, különböző műhelyek, rengeteg rendezvényt tartottak itt, és hát ugye bérbe is kiadták. Aztán nagyon érdekes lesz a sorsa, mert ugye én már ezzel a korszakkal komolyabban nem foglalkoztam, de ugye 1945 után a szerveződő kommunista vagy kommunista szimpatizáns fiatal szervezetek ugye legelőször erre vetnek szemet, és ezt is sikerül aztán rekvirálni.
1: Az elmúlt percekben dr. Molnár Dávid történésszel beszélgettünk a munkásmozgalmi irányzatok Egerben 1860 és 1920 között címet viselő doktori értekezéséről.

0: Most saját írását Bozók Ferenc atya olvassa fel.
1: Kállói Molnár Péter, a költő. Igen, jól hallott, kedves rádióhallgató. Most nem a nemrég elhunyt fantasztikus színművészről, hanem a költőről szólok. Nem névrokonok. Ugyanarról a szeméről van szó. Élt itt köztünk, és biztosan tovább is él velünk egy kiváló, nekünk játszó, nagyon látszó, kortárs színművész, Kállói Molnár Péter. Ugyanakkor élt itt köztünk, és remélem tovább is él egy kevésbé látszó, befelé játszó, introvertáltabb művész, Kállói Molnár Péter, a költő, több kötetes költő. Szabó Zoltán Attila interjú kötetében, Kállói összes rövidítve, vagyis kör, Kállói Molnár Péterrel játszik egy a könyvben intarziásan visszatérő szójátékot, vagy brainstorming játékot, melynek az a lényege, hogy rövid hívószavakra vagy tőmondatokra Kállói Molnár Péternek azonnal séróból reagálnia, válaszolnia kell azt, ami hirtelen a neki szegezett kérdés kapcsán eszébe jut. Sajnos lehet, hogy önbeteljesítő jóslattá válik kettejük alábbi dialógusa. Szabó Zoltán Attila. Kállói Molnár Péter, mint költő? Kállói Molnár Péter válasza. Úgy tűnik, majd a halálom után. Szabó Zoltán Attila Nyugat Plusz folyóirata missziónak tekintette, hogy a színész mellett a zárkózottabb, bujkálósabb költőt is megmutassa. Vézna verskötetéket nem könnyű észrevenni egy könyvesbolt polcán, a hatalmas, hivalkodó könyvóceánban. Már a Nyugat Plusz elődjében, a Nyugat Most 2011 márciusi számában is találunk Kállói Molnár Péter verset. Ebben a korai versben már tetten érhetjük a sajátos Kállói Péteres finom csavartechnikát. Finom líraisággal csavar egyet a klisé szokott tartalmakon. Például nem a téma hever az utcán, hanem a lírai alany így csavar egyet, témáimban az utcán heverek. A statikai viszonyok változnak. Nem a kocsma áll statikusan, hanem a költő maga tehetetlenül hever, míg a kocsma részegen tántorog. Kállói szereti a szójátékokat és a szintagmatikus játékokat. Ezek ismert szószerkezeteken döccentenek egy kicsit. De ezek a szerkezetek úgy kapnak enyhe gellert, hogy határozottan új tartalmak jönnek létre. Hagyni kellett volna dolgozni az időt és biztatni a költőt, hogy ezek a sajátosan kállói kifejezésformák mélyüljenek, s lírájának hamisíthatatlan védjegyeivé válhassanak. Különleges kapcsolódás van a Jézus és a Júdás című párverseiben. Kállói Molnár Péter egyháza szerint református, személyes vallása szerint pedig hívő és imádkozó ember volt. A már említett körben, Kállói összes rövidítve, így vallott. Hiszek Istenben, mert nincs más válaszom arra, ami körülvesz. A fohász része az életemnek. Számos híres párverset, azaz párhuzamosan olvasandó verset kínál a világlíra. Ezek a párversek nem csak tükrei egymásnak, vagy nem csak kapcsolódnak egymással, akár egymás ellentéteiként, hanem szervesen egybe is épülnek. A két vers szimultán gondolkodást indít az olvasóban. William Blake, preromantikus költő, a Bárány és Tigris című, az ítészek által párban értelmezett versei, valamint a magyar lírából merítve asszociálhatunk Petőfi, a Kutyák dala és a Farkasok dala című verseire. Ady Endre Júdás és Jézus című verse is eszünkbe juthat. Kállói Molnár Péter Júdás és Jézus versei ugyanazt a pillanatfelvételt mutatják be, szimultán technikát alkalmazva. A szürrealisták, például Apolliner, a Szeszek vagy a Mirabeau híd című szürrealista, expresszionista költeményeiben kapcsol össze, szimultán egymástól távoli, de időben párhuzamosan lejátszódó pillanatokat. A kállói versekben Jézus halála utáni csend jelenik meg, különböző szereplők nézőpontjaiból. Mindenki igyekszik valahogy túl lenni, túl lépni a történteken, de valamiképp talán mindenki érzi, hogy nem folytatható már semmi sem ugyanúgy, ahogy eddig. A pénzváltók újraállították az asztalt. Pilátus végre ivott egy kortyot. Kajafás csettintett ujjával. A nép hazafelé tartott. 11 rémülten várta, hogy mi lesz. Barabás szabad. Nem történt semmi. Ezzel a nyüzsgő sokasággal szemben a Júdás című vers az áruló utolsó mozdulatát, az öngyilkosság előtti pillanatfelvételt mutatja fel a szétgurult ezüstökkel. Nagyon finom sűrítéssel kapcsolódnak össze az árulás miatti riadalom mozzanata, az áruló szavak végzetes súlya és az árulás bére. Kergült bárány szalad, ezüst mindenütt, széjjel kergetett szavak. Hogyan születtek a Kállai Molnár Péter versek? Nyilván vonaton, szobában, kávéházak teraszán, rendszerint ideális esetben, laboratóriumi csendben. Születhetnek azonban extrém körülmények között is versek. Például színpadon, egy dobozban. Műhely titkáról így vallott a költő. A padlásban megfordultam ennyi, ott is, mint Robinson a gép, aki nem énekel, de cserébe nem is látszik. Egy dobozba voltam bezárva, 3 órán keresztül. Egy év múlva megjelent a Staccato című verses kötetem, melyet itt a dobozban a szünetekben írtam. Egy kritikus szerint a versek a bezártságról szólnak. Hát csoda! Az önvallomásos bezártság élmény mellett, melyek Kállai Molnár Péter költészetének legmeghatározóbb motívumai, az anyától és apától, mitikus családi ős egységtől való elszakadás, a kiszakadás vagy kilökődés traumatikus élménye, a legkivált a fent említett Staccato kötetben, a címadó versben és alábbi versben érhető tetten. Szelíden, alig hallhatóan, elengedted a kezem. Azóta nem találom az egyensúlyom. Obligáció, anyám című vers. Elhagytad magad? Miért nem talállak sehol? Apa, elhagytalak. Subito forte, apám című vers. A halál az elmúlás, pontosabban inkább a mulandóságból fakadó cselekvési sürgetés, kényszer, több versében is tetten érhető. Az Anekdota című versében a kaszás, a halál közismert allegorikus alakja meglátogatja a költőt, és elkezdenek vitatkozni, alkudozni. Ismert toposz, hogy a lovag sakkozik a halállal, és a halál addig ad neki időt, míg a játszmában van ötlete a következő lépésre. Gondoljunk Ingmar Bergman a 7. pecsét című filmjére. A szóban forgó Kállai versben a verset író költő szabadkozik, hogy nem halad az írással, mert folyton elrontja. A kaszás azonban leleplezi a kifogáskeresést, és rámutat, hogy teljesen üres a költő előtt álló írólap. Drámai, dialogikus civakodássá válik a vers vége a költő és a halál között. Te csak ítélkezni tudsz, hörögtem. Te még azt sem, mosolygott. Nincs nekem erre időm, ziháltam, nincs időm. Adott. A kaszás éjfél körül távozott. Kállai Molnár Péter, mintha előre látta volna személyes sorsát, tudta, hogy létünk ideig tartó, átmeneti váróterem csupán. Mint ki retteg, hogy valamit megértett, hogy ez az utolsó tart, amíg. Ez az átmenetiség, bezártság és végesség élmény azonban verseiben a nagy kinyílás felé bátorítja az olvasót. Végül megszabadulunk az anyagvilág rabsága által determinált zárvány létezésünktől, lelkünk kirepül testünk csigaházából, vagy Vörös Sándor egyszavas versében szereplő tojás éjből. A csibe a tojás belső falából csőrével kikopogtat valami tágasabb felé. Túl az óperenciás tengeren, az üveghegyen is túl, elérted a végtelent. Innen már gondolattal is használhatod a szárnyaidat is, szabad. Átutazó című vers. Kállai Molnár Péter itt hagyott minket. De szeretnénk, ha a filmeiben és színpadi emlékeinkben a színész, könyves polcainkon pedig a költő maradna velünk, mert, hogy szintén tőle idézzek, rohan a madár, szabad az égbolt, akármerre repül, A tegnapja szép volt. Londoni eszmélet 2017. Amit nekünk itt hagyott, az volt a tegnapja. Szép volt, köszönjük. És maradjon bennünk a jövője.
0: Kállói Molnár Péter a költő saját írását Bozog Ferenc piarista olvasta fel. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt a Friedrich Merz német kancellárral közös tájékoztatóján jelentette ki Berlinben. A két vezető előzőleg kétoldalú megbeszélést folytatott. A miniszterelnök azt is elmondta, a június 23-ai V4 miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák vezetőknek a visegrádi együttműködés kibővítését, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, fogalmazott. Hozzátettem, ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A Németországhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban a kormányfő jelezte, az új kabinet kész tárgyalni az uniós versenyképesség kihívásairól és a migrációról is többek között, de azt nem tudja megígérni, hogy mindenben egyetértés lesz. Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányba leng, hanem középre is visszatérhet, fogalmazott a német kancellár. Friedrich Merz arról beszélt, Magyarország számíthat Németország segítségére. Kérdésre válaszolva, az államfőről is beszélt Magyar Péter. Végignézte azt, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban. Végignézte, hogy Orbán Viktor hogyan teszi az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává Magyarországot, így fogalmazott. Erre reagálva a Fidesz közölte, a nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott az országra. Magyar Péter legközelebb napközben majd Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik Párizsban, csütörtökön aztán az ír kormányfőt Michel Martin fogadja Budapesten. A magyar fővárosba érkezett az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael McGrath az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. 1,7%-kal nőtt a GDP az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Uniós forrásokból lecserélik a teljes HÉV flottát az összes vonalon, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, ismertette Vitézi Dávid. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb lépni kell. A közlekedési és beruházási miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni, nyilatkozta az RTL híradójának. Az ENSZ legfrissebb figyelmeztetése szerint a természetes El Niño időjárási mintázatának új szakasza heteken belül kezdetét veszi. Ez a jelenség tovább emelheti a globális átlaghőmérsékletet egy olyan bolygón, amely a klímaváltozás miatt már amúgy is komoly terhelésnek van kitéve. Ez komoly problémákat jelenthet az aszály miatt a mezőgazdaságban, hívja fel a figyelmet az agroinform.hu szakportál. Végül az időjárásról, sokat süt majd a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar és felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban a Nostalgia Big Band felvételeiből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zene hallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a Nosztalgia Big Band felvételeiből válogatott, a zenei szerkesztő Túri Sarolta. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. június 3-án szerdán. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. Most nézzük, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg, ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

Atyáink istene, nagy és teljes irgalmú mindenek atya, te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését. Gyűlölöd a háborút, és elnyomod az erőszakosak büszkeségét. Azért küldted fiadat Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen, és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését. Ne legyen többé háború, visszafordíthatatlan kaland. Ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője. Szűnjék meg minden háború. Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk téged. Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez. Tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját. Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagy lelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek. Add meg korunknak a béke napjait. Soha többé háborút. Ámen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: 14. Leó pápa felkívánja gyorsítani a Vatikán energiafüggetlenségét szolgáló megújuló energiafejlesztéseket. A Szentatya ezért létrehozta a Naptestvér alapítványt, amely a Vatikán teljes villamos energiaellátását biztosítani hivatott, agrivoltaikus beruházás megvalósításáért és működtetéséért felel majd. Az agrivoltaika kifejezés a mezőgazdasági hasznosítást és a napenergia termelést egyesíti ugyanazon a területen. A projekt még Ferenc pápa kezdeményezésére indult 2024-ben. A beruházás helyszíne 424 hektáros, vagyis jóval nagyobb a Vatikán város területénél. Ott működnek a Vatikáni Rádió adótornya is. A szerződés szerint a Vatikán saját szükségletét meghaladó mennyiségben termelt energia az olasz állam tulajdonába kerül. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt a Friedrich Merz német kancellárral közös tájékoztatóján jelentette ki Berlinben. A két vezető előzőleg kétoldalú megbeszélést folytatott. A miniszterelnök azt is elmondta, a június 23-ai V4 miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák vezetőknek a visegrádi együttműködés kibővítését, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, fogalmazott. Hozzátettem, ez infrastruktúrális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A Németországhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban a kormányfő jelezte, az új kabinet kész tárgyalni az uniós versenyképesség kihívásairól és a migrációról is többek között, de azt nem tudja megígérni, hogy mindenben egyetértés lesz. Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányba leng, hanem középre is visszatérhet, fogalmazott a német kancellár. Friedrich Merz arról beszélt, Magyarország számíthat Németország segítségére. Magyar Péter legközelebb napközben majd Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik Párizsban, csütörtökön aztán az ír kormányfőt Michael Martin fogadja Budapesten. A magyar fővárosba érkezett az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael Magrath az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. 1,7%-kal nőtt a GDP az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Uniós forrásokból lecserélik a teljes HÉV flottát az összes vonalon, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, ismertette Vitézi Dávid. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Az ENSZ legfrissebb figyelmeztetése szerint a természetes El Niño időjárási mintázatának új szakasza heteken belül kezdetét veszi. Ez a jelenség tovább emelheti a globális átlaghőmérsékletet egy olyan bolygón, amely a klímaváltozás miatt már amúgy is komoly terhelésnek van kitéve. Ez komoly problémákat jelenthet az aszály miatt a mezőgazdaságban, hívja fel a figyelmet az agroinform.hu szakportál. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágokba, természetvédelmi területekre, elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult Országos Vízügyi Koordinációs Központ az MT-vel. A visszatartott vízmennyisége jelenleg a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban 632 millió köbméter. Végül az időjárásról, sokat süt majd a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar és felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesa Jai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává. A Szentatya a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a szent lelket követve. A Szentatya üzenete a cserkészeknek: terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává. A mexikói származású Maria Montserrat Alvarado, az EVTN News jelenlegi elnöke és operatív vezérigazgatója, novemberben Paolo Ruffini mostani prefektus utódja lesz, akinek ősszel jár le a mandátuma. A leendő prefektus a kinevezéséről így nyilatkozott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyakozással fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. 14. Leó pápa június 2-án kedden megjelent rendeletével Maria Montserrat Alvaradot, az EVTN News jelenlegi elnökét és operatív vezérigazgatóját nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává 2026. november 1-jei hatállyal. Maria Montserrat Alvarado Mexikóvárosban született, és az Egyesült Államokban végezte a tanulmányait, ahol a Florida International University-n és a George Washington University-n szerzett diplomát. 2009 és 2023 között vezető pozíciókat töltött be a Beckett Vallásszabadság Alapítványnál, ahol a vallásszabadság védelmére és az emberi méltóság előmozdítására irányuló kezdeményezésekben vett részt. 2023 óta az EVTN News, azaz az Örök Ige televíziós hálózat hírrészlegének elnöke és operatív vezérigazgatója, aki a televízióban, rádióban, nyomtatott digitális és közösségi médiában 7 nyelven tartalmat előállító nemzetközi média platformokat ellenőrizte. Maria Montserrat Alvarado kinevezésével 14. Leó pápa folytatja a római kúria reformjának és megújításának útját, amelyet Ferenc pápa indított el, és amelynek keretében világi hívők, férfiak és nők kaptak vezetői és felelősségteljes tisztségeket az egyetemes egyház szolgálatában. Maria Alvarado az első nem szerzetes nő, akit a Szentszék egyik dikasztériumának prefektusává neveztek ki. A római kúria reformjának részeként 2015. június 27-én a Ferenc pápa által létrehozott kommunikációs dikasztérium felügyeli a Szentszék kommunikációs rendszereit, köztük a Vatikán News-t, a Vatikáni Rádiót, az Osservatore Romanót, a Vatikán Médiát, fotó, hang és videószolgáltatásokat, a Szentszéki sajtóirodát, a Vatikáni könyvkiadót, a Vatikáni nyomdát és a Vatikáni filmarchívumot. A ráruházott operatív és technológiai feladatok mellett a dikasztériumon kommunikáció területén az egyház tevékenységének teológiai és pasztorális vonatkozásait is elmélyíti és fejleszti. Maria Alvarado Paolo Ruffini utódja lesz, akit Ferenc pápa 2018-ban nevezett ki a római kúria első világi prefektusának, és aki most októberben tölti be 70. életévét. A bejelentést követően kiadott nyilatkozatában Maria Alvarado így fogalmazott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyra fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. Hálás vagyok Paolo Ruffininek az elmúlt éve során nyújtott vezetésért, és alig várom, hogy barátságban és reménységben folytathassam a dikasztérium megerősítésének fontos munkáját, hogy az továbbra is szolgálhassa az egyházat Rómában és mindenhol, hogy Krisztus hirdesse a világnak. Paolo Ruffini prefektus levelet küldött a kommunikációs dikasztérium munkatársainak, amelyben kijelentette: A dikasztérium DNS-ébe beívódott az a kötelesség, hogy folyamatosan lépést tartson a gyorsan változó kommunikációs világgal. Azóta, hogy intézményként megszülettünk, iránytünk ez volt és ez marad, soha ne álljunk meg, putás közben adjuk át a stafétabotot, legyünk jelen itt és most, ebben a pillanatban, mint a kommunikáció mécéje, amely az idővel növekvő közösség eszköze. Én most beléptem a futam utolsó szakaszába, mielőtt, hosszú utam során, amelyen mi munkás, dolgos életünk, elérve a 70 éves kort, a nyugdíjkorhatárt, átadom a stafétabotot Maria Montserrat Alvarádónak, mint a következő prefektusnak. Mi jól ismerjük egymást, és a következő hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni az egyházban, az egység és a nyitottság szellemében. Michael P. Warsaw, az EVTN igazgató tanácsának elnöke és vezérigazgatója kijelentette, hogy Maria Alvarado az EVTN-nél töltött évek alatt elnyerte mindazok bizalmát és tiszteletét, akiknek az a kiváltságuk volt, hogy vele együtt dolgozhassanak. Hozzátette: imádságunkat, bátorításunkat és az EVTN család teljes támogatását ajánljuk fel neki, miközben ezt a fontos küldetést vállalja 14. Leó pápa és pápaságának szolgálatában. Mária Alvarado beszéd nyelvei: angol, spanyol, francia, portugál, német, olasz és arab.
1: Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a Szent Lelket követve. Első ízben találkozott Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás mozgalommal. Több ezer tagjának a 6. pálteremben tartott audienciát május 30-án szombaton délelőtt. Örömmel köszöntötte a KARIS, vagyis a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata vezetőit, a különböző közösségeket, csoportokat, ima és evangelizáló iskolák képviselőit. A Szent Atya idézte pápa elődeit, akik a mozgalomban nagy ajándékot láttak az egyház fejlődése számára. Szent 6. Pál kijelentette, hogy az egyre inkább szekularizált világnak éppen a lelki megújulás tanúságtételére van a legnagyobb szüksége, amit a Szentlélek táplált közösségeikben szerte a világon. Szent II. János Pál az evangelizálás fontosságára mutatott rá, amire a lélek indítja őket. Krisztus a mi üdvözítőnk, ezért aki megízlelte az ő jóságát, nem maradhat csöndben és tétlenül. Buzgón hirdessék tovább az evangéliumot a körülöttük lévő embereknek. 16. Benedek pápa arról a sajátos hozzájárulásról beszélt, amelyet a karizmatikusok adnak az egyháznak. Fölhívták a figyelmet a karizmák és ajándékok aktualitására, amelyet a lélek adott. Ahogy a mozgalom kezdetén Suenens bíboros, úgy Ferenc pápa is gyakran kegyelmi áramlatként határozta meg a karizmatikus megújulást az egész egyház számára. Küldetésük az evangelizálás, a lelki ökumené, a szegények és rászoruló gondozása, a kirekesztettek befogadása. A megújulás alapja pedig Isten imádása. 14. Leó pápa is támogatni kívánja a Péter széke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja közötti kapcsolatokat, a kölcsönös tisztelet, közelség és támogatás szellemében. Ezért kiemelt néhány alapvető elemet a mozgalom lelki tapasztalatából: a lélekben való keresztség, a dicsérő ima, Isten igéje, a közösség és a tevékeny szeretet. A lélekben való keresztségről szólva a Szent Atya megállapította: a mozgalom közös hitbeli útja éppen a Szent Lélek személyes megtapasztalásában gyökerezik, mely a keresztség kegyelmén keresztül vált hatékonnyá mindannyiukban, Isten szeretetét tudatosítva bennük. Lelke benső kiengesztelődést és békét hozott nekik, megszabadította őket a földi dolgokhoz való ragaszkodástól és a bűn elnyomásától. Újfajta hozzáállást tett lehetővé, amelyet a másik ember és a jövő iránti nyitottság és remény jellemez, abban a bizonyosságban, hogy semmi nem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek e megtapasztalásából származik az a mély vágy, hogy szeretetének tanúi és hírvivői legyenek, vigaszt vigyenek az ürességtől és magánytól szenvedőknek. A Szentlélek meggyőző tapasztalatából új ima élet fakadt, ami egy spontán és őszinte párbeszédben fejeződött ki. Újfajta nyitásban a dicséret, a szentségimádás és a hálaadás felé. A szentségimádás és a dicséret, mely annyira jellemzi a karizmatikus találkozókat, a keresztény imádság lényeges részei, melyeket az elmúlt években a mozgalom segített újra felfedezni és érvényre juttatni. A Szentlélek megújult kiáradásának másik gyümölcse a Szentírással való élő kapcsolat volt, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. A Szentírás a karizmatikusok számára csodálatos lelki táplálék forrása lett,
2: a wonderful source of spiritual nourishment,
1: mely megvilágosít és vigasztal. Ugyanígy a megkülönböztetés forrása is, mely mindennapi döntéseiket irányítja, és tartalommal tölti meg a közösségi imákat. A Szentlélek a szeretet közösség forrása. 13. Leó pápa több dokumentumban bátorította a katolikusokat, hogy minden évben novénát imádkozzanak a Szentlélekhez, Urunk mennybe menetele és pünköst között, kifejezetten a keresztények egységének szándékára. A lélek teremt harmóniát a karizmatikus megújulás különféle karizmái és összetevői között, mint ahogy a más felekezetű keresztény testvéreink között is. 14. Leó pápa végül a tevékeny szeretet meghatározó szerepéről beszélt a mozgalom életében. A lélek megújult jelenléte a szeretet újfajta érzését ébresztette fel bennük, melyet maga az isteni szeretet ihletett. Ez a szeretet Isten és a testvérek felé irányul, közelséget és együttérzést kelt, főként a szenvedők iránt. A karizmatikus megújulásból sok karitatív mű született a rászorulók javára, lelki és anyagi téren egyaránt. Tartsák ébren ezt a szeretetet a szegények iránt, mely feltárja Isten valódi arcát, buzdította a mozgalom tagjait a pápa. Beszéde végén köszönetet mondott elkötelezett munkájukért, és azt kérte, hogy folytassák küldetésüket, felkínálva tapasztalatukat és evangelizációs módszereiket. Kövessék híven papjaik útmutatását, a közös megkülönböztetés során hallgassanak a bölcs emberekre, még ha nem is tagjai csoportjuknak. Ápolják az összhangot és az együttműködést a közösségeken belül. Soha ne engedjenek a törtetés, a hatalomvágy vagy a személyes presztízskeresés kísértésének. A Szentlélek legyen mindig fény és erőforrása személyes és közösségi életükben. Szűz Mária, az egyház anyja óvja őket.
2: And may the Virgin Mary, Mother of the Church,
1: fuhászkodott Leó pápa, majd apostoli áldását adta a katolikus karizmatikus megújulás találkozójának résztvevőire.
3: Tizennegyedik Leó üzenete a cserkészeknek. Terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Hétfőn délelőtt a vatikáni 6. pálteremben 14. Leó a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szolgálat a cserkészek módszerének minden elemét egyesítő erő, Lord Baden-Powell az alapító nevelési filozófiájának szíve. A szolgálat pedig azt jelenti, hogy képességeinket és időnket mások rendelkezésére bocsátjuk, teljesen ingyen, anélkül, hogy bármit is elvárnánk cserébe. Továbbá megszabadít minket az énközpontúság hajlamától. 14. Leó pápa erre emlékeztette a cserkészeket, akiket a szervezet létrejöttének 50. évfordulója alkalmából fogadott. Amint egy 3000 egybegyűlt cserkészvezetőnek reményét fejezte ki, hogy a Szentlélek megsokszorozza közöttetek ajándékait, hogy a szeretet, a befogadás és a béke nyelvén szólhassatok, és azt terjesszétek. Leó pápa néhány nappal pünkösd után utalt erre, abban a reményben, hogy ez az évforduló a szövetség számára olyan lesz, mint egy új pünkösd,
2: come una nuova Pentecoste,
3: amikor a lélek ajándéka fellobbantja az életet, és megnyitja az utat a küldetés felé. Az elmúlt 50 évben az Európai Katolikus Cserkészek Szövetségének olasz szervezete egy sajátos nevelési stílust szilárdított meg a hittanúságtételének kifejezésére. A Baden-Powell ihletése szerint kidolgozott eszközök segítségével elkíséritek a fiúkat és a lányokat a találkozásra Jézussal, a jó élet mesterével, hűséges barátunkkal, igazságos és erős vezetőnkkel, fejtette ki 14. Leó. A pápa emlékeztetett arra, hogy az élet a szabadban, a természettel való kapcsolat tevékenységeik lényeges dimenziói, amelyek Isten jóságáról beszélnek a Teremtő által a teremtésben hagyott nyomokon keresztül. Továbbá hangsúlyozta, hogy ezekben a tevékenységekben a cserkészek bölcsen összekapcsolják Isten szavát a természet könyvével. Mint egy friss forrásvíz, arra hívlak benneteket, hogy merítsetek a Szentírásból, hogy megvilágosítsátok és támogassátok az emberi és lelki növekedés tapasztalatait, mind személyesen, mind közösségileg, kérte a cserkész vezetőktől 14. Leó. Ezután idézte Ferenc pápa szavait, amelyeket a 2019. augusztusában az Európai Cserkészek és Cserkész Vezetők Nemzetközi Uniójával tartott találkozón mondott. Arra hívlak benneteket, hogy mindig tartsátok magatoknál iránytűként az evangéliumot, az élet igazi térképét, és minden nap nyissátok ki. Az evangélium, amelyre 14. Leó emlékeztetett, maga a Krisztus személye, jó hír a zavarodott emberiség számára,
2: buona notizia per un'umanità confusa, illusa.
3: Aki oltja az igazságosság és az igazság iránti szomjúságunkat, és belénk csepegteti a bátorságot, hogy kitartsunk a jóságban, és álljunk mások szolgálatában. Erről az elkötelezettségről szólva a pápa hangsúlyozta, hogy ők tanúságtevők a rájuk bízott gyermekek számára. Életetek harmóniája és választásaitok érettsége az ő szemükben nagyon fontos példa, amely segíti őket a növekedésben. Ezért velük együtt éljétek meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljatok nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív benneteket, hogy másszatok fel a csúcsra, hogy evezzetek a mélyre, hogy együtt járjatok az erény útján, buzdított Leó pápa. Majd emlékeztetett arra, hogy az európai cserkészek egyházi segítőiként szolgáló papok az egyház és a szervezet közötti kötelék garanciái, és hogy a cserkész módszer a személyt helyezi a középpontba, minden kapcsolati aspektusával és emberi gazdagságával törődve. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szervezet pedagógiai megközelítése magában foglalja a külön férfi és női részlegekben végzett nevelést, hogy különleges figyelmet szenteljenek a fiúknak és a lányoknak. Így a női és férfi lét alapvető jellemzőinek ilyen módon történő feltárása előkészítő dinamikává válik a másokkal való találkozáshoz, a kölcsönös növekedéshez. A jó keresztények és jó állampolgárok nevelése a cserkész módszer célja, amelyet a vezetők pedagógiai egyetértése révén érnek el minden egyes lányjal és fiúval az út különböző szakaszaiban, mutatott rá Leó pápa. Ezután nagyra értékelte az olasz-európai cserkészek döntését, hogy kulturális szinten is ápolják az európaiság dimenzióját, megújítva elkötelezettségüket egy népekből álló, nem csak üzleti Európa építése iránt, amelyet a keresztény humanizmus legmagasabb rendű értékei egyesítenek.
2: Unita dai più alti valori dell'umanesimo.
3: A cserkészet kalandja segít felfedezni, hogyan valósítja meg és vonja be emberségünket Isten műve, aki mindannyiunk igazi nevelője, zárta beszédét Leó pápa, a Katolikus Cserkészek és Cserkész Vezetők Európai Szövetségének olasz képviselőihez.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt a Friedrich Merz német kancellárral közös tájékoztatóján jelentette ki Berlinben. A két vezető előzőleg kétoldalú megbeszélést folytatott. A miniszterelnök azt is elmondta, a június 23-ai V4 miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák vezetőknek a visegrádi együttműködés kibővítését, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, fogalmazott. Hozzátettem, ez infrastruktúrális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A Németországhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban a kormányfő jelezte, az új kabinet kész tárgyalni az uniós versenyképesség kihívásairól és a migrációról is többek között, de azt nem tudja megígérni, hogy mindenben egyetértés lesz. Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányba leng, hanem középre is visszatérhet, fogalmazott a német kancellár. Friedrich Merz arról beszélt, Magyarország számíthat Németország segítségére. Kérdésre válaszolva, az államfőről is beszélt Magyar Péter. Végignézte azt, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban. Végignézte, hogy Orbán Viktor hogyan teszi az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává Magyarországot, így fogalmazott. Erre reagálva a Fidesz közölte, a nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott az országra. Magyar Péter legközelebb napközben majd Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik Párizsban, csütörtökön aztán az ír kormányfőt Michael Martin fogadja Budapesten. A magyar fővárosba érkezett az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael McGrath az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. 1,7%-kal nőtt a GDP az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Uniós forrásokból lecserélik a teljes HÉV flottát az összes vonalon, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, ismertette Vitézi Dávid. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb lépni kell. A közlekedési és beruházási miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni, nyilatkozta az RTL híradójának. Az ENSZ legfrissebb figyelmeztetése szerint a természetes El Niño időjárási mintázatának új szakasza heteken belül kezdetét veszi. Ez a jelenség tovább emelheti a globális átlaghőmérsékletet egy olyan bolygón, amely a klímaváltozás miatt már amúgy is komoly terhelésnek van kitéve. Ez komoly problémákat jelenthet az aszály miatt a mezőgazdaságban, hívja fel a figyelmet az agroinform.hu szakportál. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágokba, természetvédelmi területekre, elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult Országos Vízügyi Koordinációs Központ az MT-vel. A visszatartott vízmennyisége jelenleg a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban 632 millió köbméter. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilapban megjelent interjúban a norvég külügyminiszter. Espen Barth egyre felidézte, korábban két népszavazáson, 1972-ben, majd 94-ben is elvetették a teljes jogú csatlakozást, ugyanakkor a mostani megőrült világban újra kell ezt gondolni, fogalmazott. Leállt a Belgiumba irányuló és az onnan induló légi közlekedés a belga légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó munkavállalók spontán sztrájkja miatt. A dolgozók egy új digitális irányítótorony üzembe helyezés ellen tiltakoznak, ami két másik hasonló létesítmény működését váltaná ki, várhatóan a jövő évtől. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar, és felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Clotild és Tilda nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Clotild germán eredetű német névből származik, elemeinek jelentése dicsőséges, híres és harc. A Tilda a Clotild és a Matild becéző rövidülése. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1621-ben a Németalföldi Országgyűlés megalapította a Nyugat-indiai Társaságot a Kelet-indiai Társaság mintájára. A Nyugat-indiai Társaság kereskedelmi monopóliumot és gyarmatosítási jogot kapott Amerikában, a Csendes-óceán szigetein és Nyugat-Afrikában. A kereskedelmet uraló Spanyolország megakadályozta Hollandia önálló részvételét a tengeren túli kereskedelemben. A spanyolok és a portugálok nem köthettek szerződéseket a hollandokkal, valamint a holland hajóknak nem engedték, hogy Spanyolország által ellenőrzött területeken kikössenek. A 16. század végétől hirtelen fejlődésnek indult a németalföldi kereskedelem, mivel az állam lemondott a tengeri hajósok adójáról, sőt, támogatta vállalkozásaikat. A kereskedelmi társaságok egyesülésével pedig csökkent a konkurencia. Szintén 1621-ben a Holland Nyugat-India Társaság elfogadta Új-Hollandia alapító okiratát, a mai New Yorkét. 1925-ben megszületett Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Eredeti nevén Schwarz Bernát. New Yorkban született, családja Máté Szalkáról származott. Magyarul válaszolt újságíróknak is. 1943-ban bevonult a haditengerészethez, a háború után lett színész. Érdekelte a lovaglás és a vívás is. 1951-ben feleségül vette Janet Leigh színésznőt, akitől két lánya született, Kelly és Jamie Lee Curtis, aki színésznő lett. Válásuk után többször újraházasodott, utolsó felesége 45 évvel volt fiatalabb nála. Először előnyös megjelenése miatt foglalkoztatták, de később színészi tehetsége is megmutatkozott, komoly és humoros szerepekben egyaránt. A Siker édes illata című filmben Burt Lancaster, a Van, aki forrón szereti című filmben Marilyn Monroe és Jack Lemmon partnere volt. A Megbilincseltekben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölték. Az 1970-es évek elején Roger Moore társaként a Mindenlében két kanál című tévésorozatban játszott. Festőként is dolgozott, képeit neves galériákban láthatjuk. 2009-ben jelent meg önéletrajzi kötete, a Hollywood hercege, melyet a 16. Nemzetközi Könyvfesztiválon Budapesten, a Millenáris Parkban dedikált. 1899-ben megszületett Békési György, magyar származású, Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. Budapesten született, diplomata édesapjának köszönhetően már kora gyermekéveitől több országban végezte tanulmányait Békési György, de fizikai doktorátusát Magyarországon a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte meg. Ezt követően a posta kísérleti állomáson hallással kapcsolatos kutatásokat végzett, konkrétan a telefonmembrán és a dobhártya preparátum összehasonlító vizsgálata keltette fel érdeklődését az akusztika iránt. A 30-as években Békési készítette el a Magyar Rádió stúdióinak akusztikai terveit. A hallás biofizikai problémáit kutatva rengeteg adatot gyűjtött arról, hogy hogyan és mit válaszolnak a fülcsigájában elhelyezkedő érzékelő sejtek a fizikai ingerek hatására. 1946-tól külföldön dolgozott, többek között Stockholmban, a Harvard Egyetemen és a Hawaii Egyetemen. Kutató munkáját és eredményeit 1961-ben jutalmazták élettani orvosi Nobel-díjjal. Az elismerést a fülcsigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért kapta. Mindemellett számos egyetem díszdoktora is volt, és nemzetközileg elismert szakértőként tartották számon a közép-amerikai indián kultúrák területén is. Élete utolsó éveiben súlyos betegségekkel küzdött, emiatt már nem tudott hazalátogatni Magyarországra. Nem sokkal 73. születésnapja után Honoluluban halt meg. 1906-ban megszületett Josephine Baker, amerikai táncosnő, akinek a Charleston-t köszönhetjük. Ő indította el világhódító útjára a ragtime zenére táncolható Charleston-t. 1944-ben megszületett Gulyás Gyula, Kossuth-díjas szobrász. 1968-ban készítette első jelentős nonfiguratív, tekervény című kis plasztikáját. Hatalmas minimalista szobrok mellett élethű portrészobrokat is készített, többek között Andy Warholról és Marilyn Monroe-ról is. 1967-ben megszületett Darnyi Tamás, sokszoros olimpiai, világ és Európa bajnok úszó, sportvezető. Az 1988. évi szöuli és az 1992. évi barcelonai olimpián a 200 és 400 méteres vegyes úszásban olimpiai bajnoki címet szerzett, így 4 aranyérmével máig ő a legeredményesebb magyar férfi úszó olimpikon. 4-szer nyert világbajnoki, 8-szor Európa-bajnoki címet. 1875-ben meghalt Georges Bizet, francia zeneszerző, a Carmen című opera alkotója. Első szerzeményét 11 évesen alkotta, ekkor már a párizsi konzervatoár diákja volt. Első jelentős művét, a C-dur szimfóniát 17 éves korában írta, és ezzel elnyerte a római díjat, amelynek révén 3 évet tölthetett az olasz nagyvárosban. A Don Procopio című Víg operáját 1906-ban mutatták be kevés sikerrel, és következő műve, a Gyöngyhalászok című operája sem nyerte el a nézők tetszését. Ezt követően más szerzők műveinek átdolgozásából és zongoratanításból élt. 1871-ben besorozták a nemzeti hadseregbe, a francia-porosz háború alatt, így kevés ideje maradt a komponálásra. 1871-ben írt a zongorára a Gyermekjátékok című sorozatot, valamint a Jamilé című egyfelvonásos operáját. A párizsi Vaudeville színház igazgatójának kéréseért Alphonse Daudet az Árléi lány című elbeszéléséhez kísérő zenét. Később a művet áthangszerelte nagy zenekarra, így hangversenydarabként hatalmas sikert aratott. Élete utolsó alkotása a Carmen című operája volt, amellyel azt remélte, hogy ez végre áttöri a francia közönség közönyét. A várt siker elmaradt, és a bemutató után 4 nappal a nagybeteg zeneszerző elhunyt. A Carmen későbbi előadásai viszont már hatalmas sikereket arattak, ami pedig a közönség egyik nagy kedvence lett, és a mai napig az egyik legismertebb és leggyakrabban játszott opera. 1909-ben megszületett Badiny Jós Ferenc, sumerológus professzor, a magyar őstörténet kutatója. Ifjú éveit Balassagyarmaton töltötte, a Balassi Bálint gimnáziumban tanult. Születésének 100. évfordulójára emléktáblát helyezett el Balassagyarmat város önkormányzata a Palóc Társaság kezdeményezésére, a Civitas Fortissima kör támogatásával a Szondi György utca egy szám alatti, valamikori szülői házra. 1963-ban meghalt Szent 23. János római pápa, aki Szent Péter 261. utóda volt. Pápasága csak 5 évig tartott, mégis maradandót tett, összehívta a második vatikáni zsinatot, a Római Katolikus Egyház 21. egyetemes zsinatát, amelynek feladata az egyház reformja, valamint a többi keresztény felekezettel és a nem hívő világgal való viszonyának rendezése volt. Ezzel új korszakot nyitott a katolikus egyház történelmében. Második János Pál pápa 2000. szeptember 3-án boldoggá avatta, emléknapját október 11-én, a második vatikáni zsinat megnyitásának évfordulóján tartja a katolikus egyház. Szenti avatása 2014. április 27-én, az Isten irgalmasság vasárnapján, az őt korábban beatifikáló II. János Pál pápával együtt történt. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt a Friedrich Merz német kancellárral közös tájékoztatóján jelentette ki Berlinben. A két vezető előzőleg kétoldalú megbeszélést folytatott. A miniszterelnök azt is elmondta, a június 23-ai V4 miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák vezetőknek a visegrádi együttműködés kibővítését, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, fogalmazott. Hozzátette, ez infrastruktúrális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A Németországhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban a kormányfő jelezte, az új kabinet kész tárgyalni az uniós versenyképesség kihívásairól és a migrációról is többek között, de azt nem tudja megígérni, hogy mindenben egyetértés lesz. Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányba leng, hanem középre is visszatérhet, fogalmazott a német kancellár. Friedrich Merz arról beszélt, Magyarország számíthat Németország segítségére. Kérdésre válaszolva, az államfőről is beszélt Magyar Péter. Végignézte azt, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban. Végignézte, hogy Orbán Viktor hogyan teszi az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává Magyarországot, így fogalmazott. Erre reagálva a Fidesz közölte, a nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott az országra. Magyar Péter legközelebb napközben majd Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik Párizsban, csütörtökön aztán az ír kormányfőt Michael Martin fogadja Budapesten. A magyar fővárosba érkezett az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael Magrath az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. 1,7%-kal nőtt a GDP az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Uniós forrásokból lecserélik a teljes HÉV flottát az összes vonalon, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, ismertette Vitézi Dávid. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb lépni kell. A közlekedési és beruházási miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni, nyilatkozta az RTL híradójának. Az ENSZ legfrissebb figyelmeztetése szerint a természetes El Niño időjárási mintázatának új szakasza heteken belül kezdetét veszi. Ez a jelenség tovább emelheti a globális átlaghőmérsékletet egy olyan bolygón, amely a klímaváltozás miatt már amúgy is komoly terhelésnek van kitéve. Ez komoly problémákat jelenthet az aszály miatt a mezőgazdaságban, hívja fel a figyelmet az agroinform.hu szakportál. Végül az időjárásról, sokat süt majd a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar és felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből.
1: Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. június 3-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Vasvári Bernadett válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Füst Milán az Igaz Bíróhoz című versét Szegvári Menyhért előadásában hallják. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsoron következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szentéletű Emberek című műsorunkban Luanga Szent Károlyról és társairól emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utonlevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
5: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Mátyás Lajost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát kérdezi, Bétó Terika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: ez a viszér, amiről most beszéltünk, mi a helyzet az érszűkülettel? Mert hiszen a viszeret azt látja az egyén, hogy kitüremkedik a lábán, mint ahogy beszéltük is, esztétikailag sem jó látvány, viszont az érszűkület az nem látszik. Mit tapasztal a beteg ilyenkor?
1: Alapvetően két probléma jelentkezhet. Az egyik, amint mondta, érszűkület vagy elzáródás, a másik viszonylag, ugye gyakran előforduló, a kóros értágulat. Ez főleg a nagyobb ereknél, a hasi medencei verőerek, vagy a mellkasi verőereknél jelentkezik. Van egy fiziológiás, tehát egy normális átmérője egy érnek. Bizonyos betegségek sok ok miatt létrejöhet ez, okozhatják, hogy az érfal kitágul, és ez extrém tág is lehet, tehát a normális fiziológiás átmérőnek a 3-4-5-szöröse, ami ugye azt a kockátot rejti magába, hogy egy extrém nagy nyomás nehezedik az érfalra, és ez egy bizonyos idő után nem tolerálódik, hanem kiszakad, és a testüregen belüli vérzés keletkezhet. Ez viszonylag kevesebb alkalommal előforduló baj, de sokkal súlyosabb következménye van, mint a érszűkületnek vagy az értágulatnak. Az érszűkület, annak valamilyen klinikai tünetének kell lenni, amit megér a páciens.
0: De milyennek? Fáj a lába például?
1: Tehát kell egy optimális vérellátás a szöveti működés szempontjából. Ha ez nem valósul meg, egy kvázi vérhiány jelentkezik azon a területen. Ez leggyakrabban az alsó végtagot érinti. Ritkább a felső végtag, ritkább a zsigeri szervek, ritkább a agyat ellátó verőereknél, tehát a leggyakrabban az alsó végtagon, és ugye érthető módon klinikailag veszi észre leghamarabb a páciens, mert ugye jár, minden nap jár, föl kell, fölhúzza a cipelőjét, jár, attól függ, hogy kinek milyen feladat adatik egy nap, mennyit kell járkálni, akinek gyakran többet kell járkálni, 100 métereket, kilométert, vagy a munka olyan, hogy fokozottan vagy erősebben igénybe kell venni az alsó végtagját, ő hamarabb észleli ezt, a vértelenséget, és a vértelenség okozta fájdalmat. Ez ugye hasonlít arra, mintha szűk a cipő, és ugye nyilván szorítja, az is egy ilyen egy hasonló, szubjektíve megélt állapotot jelent, tehát nem sokáig tud egy szoros cipőbe járni, mert érzi, hogy meg kell állni, le kell húzni a cipelőjét. A alsó végtagot érintő érszűkületeknél pedig hát ugye különböző helyeken jelentkezhetnek ezek a fájdalmak, különböző fizikai igénybevételt követően, járás, különböző járástávolság után, vagy ugye, ha nem síkterepen jár valaki, hanem emelkedőre, dombra, lépcsőre kell menni, az egy nagyobb izomerőt igényel, nagyobb fizikai igénybevétel, akkor ugye ezek jelentkeznek, és ugye jelzi a páciens. Ha orvoshoz megy, ilyenkor viszonylag egyszerű módon közel lehet férkőzni, legalábbis el lehet indulni egy irányba a diagnózissal, meg kell tapintani a perifériás, tehát a bokatájon, a térthajlatban, a combhajlatban lévő verőereket, hogy van-e ott púzus. Amennyiben nincs, lentről fölfelé lehet körülbelül behatárolni, hogy hol lehet a probléma, hol lehet a hiba. A térd alatti szakaszon, a térd fölötti szakaszon, nota benne a csípő, vagy pedig ugye hasi verőérben.
0: Mit lehet ezzel tenni? Tehát hogyan gyógyítható, műtét által?
1: Hát nem műtéttel kezdődik természetesen. Az lenne a szerencsés, hogyha a páciens, mikor legelőször észreveszi ezt a furcsa érzést, ezt a fájdalmat bizonyos fizikai megterhelés után, orvoshoz fordulna. Hogyha egy autentikus orvos kézbe kerül, ez lehet egy általános orvos, egy családorvos, mert ugye ezek az alapvizsgálatok elvégezhetők, és hogyha ez igazolódik az első vizsgálati eredményből, akkor természetesen ugye tovább kerülhet érbe egy gyógyászhoz, úgynevezett angiológushoz, aki ugye speciális ezekkel foglalkozik, majd pedig érsebészhez, vagy pedig olyan intervenciós kollégához, aki nem feltétlen sebész, hagyományos sebészi módon, hanem ugye egy katéterrel éren belül próbálja korrigálni ezeket az elváltozásokat.
0: Nincs ennek nagy veszélye, hogy éren belül ezeknek a katétereknek, hiszen hogyha valahol szűkebb az ér, esetleg megrepedhet.
1: Nem, hát ez ugye egy laikus számára ez egy teljesen logikus, vagy ugye várt kérdés. Ezek ma már technikailag egy olyan magas szinten és olyan biztonsággal végezhetők, teljes alternatíváját biztosítják a hagyományos sebészi beavatkozásnak. Sok esetben előny ennek a beavatkozásnak, hogy nem kell különösebb érzéstelenítési módot alkalmazni, nem kell altatni a beteget, nem kell egy gerincérzéstelenítés, mert ez ugye egy helyi érzéstelenítésből bevezetett katéterrel is sok esetben korrigálható. Másszor pedig vannak olyan kicsi, olyan sebészileg nehezen elérhető érszakaszok, amiknél kifejezetten előny, sőt sokkal technikailag is, meg a beavatkozás eredményét tekintve is sokkal előnyösebb.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Mátyás Lajost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát kérdezte, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásáros-Namény felé autózók a külső és a lálósávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Szintén az M3-as autópályán Gyöngyös térségében is burkolatfelújítás zajlik, amely sávelhúzásos terelés kiépítését tette szükségessé. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leállósáv használható. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Hajdúnánás elkerülő szakaszán új terelés épült ki, a 199-es és a 200-as kilométer között csak a belső sáv járható. Budapest felé a 267-es jelű Máté-Szalka-Szatmár-Németi csomópont lehajtóágát lezárták. Terelőútként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és a 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden útépítési munkálatokat végeznek. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Még mindig a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között több szakaszon közműépítés és aszfaltozás miatt vezettek be sávzárást vagy félpályás útlezárást. Szarvaskőnél is dolgoznak a 25-ös főúton, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen is félpályás lezárás van érvényben. Szentdomonkos térségében a 25-ös főúton a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti harmadán párás, ködös tájakkal találkozhatunk. Délutára nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18-31 fok közötti értékeket mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat hűvösebb az idő. Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Duna vonalában is attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a délies szél lehet élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk, erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Pénteken egy újabb hideg front érkezhet északnyugat felől. Időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és elszórtan záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli majd északnyugatira forduló szél élénk, északnyugaton erős, viharos lehet. Délután 20 és 29 fokot mérhetünk, északnyugaton lesz hűvösebb. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Néhol zápor kialakulhat. Az északi északnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 9 és 15, délután 23 és 28 fok között alakul. Vasárnap gomoly felhős, napos idő várható, helyenként azonban előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 24 és 29 fok között alakul. Jó hír, hogy fronthatás nem terheli szervezetünket, tart azonban a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, és egyszerre több fásszárú, illetve mellettük már egyre több lágyszárú allergén virágbora okozhat tüneteket. A pollen terhelés a hét második felében várhatóan ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsit fűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűi és a bodzái közepes szintet érhet el. Az eperfafélék, a bálványfa, valamint már a hárs pollenje is jellemzően alacsony, esetenként közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fák közül a ciprus és tiszafafélék, a kőris, a tölgy és a nyírvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. A meteorológiai előrejelzés alapján a hétvégén, illetve a következő hét elején záporok, zivatarok várhatóak. Magas pázsitfű pollen koncentráció esetén a viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, és ezek a részecskék kisméretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és az asztmások számára javasolják, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren, és az ablakokat zárják be. A késői virágzású fák, valamint már a pázsitfűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére érzékeny allergiások is számíthatnak allergiás tünetekre, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvos-meteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
2: A napverset.

0: Füst Milán az igaz bíróhoz. Ki egyformán osztott szemeidnek fényét, mint a nap, s hisznek-e benned, vagy sem, szidnak-e, szeretnek-e, nem bánod, és látják-e, hogy életet oszt fénylő melege szemeidnek. Te csak derűsen mosolyogsz, s elrévedve osztasz, s két jó kezed osztva mozog, mint a szorgalmas magvetői, kit bárgyú szomszédja gennyes ajakakkal hiába szidalmaz. Téged fennhangon nevezünk, téged elképzelünk, igazság, hatalmas nemtő. Te voltál mindig a bölcsek képzelete, s mint a foszfor úgy világít te néked a dolgok lelke éjszaka. Jóság és okosság te benned egyesülvén vannak. S téged dicsőít szavam először, hogy szólalok, s nem halkan többé, de önérzettel, mert fennhangon szóljon a hívő. Egy férfihez szólok most, s hozzáintézem a szavakat. Néki dicsérem a fényt, mert ő tudja, hogy van. S várom okos szeme, mind fénylik, mind nyílik szája feleletre. Én az életet már láttam, nem félek, és nem várok. S ki megszólít, megvetem. De szilárdan szépen állani akarok, s élni, mint az elfáradt oszloptartó leányok. Szeretni, kit eddig megláttam, derék, ha volt, és menni mindelőre daccal, s meghalni azután. Meglátni végül is a fényt, mint aki eltévedt, és sokat botorkált egy vak alagútban a sötétben, s feljutott végül a napfényre, gyönyörű szép hajnalidőben.
1: Füst Milán az igaz bíróhoz című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Füst Milán Kossuth díjas magyar író, költő, drámaíró, esztéta. Budapesten született 1888. július 17-én elszegényedett zsidó kispolgári családban. Nehéz körülmények között éltek, mégis jogi és tanári diplomát szerzett és tanárként helyezkedett el. Tanítványai úgy emlékeznek, hogy egész lelkét adta a tanításba, órái lelket, értelmet izgatóak, gondolatébresztők voltak. Szívós kitartással szerzett tudósi színvonalú műveltséget, amelyben jelentékeny helyet foglalt el az antik görög kultúra és a Biblia. Jó barátja volt Kosztolányi Dezső és Karinti Frigyes. Ifjúkorától fogva verselt, de nem ontotta könnyedén a verseket, lassan csiszolva, újra át meg átírva formálta méltóság teljesen komor költeményeit. A magyar költészet leglassabban dolgozó, legaggályosabb költője. Aggastyán korában is tökéletes remek műveket írt, és 80 évre terjedő életében összesen nem írt 100 verset. Versei formájukban nem emlékeztetnek senkire egész irodalmunkban, Kassák mellett a szabad vers legnagyobb művelője. Első költeményei a Nyugatban jelentek meg 1909-ben. 1920-ban megjelent könyvalakban az 1917-ben írt Nevetők című elbeszélése. Az Aranytál című kisregénye első díjat nyert az Athénaum pályázatán. Kitűnő drámaíró is volt. A maga kora a színházi élet nem érdeklődött irántuk, így mindössze két színpadi műve maradt, a Szerencsétlen emberek szerelmi szomorúságáról szóló Boldogtalanok és a kitűnő lélektani történelmi dráma, a Negyedik Henrik. Minden olvasó tudta, hogy milyen jó művek, de csak évtizedekkel utóbb kerültek színpadra, és a Negyedik Henrik elkésetten aratott nagy színpadi sikert. 1942-ben jelent meg egyik főműve, a 7 évig írt A feleségem története. Ez a nagy terjedelmű lélektani regény később már a háború után világsiker lett. Francia fordítás útján belekerült a Század próza irodalmába. Közben tagja volt a lengyel-magyar kapcsolatok ápolását célú tűző Magyar Mikivics Társaságnak is. 1948-ban egyetemi tanár lett, megkezdte rendszeres esztétikai előadásait. 1948-ban Kossuth díjat kapott, 1949 és 55 között nem jelentették meg műveit. 1960-ban nyugdíjazták. Betegsége egyre inkább ágyhoz kötötte. 1967-ben halt meg, még megérve a Boldogtalanok Víg Színházbeli premierjét.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává. A Szentatya a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a szent lelket követve. A Szentatya üzenete a cserkészeknek: terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává. A mexikói származású Maria Montserrat Alvarado, az EVTN News jelenlegi elnöke és operatív vezérigazgatója, novemberben Paolo Ruffini mostani prefektus utódja lesz, akinek ősszel jár le a mandátuma. A leendő prefektus a kinevezéséről így nyilatkozott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyakozással fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. 14. Leó pápa június 2-án kedden megjelent rendeletével Maria Montserrat Alvaradot, az EVTN News jelenlegi elnökét és operatív vezérigazgatóját nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává 2026. november 1-jei hatállyal. Maria Montserrat Alvarado Mexikóvárosban született, és az Egyesült Államokban végezte a tanulmányait, ahol a Florida International University-n és a George Washington University-n szerzett diplomát. 2009 és 2023 között vezető pozíciókat töltött be a Beckett Vallásszabadság Alapítványnál, ahol a vallásszabadság védelmére és az emberi méltóság előmozdítására irányuló kezdeményezésekben vett részt. 2023 óta az EVTN News, azaz az Örök Ige televíziós hálózat hírrészlegének elnöke és operatív vezérigazgatója, aki a televízióban, rádióban, nyomtató digitális és közösségi médiában 7 nyelven tartalmat előállító nemzetközi média platformokat ellenőrizte. Maria Montserrat Alvarado kinevezésével 14. Leó pápa folytatja a római kúria reformjának és megújításának útját, amelyet Ferenc pápa indított el, és amelynek keretében világi hívők, férfiak és nők kaptak vezetői és felelősségteljes tisztségeket az egyetemes egyház szolgálatában. Maria Alvarado az első nem szerzetes nő, akit a Szentszék egyik dikasztériumának prefektusában neveztek ki. A római kúria reformjának részeként 2015. június 27-én a Ferenc pápa által létrehozott kommunikációs dikasztérium felügyeli a Szentszék kommunikációs rendszereit, köztük a Vatikán News-t, a Vatikáni Rádiót, az Osservatore Romanót, a Vatikán Médiát, fotó, hang és videószolgáltatásokat, a Szentszéki sajtóirodát, a Vatikáni könyvkiadót, a Vatikáni nyomdát és a Vatikáni filmarchívumot. A ráruházott operatív és technológiai feladatok mellett a dikasztériumon kommunikáció területén az egyház tevékenységének teológiai és pasztorális vonatkozásait is elmélyíti és fejleszti. Maria Alvarado Paolo Ruffini utódja lesz, akit Ferenc pápa 2018-ban nevezett ki a római kúria első világi prefektusának, és aki most októberben tölti be 71. életévét. A bejelentést követően kiadott nyilatkozatában Maria Alvarado így fogalmazott: bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyra fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. Hálás vagyok Paolo Ruffininek az elmúlt éve során nyújtott vezetésért, és alig várom, hogy barátságban és reménységben folytathassam a dikasztérium megerősítésének fontos munkáját, hogy az továbbra is szolgálhassa az egyházat Rómában és mindenhol, hogy Krisztus hirdesse a világnak. Paolo Ruffini prefektus levelet küldött a kommunikációs dikasztérium munkatársainak, amelyben kijelentette:
A dikasztérium DNS-ébe beívódott az a kötelesség, hogy folyamatosan lépést tartson a gyorsan változó kommunikációs világgal. Azóta, hogy intézményként megszülettünk, iránytünk ez volt és ez marad, soha ne álljunk meg, putás közben adjuk át a stafétabotot, legyünk jelen itt és most, ebben a pillanatban, mint a kommunikáció mécéje, amely az idővel növekvő közösség eszköze. Én most beléptem a futam utolsó szakaszába, mielőtt, hosszú utam során, amelyen mi munkás, dolgos életünk, elérve a 70 éves kort, a nyugdíjkorhatárt, átadom a stafétabotot Maria Montserrat Alvarádónak, mint a következő prefektusnak. Mi jól ismerjük egymást, és a következő hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni az egyházban, az egység és a nyitottság szellemében. Michael P. Warsaw, az EVTN igazgató tanácsának elnöke és vezérigazgatója

0: Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a Szent Lelket követve. Első ízben találkozott Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás mozgalommal. Több ezer tagjának a 6. pálteremben tartott audienciát május 30-án szombaton délelőtt. Örömmel köszöntötte a KARIS, vagyis a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata vezetőit, a különböző közösségeket, csoportokat, ima és evangelizáló iskolák képviselőit. A Szent Atya idézte pápa elődeit, akik a mozgalomban nagy ajándékot láttak az egyház fejlődése számára. Szent 6. Pál kijelentette, hogy az egyre inkább szekularizált világnak éppen a lelki megújulás tanúságtételére van a legnagyobb szüksége, amit a Szentlélek táplált közösségeikben szerte a világon. Szent 2. János Pál az evangelizálás fontosságára mutatott rá, amire a lélek indítja őket. Krisztus a mi üdvözítőnk, ezért aki megízlelte az ő jóságát, nem maradhat csöndben és tétlenül. Buzgón hirdessék tovább az evangéliumot a körülöttük lévő embereknek. 16. Benedek pápa arról a sajátos hozzájárulásról beszélt, amelyet a karizmatikusok adnak az egyháznak. Fölhívták a figyelmet a karizmák és ajándékok aktualitására, amelyet a lélek adott. Ahogy a mozgalom kezdetén Suenens bíboros, úgy Ferenc pápa is gyakran kegyelmi áramlatként határozta meg a karizmatikus megújulást az egész egyház számára. Küldetésük az evangelizálás, a lelki ökumené, a szegények és rászoruló gondozása, a kirekesztettek befogadása. A megújulás alapja pedig Isten imádása. 14. Leó pápa is támogatni kívánja a Péter széke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja közötti kapcsolatokat, a kölcsönös tisztelet, közelség és támogatás szellemében. Ezért kiemelt néhány alapvető elemet a mozgalom lelki tapasztalatából. A lélekben való keresztség, a dicsérő ima, Isten igéje, a közösség és a tevékeny szeretet. A lélekben való keresztségről szólva a Szent Atya megállapította. A mozgalom közös hitbeli útja éppen a Szent Lélek személyes megtapasztalásában gyökerezik, mely a keresztség kegyelmén keresztül vált hatékonnyá mindannyiukban, Isten szeretetét tudatosítva bennük. Lelke benső kiengesztelődést és békét hozott nekik, megszabadította őket a földi dolgokhoz való ragaszkodástól és a bűn elnyomásától. Újfajta hozzáállást tett lehetővé, amelyet a másik ember és a jövő iránti nyitottság és remény jellemez, abban a bizonyosságban, hogy semmi nem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek e megtapasztalásából származik az a mély vágy, hogy szeretetének tanúi és hírvivői legyenek, vigaszt vigyenek az ürességtől és magánytól szenvedőknek. A Szentlélek meggyőző tapasztalatából új ima élet fakadt, ami egy spontán és őszinte párbeszédben fejeződött ki. Újfajta nyitásban a dicséret, a szentségimádás és a hálaadás felé. A szentségimádás és a dicséret, mely annyira jellemzi a karizmatikus találkozókat, a keresztény imádság lényeges részei, melyeket az elmúlt években a mozgalom segített újra felfedezni és érvényre juttatni. A Szentlélek megújult kiáradásának másik gyümölcse a Szentírással való élő kapcsolat volt, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. A Szentírás a karizmatikusok számára csodálatos lelki táplálék forrása lett,
1: a wonderful source of spiritual nourishment,
0: mely megvilágosít és vigasztal. Ugyanígy a megkülönböztetés forrása is, mely mindennapi döntéseiket irányítja, és tartalommal tölti meg a közösségi imákat. A Szentlélek a szeretet közösség forrása. 13. Leó pápa több dokumentumban bátorította a katolikusokat, hogy minden évben novénát imádkozzanak a Szentlélekhez, Urunk mennybe menetele és pünköst között, kifejezetten a keresztények egységének szándékára. A lélek teremt harmóniát a karizmatikus megújulás különféle karizmái és összetevői között, mint ahogy a más felekezetű keresztény testvéreink között is. 14. Leó pápa

0: Gül a tevékeny szeretet meghatározó szerepéről beszélt a mozgalom életében. A lélek megújult jelenléte a szeretet újfajta érzését ébresztette fel bennük, melyet maga az isteni szeretet ihletett. Ez a szeretet Isten és a testvérek felé irányul, közelséget és együttérzést kelt, főként a szenvedők iránt. A karizmatikus megújulásból sok karitatív mű született a rászorulók javára, lelki és anyagi téren egyaránt. Tartsák ébren ezt a szeretetet a szegények iránt, mely feltárja Isten valódi arcát, buzdította a mozgalom tagjait a pápa. Beszéde végén köszönetet mondott elkötelezett munkájukért, és azt kérte, hogy folytassák küldetésüket, felkínálva tapasztalatukat és evangelizációs módszereiket. Kövessék híven papjaik útmutatását, a közös megkülönböztetés során hallgassanak a bölcs emberekre, még ha nem is tagjai csoportjuknak. Ápolják az összhangot és az együttműködést a közösségeken belül. Soha ne engedjenek a törtetés, a hatalomvágy vagy a személyes presztízskeresés kísértésének. A Szentlélek legyen mindig fény és erőforrása személyes és közösségi életükben. Szűz Mária, az egyház anyja óvja őket.
1: And may the Virgin Mary, Mother of the Church,
0: fuhászkodott Leó pápa, majd apostoli áldását adta a katolikus karizmatikus megújulás találkozójának résztvevőire.
2: XIV. Leó üzenete a cserkészeknek. Terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Hétfőn délelőtt a vatikáni 6. pálteremben 14. Leó a katolikus cserkészek és cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szolgálat a cserkészek módszerének minden elemét egyesítő erő, Lord Baden-Powell az alapító nevelési filozófiájának szíve. A szolgálat pedig azt jelenti, hogy képességeinket és időnket mások rendelkezésére bocsátjuk, teljesen ingyen, anélkül, hogy bármit is elvárnánk cserébe. Továbbá megszabadít minket az énközpontúság hajlamától. 14. Leó pápa erre emlékeztette a cserkészeket, akiket a szervezet létrejöttének 50. évfordulója alkalmából fogadott. Amint egy 3000 egybegyűlt cserkészvezetőnek reményét fejezte ki, hogy a Szentlélek megsokszorozza közöttetek ajándékait, hogy a szeretet, a befogadás és a béke nyelvén szólhassatok, és azt terjesszétek. Leó pápa néhány nappal pünkösd után utalt erre, abban a reményben, hogy ez az évforduló a szövetség számára olyan lesz, mint egy új pünkösd.
3: Come una nuova Pentecoste.
2: Amikor a lélek ajándéka fellobbantja az életet, és megnyitja az utat a küldetés felé. Az elmúlt 50 évben az Európai Katolikus Cserkészek Szövetségének olasz szervezete egy sajátos nevelési stílust szilárdított meg a hittanúság tételének kifejezésére. A Baden-Powell ihletése szerint kidolgozott eszközök segítségével elkíséritek a fiúkat és a lányokat a találkozásra Jézussal, a jó élet mesterével, hűséges barátunkkal, igazságos és erős vezetőnkkel, fejtette ki 14. Leó. A pápa emlékeztetett arra, hogy az élet a szabadban, a természettel való kapcsolat tevékenységeik lényeges dimenziói, amelyek Isten jóságáról beszélnek a teremtő által a teremtésben hagyott nyomokon keresztül. Továbbá hangsúlyozta, hogy ezekben a tevékenységekben a cserkészek bölcsen összekapcsolják Isten szavát a természet könyvével. Mint egy friss forrásvíz arra hívlak benneteket, hogy merítsetek a Szentírásból, hogy megvilágosítsátok és támogassátok az emberi és lelki növekedés tapasztalatait, mind személyesen, mind közösségileg, kérte a cserkész vezetőktől 14. Leó. Ezután idézte Ferenc pápa szavait, amelyeket a 2019. augusztusában az Európai Cserkészek és Cserkész Vezetők Nemzetközi Uniójával tartott találkozón mondott. Arra hívlak benneteket, hogy mindig tartsátok magatoknál iránytűként az evangéliumot, az élet igazi térképét, és minden nap nyissátok ki. Az evangélium, amelyre 14. Leó emlékeztetett, maga a Krisztus személye, jó hír a zavarodott emberiség számára,
3: buona notizia per un'umanità confusa, illusa,
2: aki oltja az igazságosság és az igazság iránti szomjúságunkat, és belénk csepegteti a bátorságot, hogy kitartsunk a jóságban, és álljunk mások szolgálatában. Erről az elkötelezettségről szólva a pápa hangsúlyozta, hogy ők tanúságtevők a rájuk bízott gyermekek számára. Életetek harmóniája és választásaitok érettsége az ő szemükben nagyon fontos példa, amely segíti őket a növekedésben. Ezért velük együtt éljétek meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljatok nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív benneteket, hogy másszatok fel a csúcsra, hogy evezzetek a mélyre, hogy együtt járjatok az erény útján, buzdított Leó pápa. Majd emlékeztetett arra, hogy az európai cserkészek egyházi segítőiként szolgáló papok az egyház és a szervezet közötti kötelék garanciái, és hogy a cserkész módszer a személyt helyezi a középpontba, minden kapcsolati aspektusával és emberi gazdagságával törődve. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szervezet pedagógiai megközelítése magában foglalja a külön férfi és női részlegekben végzett nevelést, hogy különleges figyelmet szenteljenek a fiúknak és a lányoknak. Így a női és férfi lét alapvető jellemzőinek ilyen módon történő feltárása előkészítő dinamikává válik a másokkal való találkozáshoz, a kölcsönös növekedéshez. A jó keresztények és jó állampolgárok nevelése a cserkész módszer célja, amelyet a vezetők pedagógiai egyetértése révén érnek el minden egyes lánnyal és fiúval az út különböző szakaszaiban, mutatott rá Leó pápa. Ezután nagyra értékelte az olasz-európai cserkészek döntését, hogy kulturális szinten is ápolják az európaiság dimenzióját, megújítva elkötelezettségüket egy népekből álló, nem csak üzleti Európa építése iránt, amelyet a keresztény humanizmus legmagasabb rendű értékei egyesítenek.
3: Unita dai più alti valori dell'umanesimo.
2: A cserkészet kalandja segít felfedezni, hogyan valósítja meg és vonja be emberségünket Isten műve, aki mindannyiunk igazi nevelője, zárta beszédét Leó pápa, a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének olasz képviselőihez.
4: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A szadduceusok olyan kérdést tesznek fel Jézusnak, amellyel azt akarják bizonyítani, hogy a feltámadás nem létezik. Ismerjük a történetet, amely nem valós, hanem egy kitalált eset. 7 testvér ugyanazt az asszonyt veszi feleségül egymás után Mózes törvénye szerint. A feltámadáskor kérdezik gúnyosan, kié lesz az asszony. A kérdés nem őszinte. A szadduceusok ugyanis eleve tagadják a feltámadást, tehát nem az igazságot keresik. Jézus tulajdonképpen nem a kérdésre válaszol, hanem a kérdezők téves gondolkodására világít rá. Nyilván azért tévedtek, mondja, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Az emberi gondolkodás gyakran próbálja Isten örök titkait a földi tapasztalatok korlátai közé szorítani, de Isten nem fér bele a mi okoskodásainkba. Jézus szerint a feltámadás nem a földi élet meghosszabbítása, hanem minőségi átalakulás, egy új létmód. A történet azt tanítja, hogy Isten túlmutat a mi mostani tapasztalatainkon. A másik üzenet így szól. A feltámadás az Úr személyes ígérete. Ő az élők istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Nem múlt időben, hanem jelen időben. A feltámadásba vetett hit segít abban, hogy a gyász mélyén a remény virágozzék. A feltámadás nem azt jelenti, hogy visszakapjuk, amit elveszítettünk, hanem azt, hogy Isten szeretete örökre betölt minket.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 227-es, az Éneklő Egyház énekes könyv 578-as, végül pedig a Szent vagy Uram 138-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 227-es, az Éneklő Egyház énekes könyv 578-as, végül pedig a Szent vagy Uram 138-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Lvanga Szent Károly és társai vértanúk emléknapján reggeli szentmisénket a nagy család élő és elhunyt tagjaiért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, te a vértanúk kiömlő vérét, keresztényeket termő magvetésé tetted, adj mindenkor bőséges aratást egyházad szántóföldjén, amelyet Szent Károly és társai vérük hullásával öntöztek, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Pál, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Krisztus Jézus apostola, üdvözletét küldi Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom és béke az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor imádságaimban éjjel-nappal szüntelenül megemlékezem rólad. Figyelmeztetlek, érezd fel magadban Isten kegyelmét, amely készföltételen folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyelj hát tanúságot tenni Urunk mellett, és engem se szégyelj, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket, velem együtt bízva az Isten erejében. Ő megmentett és szent hivatásra hívott meg minket, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározása és kegyelme szerint, amelyet örök idők előtt adott nekünk Krisztus Jézusban. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki a halált legyőzte, az életet és a halhatatlanságot pedig felragyogtatta az evangélium által. Ennek lettem hírnöke, apostola és tanítója. Emiatt szenvedem a fogságot is, de nem szégyenkezem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok abban, hogy ő meg tudja őrizni rám bízott kincsemet addig a napig, amíg el nem jön. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen.

0: az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódott testvérének. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának, és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Épp úgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a 7, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus azt felelte nekik: nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szól Mózeshez Isten? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Farizeusok, illetve szadduceusok jönnek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, és egy ilyen nagyon furcsa történettel állnak elé. Ugye ez a sorban mindegyik testvér feleségül veszi azt az egyetlen asszonyt, és aztán melyiknek a felesége lesz a feltámadás után, ha egyáltalán van feltámadás, és igazából itt a kérdés az nem az, hogy most akkor itt hogyan házasodnak, vagy hogyan nem, hanem ez, amit így fogalmaznak meg, hogy ha ugyan van feltámadás. Tehát ez a csoport nem hisz a feltámadásban. És Jézus válasza feléjük ez, hogy hát nagy tévedésben vagytok. És talán az első számú örömhír ezen a mai reggelen az, hogy mi nem vagyunk nagy tévedésben, sőt, egyáltalán nem vagyunk tévedésben, hiszen hiszünk a feltámadásban és az örök életben. Hogy mi a kinyilatkoztatásból és az egyház tanításából nagyon jól tudjuk, és vasárnapról vasárnapra imádkozzuk és megvalljuk, hogy hiszem a test feltámadását, hiszem az örök életet. Hogy nekünk van ígéretünk már Jézus Krisztusról arra vonatkozóan, hogy ő elment, hogy nekünk helyet készítsen, mert azt akarja, hogy ott legyünk, ahol ő van. Hogy van élet a halál után, sőt, nem hogy van ott valami, hanem ott van igazán valami, hogy ott van a létezésnek az a teljessége, amiről a legteljesebb módon állítható, hogy ez az élet van. Hogy ott létezés van. Ez az örök élet, ebbe a perspektívába vagyunk beállítva a keresztségünk által, a Szentírás alapján, a szentségek vétele által, erre irányulunk. A hívő embernek ez a horizontja, az örökké valóság. És ugyanakkor előtte elhangzik ez a szent lecke, Szent Pál apostol Timóteusnak írt második leveléből ezek a rendkívül buzdító szavak, amiben elmondja, hogy hát Isten nem a félelem és nem a csüggettség lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És hogy aki ezt a lelket befogadja, az képes még a szenvedéseket is örömmel és szeretettel vállalni, a nehézségeket, a kihívásokat. Hogy mi, akik ezt a lelket megkaptuk, ennek a léleknek az erejében tudunk élni, dolgozni, kapcsolódni a körülöttünk élőkhöz, a világhoz, jelen lenni az egészen hétköznapi életünkben is. És a hívő emberben ez a dinamizmus van jelen, és ez a fajta kettősség visz előre bennünket folyamatosan, hogy előre tekintünk az örökké valóságba, mert van rá ígéretünk, és van hitünk, és van reményünk, és ugyanakkor itt vagyunk két lábbal a földön, és van honnét erőt merítenünk ahhoz, amit minden nap meg kell tennünk. Hogy hívő emberként mi nem csupán valamilyen szent révületben élünk, és akkor várunk valamire, hanem nagyon is jelen vagyunk az életünknek és a világnak a dolgaiban. És az örömhír végső soron, a jó hír ezzel kapcsolatban micsoda? Az, hogy Isten ma reggel is az ő igéjén, az oltári szentségnek a vételén keresztül, vagy az arra való vágyakozáson keresztül megajándékoz bennünket. Ugyanannak az erőnek, ugyanannak a szeretetnek, ugyanannak a józanságnak a lelkével, mint akiről Pál apostol Timóteusnak ír. Hát ezzel a vágyakozással folytassuk most a szentmisét, az áldozati liturgiát, és járuljunk a szent áldozáshoz. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúdért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk. Vértanúdért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismeret szabadság ajándékát, hallgass meg, Urunk. Vértanúdért, akik téged követve keresztüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük, hallgass meg, Urunk. Vértanúdért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szentvéredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogad be a nagy család elhunyt tagjait örök országodba, az élőket pedig árazd el minden égi és földi ajándékoddal, hallgass meg, Urunk. Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogad jó szívvel áldozati adományainkat, s amint szent vértanúidnak megadtad, hogy inkább a halált válasszák, mint a bűnt, foglalj le minket is egészen magadnak, és tégy oltárod méltó szolgáivá, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban Krisztus, ami Urunk által. És ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével, hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül valljuk.

Magasabban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével.
1: Legyen.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az anyja. Krisztus testesége.

0: Könyörögjünk! Szentségi lakomádban részesülve, Urunk Istenünk, megünnepeltük szent vér tanúidnak a halálon szerzett győzelmét. Add, hogy amint nekik erőt adtál a kínok elviselésére, erősíts meg minket is az élet nehézségei között, hitben és szeretetben, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat, Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Holló Gábor, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Tompos Péter irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. 14. Leó pápa felkívánja gyorsítani a Vatikán energiafüggetlenségét szolgáló megújuló energiafejlesztéseket. A Szentatya ezért létrehozta a Naptestvér Alapítványt, amely a Vatikán teljes villamos energiaellátását biztosítani hivatott, agrivoltaikus beruházás megvalósításáért és működtetéséért felel majd. Az agrivoltaika kifejezés a mezőgazdasági hasznosítást és a napenergia termelést egyesíti ugyanazon a területen. A projekt még Ferenc pápa kezdeményezésére indult 2024-ben. A beruházás helyszíne 424 hektáros, vagyis jóval nagyobb a Vatikán város területénél. Ott működnek a Vatikáni Rádió adótornya is. A szerződés szerint a Vatikán saját szükségletét meghaladó mennyiségben termelt energia az olasz állam tulajdonába kerül. Itthon új vezetőt választott az Egyházi Kórházak Egyesülése. A szervezet elnöki tisztségét a jövőben Velkei György János tölti be. A Betesda Gyermekkórház főigazgatója az Inforádióban azt mondta, kevés az egyházi kórház, meg is kell küzdeniük a forrásokért. Jelenleg Magyarországon 7 egyházi kórház van. Jól haladnak és akár már a héten lezárulhatnak a technikai szintű egyeztetések a magyar kisebbség jogairól Ukrajnával, jelentette ki a magyar miniszterelnök Berlinben. Magyar Péter közölte, ha ez megtörténik, kész akár a jövő hét elején találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, így fogalmazott a miniszterelnök Berlinben. Magyar Péter a német kancellárral tartott közös tájékoztatóján kiemelte, a kormány ott lesz, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. Friedrich Merz szerint Magyarország európai szerepének erősödése az egész kontinens, valamint a NATO számára is előnyös lenne. A német kancellár kijelentette, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat az országuk segítségére. Magyarországon tárgyal az igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokról a kormánnyal. Michael McGrath az országgyűlés tagjaival is találkozik, hogy egyebek mellett a 2026-os jogállamisági jelentés előkészítéséről tárgyaljon. Nyílt fenyegetésnek nevezte a köztársasági elnök, hogy az alkotmány módosításával távolítanák el a hivatalából. Sólyog Tamás a német Cicero lapnak nyilatkozva azt mondta, demokratikus alapelveket is sértene egy ilyen jogalkotási rendszer. Partnerséget kérnek a kormánytól az önkormányzatok, fogalmazott a budapesti főpolgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetségének reformjavaslatairól tartott tájékoztatón. Karácsony Gergely megerősítette, ma elkezdik az egyeztetéseket a vidék- és településfejlesztési miniszterrel az önkormányzati rendszer helyzetéről. Kettő lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetést is indítanak annak feladatáról, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán azután beszélt erről, miután egyeztetett Michael McGrath-tel az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a közgyűjteményekben őrzött, nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgy vagyon helyzetéről és állapotáról a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt közölte, nem céljuk megszüntetni a kihelyezéseket, ám fontos, hogy azok átláthatóan szakértő kurátorok döntésén alapuljanak, ne egyéb érdekek és ízlések alapján. Végül az időjárásról, egyre több felhő lesz felettünk, záporok, zivatarok kialakulása várható, felélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
0: Szentek

kivégeztette. Ugandába francia missziós atyák, fehér atyák első csoportja 1879-ben érkezett. Itt a négerek szívesen fogadták őket, de az arab kereskedők felbújtatták Tesa királyt ellenük. Három évi térítő munkájuk után kiutasították őket Ugandából, de a királyfia, Vanga uralkodó, amikor a trónra került, 1884-ben visszahívta őket az országba. A királyi udvarban már voltak keresztények, egyesek magas hivatalban is, köztük a királyi testőrség parancsnoka és az udvarmester. Ketten fedezték fel azt az összeesküvést, amelyet Katikíró a király után az első ember szervezett, ám a király nem végeztette ki, hanem hivatalában hagyta. De Katikíró bosszút fogadott ellenük. Egyre inkább a keresztények ellen hangolta a fiatal királyt, s ennek az lett az első eredménye, hogy 1885. október 30-án királyi parancsra megölték az anglikán püspököt, és vele együtt sok más keresztényt. Kémkedéssel várolták őket. Ugyanígy azt a Kasa Józsefet is, aki minden héten saját jövedelméből legalább egy rabszolgát váltott ki, és hitoktatói munkát végzett. Ő is fejével fizetett hitéért. A 17 éves Subugvao Dénest rajta kapták, hogy hitoktat. Maga a király döfött lándzsát a torkába. Ott feküdt saját vérében egész éjszaka, aztán csak másnap, 1885. május 25-én reggel fejezték le. És még aznap este a király kihirdette, hogy mindazokat, akik imádkoznak, meg fogja öletni. Vanga Károly az apródok vezetője volt, és nyomban fölismerte, hogy nem sokára mindannyiukra halál vár. A köztük lévő négy katekument levizsgáztatták, és azonnal megkeresztelték. Másnap valamennyiüket választás elé állították. Vagy nem imádkoznak, vagy meghalnak. Károllyal az élen mind az imádság mellett döntöttek. Előbb Kagawa Mátyás, a királyi testőrség parancsnoka halt meg, majd Murumba Mátyás, aki szintén magasrangú keresztény volt. Az ugandai vértanúk aktája úgy emlékezik meg róla, mint a vértanúk koszorújában a legszebb virágról. De Károly és többi társának kivégzése késlekedett, mert még nem készült el a vesztőhely. A hóhérok parancsnoka megkísérelte az apródok között lévő saját fiának megmentését. Könyörögve kérte, tagadja meg az imát, s megszabadul. Édesapám, nem teszem, ezután is imádkozni fogok, felelte. Akkor szaladj el, biztatta az apja. Nem, én barátaimmal akarok meghalni, hangzott a felelet, és visszaengedték társaihoz. Június 3-án kunyhójukból kihozták, megkötözve sorba állították őket. Először a vezetőjüket, Vanga Károlyt égették el elevenen. Azt hitték, hogy a többiek megrettennek ettől, de nem így történt. Ezért a többit is összekötözték, hogy így égessék el őket. Kiválasztották a hóhérok parancsnokának fiát, és kötelékét eloldották. A fiú erre sírni kezdett. A király megparancsolta, hogy öljél meg, hát olts ki az életemet. Én meg akarok halni Krisztusért. Ekkor apja átadta egy másik hóhérnak, aki megölte, s a mágjára dobta. Megparancsolta, hogy gyújtsák meg a többieket is. Így haltak meg valamennyien Krisztusért. 1885-ben minden szentek napján keresztelték meg Jamari János Máriát. Minden vagyonát a szegényekre költötte. Elfogták, és 1887. január 27-én egy tóba folytották. Ő volt a 22. ugandai vértanú. 15. Benedek pápa 1920-ban boldoggá, 11. Pius pedig Vanga Károlyt az akciókatolika és az afrikai ifjúság védőszentjévé nyilvánította. 6. Pál pápa 1964. október 18-án a Vatikáni Zsinat 3. ülésén avatta őket szentté. Imádkozzunk! Istenünk, te a vértanúk kiömlő vérét keresztényeket termő magvetéssé tetted. Adj mindenkor bőséges aratást egyházat szántóföldjén, amelyet Vanga Szent Károly és társai vérük hullásával öntöztek Krisztus a mi urunk által.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Atyáink istene, nagy és teljes irgalmú mindenek atya, te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését. Gyűlölöd a háborút, és elnyomod az erőszakosak büszkeségét. Azért küldted fiadat Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen, és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését. Ne legyen többé háború, visszafordíthatatlan kaland. Ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője. Szűnjék meg minden háború. Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk téged. Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez. Tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját. Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagy lelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek. Add meg korunknak a béke napjait. Soha többé háborút. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Lóerők, nosztalgia és adrenalin több mint 6000 négyzetméteren. Június 6-a és 7-e között az EGRI Körcsarnok ad otthont az Autósó Eger 2026 rendezvénynek, ahol lenyűgöző veterán és versenyautók sokasága várja az autózás szerelmeseit. Kapunyítás a látogatók számára szombaton 9 órakor lesz. Az autósó egy nagyszabású családi hétvége, ahol a legújabb modellek, a leggyorsabb versenyautók és a legszebb veterán járművek várják a közönséget. A járműcsodák mellett egésznapos zenei programokkal és közönségszavazással is készülnek. Készülnek sztárvendégekkel az autós világból, lesz élményautóztatás, verseny és veterán autókkal, közlekedésbiztonsági eszközök bemutatása, autószimulátorok és virtuális játékok, gyermekprogramok, ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás. Ezen kívül lesz még elektromos kisautózás, pedálos autózás és hordóvonat. Láthatják az EGRI Majorett táncsóját. Készülnek büfével, étel és italkínálattal, autós kiegészítők vásárával. A rendezvény jótékonysági célt szolgál, a bevételekből nehéz sorsú gyermekek nyári táboroztatását, valamint szeptemberi iskola kezdését támogatják, hogy számukra is örömteli legyen a szünet és az új tanév. A kiállítói autók részére a részvétel díjmentes. A járművekkel az érkezés és a helyfoglalás már június 5-én 12 órától lehetséges az őrzött területen. További részletekért és a kiállítói regisztrációhoz kérjék, hogy látogassanak el az Autósó Eger Facebook oldalára. Idén 75 éve, hogy a Bervapatak völgyében felépült az egykori hadiüzem, amely generációk életét határozta meg. Idézzék fel együtt a múltat és ünnepeljék meg a jubileumot egy közös programmal. A Berva 75 elnevezésű szombati program számtalan meglepetéssel és izgalmas eseménnyel várja az érdeklődőket. 16 óra 15 perckor a 14-es busz érkezéséhez igazodva Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető beszélgetős sétát vezet a lakótelepen. Találkozó a bolt előtt. Az esőhely a Berva közösségi ház lesz. 18 óra 15 perckor Tócsányi Sándor Cseh Tamás dalokat ad elő az óvoda előtti téren. 18 óra 45 perckor pedig pótkerék koncert lesz. A délutáni eseményeket a Nemzeti Együttműködési Alap, az EGRI Civil Fórum közművelődési szekciója, kiemelten a Berva Völgyi Egyesület, az EGRI Egészség és Környezetvédő Egyesület, a Heves Megyei Közösségszervezők Egyesülete, valamint a Magyar Vásár Egyesület és a Pótkerék Zenekar Civil Társaság támogatja. Egerbe látogat Böjte Csaba ferences szerzetes. Június 7-én, vasárnap este 18 óra 30 perckor szentmisét mond az EGRI Bazilikában. Másnap június 7-én, hétfőn 17 óra 30 perckor szentmisét mond a Szervita templomban. Június 12-én este újra mozgás éjszakája lesz Egerben és további közel 100 helyszínen Magyarországon. Számos sportággal találkozhatnak, kicsik és nagyok egyaránt, csak hogy néhányat említsünk, a techball, a challenge, a dance fitness, a zumba, a streetball és az asztali tenisszel is megismerkedhetnek az EGRI Kemény Ferenc sportcsarnokban. Szintén június 12-én második EGRI fáklyás futó fiesta lesz. A futás szerelmesei találkoznak az éjszaka fényeinél. A program kapcsolódik a Mozgás Éjszakája elnevezésű rendezvényhez. A találkozó az EGRI Érsekkertben lesz. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Jól haladnak, és akár már a héten lezárulhatnak a technikai szintű egyeztetések a magyar kisebbség jogairól Ukrajnával, jelentette ki a magyar miniszterelnök Berlinben. Magyar Péter közölte, ha ez megtörténik, kész akár a jövő hét elején találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, így fogalmazott a miniszterelnök Berlinben. Magyar Péter a német kancellárral tartott közös tájékoztatóján kiemelte, a kormány ott lesz, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. Friedrich Merz szerint Magyarország európai szerepének erősödése az egész kontinens, valamint a NATO számára is előnyös lenne. A német kancellár kijelentette, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat az országuk segítségére. Magyarországon tárgyal az igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokról a kormánnyal. Michael Magrath az országgyűlés tagjaival is találkozik, hogy egyebek mellett a 2026-os jogállamisági jelentés előkészítéséről tárgyaljon. Nyílt fenyegetésnek nevezte a köztársasági elnök, hogy az alkotmány módosításával távolítanák el a hivatalából. Sólyog Tamás a német Cicero lapnak nyilatkozva azt mondta, demokratikus alapelveket is sértene egy ilyen jogalkotási rendszer. Partnerséget kérnek a kormánytól az önkormányzatok, fogalmazott a budapesti főpolgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetségének reformjavaslatairól tartott tájékoztatón. Karácsony Gergely megerősítette, ma elkezdik az egyeztetéseket a vidék és településfejlesztési miniszterrel az önkormányzati rendszer helyzetéről. Kettő lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetést is indítanak annak feladatáról, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azután beszélt erről, miután egyeztetett Michael Magrath-tel az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a közgyűjteményekben őrzött, nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgy vagyon helyzetéről és állapotáról a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt közölte, nem céljuk megszüntetni a kihelyezéseket, ám fontos, hogy azok átláthatóan szakértő kurátorok döntésén alapuljanak, ne egyéb érdekek és ízlések alapján. A Magyar Nemzeti Múzeumban marad az aranygyapjas rendi lánc, így döntött a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a Facebookon számolt be arról, hogy a tárca megakadályozta, hogy kiszervezzék a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó állami tulajdonú felbecsülhetetlen értékű műtárgyat. Lemondott a Petőfi kulturális ügynökség éléről Demeter Szilárd. A 444.hu portálnak azt mondta, nem akar a továbbiakban az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni. A Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának elnöki posztjáról viszont nem mondott le. Oroszi Beatrix lesz az új tisztifőorvos, jelentette be az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Ő korábban az Országos Epidemiológiai Központ megbízott vezetője volt, annak 2017-es megszűnéséig. Az átalakuló országos egészségbiztosítási pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyányi Stratmann László alapítvány fő feladatát. Szeptember elején már az új rendszerben indul a munka, számolt be róla Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Az Országos Vérellátó Szolgálat átlátható működését ígérte az intézmény most kinevezett főigazgatója. Tordai Attila a régóta megoldásra váró kérdések közé sorolta a transzfúziós szabályzat aktualizálását, a vértakarékos eljárások elterjesztését vagy a transzplantációs koordináció támogatását. Új vezetőt nevezett ki az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére a belügyminiszter. A Katasztrófa Védelem főigazgatói posztján Gúra Zoltánt Varga Ferenc váltja, a Büntetés Végrehajtás pedig Tóth Tamás helyett Smel János vezeti. 42 új motorvonatot vesz az állam a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hívvonalakra a felszabadított uniós pénzekből. Vitézy Dávid közlekedés és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében közölte, az első 120 méter hosszú szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Azonnali hatállyal elbocsátották a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatóját, értesült a 444. Bada János 2023-ban lett a vezetője a MÁV csoport beszerzéseiért felelős vállalatnak. Végül az időjárásról: egyre több felhő lesz felettünk, záporok, zivatarok kialakulása várható, felélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 3-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Tompos Péter segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. Mai vendégünk Vámos Zoltán, az Eger Termál Kft. És az Arnaut Pasa Kft. Ügyvezetője lesz, akivel beszélgetünk jegyárakról, a tervezett fejlesztésekről. Így például kiderül az is, hogyan újul meg a jelenlegi fürdőház, és milyen egyéb attrakciókat szeretnének még a komplexumba a szolgáltatás fejlesztésére. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Esztei Hippolit egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
8: Kezdjük a gyerekkorától kezdve, hogy hogyan kerül egyáltalán Magyarországra, mert eddig csak úgy célozgattunk rá, mert újra és újra keresztezték az útjaik Bakusz Tamással egymást. Viszont most akkor nézzük meg az ő élettörténetét, azt is, amit Egerben töltött, ezt most nagyon idézőjelben mondtam, mert ez több mint 20 év, tehát hogyha összevetjük korábbi püspökökkel, akkor azt kell mondani, hogy nagyon hosszú ideig töltötte be az egri püspöki széket, és azért még az utóélete is nagyon izgalmas, meg hogy közben mi történik.
7: 9 óra után Tokai vételkörzetünkben Kilátó című regionális műsorunkat hallhatják. Ugyanebben az órában Kisújszálláson, Napról Napra című regionális műsorunkban egy miskolci jótékonysági hangverseny apropóján beszélget Molnár Levente és Kovács Gábor operaénekesekkel a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk, melyben Molnár Levente beszél.
9: Az energiánkat olyanra kell lekötni, ami minket túlél, amiben nyomot tudunk hagyni magunk után, valami olyat tudunk hagyni, amit esetleg többek is fognak szeretni, és ilyen a haza. Természetesen az első és a legfontosabb az isteni szeretet, a teremtés, maga az élet ünnepe, és az életen belül a szeretet ünnepe. Úgyhogy sikerült megint elérjük azt a hőfokot, ahol mindenki érezte, hogy jó annak lenni, akik vagyunk, jó hálát adni, és jó egy picit magunkba tekinteni, használni a belső érzetet, és hát a kegyelembe részesülünk.
7: 10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. Ma elsőként a Dunántúra látogatunk, Dunaföldvárra, ahol egy különleges kiállítást láthatunk. Műsorunk második felében Csepellényi György, pálos szerzetesre emlékezünk vértanúságának 352. évfordulója alkalmából. Ajánlunkban Fabó Ferenc szólal meg.
10: Jártuk a természetet természetfotósként, vadászként, és sok keresztet láttunk Dunaföldvár határában. Melyiket mennyire tettem már tönkre az idő? Volt, amit ápoltak szépen, volt, amit viszont nagyon megrágott az idő vasfoga. Úgy gondoltuk feleségemmel, hogyha az elődeink ezt fontosnak tartották valamikor állítani, akkor nekünk kutya kötelességünk a magunk lehetőségéhez mérten ezeket megőrizni az utókor számára.
7: Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallhatják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk. A mai adásban a házi gyúrt tésztákat ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
11: Mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert a látványa is örömet szerez a házi asszonynak.
7: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Füst Milán az Igazbíróhoz című versét Szegvári Menyhért mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Luanga Szent Károlyról és paptársairól emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírekkel jelentkezünk, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Móricz Zsigmond Szegény emberek című háború ellenes novellájának befejező részét dr. Hanisné Petróval írja, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára olvassa fel. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.

0: témák, érdekes emberek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és ma reggeli műsorunk vendégét, Vámos Zoltánt, az Eger Termál Kft. Ügyvezetőjét és az Arnaut Pasa Kft. Ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk és beszélgethetünk kicsit itt a nyár elején a strand és a nyár lényegéről.
1: Én is sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádiónak a hallgatóit.
0: Hogyan változott, mivel várják most majd az odaérkező vendégeket a strandon?
1: Ugye a strand életében mindig vannak ilyen egy éven belüli ciklusok, olyan tekintetben, hogy a szolgáltatás minősége közben a folyamatosan bővül, illetve az év vége felé változik. Ez nyilván egy üzemeltetésnél meg lehet különböztetni minimum kettő, de mi úgy mondjuk, hogy inkább négy időszakot. Az egyik nyilván a szezonon kívüli, ez a téli időszakot jelenti. A másik a szezon előtti, ez nagyjából április-május, sőt, ugye belecsúszik a júniusba. Itt a strandok nagy többsége ezt onnan méri, tehát ennek a végét ott méri, amikor az iskola befejeződik és megjelennek a strandon a diákok, illetve ennek következtében nagyobb tömegben a családok. És természetesen van egy szezon, ami június közepétől általában augusztus végéig, de még a külföldi turisták miatt ez elhúzódhat, ugye szeptember közepéig is akár, és utána pedig szintén jön egy ilyen kis utószezoni időszak, egy-két hónap, majd újból a téli rész. A előttünk álló időszakra vonatkozólag, ugye most június elejét írjuk, nekünk be fog köszönteni a szezonális, amikortól is június 15-től tervezve mind a 15 medencét üzemeltetni szeretnénk, azzal együtt, hogy az üzemeltetéssel párhuzamosan szintén az üzemrend, üzemeltetési szabályzat, vízjogi engedély, hatósági engedélyeknek történő megfelelés szempontjából egy tervszerű ütemezett karbantartás is mellette folyamatosan megvalósul. Ennek a végére, vagy a vége felé járunk. Gyakorlatilag itt a nyári időszak elejére egy benti medencének a benti fürdőház medencéinek a gyors karbantartása marad még hátra, de egyben ez azt is jelenti, hogy a külső strandmedencék mind teljes üzemmel fognak menni, tehát úgy mondom, hogy 14 plusz egy medencénk fog üzemelni. Ez azt jelenti, hogy az összes radonos, kénes gyógyvízzel töltött, valamint a vízforgatós rendszerű medencénk is üzemelnek majd.
0: Jelenleg is van karbantartás alatt medence, ugye ennek is az az oka, hogy a minőséget tudják gondolom fokozni. Ezek is akkor mind egyszerre fognak azzal együtt nyílni, június 15-tel?
1: Így van, a tervek szerint a külső medencénk karbantartása akkorra teljesen befejeződik. Mint mondtam, ez egy meghatározott üzemrend, illetve karbantartási terv szerint folyik. Idén az volt megfigyelhető, hogy mivel az idei tél egy kicsit erősebb volt, mint a tavalyi, ezért a burkolatok fölválásában és egyéb balesetveszélyes sérülések tekintetében nagyobb javításokat kell elvégezni, ami értelemszerűen többletidőt vesz igénybe. Viszont igyekszünk nyilván ezeket a határidőket betartani mindén, mind a kollégáim, erőt megfeszítve. Úgyhogy megfelelve a vendégigényeknek, és ugye a gyakorlatilag, ami alapvetően egy strandüzemeltetést meghatároz, és elsősorban a strandhoz kötődik az időjárás lekövetésének ilyen értelemben. Úgyhogy még egyszer azt tudom mondani, hogy a külső, a strandmedencéink teljesen rendben lesznek, egyedül a fürdőház medencének a karbantartása marad egy hétre. Most jelen pillanatban még szezonon kívüli árakkal dolgozunk. Az árpolitikánk alapján is az évek óta változatlan, tehát ez több éves, mondjuk így kialakult gyakorlat, és általában az ország minden strandja alkalmazza ezt a módszert, hogy ugye van egy szezonon kívüli árjegyzék alkalmazás, illetve egy szezonális, hiszen újabb rendszerek lépnek be, azoknak nyilván plusz költségigénye van, megnövekedett humán erőforrást kell hozzárendelni ahhoz, hogy az üzemeltetést megfelelően a szabályok szerint tudjuk elvégezni, gondolok itt az úszómestereknek, a vízi csúszdakezelőknek az alkalmazására, például, vagy a többletpénztár tekintetében, ugye plusz pénztárosok felvételére, és a bejáratoknál gördülékenyebb beengedés felgyorsítása érdekében a úgynevezett beengedő embereknek hívjuk kisegítőknek, akiket egyébként a diák szolgálattól, diák szövetkezettől kölcsönzünk ilyenkor nyárra, tehát mindezek azt eredményezik, hogy nyilván ezt valamilyen szinten a költségekben át kell, hogy vezessük. Viszont az a jó hír, hogy ezt idén egy picit tompítjuk, tehát nem tervezünk nagy emelést, átlagosan 4%-ot, 4%-kal számoltunk, tekintve azt, hogy igazából itt valahol szinkronba kell hoznunk az általunk kiajánlott, összeállított csomagot minőségileg azzal az árral, amit ezért el tudunk kérni, hiszen a Eger Termál Kft. Az gyakorlatilag piaci alapon gazdálkodik, tehát benne is van a nevében Kft. Vállalkozás, tehát a bejövő bevételből tartjuk el magunkat.
0: Hát és nagyon fontos megemlíteni, hogy az egrieknek igencsak kedvező jegyárakkal lehet belépni a strandra. Erről is beszélgessünk egy kicsit, hogy mennyiben változtak a jegyárak most az egri strandon.
1: Itt azt kell, hogy elmondjam, hogy az egri jegynek a mondjuk így módosítása vagy kedvezőbbé tétele kapcsán hosszú egyeztetések folytak az önkormányzattal, a közvetett tulajdonossal, hiszen az Eger Termál Kft.-nek a közvetlen tulajdonosa, ugye az EVAT ZRT 100%-ban, illetve az EVAT ZRT tulajdonosa 100%-ban az önkormányzat, tehát az önkormányzati érdekkör jelen van az Eger Termál Kft. Érdekében, vagy életében, hál' Istennek. És itt egyrészt az önkormányzatnak, a polgármester úrnak is kívánsága volt, inkább úgy fogalmaznék, hogy megpróbálni az egriek felé ezt a régen a kért kéréseket, ami mondjuk az egyik eleme ebben testesült meg, valahogy megpróbálni kivitelezni. És erre találtuk meg ezt a megoldást, hogy április 1-től bevezettük ezt az egységesen 1000 forintos egri jegyárat, ami azt jelenti, hogy a korábbiakban alkalmazott idősebbeknek, illetve felnőtteknek alkalmazott ettől drágább jegyár, az megszűnt, és gyakorlatilag mindenki, aki ideiglenes lakcímkártyával igazolni tudja az egri hovatartozását, minden egri polgár bejöhet a strandra. Ezzel az egri jegyel, ezzel ugye párhuzamosan van egy 50 alkalmas bérlet is konstrukcióban, aminek szintén jelentősen lecsökkentettük az árát, az pedig 45.000 forintért vásárolható meg, hogyha azt számoljuk, hogy az 50 alkalmas belépést jelent, azon még további 5 alkalmat érintően van újabb kedvezmény. A másik dolog, amivel szintén egyeztettünk az önkormányzattal, és ugye bevezetésre kerül, ez már bejelentésre is került korábban, június 15-ével a strandon a 7-es úszómedence reggel 6 órától fél 8-ig lesz használható úgynevezett úszójeggyel, ami szintén egy ezrest jelent mindenkinek, itt nem kell igazolni az egri hovatartozást, tehát turisták is bejöhetnek akár, vagy éppen itt a környékről, akinek munkaidő kezdet előtt szeretne úszni egyet nyílt vizen, és ez a szolgáltatás a szeptember közepéig fog működni, tehát addig, amíg ennek a technikai feltételeit tudjuk biztosítani, hiszen nem fedett medencéről van szó, hanem nyílt medencéről, de ez is egyfajta kérés volt, hogy próbáljuk ezt a dolgot megoldani. Az egri 1000 forintos jegy bevezetése kapcsán, bár még ugye végleges következtetést nem tudunk levonni, viszont figyeltük a tendenciát, azóta eltelt 2 hónap, és azt tudom elmondani, mert ilyenkor óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy ez adott esetben eredményezhet-e bevétel kiesést, hát nem így van.
0: Éppen ez lett volna ugye a következő kérdésem, hogy végül is mi a tapasztalat, tehát hogy az egriek akkor fellendültek, szeretnének menni?
1: Igen, az a tapasztalat, hogy ezt a fajta jegytípust 3-szor annyian veszik igénybe. És ez így azt jelenti a végső összesítésben, ami rendelkezésünkre áll áprilisról, és majd meg lesz májusról, hogy gyakorlatilag az első időszakot tekintve a bevétel az nem hogy csökkent, hanem még egy picit nőtt is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egyébként minden város, minden önkormányzat, aki fürdőt üzemeltet, alkalmazza ezt a fajta kedvezményrendszert a közvetlen polgárainak, és ezt igazából, bár ellentmond a KFT, mint gazdasági társaság üzemeltetési teljes elvárásának, de gyakorlatilag ez a fajta kedvezményrendszer más megítélés alá kell, hogy essen a véleményem szerint. Tehát ugye van a turizmusból befolyó bevétel, amit nyilván erősen piaci alapon kell. Ezt is piaci alapon, mint ugye kiderült, kell alkalmazni, de a hangsúlyátolódás azért egy picit érzékelhető, és hát ugye vannak a különféle bérletkonstrukciók még, amik ugyanúgy plusz kedvezményt adnak, amit szintén piaci alapon kell kialakítani, és valahogy így áll össze ez az egész.
0: Tehát így próbálja kiegészíteni egymást a kettő, de hát nyilván akkor az fontos, hogy elérte a célját, mert hogy az egriek tényleg többször gyakrabban szeretnének menni, akár többen is mennek egyszerre. De hogy mennyiről módosult 1000 forintra egyébként a jegyár, tehát mekkora kedvezményt kaptak most az egriek?
1: Hát több mint 50%, 55%-os kedvezmény, hogyha a felnőtteknek adott előtte lévő kedvezmény rendszert nézzük. Tehát úgy a nyugdíjasoknak és a diákoknak már eleve volt rajta, tehát ott egy ilyen 30-35%-os kedvezmény továbbá, amit megkapta pluszban.

0: mire számítanak, hogy akkor a nyár most egy ilyen teltházas időszak lesz? Mind egriekkel, mind turistákkal karöltve?
1: Érdekes ez a kérdés. Ugye az utóbbi időszakban megtapasztaltuk, hogy az időjárás az eléggé kiszámíthatatlanná vált. Duplán. Egyrészt ugye, amit elmondanak mindig, hogy a globális klímaváltozás hatásai miatt bizonyos nagyobb területű változások is érzékelhetőek, amik természetes módon kihatnak mondjuk egy ilyen strandnak a nyitvatartására, akár nyáron is, hiszen zuhogó esőben vagy viharban nem biztos, hogy az emberek azt a tevékenységet válasszák. Illetve a másik dolog, ami előfordult, hogy kiszámíthatatlanná váltak a mikroklímát tekintve is. Tehát egy-egy kisebb tájegységen belül is óriási változások lehetnek, akár mondjuk Eger közvetlen környezetében, vagy akár pár kilométeres távolságon belül is. És mivel ez ugye alapvetően kiszámíthatatlanná vált, ezért kiszámíthatatlanabb a tervezése is az itteni folyamatoknak, valamint hosszú éves tapasztalat az, hogy legalábbis az én tapasztalataim szerint, hogy Isten igazából nagyon ritka az olyan év, amikor mind a két erős nyári hónap, ami egy strandgazdálkodását alapvetően befolyásolja, tehát a július és az augusztus is nagyon jól sikerül. Általában úgy szokott történni, hogy vagy a július sikerül nagyon jól, és az augusztus kevésbé, vagy pont fordítva. Sajnos ugye tavaly itt az előszezoni időszakunk a május tekintve, illetve június közepéig, harmadik hetéig erős volt, aztán majd utána bejött ez az erős lehűlés, ami júliusban vissza is vetette sajnos a vendégforgalmat 10%-kal, és az augusztus végül arra volt jó, hogy gyakorlatilag a 24-es adatokat hozza, tehát valamilyen szinten az áremelés hatásának köszönhetően kompenzált, de nagyon minimálisat. Úgyhogy én azt mondom, egyébként a mostani eddig megélt napok alapján, hogy itt az előszezoni időszak véleményem szerint a beszélgetve a vendéglátósokkal is, illetve itt egy-két szereplővel egy picit gyengébbnek tűnik, mint a tavalyi. Hát abban reménykedünk nyilván, hogy ott a július és az augusztus az nagyon-nagyon erős lesz, mert akkor úgy tűnik, hogy jó nyarat fogunk zárni. Az nagy kérdés persze ezen a rendszeren belül, hogy mondjuk az egriek száma mennyivel fog nőni nyáron is, hiszen általában nem az a jellemző, hogy a városok polgárai a saját strandukon nyaralnak, hanem máshova szoktak egy részben elutazni, de mi bízunk benne, hogy azért kihasználják ezt a lehetőséget.
0: A másik vonulata ennek talán még az lehet, hogy nyilván aki itt él Egerben is, mondjuk rossz az idő, fedett téren is lehet a strandon, tehát az nagyon fontos, hogy ugye van fedett része a strandnak, ami önmagában szerintem egy különlegesség is lehet.
1: Igen, tehát vannak nyilván fedett medencénk, fürdőházban kettő medencénk is van erre az esetre, amelynek az átalakítása egyébként majd szerepet játszik később a topos beruházásban, hiszen itt el kell, hogy mondjam, hogy ugye az önkormányzat 1,8 milliárd forintot nyert a strandnak az átalakítására, ebből építési beruházásra nettó 1,5 milliárd forint juthat. Ennek a beruházásnak az előkészítése jelen pillanatban is folyamatban van, műszaki ellenőrök kiválasztása megtörtént, illetve a tervező kiválasztása zajlik, ha minden igaz, a tervezési folyamat is el tud indulni. A projekt lezárására 2028 vége van megjelölve, illetve hát ha bármi olyan dolog van, akkor tolódhat. Természetesen ugye ez azt feltételezné, hogy mondjuk 27 körül már építési munkálatok folyhatnak a strand területén, amiről nyilván konkrét tájékoztatást fogunk majd adni. Ami a jó hír, hogy nem zárjuk be a strandot, tehát nincs tervben olyan, hogy a strand bezárásra kerülne, úgy kell megoldanunk a dolgot, egyrészt az a elvárás, másrészt az a jól felfogott üzleti érdekünk, hogy menet közben üzemeltessük a komplexumot. Nyilván bizonyos területeket műszakilag le kell majd menet közben zárni, vagy adott esetben lehet, hogy előfordulhatnak kisebb szünetek, napos, vagy akár lehet, hogy hetes szünetek, de folyamatában nem törhet meg az egri strandnak a varázsa szolgáltatásban, úgyhogy erre készülünk, és mint említettem, az egyik központi elem a fürdőháznak az átalakítása, oda be van tervezve egy olyan fedett gyermek élményvilágnak a megvalósítása, ami nagyon-nagyon hiányzik a strandról. Többek között mondjuk azokra az átmeneti időszakokra, amikor mondjuk kint nem éppen megfelelő a hőmérséklet, de egy ilyen benti rész üzemeltetése lehetővé tenni a családoknak, hogy akkor is bejöjjönek, itt töltsék a szabadidőt, illetve hát a másik nagy dolog az, hogy szezonon kívüli üzemeltetést is lehetővé tenne, mert általában az a jellemző, hogy szezonban a családosok jönnek, szezonon kívüli részben pedig zömmel inkább az idősebb, a szenior korosztály, akit tudunk fogadni, természetesen a hétvégék kivételével, mert akkor felkeresnek minket a családosok is. Úgyhogy itt egyrészt minőségi színvonalat szeretnénk javítani, másrészt pedig ezt a szolgáltatási palettát növelni, és mivel nagyon-nagyon kedvező helyzetben van az Egri strand, Eger kellős közepén, egy olyan turisztikai desztináció kellős közepén, ami rengeteg élményt tud jelen pillanatban is adni, így értelemszerűen egy ilyen minőségi fejlesztés további idegenforgalom növekedést hozhat.
0: Akkor ez a beruházás majd a fürdőháznak a jelenlegi területét is igényli majd, hogy nagyobb legyen? Tehát bővítik majd ezt a területet?
1: A területet nem lehet, tehát azt a pályázat azt nem engedi. Ami a főbb elemei ennek a projektnek, ott az érsekkerti bejárati rész, ami fedett rész és egészében üzemel, annak az átalakítása, a fogadótér bővítése, korszerűbbé tétele, új pénztáraknak a kialakítása, gyakorlatilag a mosdó mellékhelyiségekben, a zuhanyzókban teljes körű felújítás, érsekkert bejárat mellett lévő medencéknek a burkolatcseréje, a balesetveszély megszüntetése, nagyon nagy súlyponti eleme a vízgépészetnek a korszerűsítése, hiszen nem mindegy, hogy milyen energiaátvitellel és hogyan tudunk üzemeltetni majd később egy ilyen komplexumot. A fürdőháznak, mint említettem, a medencék átalakítása gyakorlatilag a gyermekélményvilággá, tehát vízforgatós rendszerekké. Ezzel párhuzamosan beraktunk még a projektbe utolsó pillanatban egy úgynevezett spréparkot, amit nagyon-nagyon szeretnek a szülők, a gyerekek, hiszen jelen pillanatban megvan ugye az úgynevezett városmedence, a gyermekélménymedence, amit szeretnek, a babamedence, ami szezonban működik, és oda babamedence mellé terveznénk egy ilyen, gyakorlatilag ez egy ilyen vízes játszótér, különféle kisgyermekeknek való élményelemekkel, ami így teljessé, vagy teljesebbé tenni a szolgáltatási palettát, és mellette még ugye ott van a nagyobb gyerekeknek a csúszda, úgyhogy így válna ez a dolog meghatározóvá. Ezentúl a súlyponti részen túl, ha még jut a projektben pénz, akkor terben van a Petőfi térnek a fejlesztése. Ott is a beléptetési rész, a adott esetben a kabinok átalakítása ott az emeleten azért az eléggé leharcolt állapotban van sajnos, illetve a Hadnagy út, hogyha még be tud kapcsolni a Hadnagy úti bejárat is közvetlen környéke, viszont a projektben ezek már a rangsorolásra kerültek, tehát ilyen sorrendben próbálnak megvalósítani ezeket a felújításokat. Reméljük, hogy minél több hasznos dolgot végül a tervező, illetve a közbeszerzés is bele tud rakni ebbe a projektbe. Van még egy hangsúlyozott eleme, amire ki kell, hogy térjek, mert ezt nagyon kevesen nem tudják, és azt kell, hogy mondjam, hogy okozott némi értetlenséget az elmúlt időszakban. Ugye a gyermekmedence csoport medencéin

0: őket föltölteni, és a technológia alapján ezeket fűtenünk kell. Na most strandot 3 kút látja el, 3 kilométeres távolságból, 48 fok az a víz, amivel följön a mélyből a termálvíz. Ezt kell különféle hőcserélő rendszereken átvezetni ahhoz, hogy fel tudjuk fűteni ezeket a vizeket, illetve mivel nem elég ez az energia, ezért rá kell segítenünk a gázzal, és egyébként, hogyha ki lenne építve normális napelem, vagy akár hőszivattyús rendszer azzal. Na most ez alapvetően behatárolja azt az adott technológiát, amit tudunk üzemeltetni. És itt jön be az időjárásnak a kérdése is, hiszen mondjuk a szabályoktól nyilván a vendégigényt figyelembe véve azt próbáljuk valamilyen szinten rugalmasan kezelni, de be kell tartanunk a szabályokat, nem nagyon tudunk tőle eltérni. Viszont hogyha mondjuk bejön egy melegebb időszak, ami tavaly ilyenkor még ettől is jó volt, hiszen azért volt kiemelkedő eredmény, akkor azt meg tudjuk csinálni, hogy mondjuk tavaly, május 24-e tájéken feltöltjük ezeket a medencéket, hozzáteszem, akkor is 20 fokot tudunk produkálni. Kérdés az, hogy most egy gyermeknek a 20 fok elegendő-e ahhoz, hogy belemenjen a medencében, vagy nem elegendő? Tehát itt ennek egész egyszerűen...
1: Hát ez nyilvánvalóan igaz, hogy nem.
0: Egyszerűen ez az oka. Igen. És ezért alakult ki a strandok nagy többségénél az, plusz gazdaságossági okokból is nyilván, hogy mindig az adott hőfokú medencéket üzemeltetik, amelyekre úgymond fizetőképes kereslet van, hiszen nekünk minőségi szolgáltatást kell nyújtani. Azzal én nem tudok minőségi szolgáltatást nyújtani, ha fölengedem a medencébe a vizet, és 20 fokon dideregnek a gyerekek. Mert nem tudom teljesíteni azt a dolgot, ami most ugye beütött itt 2-3 napig ez a meleg. Ahhoz, hogy tartósan ezt a medence csoportot föl tudjuk gyakorlatilag tölteni, egy, másfél, két hétig folyamatosan 30 fok körüli hőmérsékletnek kellett volna lennie, hiszen gondoljunk bele, ha van valakinek otthon egy saját kis medencéje, ő sem tölti föl ebben a melegben, hiszen a külső hőmérséklet nem teszi azt lehetővé, hogy legalább vagy közelebbi olyan hőfokot produkáljon, mint amikor ő a vízben van benne. Tehát ez az egyszerű oka, ez fizika. Ezt fontosnak tartottam elmondani.
1: Mindenképpen, és nyilván ezeket a kérdéseket tisztázni kell. Illetve hát egy sarkalatos pontja még talán a strandoknak, hogy maga a mosdók állapota, a mosdók mennyisége, most ez változni fog esetleg. Tehát az, hogy ugye egy rengeteg embert kell kiszolgálni, hány mosdó lesz, vagy ugyanez marad-e?
0: Igen, természetesen változni fog. A tervezetben van bővítés, és nem csak a számarányában kell, hogy változzon, hanem minőségében is. Amikor én 2025. február 3-án idejöttem, az első dolgom az volt, hogy átnézzem azokat a véleményeket a strandról, amelyek alapvetően a strand külső megítélését befolyásolták. Sajnálatos módon az előző időszak tekintetében a takarítási feladatok el nem végzésének a panaszai hát eléggé megjelentek, és sajnálatos módon negatív irányba befolyásolták a megítélést, és ezért a menet közben kialakított rendszerrel, hogy gyakorlatilag külön vezetője van a takarításnak, tehát számon kérhető csoportvezetője van. A takarítást visszavettük saját kézbe, aminek az az előnye megvan, hogy a saját dolgozóinkat számon tudjuk kérni. Nem vitatkozunk egy külsős vállalkozóval, hogy most el lett végezve az a takarítás, vagy nem lett elvégezve a takarítás a számla kifizetés előtt. Így a kontrollt gyakorlatilag erősebbé tudtuk tenni, és a mai napig megtartottuk ezt a fajta rendszert. Sokáig gondolkodtunk, hogy ez megfelelő, de végül megfelelőnek bizonyult, mert a vendégjelzések alapján, amit folyamatosan nézünk, független vendégjelzés alapján, nem akarom kimondani az értékelő lapnak a nevét, mert lehet, hogy reklámnak minősülne, de ez egy olyan lap, ahova bárki bármikor beírhat, egyértelműen nőtt a fürdő megítélése jó irányba ilyen tekintetben. Azzal persze nem tudunk most jelen pillanatban mit kezdeni, hogy és azt is el kell mondani, hogy nyilván meglátszik az amortizációnak a foka, tehát ha valaki bemegy egy mosdóba hozzánk, vagy adott esetben megnézi az érsekerti épületben a padlót, akkor látja, hogy azért ezek nem új

lássuk, nem úgy csempézések, de ez ugye annak az eredménye, hogy az Egri strandon 2013-ban volt az utolsó nagy fejlesztési rész, aminek eredményeképpen pont a fürdőházat hozták létre, illetve a babamedencét, meg a csúszdát. Tehát ez volt az utolsó nagyobb fejlesztés. Pontosan ezért van szükség arra, amit az önkormányzat is nagyon hamar meglátott, hogy kell egy nagyon mértékű felújítás, mindenféleképpen szükséges a strand tekintetében, és amit viszont mi saját hatáskörben meg tudunk tenni, hogy a takarítás minőségén megpróbálunk változtatni jó irányba, azt én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban teljesítettük, és teljesíteni is fogjuk. Persze így is akadhatnak olyan pillanatnyi állapotok, hiszen a takarítás egy pillanatnyi állapothoz kapcsolható, amikor mondjuk nem teljesen lesz 100%-os a kép. Gondoljunk csak bele, hogyha 3-4 ezer ember van bent nyáron. Ugye nyilván nem arról van szó, hogy minden egyes mondjuk így mellékhelyiség csoporthoz oda tudunk állítani egy takarítót, de igyekszünk ezt minél hatékonyabban megoldani.

0: Kiket várnak idén a strandra külföldről, mert hát ugye nagyon sok külföldi érkezik.
1: Ez a térség az észak-magyarországi régió, egy régi bejáratot kapcsolat tekintetében nagyon sok lengyel vendéget fogad, az összes település szerintem, illetve már aki ugye ilyen kiemelkedő turisztikai potenciálra rendelkezik, de egyébként Eger kifejezetten, illetve szlovák cseh vendégeket, valamint az utóbbi időszakban elindult egy olyan folyamat, először fürdővárosok tekintetében a Tiszántúlon jelentkezett, hogy a román vendégek megjelentek a piacon, és egyre inkább tolódnak befelé a mondjuk az ország központja felé, úgyhogy szerintem ő rájuk is nagy számban, vagy viszonylag nagy számban lehet adott esetben számítani. Nyilván itt fontosak lehetnek, bár nem ismerem részletesen ezt a nálom, őszintén Egernek a testvérvárosi kapcsolatai által bejáratott turistaforgalom tekintetében releváns térségek, amik esetleg még hozhatnak plusz látogatót, viszont aki még esetleg új látogató közönséget jelenthet, ugye az ukránok, akik még pluszban bejöhetnek a képbe, és nagyjából gyakorlatilag itt talán kiismerülhetnek ezek a lehetőségek. Belföldi vendégek közül, bár ugye lehet, hogy egy kicsit elémentem a kérdésnek, ugye az általános és elterjedt nézet, hogy Eger egy kiemelt turisztikai központ Magyarországon is, és nagyon magas a belföldi látogató létszáma is, ami szerintem igaz is. Én ugye nem vagyok helyi, de Eger mindig valahol a szívem csücske volt, tehát szerintem egy nagyon-nagyon szép város, büszkék lehetnek rá az egriek, és szerintem meg kell, hogy becsüljék mindazokkal az értékekkel együtt, amik itt jelen pillanatban megvannak, és vigyázni kell erre a városra nekik, mert nincs még egy ilyen másik, az a véleményem.
0: Visszatérve kicsit még a külföldi vendégekre, hogy az ő fogadásuk nyilván azt is magával hozza, hogy valahogy nyelvben közeledjenek a célok, vagy hát a megértés segítsék egy kicsit. Terveznek-e ilyen jellegű változtatásokat, ami az ő megérkezésüket segíti?
1: Hát ugye a nyelvtudás tekintetében éppen most volt egy konkrét példa, mielőtt eljöttem a riportra, hogy kaptunk egy angol nyelvű telefont, amit a kedves kolléganőm profi módon lekezelt, tehát nyilván nem csak ő általa, hanem azért a kollégák egy része nyilván használja főleg az angol nyelvet. Maguk az irányított, mondjuk így turista forgalom tekintetében. Nyilván rendelkezünk egy honlappal, aminek a felújítását most tervezzük, tehát szeretnénk struktúrálni egy dinamikusabb, mai kor igényének jobban megfelelő honlapra. Ennek az előkészítő munkáit megkezdtük, de jelen pillanatban az is több nyelvű, tehát ugye német és angol nyelven is megvan, hogyha jók az emlékeim. Illetve nyilván a Facebook oldalunk az folyamatos a tájékoztatás szempontjából, bár az első sorban magyar nyelvű tájékoztatást tartalmaz. Ha már valaki itt van Egerben, akkor arra törekszünk azért, hogy a bejáratoknál megfelelő és kellő mennyiségű információt kapjon idegen nyelven is. És amit még meg tudok említeni, hogy ilyen tekintetben például hasznosnak tartjuk, többek között ezért is a diákoknak a foglalkoztatását nyáron, hiszen ők az iskolában szerzett tapasztalat kapcsán, vagy nyelvtudás kapcsán is be tudnak ebbe a folyamatba segíteni.
0: Nagyon fontos része a strandnak a gyógyvíz kihasználása, és nyilván a gyógyászati célú felhasználása. Mi elérhető itt most a vendégeknek?
1: Ugye bontsuk ketté a dolgot, jelen pillanatban, ami az Eger Termál Kft. Üzemeltetésében áll, az egyrészt a Törökfürdő, az egy zárt műemléki épület, amelyen belül gyakorlatilag a radonos gyógymedencéknek a vízére épülő szolgáltatás sok valósulnak meg. A másik része, ami a strandon jelen van, ott, mint említettem, vannak kénes gyógyvíz, vizeink, illetve érve radonos gyógyvizeink is. Ami a kezeléseket illeti, amelyek rá épülnek ezekre a dolgokra, azt, mint itt a beszélgetés elején jeleztem is, az Arnold Pasa Kft. Végzi, amely TB-s kezeléseket valósít meg. Ez ilyen felsorásszerűen ugye a gyógyvizes, a masszírozás, a tangentoros kezelések, súlyfürdő itt a kórháznak a infrastruktúráját figyelembe véve, vagy segítségét figyelembe véve, vízitorna, gyógytorna, bevezettünk most idén, illetve tavaly év végén az Arnó-Pasába egy úgynevezett lézeres kezelést, ez egy nagyon rövid kezelés, 5-10 perc, amely kiegészítése a kórházban megtett kezeléseknek. Elég jó igény van rá, és úgy tűnik, hogy pont ennek kapcsán bővítenünk kell majd a rendelkezésre álló időt, mert nagyon nagy az érdeklődés iránta. Ez egy ilyen régóta keresett kezelés a vezetők elmondása alapján, és ezt is sikerült így behoznunk. Ezen kívül nyilván vannak olyan kezeléseink, amik készpénzes kifizetést igényelnek. Itt mondjuk a törökfürdő, ami egy igazi kuriózum a maga nemében, tudnám említeni például az úgynevezett hamammasszást, az egyéb masszázsokat, amik a török fürdőkultúrához kapcsolódnak, de ugye ezek TB-s szolgáltatásra nem vehetők igénybe. Illetve ami még hozzá kapcsolódik ehhez kiegészítésként, egyrészt a rendelkezünk egy úgynevezett wellness házzal a strandon belül. Itt szintén végzünk masszázsszolgáltatást, illetve a masszázsszolgáltatás mellett működik egy úgynevezett sauna szolgáltatás, tehát sauna szeánszokat tartanak a kolléganők. Itt zömmel összpontosítva arra, hogy a hétvégi napokat próbáljuk lefedni, amikor nagyobb igény jelentkezhet jelen pillanatban erre a szolgáltatásra.
0: Hát most már akkor csak a jó időt kell megvárnunk, és akkor érkezhetünk a strandra. Nagyon sok minden elérhető most is. Aztán várjuk majd a fejleményeket, hogy hogyan alakul át, majd lesz szebb nekünk itt az Egri strand. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és egy kicsit betekinthettünk az Eger Termál Kft. Világába.
1: Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és arra biztatok mindenkit, hogy jöjjenek minél többen a Törökfürdőbe, és a strandra keressék föl, főleg az egriek.

Kedves hallgatóink, ma reggeli műsorunk vendége Vámos Zoltán, az Eger Termál Kft. És az Arnaut-Pasa Kft. Ügyvezetője volt, akivel beszélgettünk a szolgáltatásokról, jegyárakról, valamint a strand fejlesztéséről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakcióvezető helyettese. Ebben rögzítik, a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai okokból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Benyújtottak egy másik, az ismertető szerint gyűlöletpropagandát tiltó javaslatot is. Mindez a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében fontos közérdek, áll a Tisza párt előterjesztésében. Az utcai plakátokról van szó. Jól haladnak, és akár már a héten lezárulhatnak a technikai szintű egyeztetések a magyar kisebbség jogairól Ukrajnával, jelentette ki a magyar miniszterelnök Berlinben. Magyar Péter közölte, ha ez megtörténik, kész akár a jövő hét elején találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, fogalmazott a kormányfő a német fővárosban. Magyar Péter a német kancellárral tartott közös tájékoztatóján kiemelte, a kabinet ott lesz, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy a külpolitikai kérdésekről. Friedrich Merz szerint Magyarország európai szerepének erősödése az egész kontinens, valamint a NATO számára is előnyös lenne. A német kancellár kijelentette, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Magyarországon tárgyal az igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokról a kormánnyal. Michael Magrett az országgyűlés tagjaival is találkozik, hogy egyebek mellett a 2026-os jogállamisági jelentés előkészítéséről tárgyaljon. Partnerséget kérnek az önkormányzatok a kormánytól, fogalmazott a budapesti főpolgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetségének reformjavaslatairól tartott tájékoztatón. Karácsony Gergely megerősítette, hogy ma kezdik az egyeztetéseket a vidéki és településfejlesztési miniszterrel az önkormányzati rendszer helyzetéről. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetést is indítanak annak feladatáról, közölt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azután beszélt erről, miután egyeztetett Michael Magrettel az Európai Bizottság demokráciáját, jogállamiságért és igazságügyét felelős biztosával. 42 új motorvonatot vesz az állam a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hívvonalakra a felszabadított uniós pénzekből. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében közölte, az első 120 méter hosszú szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Azonnali hatállyal elbocsátották a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatóját, értesült a 444.hu portál. Bada János 2023-ban lett a vezetője a MÁV csoport beszerzéseiért felelős vállalatnak. Az Országos Vérellátó Szolgálat átlátható működését ígért az intézmény most kinevezett főigazgatója. Tordai Attila a régóta megoldásra váró kérdések közé sorolta a transzfúziós szabályzat aktualizálását, a vértakarékos eljárások elterjesztését vagy a transzplantációs koordináció támogatását. Új vezetőt nevezett ki az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság és a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának élére a belügyminiszter. A Katasztrófa Védelem főigazgatói posztján Góra Zoltánt Varga Ferenc váltja, a Büntetésvégrehajtás pedig Tóth Tamás helyett Smell János vezeti. Az átalakuló országos egészségbiztosítási pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Battyányi Stratmann László alapítvány fő feladatát. Szeptember elején már az új rendszerben indul a munka, számolt be róla Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Oroszi Beatrix lesz az új tiszti főorvos, jelentette be az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Ő korábban az Országos Epidemiológiai Központ megbízott vezetője volt, annak 2017-es megszűnéséig. Új vezetőt választott az Egyházi Kórházak Egyesülése. A szervezet elnöki tisztségét a jövőben Velkei György János tölti be. A Betesda Gyermekkórház főigazgatója az Inforádióban azt mondta, nemzetközi viszonylatban kevés az egyházi kórház, meg is kell küzdeniük a forrásokért. Jelenleg Magyarországon 7 egyházi kórház van. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas Tátra egyes részein. A helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget az ilyen járművek behajtásának korlátozására. Azon felül, hogy nemzeti parkról van szó, számos lakossági panaszt is kaptak. Végül az időjárásról, egyre több lesz a felhő felettünk, záporok, zivatarok kialakulása várható, felélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
4: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Buda Péter atyát a stúdióban, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké, amen.
4: Az előző három adásban a hűséges hallgatóink tudják, hogy Bakócz Tamás egri püspökkel foglalkoztunk, azért neki egy nagyon tartalmas és izgalmas élettörténete volt, hiszen ő volt az első majdnem pápa egri püspökünk, aki végül is nem lett az, ezeket megbeszéltük az előző adásban, és a mai adásban az ő utódjával, aki már ugye az ő esztergomi érseksége alatt Egerbe került, Esztei Hipolittal folytatjuk a beszélgetést, akinek a neve már nagyon-nagyon sokat felmerült. Tehát konfliktus forrás volt, hiszen gyerekként akarták, ugye esztergomi érseknek még Mátyás király és a felesége aragóniai Beatrix. Nagyon sok minden érdekes történt, és ő még gyakorlatilag mindig gyermekkorúként lett egri püspök.
5: Akkor már ifjúkorú volt, de talán célszerű, hogyha most vele is külön úgy foglalkozunk, hogy kezdjük a gyerekkorától kezdve, hogy hogyan kerül egyáltalán Magyarországra, mert eddig csak úgy célozgattunk rá, mert újra és újra keresztezték az útjaik Bakócz Tamással egymást. Viszont most akkor nézzük meg az ő élettörténetét, azt is, amit Egerben töltött, ezt most nagyon idézőjelben mondtam, mert ez több mint 20 év, tehát hogyha összevetjük korábbi püspökökkel, akkor azt kell mondani, hogy nagyon hosszú ideig töltötte be az egri püspöki széket, és azért még az utóélete is nagyon izgalmas, meg hogy közben mi történik.
4: Hát az, hogy Mátyás királlyal és az ő itáliai származású feleségével kapcsolata volt, meg nyilván a neve is utal arra az ő származására, tehát ő egy itáliai, konkrétan ferrarai származású.
5: Így van, és a dinasztikus kapcsolat onnan van Mátyás királlyal, illetve Beatrix királynéval, hogy Beatrix testvérének, aki a ferrarai hercegnek, aki egyben a modenai herceg is volt, neki volt a felesége, és ez az Esztei Hipolit, az ő gyermekük volt. Tehát tulajdonképpen Beatrix királynénak az unokaöcséről van szó.
4: Mondjuk azt akkoriban nyilván pozíció, meg presztízs, meg ugye akkor családon belül tartjuk a dolgokat, de mégis azért ilyen elképesztő furcsaságot sosem, vagy legalábbis nem nagyon jellemző, hogy találkoztunk volna a magyar egyház történetben, hogy nem tudom, 5 éves volt, amikor őt a Hunyadi Mátyás aragóniai Beatrix házaspár érseknek akarta, de nagyon
5: fiatal. Nem tudjuk pontosan, inkább 7 évesre satszolják.
4: Uh-huh. Hát az 5 vagy a 7 ilyen szempontból nem befolyásol, mert semmiképp sem alkalmas még erre a feladatra.
5: Igen, de nem is volt olyan egyszerű kinevezni. Tehát ne gondolja senki azt, hogy Mátyás király intett egyet, hogy akkor a feleségem unokaöccse lesz az esztergomi érsek, és akkor mindenki megerősíti, tehát ezért meg kellett küzdeni.
4: Hát a Rangóni Gábor püspök atya volt az, akivel...
5: Hát Rangóni Gábor...
4: Akit már megkért, hogy a pápának terjessze elő, ő pedig nyilván azért érezte, hogy ez így nem nagyon helyes, tehát azért voltak itt ebből konfliktusok, ha még most én is felidézem magamban, meg a hallgatóknak is felidézem ezt.
5: Igen, tehát és hiába, hogy egy ilyen nagyon ősi családból származó valakiről van szó, hiszen az eszték azok visszatudják magukat vezetni egészen a longobárd hódításig, tehát longobárd ősöktől származik ez a família, és hamar megvetették a lábukat a Pó folyó mellett, úgyhogy Modena és Ferrara kormányzásával foglalkoztak, és ráadásul egy nagyon érdekes szituációban voltak, mert ugye a középkorban volt egy nagyfokú ellenségesség a pápaság és a császárság között, ugye a Guelfek és a Ghibellineknek a küzdelme, és ez az esztei család, ami nagyjából a határon feküdt a két nagy tömb között, ügyesen el tudta intézni azt, hogy egyrészt a pápa megerősíti őket, vagy akkor a pápák megerősítik őket Ferrara birtoklásában, a császár pedig Modena kormányzójává nevezi ki a családot, úgyhogy tulajdonképpen a konfliktusban álló felek mindkét részével jó kapcsolatot ápoltak, és ezért is tudott megmaradni Ferrara a maga kis hercegsége függetlenül ott a Pó környékén, ami egy eléggé jó és gazdag vidék is volt ebben az időben, úgyhogy nagy tekintéllyel rendelkeztek, és hát a reneszánsz idején egy humanisztikus udvart vittek ők is. Hát nyilván nem akkora jelentőségűt, mint mondjuk a Mediciek Firenzében, de ugye maguk módján, jóval kisebb városokról van szó, azért igenis oda tették magukat a reneszánsz és a humanista kultúrának a terjesztésében. Sőt, még azt is el kell mondani, hogy Hippolytnak az édesapja Ercole d'Este nagy tisztelője volt Savonarolának. Igen, egészen addig, amíg rá nem jött, hogy Savonarola nagyon veszélyes alak, részben a humanista kultúrára, részben politikailag is nagyon veszélyes, hiszen a pápa ellenessége az már annyira problémássá vált, hogy szépen lassan azért kifaroltak mögüle mindannyian a korábbi nagy támogatók, többek között Ercole is.

0: A lényeg az, hogy így alakul nekünk a helyzetünk itt a 15. század végén, amikor is most már mondjam, figyelmünket a kis Hippolitra vethetjük, akik egyébként többen is voltak testvérek, tehát három fiú és két nő testvére is volt. És hát az az érdekes, hogy itt a deszték még a VI. Sándor pápával is rokoni kapcsolatba kerültek. Ugye ez egy külön fejezetet megérne, hogy VI. Sándor pápa a leányát, Lukréciát mindig a politikai érdekei szerint hozzáadta valamelyik itáliai fejedelemhez. Amikor politikailag már valami jobb kilátás volt, akkor ő, mint pápa, aki a fejedelmi ügyeknek a házasságában illetékes, akkor azt érvénytelenítette, és akkor a következő jelölthöz adta hozzá.
1: De volt olyan férje is talán, aki mondjuk meghalt, tehát hogy nem kellett érvényteleníteni.
0: Igen, itt most egyébként Esztei Hippolit bátyjának a második felesége lett így Lukrécia. Tehát, hogy még ilyen szálak is vannak, hogy mondhatjuk azt, hogy az akkori világ legmagasabb politikai szintjéig tud följutni a család, és a másik ágon, tehát az anyai ágon, ott pedig ugye látjuk, hogy a Mátyás királlyal, aki a korabeli Európának az egyik leghatalmasabb és mindenképpen nagy tekintélynek örvendi uralkodójának volt a felesége, tehát ezt a família tényleg egy kitüntetett helyzetben van. És akkor igazából innen jön, és persze egyéb kapcsolataik is vannak, tehát ott a környékbeli hercegek között, például Urbino hercegének, vagy Mantova őrgrófjának, ugye Francesco Gonzágának is a felesége, az is desztelány volt.
1: Hát nagyon érdekesek ezek a kapcsolatok, meg főleg az, hogy azért ezek itt sokat előrevetítenek, ezek a nagyon jó kis kapcsolatok, mert ezek talán a későbbiekben is fontosak lesznek nekünk, meg hát ugye nyilván így a saját életútját is jól tudja evickéltetni, illetve hát egyelőre még a szülei, meg hát a rokonok, mivel hogy még kicsi. Na de az, hogy ő tényleg hogy kerül Magyarországra, ennek mi a története?
0: Ugye tudjuk azt, hogy mikor Esztergomban meghal aragóniai János esztergomi érsek, akkor a királyné volt az, aki rábírta Mátyás királyt, hogy akkor az unokaöccsét, Hippolitot neveztesse ki esztergomi érseknek. Ugye közben Mátyás akkor rögtön utasította a római embereit, többek között Rangóni Gábort, hogy járjanak közbe az ügy érdekében 8. incénél. Most a probléma az, hogy azért ez egy nagyon szokatlan kérés. Tehát annyira szokatlan, hogy minden egyház jogi szokással és parancsal szembe megy. És nyilvánvaló, hogy 8. ince pápa számára is kellemetlen ez az ügy, úgyhogy hát első körben egy az egybe természetesen ezt elutasítja. 1486-ban vagyunk, külön levelet írt Mátyás királynak a pápa, amelyben kifejti azt, hogy Magyarországon oly sok kiváló férfiú van, egyházi személyek is, és hát az esztergomi érseki szék az olyan jelentős és olyan tiszteletre méltó, hogy ő inkább azt szeretné, hogyha Mátyás király Magyarországon nézne körül, és azek közül a kiváló férfiak közül jelölne valakit az esztergomi érseki székbe, és akkor ő azt örömmel fogja fogadni, és mindenképpen el fogja fogadni. Azonban Mátyás király ezt a levelet, bár nagyon diplomatikus volt, és tiszteletre mélt, vagy tiszteletet
1: mutató, vagy?
0: Igen, tiszteletet mutató, de hát azért burkoltan benne volt, hogy hát ezt nem lehet csinálni. Mátyás király mégis szinte sértésnek vette ezt a levelet, hát különösen Beatrix volt az, aki fölháborodott, és ezért a két római követét, többek között az egri püspököt, Rangóni Gábort vádolják meg azzal, hogy hát biztosan nem kellő hatálya, nem kellő eréllyel képviselték az uralkodó párnak a kívánságát. Egyébként ez valóban így lehetett, tehát ahogyan ismertük Rangóni Gábort, nyilvánvaló, hogy neki is voltak fenntartásai ezzel az egész üggyel kapcsolatban. A lényeg az, hogy ezek után is még újabb elutasítás következett, tehát a pápa még mindig húzza, halasztja az ügyet, és nem akarja kinevezni semmiképpen sem az esztergomi székbe Esztei Hippolitot. És tudjuk azt, hogy pontosan ebben az időszakban betegedett meg Rangoni Gábor, és hal meg Rómában. És amikor, mivel hogy Rómában hal meg, ugye akkor hogy Róma fönntartja magának a jogot, hogy akkor ő nevezze ki az utódját az egri püspöki székbe, és már is volt rá jelölt méghozzá Rodrigo Borgia, ugye az akkori időknek az egyik legtekintélyesebb, jó, tudjuk, hogy botrányos is volt, de ugyanakkor óriási tekintélynek örvendő bíborosa, és ezt szerette volna, hogyha ha ő megkapja az egri püspökséget, és ennek fejében ő hajlandó segíteni abba, hogy Esztergomi Hipolitból esztergomi érsek legyen. Tehát ő is bevetette magát 8. Ince pápánál, hogy közben járjon Mátyás királyék érdekében, és Esztergomi Hipolitnak az érdekében, és úgy tűnik, hogy az ő rábeszélőkészsége, vagy az ő befolyása az elégségesnek bizonyult arra, hogy 8. Ince megváltoztassa az álláspontját, és így aztán 1486 őszén csak beleegyezik abba, hogy Magyarországon Esztergomba Esztergomi Hipolit legyen az esztergomi érsek.

0: annyit azért megtettek, hogy bárbig csak kb. 7 éves gyermek volt, de már komoly egyházi javadalmakkal rendelkezett így is, például a pompózai apátsággal és a gavellói apátsággal, és akkor az egyikről, hát végülis a gavellóiról, ami kisebb jelentőségű, arról le kellett mondania, így maradt neki a pompózai apátság, és ugye megígérték neki, hogy akkor ezután következik neki az esztergomi érseki szék. Igen ám, de akkor megjelenik egy új szereplő, mert hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, a bíborosi konklávénak, illetve a konzisztóriumnak jóvá kellett hagynia. A konzisztóriumnak pedig az egyik jeles tagja volt, szintén nagy tekintéllyel rendelkező, a Scanius Sforza bíboros. Ugye megint egy nagy névvel találkozunk, a Sforzák voltak ebben az időben Milánónak az urai. Igen. Tehát ami Itáliának az egyik legjelentősebb fejedelemsége volt. Tehát ez az Ascanio Sforza, ez nagybátyja volt Lodovico il Morónak, Sforza Lodovíkónak, akit Amornak neveztek a kortársak, tehát mögötte ott állt a milánói hercegség. És ő pedig azt mondja, hogy nem hajlandó támogatni Esztei Hippolitnak az ügyét, és meggyőzi róla a bíboros társait, hogy ők se támogassák. Tehát ugye a bíborosok között is most már van két párt, az egyik Rodrigo Borgia, aki előmozdítaná Esztei Hippolitnak Esztergomba kerülését, és vele szemben azonban föltűnik a Scanio Sforza, aki azért van mindezek ellen, mert hogy ő annak idején ugye megpályázta az egri püspökséget Rangoni Gábor halála után, és Mátyás király meg ugye nem várt senkire, hanem kinevezte Nagy Lucsei Orbánt, ugye ővele már foglalkoztunk. És az Ascanio Sforza így aztán azért, hogy borsot törjön Mátyás királynak az orra alá, így aztán nem akarja megengedni ezt a kinevezést. Aztán persze a bíborosok között is megy a belharc, elül a dolog, következő évben újra előszedik, tehát most már 87-ben vagyunk, újra előhozzák a kérdést a bíborosi konzisztóriumon, és végül is Ascanio Sforza is beadja a derekát, hogyha megkapja a pompózai apátságnak a javadalmait. Tehát itt azért látszik, hogy nagyon, hát sajnos, hogy ezt kell mondani, de annyira pénzről szól ez az egész, és a hatalomról.
1: Igen, és ez érdekes, hogy ugye itt már ugye kinevezésével kapcsolatban itt most olyan bíborosokról beszélünk, akik ugye nem magyarok, tehát hogy már ők is ugye nyilván van tábor ellen tábor, ezt a Hippolit kinevezésével kapcsolatban, én majd arra leszek kíváncsi, de majd nyilván oda is elérünk, hogy akár miután kinevezték, és azért az, hogy ő ilyen körülmények útján, és főleg, hogy ő nem vitte végig azt a ranglétrát, amit azért a püspöktársai és az egyházi méltóságok, hogy azért erre milyen visszhang érkezett, majd nem tudom, hogy erről fogunk-e beszélni.
0: Fogunk beszélni, de talán egy pillanatra ott álljunk meg, hogy azért látjuk, hogy az egri püspökség és az esztergomi érsekség két olyan egyházmegye, amely immár bekerült a legrangosabb európai püspökségek
1: bekerült
0: közé.
1: Az európai egyházi vérkeringésbe teljesen, igen.
0: Igen, tehát annyi, tehát hogy vonzó püspökségnek számított, hogy ebbe belejátszik az, hogy ez a két egyházmegye volt Magyarországon a leggazdagabb egyházmegye. Ugye mind a kettőnek óriási kiterjedése volt, ugye az egrinek különösen is, és összehasonlítva az itáliai püspökségekkel, azzal az, amelyek ugye nagyon számosak voltak. Tehát Itáliában nem is tudom mennyi, vagy 150 püspökség létezett ebben a korban, ami azt jelenti, hogy egy-egy 20-30 ezeres város, meg körülött három falu.
1: És a negyedik az már falu, onnantól fogva püspökségnek, egyesekségnek számítottak.
0: Igen, mert ezek nagyon ősiek voltak, de kicsi területűek, és nyilvánvaló, hogy bár Itália sokkal gazdagabb volt, mint Magyarország, na de ekkora kicsi területből nem lehetett akkora jövedelmet húzni, mint ezekből a bár szegényebb vidékű, de óriási terjedelemmel rendelkező, kiterjedéssel rendelkező magyarországi egyházmegyékből. Ráadásul ugye ez pont az az időszak, amikor Itália fölfigyel Magyarországra, ugye a magyar uralkodóknak a tevékenysége folytán. Ez már elkezdődött 100 évvel korábban, ugye, amikor Nagy Lajos király, ugye a nápolyi kapcsolatok révén, ugye a testvérének a nápolyi királysága révén, de többször is végigvonul Itálián haddal. Ez fölkelti azért az Itália, az olaszoknak az érdeklődését is. Utána Zsigmond királyunk, ő szintén olyan valaki volt, aki ugye ő nagyon szeretettel nevezte magát magyar királynak, tehát ne gondolja senki azt, hogy Zsigmond a magyar királyságát azt olyan mellékesnek tekintette a német királyság mellett, vagy a cseh királyság mellett, szó se róla, tehát nagyon is nagybecsbe tartotta a magyar királyságát, és ugye amikor ő megjelenik Itáliában, és rendet csinál az egyházban a konstanci zsinattal, vagy utána ugye megkoronázzák 30-ban német-római császárrá, ugye ez megint csak Magyarország felé tereli az itáliai figyelmét, és utána következik egy újabb hullám, ugye a török ellenes küzdelemben, ugye Hunyadi Jánosnak a hír az nem csak Itáliában, hanem az egész keresztény világban, és itt most tudatosan használtam a keresztény világot, mert nem csak a nyugati latin katolikus egyházról van itt szó, hanem az ortodoxiában is. Tehát Hunyadi Mátyás akkor a kereszténységnek a bajnoka volt, és hát mint magyar, hát ez is Magyarország felé fordította az emberek figyelmét. Tehát Magyarország ezekben az időkben nagyon bekerült Európának a vérkeringésébe. Hát korábban is tudtak Magyarországról nyilvánvaló, csak a kapcsolatok nem voltak annyira intenzívek, mint ebben az időszakban. És ha már figyelnek Magyarországra, akkor nyilvánvaló, hogy úgy is figyelnek rá, hogy hogyan lehetne Magyarországból hasznot húzni. Például az egyházi dolgokban. Tehát ezért aztán, mikor kiderül, hogy itt ilyen gazdag püspökségek vannak, amelyek évente akár több mint 10 000 aranydukátot tudnak jövedelmezni, tiszta haszon. Ez a tiszta haszon, ami zsebbe megy.
1: Igen,
0: tehát hogy ez megéri Magyarországon pozícióba kerülni.

0: Már erre is utaltam korábban, ugye nem egy adás volt, amikor ugye néztük a különböző püspökségeknek a jövedelmét, és valóban volt olyan, hogy az esztergomi után az egri volt a második helyen álló, volt olyan, hogy egy kicsit visszábszorult, most akkor éppen a 15. század végére már megint visszaszerezte a pozíciót. Most pont azon gondolkoztam, hogy akár egyház történészi mi volt ottból, mert azt a hallgatók sem várhatják el tőled, Péter, hogy minden egyes püspökségnek ennyire mélyen beleásd magad a történetibe, mint nyilvánvalóan az egri püspökségébe, de arról tudunk, hogy mondjuk más püspökségnek is ennyire népszerű volt, és mondjuk pont Itáliából akár szemet vetettek rá, vagy ez azért tényleg már egy idő után ugye egy színvonal volt, de nyilván a vagyonból indult ez a színvonal.
1: Érdekes, hogy pont ez a két egyházmegye volt az, ahol a leginkább megjelentek az itáliaiak. De mondjuk még visszatérve a gazdagságra, tehát ugye tudjuk, hogy a püspököknek is bandériumot, lovas bandériumot kellett kiállítani. És ez nyilván a jövedelem függvényében jelenik meg, és ebben a korban két olyan egyházmegye van, amelynek 800 lovasból álló bandériumot kellett kiállítania, Esztergom és Eger. A többiek azok mind kevesebbet. Ráadásul a déli püspökségek azok veszélyesebbek is voltak, mert igaz, hogy Mátyás király idejében voltak azért török betörések, viszonylag, meg ő is ugye elfoglalta Szabácsot, de akkor is a török veszély az mindig ott lengett a déli határ vidéken, tehát ilyen szempontból ez a Esztergom, Eger, az északi részek, ezek biztonságosabbak voltak, főleg úgy, hogy ugye sikerült Mátyás királynak a huszitákat is kifüstölni a felvidékről.
0: Szóval, hogy ott tartottunk, igen, hogy nagyon népszerű Eger és Esztergom, meg hát nagyon ismerté vált, és hát már most nem egy pályázója van ezeknek a püspöki székeknek, de most akkor gyakorlatilag ugye van ez

0: is.
1: Tanulmányokat nem, nem folytatott kora sem, ami alapa a felszentelés, ugye?
0: Az... Így van, de hát egy 7 éves, 9 éves gyermekről van szó.
1: Aki még játszik. Ólomkatonákkal, kis falovacskákkal, ugye? Még erről is van egy legenda, hogy amikor ide érkezett Magyarországra, a kis csomagjában ott voltak a játékai.
0: Ez nem legenda, ezt leírják.
1: Vagy hát valóság, igen.
0: Igen, leírják, hogy bizony a csomagjában játékok is szerepelnek, sőt, azt is tudjuk, hogy a következő esztendőben Ferrarából labdákat küldtek neki, tehát játszani. Tehát igen, de megérkezik Magyarországra, nagyszámú kísérettel természetesen, és hát hol lehetne ő a legnagyobb biztonságban, mint a királynénak az udvarában,
1: igen,
0: hiszen a nagynéni. A
1: nagynéni
0: az, aki gondot visel rá. Úgyhogy amikor 1487-ben, mikor megérkezett Magyarországra, augusztusban, akkor jött vele egy nevelő, dajka, játékok, és így tovább, ami egy ilyen hát gyermek számára szükséges. Egyébként a nevelés az jól zajlik, tehát mégis egy jó humanista személy válik belőle, tehát kellő elmélyültséget szerez a korabeli tudományokban és művészetekben. És az ő megérkezése az úgy egész Európában azért, hogy kuriózumnak számított.
1: Azért, hogyha tudnánk arról, hogy Esztei Hippolyt élete végén megírta a memoárját, azért szerintem nagyon sokan kíváncsiak lennénk arra, hogy ő ebből az egészből mit fogott fel, hogy mit akartak belőle csinálni. Mert akkor valószínűleg ő ezt nem nagyon értelmezte. Jött, ment, nyilván tanult, mint mondjuk mindenki más, akit mondjuk az uralkodásra készítenek fel, tehát nyilván nemes gyerekeket eleve különleges oktatásban részesítettek. Csak az, hogy később visszaemlékezve az, hogy tulajdonképpen azért ez nem az ő döntése volt. Tehát őt ebbe a szerepbe belekényszerítették, hogy erre hogy emlékezhetett, talán érdekes lenne megtudni, hogy írta ő memoárt magáról.
0: Nem tudunk róla, de a kérdés egyáltalán érdekes egyáltalán fölvetés, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy az ilyen történéseket mindig kívülről szemléljük. Tehát, hogy kívülről nézzük, hogy ezzel ez történt, ide meg oda
1: meg belehelyezzük abba a kontextusba, mert mondjuk egy 500 évvel ezelőtti 7-9 éves gyerek nyilván tehát sokkal kötelességtudóbb volt, meg teljes mértékben azt csinálta, amit ugye a szüleit mondanak neki, tehát nem nagyon volt választás kérdése, ne felejtsük-e főleg a nőknek, ugye, de itt most jelen esetben ugye egy nemes fiúcskáról beszélünk, de hogyha ő nem ebbe a családba születik, mennyire akarta volna ezt, hogy ez történjen vele?
0: Lehet, hogy akarta volna, mert azért ez mégis emelkedés, tehát hogyha megkérdezték volna tőle, hogy ez az ára annak, hogy ilyen jövedelemhez jusson, ugye nem ő volt a hercegségnek az örököse, ezt tudni kell, és itt viszont egy biztos pozíciót tudott szerezni. Szerintem ő tisztában volt azzal, hogy hogyan is mennek ezek a játszmák valamelyest, és egész biztos megmagyarázták neki azt, hogy ha te gazdag és híres akarsz lenni, akkor neked ez az út marad, az egyházi pálya, mert hogy a másik úton, a hercegi pályán ott lemaradtál, mert nem ő volt az örökös.

0: Tehát megérkezik, mint az esztergomi érsekség adminisztrátora. Na most ezt is ugye hogy képzeljük el? Most ez egy névleges cím, hát nyilván nem ő végezte a papírmunkát, hanem megvoltak erre az emberek. Tehát tulajdonképpen
1: itt... Az adminisztrátor az azt jelenti, hogy kormányzó.
0: Tehát, hogy az elvi dolgokat sem ő csinált, hanem nyilván erre a alkalmasabb felnőtt kinevezettek. Tehát itt azért neki még bőven nem csak a játékról, hanem inkább a neveltetésről, meg a papi pályára való terelésről szólhatott az élete.
1: Igen, ugye ebben volt segítségére a nagynénje, Beatrix, illetve hát a pápai bulla ugye azt is kötelezővé tette számára, hogy ugye ő adminisztrátor, vagyis kormányzó lesz, és ki kell nevezni maga helyett valakit, aki az egyházmegyét ténylegesen vezeti püspökként. Esztergomit.
0: Az esztergomit, mert itt még Egerről nem beszélünk.
1: Nem, itt még a legmagasabb egyházi méltóság, magyarországi legmagasabb egyházi méltóság az, amely megjelenik, és hát jönnek vele az olaszok. Tehát, hogy otthonos környezetet teremtsenek, tudjuk feljegyzések szerint egy ferrarai krónika arról számol be, hogy 56 olasz érkezett vele. Tehát annyian jöttek, egy egész kíséret. Viszont vannak olyan kutatások is, ahol arról beszélnek, hogy 245 olasz tartózkodott ebben az időben az esztergomi érseki udvarban. Tehát akik nem közvetlen vele jöttek, hanem látták, hogy itt van egy olasz csoport, akikhez lehet jönni. Ráadásul ugye nagyon sok egyéb olasz is érkezett Magyarországra ebben az időben, ugye Mátyás király udvarába, hiszen ott egy humanista kör alakult ki. Úgyhogy ez az olaszok számára egy kis Kánán volt abban az időben a magyar királyi udvar, meg az esztergomi érseki udvar.
0: Van-e arról tudomásunk, hogy ez a 7 vagy 9 éves esztei Hipolit mikor juthatott el, még akár ilyen csúnya szóval mondva, gyors talpalóval is, de nyilván egy felgyorsított eljárással ahhoz, hogy valódi felszentelt pap legyen? Mert ugye ennek azért volt egy olyan feltétele, vagy van egy olyan feltétele, erről már beszéltél Péter atya, hogy hát azért legalábbis nagykorúnak kell lennie. Hát
1: 25 éves korban lehet püspökké szentelni.
0: De meg is papá? Tehát maga a papi...
1: Az már korábban is.
0: De nem 7 évesen, meg nem 10 évesen, hanem mondjuk legalább
1: 20 év körül.
0: 20 év körül 20 legyen év meg körül, az is.
1: Igen. Na most, hogy mikor érkezik el oda? Hát lelövöm a poént. Soha. Soha. Tehát hiába volt benne a kinevezési bullába, hogy amikor eléri a 25 éves kort, akkor szenteltesse magát püspökké, és püspökként kormányozza az egyházmegyét, ezt nem csinálja meg.
0: Nem sosem. Püspök lett belőle, hanem...
1: Pappá se szentelték.
0: Akkor mi lett belőle?
1: Kormányzó. Folyamatosan, sőt, sok-sok egyházmegyének a kormányzója. Olyan javadalom hajmozást művelt, hogy...
0: Mint többek kezdő erre?
1: Nagyobbat, és... ténylegesen. Tehát ő annyira, hogy... Akkor most ugorjunk egy kicsit, hogy 93-ban, szeptember 20-án bíbort kapott. Ekkor körülbelül 14 éves.
0: Mármint, hogy bíborossá nevezték
1: így
0: ki.
1: Így van. Bíborossá nevezi ki. Kicsoda? A korábbi támogatója, Roderigo Borgia, aki ekkor már VI. Sándor pápa.
0: Jó, tehát gyakorlatilag nem felszentelt pap, nem püspök, de bíboros.
1: Igen, ilyen van. Ez ténylegesen létezik. Igen, tehát az a helyzet, hogy a bíboros, most ugye annyira hozzászoktunk, hogy a bíborosok...
0: Hogy ez egy folyamatnak a vége.
1: Hát igen, hogy néhány kiváló püspököt bíborossá kreálnak. Ugye különösen is, hogy a pápának a leghűségesebb szolgálatára fölesküsznek, akár az életüket is adják a pápáért és az egyházért, ugye ezért a bíbor. De ebben a korban a bíborosok közül nem mindenki volt püspök, mert léteztek püspök bíborosok, léteztek presbiter bíborosok, tehát akik papok voltak és bíborosok, léteztek diákonus bíborosok, akik a diakonátust kapták meg, és úgy voltak bíborosok, és amint látjuk, még ez is előfordul, hogy igazából olyanok, akik nem klerikusok, azok is megkaphatták a bíbort.
0: De mondjuk ez megint mitől függhet? Attól, hogy neki volt egy olyan kapcsolata, meg egy olyan ex-támogatója, aki mivel pápa lett, ezért ezt megtehette vele.
1: Így van, és közben ugye ne felejtsük el, hogy ez az az idő, amikor VI. Sándornak a lánya, az éppen sógorságba kerül Esztei Hipolittal.
0: Mármint, hogy ugye Lukrécia Borgiáról beszélünk. Igen. Tehát mivel VI. Sándor Borgia pápának a lányának, a soron következő férje, gyakorlatilag neki a Esztei Hipolit testvére volt, tehát ők így is kapcsolatba kerültek, nem, hogy ezt a részt hagyom benne. Hú, nagyon érdekes és nagyon izgalmas, és akkor most jövök ide-vissza, hogy talán most lehet indokolt az a kérdés, amit korábban feltettem, hogy szóval ugye van egy ilyen hátszele, amit Kész ezzel született, tehát erről nem tehet, de nagyon szépen él a lehetőségekkel, csak mondjuk ehhez az egyházi, a magyarországi egyházi méltóságok mit szólnak?
1: Hát nem örülnek. Meg hát ugye ez egy zavaros kor, egyébként ugyanakkor lett bíboros, mikor 6. Sándornak a fia, Cesare Borgia, ugye ő megint egy ismert figurája a kornak, őről sokat lehet hallani, meg filmekben, könyvekben mindig föltűnik.
0: Igen, ő bíboros, meg ő ilyen a nagy hadvezér volt, ugye? Tehát
1: igen,
0: nagy...
1: mert utána ő letette a bíbort, mert akkor még, ugye ő másodszülött volt, mert még akkor írt a Juan, uh-huh. a bátyja, és akkor az volt, hogy Juan lesz a gandiai hercegség örököse, Cesare, az pedig egyházi karriert fut be, és pontosan őt is ebben az esztendőben, ugyanazon a napon nevezte ki bíborossá az apuka. Aztán később ugye Juan ilyen bizonytalan körülmények között meghal, ugye kihúzták a holttestét a Tiberisből szúrsebekkel, és akkor Cesare elérkezettnek látta az időt, hogy akkor ő veszi át a családnak a világi folytatását, és akkor lemondott a bíborról. Na, de csak az, hogy még egy ilyen kapcsolat a 6. Sándor pápával, aki nagyon igyekezett előmozdítani az ügyeket, de ugye közben azért már komoly változások is történtek Magyarországon, mert hogy meghalt Mátyás király. És ugye erről már beszéltünk a korábbi adásokban, hogy hogyan is alakul tovább Beatrixnak a sorsa, hogy egy ilyen megjátszott érvénytelen házasságot kötnek
0: Ulászlóval,
1: második Ulászlóval. És ugye Esztei Hipolitnak továbbra is a fő támogatója az a nagynénje. És ez egy kvázi egy ilyen családi szövetség, tehát a királyné és az esztergomi érseknek a szövetsége, azért ez Magyarországon egy komoly szövetségnek tűnt. Úgyhogy ő mindenképpen kitartott mellette, és elkeseredve látja, hogy a magyar arisztokrácia az viszont nagyon ellenzi ezt a dolgot. Amíg Mátyás király élt, addig Mátyás a saját tekintélyével ezt el tudta folytani. De hát most már Mátyás nincsen, ráadásul egy lengyel király van a trónon, meg egy olasz királyné, és még olasz az esztergomi érsek is. Tehát ez már sok. És ugye elindulnak...
0: Bocsánat, most akkor az esztergomi érseki kinevezés az mikor történt meg? Mert a bíborosi kinevezésről beszéltünk, de akkor mikor lett Esztei Hipolitból esztergomi érsek konkrétan? Mert
1: hát
0: ugye eddig még csak adminisztra...
1: Hát igen, hát így beszélünk róla, jó, de hát igazából...
0: Tehát ez... kormányzó maradt persze, ő végig.
1: Persze,
0: uh-huh. Jó. Igen.
1: Tehát igazából egy ilyen belső ellentét születik az országon belül, amelyről már a korábbi műsorokban beszéltünk, ugye az egyéb Bakócz püspök, majd érsek kapcsán, hogy ezt az alkalmat ragadta meg, ugye az egri püspök, hogy akkor az elégedetlenkedőknek az élére állva egy ügyes megoldással a két püspökséget egymás között fölcserélve mindenki jól járhat, a magyarok kapnak egy magyar esztergomi érseket, Esztei Hipolit pedig nem jár nagyon rosszul, mert az egri püspökségnek is közel akkora a jövedelme, mint az esztergominak, és még talán az sem szükséges, hogy ő itt maradjon Egerbe, tehát hogy nem is nagyon kell neki itt tartózkodnia, elég, hogyha a javadalmat azt élvezi.
0: Tehát, hogy még egyelőre ott tartunk, hogy Bakócz felajánlja ezt a lehetőséget.
1: Így van. És akkor ugye megjelennek a magyar rendek is, akik különböző országgyűléseken tiltakoznak Esztei Hipolitnak a pozíciója miatt. Például 1495-ben is egy ilyen újabb szabadságot engedélyeznek neki, hogy legalább ne legyen itt, úgyhogy a királytól kap 8 havi távollétet, vagyis hogy engedélyezinek, hogy visszatérjen Itáliába, ne legyen itt Esztergomba, és úgy gondolják, hogy amíg ő oda van, no, az alatt lehetne ezt az ügyet ügyesen elintézni, úgy gyakorlatilag késztények elé állítani ezt egy Hippolitot.
0: Igen, ez mind nagyon érdekes, és fogjuk is folytatni, de sajnos lejárt az adásidőnk, tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy ezt egy Hippolit egy picit hazamegy szabadságra 8 hónapra, és hogy mi várja őt itthon, erről a következő adásban fogunk beszélni.
2: A mai adásban Esztei Hippolit egripüspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A magyar kormány kész feloldani az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait gátoló vétót, a Politico brüsszeli lap információi szerint. Hétfőn egy tárgyaláson az ukrán fél garanciákat vállalt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezéséről, és kész teljesíteni a 11 pontos igénylista több elemét is. Magyar Péter miniszterelnök korábban többször hangsúlyozta, Ukrajna uniós csatlakozását a végén népszavazással kell jóváhagyni, emlékeztet az Index portál. Jól haladnak és akár már a héten lezárulhatnak a technikai szintű egyeztetések a magyar kisebbség jogairól Ukrajnával, jelentette ki tegnap a magyar miniszterelnök Berlinben. Magyar Péter közölte, ha ez megtörténik, kész akár a jövő hét elején találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter a német kancellárral tartott közös tájékoztatóján kiemelte, a kabinet ott lesz, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az illegális migráció elleni küzdelemről, az EU versenyképességéről vagy külpolitikai kérdésekről. Friedrich Merz szerint Magyarország európai szerepének erősödése az egész kontinens, valamint a NATO számára is előnyös lenne. A német kancellár kijelentette, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat a segítségükre. Ma Magyar Péter Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyal. Magyarországon tárgyal az igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokról a kormánnyal. Michael Megret az országgyűlés tagjaival is találkozik, hogy egyebek mellett a 2026-os jogállamisági jelentés előkészítéséről tárgyaljon. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetést is indítanak annak feladatáról, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azután beszélt erről, miután egyeztetett Michael Megrettel. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. Ebben rögzítik, a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai okokból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Benyújtottak egy másik, az ismertető szerint a gyűlöletpropagandát tiltó javaslatot is. Mindez a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében fontos közérdek áll a Tisza párt előterjesztésében. Ez lényegében az utcai óriás plakát kampányokat érinti elsősorban. Partnerséget kérnek a kormánytól az önkormányzatok, fogalmazott a budapesti főpolgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetségének reformjavaslatairól tartott tájékoztatón. Karácsony Gergely megerősítette, hogy ma kezdik az egyeztetéseket a vidék- és településfejlesztési miniszterrel az önkormányzati rendszer helyzetéről. 42 új motorvonatot vesz az állam uniós pénzből a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hívvonalakra. Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében közölte, az első 120 méter hosszú modern szerelvények 2029-ben érkezhetnek majd. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében a tisztségből felmentett Bada Jánost váltja Simon Enikő. Az átalakuló országos egészségbiztosítási pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány fő feladatát. Szeptember elején már az új rendszerben indul a munka, számolt be róla Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Oroszi Beatrix lesz az új tiszti főorvos, jelentette be a tárcavezető. Ő korábban az Országos Epidemiológiai Központ megbízott vezetője volt, annak 2017-es megszűnéséig. Új vezetőt választott az Egyházi Kórházak Egyesülése. A szervezet elnöki tisztségét a jövőben Velkei György János tölti be. A Betesda Gyermekkórház főigazgatója az Inforádióban azt mondta, nemzetközi viszonylatban kevés az egyházi kórház itthon, meg is kell küzdeniük a forrásokért. Jelenleg Magyarországon 7 ilyen üzemel. Az Országos Vérellátó Szolgálat átlátható működését ígért az intézmény most kinevezett főigazgatója. Tordai Attila a régóta megoldásra váró kérdések közé sorolta a transzfúzió szabályzat aktualizálását, a vértakarékos eljárások elterjesztését vagy a transzplantációs koordináció támogatását. Végül az időjárásról. Egyre több lesz felettünk a felhő, záporok, zivatarok kialakulása várható, sokfelé felélénkül a szél. A csúcsomérséklet 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Ma elsőként a Dunántúra látogatunk Dunaföldvárra, ahol egy különleges kiállítást láthatunk. Műsorunk második felében Csepellényi György pálos szerzetesre emlékezünk, vértanúságának 352. évfordulója alkalmából. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Dunaföldvár kül- és belterületén álló útszíli keresztek feszületek fotóiból nyílt kiállítás a településen, a Barátok templomában. A dunántúli kisvárosban több mint 60 ilyen emléket derített fel az elkötelezett lokálpatrióta házaspár, Fabóné Bíró Ágnes és Fabó Ferenc. A feltárt anyagból kötetet is szerkesztenek.
1: Valamikor 4 évvel ezelőtt kezdődött ez az ötlet nálunk. Jártuk a természetet természetfotósként, vadászként, és sok keresztet láttunk Dunaföldvár határában. Melyiket mennyire tette már tönkre az idő? Volt, amit ápoltak szépen, volt, amit viszont nagyon megrágott az idő vasfoga. Úgy gondoltuk feleségemmel, hogyha az elődeink ezt fontosnak tartották valamikor állítani, akkor nekünk úgy a köteles a magunk lehetőségéhez mérten ezeket megőrizni az utókor számára. Nekünk adott volt a fényképezőgép és az információgyűjtés. És hogy ezért végül is eredetileg nem gondoltuk olyan mélységben, de nem lehetett félbehagyni, és egy könyvet fogunk kiadni, amit sikerült összegyűjteni ezeknek a történetéről.
2: És ugye jobb bármilyen szép feladatot kettesben végezni, vagy többen. Ágnes is sokat segít ebben. Miért?
3: Én tőzsgyökeres dunaföldvári vagyok, és nagyon fontosnak tartom a múltunk emlékeit megőrizni. És amikor a férjemmel megláttuk ezeket a kereszteket, lefényképezte, és láttam, hogy vannak rajta feliratok. És akkor elkezdtük nézni, vizsgálgatni, hogy el lehet-e olvasni, hogy ki állította, mikor állították, milyen idézetek vannak rajta. Volt, ahová 3-4-szer is visszamentünk, egyszer azért, hogy szép kép készüljön, hogy ne olyan nyomasztó, hogy egy keresztet lefényképezünk, hanem annak is legyen egy hangulata. Mert a keresztet mikor állították egyáltalán, megfordult a fejükbe az embereknek, hogy állítatnak, akár fogadalomból, akár hálából, akkor nagy tiszteletben tartották, és szerettük volna, hogy ezeken a fotókon keresztül ez is visszajöjjön. És amikor láttuk a szöveget, lefényképeztük, van, amikor szinte láthatatlan volt, késő este mentünk, megvilágítottam a keresztet, és azok a mélyedések, amik a homokkőbe voltak vésve, előjöttek az árnyékával. Otthon a számítógépen megnéztük, és el tudtuk olvasni, hogy ki állította. Utána elkezdtük nyomozni, volt, amit interneten keresztül, volt, amit itt tőzsgyökeres földváriként tudtam, hogy kikhez kellene menni, idős emberekhez, és őktőlük kérdeztük, hogy tudnak-e valamit a keresztekről. És nagyon érdekes történeteket mondtak. Van, amelyik kereszthez 2 variáció is van, és úgy gondoltuk, ha már ezeket összegyűjtöttük, akkor ezt egy kis könyvbe összefoglaljuk, és bizony azokat, amiket hallottunk, mindegyiket leírjuk, lehet, hogy egy harmadik vagy negyedik az igaz, de amit elmondtak az öregek, úgy gondoltuk, hogy azt érdemes elolvasni másnak is.
2: Akkor ez egy igazi nyomozó munka volt. Véget ért a nyomozó munka vajon?
1: Talán soha nem fog véget érni. Úgy gondoljuk most, hogy talán az összeset sikerült felderíteni, bár vannak olyanok, amikről hallunk, hogy itt állt kereszt, ott állt kereszt, de már nyoma sincs. Úgy gondoljuk, hogy ebben a könyvben mindent leírunk, ami információt sikerült begyűjtenünk, ezekről is, hogy hol állt valaha kereszt. Hogyha újabb információ jön, akkor próbálunk ennek valami archiválási lehetőséget találni, mert ez mindenképpen célszerű lenne, hogy az utókorban, hogyha bárkit érdekel ez a téma, akkor elolvassa a könyvünket, a többi információt is megtalálja, amit általunk sikerült előkeríteni. Lehet, hogy másnak sokkal többet sikerül majd megtudni ezekről, és kiegészíti. Mi lehetőségeinkhez képest úgy gondoltuk, hogy eléggé kimaxoltuk ezt a témát. Viszont ahonnan ez az egész dolog indult, talán még egy kicsit a keresztek előtt. Úgy gondoljuk, hogy Dunaföldvárnak, de nagyon sok településnek a kulturális, helytörténeti értékei, a legnagyobb értékei azok a valláshoz kötődnek, hiszen azok nagyon-nagyon hosszú időre nyúlnak vissza. Úgyhogy elkezdtük mi a dunaföldvári templomokat fotózni, a kápolnákat fotózni, mert bizony vannak nagyon gyönyörű freskók, szekkók benne, és még a világháborús golyónyomok látszanak rajta, ahogy az idő halad, előre hullanak lefelé darabok belőle, és ha valamikor akkor mégiscsak sikerül ehhez forrást találni, hogy felújítva legyenek, legyen mihez nyúlni, hogy milyen is volt, mi is volt, mit is ábrázoltak ezen. Úgyhogy a mi fotóinkon és az egyéb információinkon keresztül úgy gondoltuk, hogy az összes dunaföldvári vallási létesítményt igyekszünk minél alaposabban dokumentálni.
2: Melyik kereszt volt a legizgalmasabb, ha úgy tetszik, akár a nyomozó munka, akár a dokumentálás tekintetében?
3: Hát több is volt, de most, ahogy itt kint a képeket néztük, eszembe jutott a Gyümölcsös sziget. Nagyon régen kofahajó ment Budapestre, vitte az árut. Itt Dunaföldváron nagyon híresek voltak a mezőgazdasági munkálatok. Spenótról volt híres Dunaföldvár, de a gyümölcsökről is. És akkor volt egy Gyümölcsös sziget, ott megállt a kofahajó, hogy minél hamarabb oda kerüljön a hajóra a friss áru, amit visznek Budapestre. És volt egy kereskedő család, a Zsufa család, akik ott még egy kis, mint egy vendéglő, olyant is állítottak, és keresztet is állítottak ott. Tehát azon az úton, akik lementek oda a kofahajóhoz, azok még egy utolsó áldást tudtak adni. Amikor meg hazajöttek, szerencsésen, sikeresen el tudták adni az árut, akkor pedig, ahogy kiléptek a hajóról, akkor rögtön hálát adtak a jó Istennek, hogy sikerült megjárni ezt a hosszú hajóutat. És most ez a kereszt sajnos, amikor nagy a Duna, árvíz van, akkor vízben áll. Már egyszer le is dőlt a korpusz. Visszaállították, sajnos most is ferde, már nagyon veszélyben van, és gondoltuk, hogy nem kellene ott hagyni. Igaz, hogy valamikor odaállították, de már okafogyott az, hogy ott legyen. Ellenben fönt ugyanúgy vannak most szőlők, meg gyümölcsösök, és van rá jelentkező, aki azt mondta, hogy a Mária út vezet pont ott az ő szőlője mellett, és oda vinné föl ugyanezt a keresztet. Ott lent maradna egy kis tábla, hogy ezen a helyen állt a kereszt, és fölviszi a Mária útra, és akik zarándokolnak, azok meg is látják. Oda le nem lehet lemenni. 500 méterre tudtunk megállni terepjáróval, onnan már volt, mikor Bugdácsolba tudtunk oda menni a keresztig, mert visszavette a természet. És ha ott lenne fönt, az lenne az álmunk, hogy akkor ott gondozzák, és akik erre járnak, meglátják, hogy egyel több keresztet láthatnak a Mária úton.
2: Melyik volt a legizgalmasabb kereszt?
1: Hát én nem nagyon tudnék olyat választani, hogy egy, mert mindegyik, amelyikhez sikerült egy-egy új történetet kiderítenünk, az mind-mind olyan nagy élmény nekünk, és Dunaföldvár lakosságától, főleg az idősektől annyi olyan pozitív benyomás ért bennünket, ami elképzelhetetlen és nagyon jó dolog. De érdekes történetek, például van Dunaföldváron egy Tamankó nevezetű területrész. Attól nem túl messze van egy kereszt, ami domokus keresztként van írva. A legenda alapján, mert a leírás nem találtunk róla, valamikor létezhetett ott egy domokus rendi kis közösség, és ők állították az alapjait ennek, vagy annak az emlékére állították. A Facebookon is azért terjedt ennek a híre, mi is tettünk fel képeket, és egyszer írt egy hölgy nekem, hogy ő családfakutatást végez, és látta ezt a domokus keresztet. Mit tudunk erről? Megvan-e? Áll-e még? Mert az ő édesanyja nem messze onnan gyerekeskedett, és ehhez a kereszthez jártak ki. Felvettük a kapcsolatot, beszéltünk, írtunk, és kiderült, Dunaföldváron annyit tudnak róla, hogy ott van a Tamankó. A Tamankó gödör, Tomonkónak is hívják, hogy mint, és ez a hölgy elmondta, hogy az ő édesanyja máig él, és Tomonkó lány az ő édesanyja, és ott ebben a területen ott állt egy ház, ott nőtt fel, ott voltak az ő birtokaik. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, olyan bizserkető.
2: Tulajdonképpen akkor azt lehet mondani, hogy így felé lettek ezek a keresztek, a közösség megmozdult, előjöttek a történetek, ez önmagában egy csodálatos dolog.
3: Igen, nagyon sokan, akik már régen beszéltek idősekkel, azok is oda mentek és kérdezték, hogy tényleg így volt, hogyan történt, és ezzel tovább viszik ezt a szájhagyományt, mert sajnos könyvben nem írta le senki, nem nyomozták idáig, de mi most úgy vagyunk vele, hogy amit lehet összegyűjtünk, és beleírunk ebbe a könyvbe, és hogy mindenki tudja olvasni. Ha valaki valamit tud hozzá, akkor majd értesítenek bennünket. Aztán, ahogy mondta a férjem, hogy dokumentálni szeretnénk azokat az adatokat is, amit már a könyv megjelenése után gyűjtünk össze. Beszéltünk már a régészekkel, múzeumokkal, és mondták, hogy a Széchenyi Könyvtárnak van egy ilyen archívuma, ahová ezt digitális formában el lehet küldeni, és akkor ott megőrzik.
2: Mikor látta a világot ez a könyv?
1: Hát bízunk benne, hogy minél előbb, még egy kis anyagi akadálya van, de bízunk benne, hogy ezt hamarosan sikerül leküzdeni. Gyakorlatilag a könyvanyaga készen van, a fotók megvannak, a szövegek megvannak, következne a tördelés és utána a nyomtatás. Úgyhogy bízunk benne, hogy legkésőbb szeptemberre meg lesz, de akár még előbb is az emberek kezébe kerülhet. Mi ezt nem szeretnénk egyébként kereskedelmi forgalomba adni, nem szeretnénk ennek árat szabni, hogyha úgy gondolja valaki, hogy ő pénzt szeretne adni ezért a könyvért, akkor lesz egy hely, ahova beteheti, úgyhogy mi nem is tudjuk, hogy ki mennyit fog betenni, és az így összejött pénzt a keresztek felújítására szeretnénk fordítani.
3: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy már a mi kutatásunk óta 10 keresztet felújítottak, és ez már nagyon nagy szó, hogy azok a homokkő keresztek, amik már nagyon rossz állapotban voltak, újra gazdára találtak. Éppen tegnap előtt pünköst hétfőjén volt egy ünnepség, ami házunk közelében levő keresztet próbáltuk szorgalmazni, hogy jó lenne felújítani, és szomszédokkal összefogva összegyűjtötték a pénzt rá, és most szentelték föl pünköst hétfőjén, nagy ünnepség volt, és nagyon sokan voltak meglepően, sokan érdeklődtek utána, és valószínű, hogy ebből az ötletből jön a következő felújítás.
1: Igen, és ahogy említettem, az idősektől nagyon sok szép emléket, idézetet, történetet hallottunk. Ez talán azért is van, mert régen egy picikét más jelentettek a keresztek. Ezek, hogy most előtérbe hoztuk újra ezt a témát, ez felidézi bennük a fiatalságukat, hiszen amikor jártak dolgozni a földekre, akkor mindig megálltak a kereszteknél, de talán még a régi randevújuk is a kereszteknél volt, és ezek az emlékek fele idéződnek bennük. Viszont nagyon nagy öröm számunkra, hogy azt tapasztaljuk, hogy Dunaföldváron a mai fiataloknak is sokat jelentenek ezek a keresztek, és tesznek értük, hogy igen, megőrződjön az emlékük is, felújuljon, és sokan vannak, akik hajlandók tenni ezért. Úgyhogy nagyon ezt se tudjuk mondani, hogy milyen sokat jelent ez nekünk.
0: Fabóné Bíró Ágnes és Fabó Ferenc beszélt az elmúlt percekben a Dunaföldváron fellelt útszíli keresztekről, feszületekről, a kutató munkáról.

0: Május 29-én ifjúsági zarándoklatot tartottak Csepellényi György pálos vértanú halálának helyszínén Egerfarmoson. Délután szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek, melynek szónokat Czapkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója volt. Beszédének szerkesztett változatát adjuk közre.
1: Amikor befelé jövet, figyeltük ezt a nagy sereg népet, sok-sok fiatalt megállapítottuk, hogy ekkor a zarándoklat még nem volt Csepellényi György boldog avatásáért való imádság érdekében, és hát bízunk benne, hogy az az inspiráció, amelyet kaptatok a zarándoklat által, a megérkezés által, a segít titeket egy picit megérteni Csepellényi György lelkületét is. Nem tudom, hogy kinél van telefon, sajnos nem látom most mindenkit, aki kint van, de általában, amikor megérkeztek valahová, akkor mit szoktatok csinálni? Ha megérkeztek valahová, mi az, amit az édesanyátok, édesapátok kér tőletek? Hogy egy üzenetet küldjetek, hogy sikeresen, szerencsésen megérkeztetek. Otthon vagyok. Minden boldog avatásnak és szenti avatásnak, hogyha egy picit emberi mértékkel szeretnénk megérteni a lényegét, akkor az talán ez. Azt szeretnénk tudni, hogy egy olyan személy, akit kedveltünk, és ahogyha hallottuk az evangéliumban is, hogy Jézus tanításáért milyen sokan lelkesedtek, Csepellényi tanításáért is nagyon sokan lelkesedtek. Egy nagyon megnyerő személy volt. Mennyire jó lenne tudni, hogy hazaérkezett, otthon van. Hisszük és reméljük, hogy ott van. A boldog avatással az egyház azt mondja ki, hogy valaki hazaérkezett. Üzenetet küldünk ezáltal a világnak, és ez egy olyan üzenet is, amelyet nekünk is mond az egyház. Hogy nekünk is van ott otthonunk, hogy a mennyei atya minket is meghív ebbe az országba. Carlo Acutisnak a személyét manapság nagyon sokan ismerik. És talán a fiatalság, a fiatal lelkülete, a korban közelsége miatt sokak számára megnyerő. Az Egri Főegyházmegyének egyelőre nincsen még Carlo Acutisa. De talán ott van közöttetek. Egy olyan fiatal, aki már most lelkesedik az Istenért. Egy olyan fiatal, akiben az eukarisztikus lelkület, az első áldozást követően, vagy a bérmálást követően a Szentléleknek a sugallata, a karizmája már valamit előhozott. És erről hallottunk a Szentleckében. Szent Péter arra buzdítja a tanítványokat, hogy azokat az ajándékokat, lelki ajándékokat, amelyeket megkaptatok, azokat használjátok föl a közösség javára. Mindazok javára, akik felé az Isten meghívott titeket. Bár Carlo Acutis 10 évvel ezelőtt hunyt el, és 15 évesen hunyt el, és tavaly avatta szenté 14. Leó pápa, mi egy olyan személlyel ismerkedtünk, aki 352 évvel ezelőtt hunyt el. De mégis érdekes, hogy valahogy az ő személyét nem szándékosan kapartuk elő valamelyik fiók aljáról, egy megporosodott irat, hanem 350 éve ott él az ő emlékezete, az ő tisztelete, az ő példája sok-sok embernek a lelkében. És milyen érdekes, hogy mindig voltak olyan személyek, akik átadták ezt az ismeretet. Megtanítottak rá másokat. Nézd, itt van ez az egyszerű pálos szerzetes, aki misszionáriusként Felvidékről, annak a nyugati részéről eljött a mi vidékünkre, hogy Krisztus evangéliumát hirdesse. És nézd, mennyire hűséges volt, mennyire szerette Jézust, milyen lelkesen tudott róla beszélni. És ezt generációról generációra elmondták egymásnak. De nem csak ezt, hanem azt is, hogy voltak ima meghallgatások. Érezték az ő közelségét. Hogyha kérik az ő közbenjárását, kisebb-nagyobb dolgokban meghallgatta őket, mintha ott lett volna mellettük. És ebben a hitben az elmúlt évszázadokban már többször próbálkoztak azzal, hogy a boldog avatása megtörténhessen. Nem akarok próféta lenni, de talán egy kellő alázattal merem állítani, hogy talán most vagyunk a legközelebb ehhez, az elmúlt évszázadoknak a tükrében. Az Isten őt adta nekünk, a mi egyházmegyénknek, a mi közösségeinknek. Valamiért az Isten úgy gondolta, hogy egy ilyen szemét akar nekünk adni ajándékban. Sok közös van tehát ebben a fiatal szentben, akit Carlo Acutis néven ismerünk, és Csepellényi Györgyben, hiszen minden szent az Isten barátja. Minden szent az Istenhez közel élő személy, aki az Isten szándékát keresi, vagyis a békét, a szeretetet, és mindenki, aki hasonlít egy ilyen szent emberhez, az ugyanezeket a tulajdonságokat birtokolja. Az irgalmasságot, a megbocsátást. Én azt hiszem, hogy a mai kor fiatalja is sok szép érték után vágyakoznak. És van egy olyan képük, hogy milyen jövőt szeretnének. Ahol béke van, ahol kiszámíthatóság van, ahol az irgalmasságot gyakorolják, ahol vigyázzunk a teremtett világra, ahol békében lehet élni egymással. Egy olyan világra, ahol az igazság és az igazságosság meg tud valósulni. Azt hiszem, ez van minden fiatal szívében. Szeretnének családot. Szeretnék megvalósítani az álmaikat. És valójában Csepelényi is egy ilyen személy volt, akiben ugyanezek a vágyak voltak. De ő ezt nem csak szerette volna, hogy majd valaki ezt megvalósítja helyettem, van valaki, aki nem én vagyok, hanem valaki más, hanem tett azért. És ti is erre vagytok hivatva, kedves fiatalok, hogy az a lelkesedés, ami ott van még a szívetekben, azok a jó, azok a szép vágyak, amiket az Isten öntött a szívetekbe, azokat megvalósítsátok. Kedves fiatalok, ti azokra a személyekre tudtok felnézni, úgy gondolom, akik részéről érzitek, hogy szeretnek titeket, akik hitelesek, akik megtartják a szavukat, és akik mellett úgy érzitek, hogy ti is értékesek vagytok, aki meghallgat titeket. Kedves fiatalok, a szentek ilyenek. Mellettük értékesnek érezzük magunkat. Meghallgatnak minket. Hiteles személyek, ezért bátran lehet őket követni. Az ő hősiességük, jóságuk és irgalmasságuk számunkra is példaadó. A kitartásuk viszont nem csak egyszerűen példa, hanem olyan erények, amelyek a mi szívünk mélyén is ott vannak. A szent emberek sohasem a valóságtól elrugaszkodott személyek, akik mint egy ilyen álomvilágban élnek, ilyen furcsa figurák, akiket nem tudunk megérteni. A szentek nagyon komolyan veszik a valóságot, amiben élnek. És azt szeretnék, hogy az a világ, ahol élnek, az meglássa azt a világot is, ami felé tartunk. És azt is megmutatják, hogy hogyan tudunk oda jutni. Sokféle úton lehet járni, de nem mindegyik vezet abba a világba, ahová szívünk is vágyakozik az örök életbe. Mindannyian vágyunk mások jóságára, szeretetére, elismerésére. Az Isten is ezt mutatja irányatokba. A világunk által, amelyet megteremtett. Jézus Krisztus által, aki megváltott minket bűneinktől. Egyháza által, amelyben részesültetek a keresztségben. És minden olyan lelki ajándékban, ami segít titeket. Istennek és a világnak ma is nagyon nagy szüksége van olyan hiteles személyekre, akikre ti is vágyakoztok, akik ti is tudtok lenni. Istennek szüksége van rátok. Ugyanezt hallhatta meg, talán egy másik mondat formálásban Csepelényi is. Szükségem van rád. Rád bízok egy feladatot. És Csepelényi ehhez a feladathoz hűséges volt, mert szerette az Istent, aki megbízta ezzel, és szerette az embereket, akik felé az Istenőt meghívta. Mi most egy nagyon különleges helyen állunk, vagy legalábbis akik itt vannak, a templomban még közelebb lehetnek, ahhoz a helyhez, ahol Csepelényit 352 évvel ezelőtt eltemették, ahol a földi maradványai voltak, de 15 évvel később sátorai új helyre vitték át a földi maradványait. Éppen ezért itt Egerfarmoson valamilyen módon összekapcsolódik a múlt és a jelen. Csepelényi György sokkal nehezebb korban élt, mint mi. Sokkal nehezebb korban, nagyobb kihívásokkal, sok-sok viszállyal, egy szétszakított országban, rengeteg problémával. Az Isten őt a béke emberévé akarta tenni. Az egység emberévé, aki utat mutat az embereknek, és visszavezeti őket Jézus Krisztushoz. Egy zűrzavaros világban, egy zűrzavarokkal teli korban élt, amely a mi korunkhoz képest sokkal emberpróbáló volt. Éppen ezért, amikor rátekintünk, ő nem egyszerűen egy hősies, egy hűséges ember volt. Nem lehet valaki hős, nem lehet valaki kitartó mindvégig, csupán önmaga erejéből. Kedves fiatalok, mindannyiunknak szüksége van egy olyan erőre, amely felülről jön az Istentől. Ezen Pálos szerzetes számára a katolikus hite nem valamilyen mellékes tulajdonság volt, ez adta az erejét. Ez adta az alapot mindenhez, ami az egész életét jellemezte. És azért tudott hiteles lenni, mert hűséges volt Istenhez és önmagához is. Nem volt vallásos vasárnap, hétköznap pedig nem. Nem volt vallásos a templomban, a templomon kívül pedig nem. Áthatotta az életét az Isten szeretete. Megjelent az életében a szegényekről való gondoskodás, a hit átadása, Isten szeretetének az öröme, és ez az, ami nekünk is példát ad. És talán így érthetjük meg, hogy sok száz év után miért tudott ez a személy sokakat lelkesíteni. De ünneplésünk középpontjában azért mégsem egészen ő van. Mert ő sem magáról beszélt, hanem Jézus Krisztusról. Ő azt akarta, ahogyan Szent Pál is mondta, nem akarok tudni másról köztetek, csak Jézus Krisztusról. Éppen ezért minden szent példája nem magára mutat, hanem Jézusra. Rajta keresztül Jézusnak az arcvonásait véljük felfedezni. Isten arra hívott meg titeket is, hogy ezeket az arcvonásokat egyre inkább kialakítsátok az életetekben. Csepelényi, akit hiszük, hogy vértanú volt, bízunk benne, hogy ezt be is tudjuk bizonyítani az iratok alapján, ő nem dobta el az életét. Ő választott. Ő az igazságot választotta. Ő az Istent választotta, aki minden élet alkotója. És hit abban, hogy az ő életét nem tudják megsemmisíteni. Ő örökké él. Az Isten, aki megteremtette, megadja neki az örök életet, és hitt a feltámadásban. Isten az élet alkotója. Mi is Péter apostollal így valljuk, Uram, hová menjünk? Nálad van az örök élet igéje. A mai szentleckében azokat a gondolatokat olvastuk Szent Péter apostoltól, amelyek megerősítenek minket. Beszél a kegyelmi ajándékokról, hogy hogyan tudjuk a közösségeinket szolgálni. Szent Péter arra is indít minket, hogy egész életünkben úgy éljünk, hogy az Isten dicséret legyen. Nem feltétlen imádságban. hogyha irgalmas vagy valakihez, hogyha megosztod egy rászorulóval valamidet, hogyha jó szándékú vagy, ha meg tudsz bocsátani, ha tele van az életed jó cselekedetekkel, ez is imádság, mert rajta keresztül Istent dicsérik. Milyen jó ez az ember, milyen jó ez a gyermek, mert rajta keresztül Isten arcát lehet felfedezni. Jézus az evangéliumban az imádságra hív és a megbocsátásra. Ez az a két fontos tulajdonság, ami még jellemezte a Csepelényit. Az Istenhez közeli élet, hiszen a léleknek csak az imádság tud erőt adni.

Mai evangéliumban tanuljunk meg tőle megbocsátani is. Csepelényi nem haragos vagy bosszúálló volt azon személyek iránt, akik vele úgy viselkedtek, hogy akár a saját, akár az életét is elvették. Megbocsátott nekik, hiszen Krisztus is ezt tette. Olyan szeretet hatotta át, ami ezen emberekért való imádságra indította. Imádkozni mindenkiért, hogy mindenki megismerhesse Isten szeretetét, és mindenki üdvözüljen. Ez a keresztény hivatása. A mai nap kérjük ezért a Szentlélek Úristent, adja meg nekünk ezeket az ajándékokat, hogy tudjunk a közösségünk javára minél több jót tenni, felhasználni a kegyelmi ajándékokat, amire Isten meghívott, a hivatásodra, akár a családos életben, akár abban, hogy Istennek szentelve az egyházban az embereket szolgálod, papként vagy szerzetesként. Ma nem csupán Csepelényi György boldog avatási eljárásának sikeréért imádkozunk. Ma mindannyiótokért imádkozunk, hogy az Isten teremjen a szívetekben bőséges gyümölcsöt.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus így beszélt a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. János evangéliumának 6. fejezetének 51. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Az új szövetségi szentírásban négy helyen is megtalálhatjuk római katolikus keresztény hitünk egyik legnagyobb igazságának és isteni ajándékának, az eukarisztiának, az oltári szentségnek alapítását. Így is szoktuk mondani, rendelését, szerzését. Ezek közül a legősibb leírás Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetének 23. és 26. versek közötti szakasza. Így hangzik. Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt, ez a kehely az új szövetség az én véremben. Tegyétek ezt, ahányszor csak isszátok az én emlékezetemre. Mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Eddig az idézet. A három úgynevezett szinoptikus evangélista is leírja az eukarisztia alapítását. Tekintsük át most ezeket, nem időrendben haladva, hanem, ahogyan a Szentírásban, az Anya Szentegyház elhelyezte őket. Máté, Márk és Lukács evangéliuma. Szent Máténál ezt olvashatjuk a 26. fejezet 26. és 28. versek közötti részben. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta tanítványainak e szavakkal, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Szent Márk így ad hírt az oltári szentség rendeléséről a 14. fejezet 22., 23. és 24. verseiben. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, vegyétek, ez az én testem. Azután fogta a kelyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ő pedig így szólt, ez az én vérem az új szövetségé, amely sokakért kiontatik. Végül hallgassuk Szent Lukács evangélistát a 22. fejezet 19. és 20. versek közötti szakaszban. Aztán fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet, és azt mondta, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik.

Tisztelt rádióhallgatók! Jól lehet Szent János Szent Pállal és a másik három evangélistával ellentétben nem számol be az oltári szentség alapításáról, azt mégsem állíthatjuk, hogy ne lett volna fontos neki az eukarisztia. Éppen ellenkezőleg. János evangéliumának szinte teljes hatodik fejezetében, egészen pontosan a hatodik fejezet 22. verse és 59. verse közötti szakaszban Jézus Krisztus tanítást ad a mennyei kenyérről. Ezt a részt éppen ezért eukarisztikus beszédnek is nevezzük. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal ennek a tanításnak, beszédnek egyik verse az 51. vers alapján szeretnénk kicsit behatóbb elemzést és lelki útravalót nyújtani. Így hangzik. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Az Úr Jézus ebben a mintegy 37-38 versben többször is kijelenti, nyomatékosan hangsúlyozza, nem túlzás, hallgatóságának elméjébe és szívébe akarja vésni, hogy ő a valódi mennyből alászállott és élő kenyér. A zsidók ugyanis szinte tántoríthatatlanak voltak abban a meggyőződésükben, hogy a mennyben lakó és örökkévaló az Úr felülmúlhatatlan csodája az volt, amikor az ószövetségi időkben, az úgynevezett pusztai vándorlás időszakában táplálékot adott a Mózes és Áron vezette izraelitáknak olyan formában, hogy bőven hullatott az égből fehér, finom szemcsés anyagot, amely az éjség csillapítására, sőt, a rendszeres táplálkozásra is alkalmas volt. A választott nép minden családja és tagja jól lakhatott. Ez valóban csodás esemény volt, és egyértelműen megmutatta az Úr gondviselő jóságát népe iránt, de Jézus nagyon határozottan és erélyesen arra irányítja hallgatósága figyelmét, hogy ő az igazi mennyből alászállott kenyér. Ő nem csupán valami anyagi természetű táplálék ugyanis, hanem élő és lelket, vagyis az embernek az Istennel való kapcsolatát éltető valóság, lelki táplálék, élő kenyér. Ez a kenyér a mennyből jön, és a nagybetűs életet, az örök életet hordozza. Ezért, aki eszik belőle, örökké él. Nem abban az értelemben, hogy nem vesz erőt rajta a halál, hanem úgy, ahogyan már az eukarisztikus beszéd korábbi részében mondta, akik hisznek benne, azoknak örök életük lesz, és feltámasztja őket az utolsó napon. Végül János azt hangsúlyozza és emeli ki, hogy ő, mint az atyától jövő kenyér, valósággá válik abban a kenyérben, amelyet adni fog, és ez a kenyér az ő teste lesz, amelyet fel fog áldozni a világ életéért. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Ezek a szavak tehát már az áldozatra utalnak. Arra a Jézus szentsége szívéből, egész személyiségéből áradó szeretetre, amely majd az ő szenvedésében és kereszt áldozatában éri el csúcspontját. Ebből az áldozatból megváltás fakad, örök élet fakad minden ember számára, hiszen ezt Jézus végtelen értékű szeretettel és örök érvénnyel hozza meg
a mennyei atya dicsőségére és a lelkek üdvére. Tisztelt rádióhallgatók, életünk legmeghatározóbb vonása ezért az kell, hogy legyen, hogy ne idézőjelbe téve csak higgyünk Jézusban, hanem a legszentebb áldozat bemutatásában, az eukarisztikus lakoma ünnepein, a szentmiséken is rendszeresen és nagy örömmel vegyünk részt, és a szent áldozásban Jézus Krisztust, a mennyből alászállott élő kenyeret, az élet kenyerét is minél többször szívünkbe fogadjuk. Gondoljunk ilyenkor és életünk minden helyzetében is. A római katolikus szentségimádások, e fenséges szertartások párbeszédére kenyeret adtál a mennyből, amely, aki minden gyönyörűséggel teljes.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: A magyar kormány kész feloldani az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait gátoló vétót, a Politico brüsszeli lap információi szerint. Hétfőn egy tárgyaláson az ukrán fél garanciákat vállalt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezéséről, és kész teljesíteni a 11 pontos igénylista több elemét is. Magyar Péter miniszterelnök korábban többször hangsúlyozta, Ukrajna európai uniós csatlakozását a végén népszavazással kell jóváhagyni, emlékeztet az Index portál. Jól haladnak és akár már a héten lezárulhatnak a technikai szintű egyeztetések a magyar kisebbségjogairól Ukrajnával, jelentette ki tegnap a magyar miniszterelnök Berlinben. Magyar Péter közölte, ha ez megtörténik, kész akár a jövő hét elején találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, fogalmazott a miniszterelnök a német fővárosban. Magyar Péter a német kancellárral tartott közös tájékoztatóján kiemelte, a kabinet ott lesz, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az illegális migráció elleni küzdelemről, az EU versenyképességéről vagy külpolitikai kérdésekről. Friedrich Merz szerint Magyarország európai szerepének erősödése az egész kontinens, valamint a NATO számára is előnyös lenne. A német kancellár kijelentette, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat a segítségükre. Ma Párizsba utazott Magyar Péter, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel folytat kétoldalú megbeszélést, holnap pedig Michel Martin ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. Ebben rögzítik, az tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált, valódi célja az volt, hogy politikai okokból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetés ellen. A Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel az ország szuverenitását címmel tette közzé nyilatkozatát Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. A Tisza párt benyújtott egy másik, az ismertető szerint a gyűlölet propagandát tiltó javaslatot is. Mindez a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében fontos közérdek áll az előterjesztésben. Ez lényegében az utcai óriás plakátokat érinti elsősorban. Orbán Viktor kézi vezéléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről, vagy épp eljárások elhúzásáról, vállalnia kell a felelősséget. A Telex cikke szerint a kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon, noha ezt szakmailag semmi sem indokolta. A lap olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben. Az egykori kormánypárt szerint a miniszterelnök hazudik, a Fidesz kabinet minden tagja betartotta a jogszabályokat és hű maradt hivatali esküjéhez, nem igaz, hogy Orbán Viktor utasítására kezdődött volna el az akció, jelezték. Magyarországon tárgyal az igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokról a kormánnyal. Michael McGrath az országgyűlés tagjaival is találkozik, hogy egyebek mellett a 2026-os jogállamisági jelentés előkészítéséről tárgyaljon. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul annak feladatáról, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azután beszélt erről, hogy tárgyalt Michael McGrath-tel. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósvai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőrezredes váltja a poszton. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter döntése értelmében a tisztségéből felmentett Bada Jánost váltja ő. 42 új motorvonatot vesz az állam a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hívvonalakra a felszabadított uniós pénzekből. A tárcvezető a Facebook bejegyzésében közölte, az első 120 méter hosszú modern szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját, a Hungaromet. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Végül az időjárásról: egyre több lesz felettünk a felhő, záporok, zivatarok kialakulása várható, felélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Holnap is lehet még eső, de kisüt a nap, sokfelé lesz élénk, erős a szél, és nem lesz melegebb a mainál. Híreinket hallották.
4: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
5: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. Talán még sokunk kedves gyermekkori emléke között fellelhető az a kép, amikor a nagymama a nyújtófán éppen frissen gyúrt tésztát nyújt ki, amiből aztán kis kocka, cérnametélt és lepencs tészta lesz, amit még frissen vagy napokig tartó gondos szárítás után elfogyaszt majd az év során a család a különböző levesek betétjeként. Az íze pedig összehasonlíthatatlan a bolti tésztákéval. Gyúrás, nyújtás, vágás és persze gondos szárítás. A házi tészta készítése azonban csak először tűnik macerásnak, de ha egyszer valaki kipróbálja és megismeri a házi tészta ízét, biztos, hogy gyakran fog az asztalára kerülni. Az ókortól ismert tészta történetét nehéz lenne néhány szóban összefoglalni. Annyi biztos, hogy már az első receptek között is akadnak tésztás ételek, és az ókortól napjainkig nem is lankadt a népszerűségük. Ismerik Ázsiától Európáig világszerte. A tésztáról először szinte manapság mindenkinek Olaszország jut eszébe, pedig az egész világon elterjedt a gasztronómiában. Minden országnak megvan a saját verziója, mint például a micsiga tésztánk. Hogyan és mikor érdemes házi gyúrtésztát készíteni, Süye Károlyné Klárika nénitől ma többek között erre kapunk választ.
6: Ez általában tavaszi elfoglaltság szokott lenni a házi asszonyoknak, főleg a régiekben, mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert ha üzletbe vásárolt tojást vagy sápadt tojásból, a tészta se lesz olyan, és tulajdonképpen maga a látványa is örömet szerez a házi asszonynak. Elmondanám, hogy én nagyon szeretek tésztát gyúrni, és egész kicsi korom óta állítólag nem értem föl az asztalt, és sámliról nyújtottam a tésztát, mert édesanyám mindig saját maga készítette ki tésztát, hát még mondjuk az én gyerekkoromban nem is nagyon lehetett üzletbe venni szárított tésztát, és mindig frissen készült, majd csak akkor kezdtünk már tésztát megszárítani, amikor volt a tésztanyújtógép, és akkor ugye egyszerre több mennyiséget lehetett egy nap alatt elkészíteni. Nekem egy ideig nagymamám csinálta a tésztát, aztán ő jobban ráért, mint édesanyám. Utána már én készítettem édesanyámnak, amikor ő már gyengült és nem bírta, vagy amikor szuhakálóba hazamentem, akkor biztos, hogy egy-két nap be volt iktatva tészta készítése. Aztán gyerekeimnek is szoktam csinálni, és magamnak is egész évre valót, és hát most éppen néztem a dobozokat, hogy már nagyon kiürültek, hogy május elején hozzá kell kezdeni, legalábbis addig még pár napot rászánni, amíg nem jön a hetedik unokám, mert június elején születik a hetedik unokám a kislányomnál, a harmadik kislány, és hát neki is jó lesz, hogyha hirtelen kell valamit főzni, és jobban szeretik a gyerekek is a házi tésztából készülteket.
7: És tényleg más az íze, mint a boltinak, sokkal hát karakteresebb íze van a házi tésztának.
6: És még nem csak az, hogy a házi tésztának más íze van, ezzel mindig gondolkodtam, hogy ugyanazzal az összetétellel készített tészta más íze van a csigának, a cérnametéltnek, a kiskockának, a nagykockának, tehát mindegyiknek mégis egy leheletnyivel másabb íze van biztos, pedig ugyanabból a tésztából készül. Bár már mostanában valaki nekem azt mondta, hogy miért fáradsz a tészta gyúrással, amikor már annyiféle tésztát lehet vásárolni. Hát ez igaz, hogy tényleg mindenféle tészta van már, de azért az nem közelíti meg azt a házi tésztát. Egyedül csigatésztát azt szoktam, mert arra mondjuk sajnálom az időt, annyit meg egyedül unalmas is. Ha úgy, mint régen kalákába csinálnánk, akkor persze másabb lenne az. Tehát akkor a hozzávalókat én mindig 1 kilóval szoktam begyúrni, tehát hiába csinálok aznap többet is, akkor is kilónként, de úgy, hogy 1 kiló B55-ös liszthez én 1,5 kiló rétes lisztet is teszek. Eleinte csak 1/4 literes bögrével raktam, aztán rájöttem, hogy jobb, ha majd, hát ha 2-vel teszek, az ugye majdnem 1/2 kiló. Tehát most már 1/2 kilót rakok hozzá, és a tojás nagyságától függ, hogy 10 vagy 12 tojást ütök fel. Mert a kisebb tojásból 12-t, ha jó nagy házi tojást kap az ember, akkor elég a 10, mert aztán lágy lesz a tészta. Én a tojásokat mindig egy nagyobb bögrébe vagy kis fazékba egyenként ütöm fel, mert ezt már többször is hangsúlyoztam, hogy érdemes, főleg így tavasszal, mert hajlamosak a tyúkok, főleg háznál, hogy eltojnak és esetleg már kezdik megülni, kotlanak is esetleg, akkor nehogy valami rossz tojás kerüljön mondjuk a 8. tojásnak bele, mert az nagyon kellemetlen. Tehát egy kis bögrébe vagy tányérba egyenként felütjük, persze előtte megmossuk ugye a tojásokat, hogy ne kerüljön szennyeződés a kezünkről se közben a tészta gyúrásnál. És akkor én ezt jól el szoktam verni, hogy szintén ilyen egy állagú legyen, és akkor a lisztet, ezt is mindig átszitálom, tárba szitálom, és a közepébe öntöm ezt a felvert tojást, és először mindig csak a jobb kezemmel, a jobb kezes vagyok, aki balkezes, az nyilván, egy kézzel próbálom összeállítani, és csak akkor kezdem már két kézzel gyúrni, mikor már szinte teljesen összeállt. Na most, hogyha még mindig van a tál aljába egy kis morzsalékola, valami, amit nem tudok már hozzágyúrni, na akkor szoktam egy kevés vizet önteni abba az edénybe, amiben a tojásokat felvertem, úgymond kimosom vele, és akkor azt a kis vizet még beleöntöm. Annyi vizet elbír ez a tészta, és még a tálba úgy nagyjából simára gyúrom, utána átteszem a nyújtótáblára, és ott gyúrom még egy darabig, utána egy tállal letakarom, és hát olyan 10-15 percenként alaposan átgyúrom, egy legalább 4-5-ször, de van még, hogy többször is, és akkor hagyom jóvá, amikor már olyan, mikor megsimogatom, mintha egy sejemanyagot simogatnék, vagy egy finom bársony, mert annyira kellemessé válik, és rugalmas lesz ez a tészta. Akkor én 16 részre szoktam vágni. Na most azt jelzem, hogy már géppel nyújtom a tésztát, nem nyújtófával. És 16 darabra vágom, és felszerelem az asztalra ugye a nyújtógépet, és először mindig a nyújtófával egy kicsit ellapítom, hogy jól beleférjen, ne gyűrje a tésztát, hát hogy haladjon is a tészta nyújtás. Úgy szoktam, hogy ugye 16 felé vágom, ezt már említettem, és akkor általában 5, az utoljára megjut 6, egymás után elnyújtom az egyes fokozaton, aztán a hármason, és így tovább. És ha cérnametéltet akarok, akkor pedig nekem 9-es fokozatú a gépem, de van, akinek csak 7, tehát ahhoz kell viszonyítani a vastagságát a tésztának. Legvékonyabbra a cérnametéltet nyújtjuk, legvastagabbra a lebencset, vagy még vastagabbra szoktam a spagettit, mert azt is időnként szoktam csinálni, spagettit. Most, ha elnyújtottuk, akkor elő kell készíteni egy nagy asztalt, vagy ágyat letakarjuk takaróval, illetve hát én a régi fehér lepedőimet használom erre a célra, de érdemes, ha az ágyon szárítjuk, vagy kanapén, hogy tegyünk alá egy plédet, mert nedves a tészta, és könnyen átnedvesedik, hogy ez ne történjen meg, meg hamarabb is szárad, ha van alatta egy pléd, és arra tegyük rá a lepedőt, vagy abroszt, és akkor szépen egymás mellé rakjuk a tésztákat. A cérnametértnél, amikor már 5-ös fokozatig elnyújtottam, akkor mindig ketté vágom, mert az nagyon hosszú lesz, és akkor nem boldog, főleg, ha egyedül csinálja az ember, akkor nem úgy boldogul vele, esetleg elszakad, lecsúszik, szóval én akkor ketté szoktam vágni, de csak amit nagyon vékonyra nyújtok, mert amit nem kell annyira vékonyra, azt nem szoktam úgy, és akkor szépen egymás mellé végig rakom a terítőre, és hagyom száradni a tésztát, de közben azért figyelem, hogy ne száradjon túlzottan meg, időnként egyszer megforgatom, mert csak szikkadtabb már a felső része, mert az se jó, hogyha nagyon túlszárad, az se, ha nedves, amikor vágjuk a gépen, mert már legtöbben géppel vágjuk azt is, nekem is van, vagy 2 vagy 3 féle metélt vágóm, akkor van kiskocka vágó, széles zsebmetélt vágó, meg maga a gépen is van 2 fokozat, tehát nagyon el kell találni azt, hogy mennyire száradjon meg az a tészta. Ha véletlenül meg jobban megszáradna, és azt látjuk, hogy repeteznek a tésztacsíkok szélei, azt vágjuk le nyugodtan 1 fél centi szélesre, abból még késsel össze tudunk vágni egy ilyen kis rékockákat, ami szintén valamilyen levesbe, vagy pirított levesbe föl lehet használni, tehát nem kell eldobni. Ez főleg akkor kell már megcsinálni a cérnametélt vágó a legérzékenyebb, mert az aztán nem viszi be, hogyha cakkos a tészta széle, tehát érdemes levágni, és hát olyan szélesekre vágjuk. A vágásnál úgy szoktam, hogy van egy olyan tálcám, amilyen hosszúságúra én akarom vágni a tésztát, és akkor mindig azt oda teszem, és akkor tudja, hogy egyforma nagyságú lesz a cérnametélt. Hát ez olyan körülbelül 20 centis nagyság, hogy, mert csak törik a száradás közben is, hogy ne legyen túl apró se, meg túlzottan hosszú, mert akkor meg össze kell törni, mielőtt főzzük a lezegészet.

0: Ma már szívesen fogyasztunk különböző olasz tésztaételeket is, Klári néni is említette, hogy szokott készíteni spagetti tésztát is. Ez is hasonló alaptésztából készül, mint a már említett magyar tésztáké?
1: Annak más a liszt arány összetétele, mert ott egy az egybe van a B55-ös liszt és a rétes liszt. Az fontos, mert nem fog annyira szétfőni, hogy keményebbnek kell, hogy legyen. Nagyon jó bevált, és hát összehasonlíthatatlan az íze az üzlet bevásárolt meg ezt a... Viszont szoktam, nem mondom, hogy túlzottan sűrűn, de készítettem már zöld színű tésztát, akkor parajpürét kevertem bele. Ilyenkor már van tavasszal, magunk is elkészíthetjük, vagy pedig mirelitből, csak akkor ugye föl kell olvasztani. És piros tésztát is készítettem már, azt meg paradicsompürével. Most erre nagyon oda kell figyelni, hogy akkor annyival kevesebb tojást teszünk bele, nem teszünk vizet, mert ezek mind a kettő már egy valamennyi vizet engednek. Tehát, hogy nehogy azért legyen lágy a tésztánk, mert túlzottan sok
2: ez. Túl sok nedves anyagot adtunk hozzá.
1: Igen, így van. Amikor elkészültek ezek a tészták, tehát előre gondoljuk át, hogy mit akarunk belőle vágni, milyen tésztát, mert már ez a nyújtásnál is ugye meghatározó. Ha pedig véletlenül nagyon megszáradna az a tészta, mert már ilyen is előfordul, még a leggyakorlottabb háziasszonyokkal, akkor meg hagyjuk, hagy száradjon meg, jó lesz összetört lebbencsnek, és akkor nem fogunk ott rajta problémázni, hogy nem tudom összevágni, nem olyan szép, stb. Én azt időnként megszoktam, hát ha előfordul ilyen, de azért mennyire lehet. Hát milyen tésztákat tudunk ebből csinálni? Most már utána, amikor fölvágjuk, ismét szárítani kell. Legjobb tésztát akkor csinálni, amikor nincs otthon senki. És akkor minden ágyat föl lehet használni, minden asztalt föl lehet használni hozzá, az egész lakás tele van tésztával. Meg nem, én azért szoktam akkor rászállni 2-3 napot, mert utána egy takarítással vége van, mert akármennyire vigyázunk, csak időnként lehullik belőle, és fel kell porszívózni, le kell törölgetni, tehát ugyanúgy. Na, milyen tésztákat lehet akkor ezekből a gyúrtésztákból csinálni? Hát úgy hívjuk, hogy száraz tészta, levesbe valók. Cérnamettélt, csigatészta, de hát a csigatésztát azt ugye említettem, hogy kalákába csinálni, vagy hát egy kisebb mennyiséget egy-egy ebédhez éppen el lehet készíteni. A csigatésztát van olyan hely, ahol Ludgégének is használják, a cérnamettéltet használják úgy is, hogy laska, bár nem ez a laska tészta, mert a laska tészta az szaggatott tészta, tehát ez nem ilyen finomra vágott. Akkor van a kiskocka, a szabógallér, vagy srékocka, akkor a jó kemény gyúrtésztából reszelt tésztát is lehet készíteni, amit frissen is lehet használni, megszárítva is. Például anyósom sokszor csinált reszelt tésztát, meg is szárította, és azt a reszelt tésztát raktuk legszívesebben a paradicsomlevesbe. De időnként még ha gyorsan készítette, és nem volt cérnametért, vagy valami, akkor egy húslevesbe is megfelel, akkor ebből készül az eperlevél tészta, ehhez is van külön vágó. Akkor a kifőzött tésztákhoz, amire ugye sokféle mindent lehet rakni, először is mi széles metéltet szoktunk, hát annak is van nekem egy keskenyebb vágója, meg ami a gépen van a szélesebb vágó, mind a kettőt szeretem, akkor ebből készül a spagetti, a nagy kocka, a laska tészta, az viszont frissen, amikor elnyújtjuk, azt szaggatjuk ehhez, ez túrósan, vagy valami rakott tésztához is nagyon jó, vagy ha vastagabbra vágjuk, akkor akár egy kakaspörkölthöz, vagy bármilyen szaftos húsételhez megfelelő, és ebből készül a nyakkendő tészta is, amit széles metéltre, tehát széles, mint a kockára vágjuk, először is nem is kockára, egy szélesebb csíkot vágunk belőle, és a dereje metszővel olyan 2 centinként elvágjuk, vagy 1,5 centinként, és középen egy csipesszel összehúzzuk, ebből lesz a nyakkendő tészta. Most a jó kemény tésztából készül még a tarhonya, hát azt én még soha nem készítettem, de anyósomat láttam, hogy készíti, de nem tudom, hogy hová lett az a szita, amin átnyomta, mert ehhez egy ilyen erős fém szita volt, amin átmasszírozta ezt a tésztát, és hát ugye egyszerre több kilót is megcsináltak télire, hogy legyen. Akkor ebből készül a vastagabbra nyújtott bor, a lebbencs tészta, de ebből szoktuk a gyufaszálmetértet is, ami főleg Baja környékén a halászléhez használják, de akár rétest is készíthetünk a gyufaszáltészta, tehát összekeverjük túróval, mint a stíriai metéltet, úgy is készíthetjük, de tehát ehhez is többféle, és hát ezek a gyúrt tészták frissen felhasználva is nagyon kiváló, sokféle ételhez, leveshez használhatjuk. Én általában, amikor tésztát gyúrok, nem is általában, azt mondanám inkább, hogy mindig, akkor készítek friss tésztalevest, akkor biztos, hogy van kifőzött friss tészta, mert azért ugyanabból a tésztából készül, de mégis finomabban nagyon friss tészta, de hát arra kevésszer van az embernek ideje, hogy elnyújtson egy ebédhez való tésztát, ezért szoktam száraz tésztát használni. Na most a frissen készült tésztából van a kötözött galuska, akkor pödör tészta, ezzel most találkoztam először, de még nem próbáltam ki, de legközelebb kifogom. A csipetke, hogyha olyan levest készítünk, na hát ezt mondjuk bármikor meggyúrhatunk egy-két tojással, egy kevéske tésztát, és akkor ellapítjuk a kezünkkel, mikor már jó kidolgoztuk, és akkor lecsipkedjük. A csusza tészta, ami szintén csipkedéssel készül, csak ugye az már el van nyújtva, és nem túl vékony, akkor ezekből készíthetjük a különböző ízesítésű derejéket, akkor a táskaleveseket, amiben különböző tölteléket rakunk, hát most találkoztam, majd lehet, hogy erre is sor kerül, egy olyan, hogy koldus táskaleves például, de most a főtt maradék sonkával is készíthetünk ilyen leveseket. És hát azt említettem már, hogy készítettem már zöld meg piros tésztát, de gyúrtam már teljes kiörlésű lisztből is, sőt tönköly lisztből is, csak a teljes kiörlésűből készült, teljes kiörlésű lisztből készült tészta az nagyon sötét lesz egyrészt, másrészt hamarabb molyosodik, hogy abban benne vannak a gabonának a héja, és nem tárolható olyan sokáig, mint a másik tésztát. Ugye ezek a száraz tészták egy névnél is tovább elállnak, de azért vigyázni kell, hogy nehogy megmolyosodjanak, mert ahogy a liszt megmolyosodik, úgy a tészta is előfordul, hogy ki kell önteni. Most a legutóbbi nagy takarításkor a kis kocka tésztát kellett ki, hogy kiöntsek, mert megmolyosodott.
2: Hogyan kell tárolnunk, hogy ezeket mind megelőzhessük, hogy tényleg sokáig eltarthatóak
1: legyenek? Hát kétféle tárolási módját szoktam én, vagy tényleg nagyon tiszta papírra kibélelt dobozokba tárolom, amire ráírom szintén az, hogy milyen tészta van, ilyen tapadós címkére, hogy mi a tészta neve, és mikor készült. Mert ugye lehet a polcon régebbi is, és hát sajnos ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig a frissebbet használjuk, és a régi megmarad. Legalábbis én hajlamos vagyok erre, lehet, hogy más tudatosabban csinálja. És hát azelőtt pedig lepedő vászonból vart zsákokba tárolták, főleg hát ezek az apró kockák, a lebbencset, hát így vitték ki a pásztor emberek is a kunyhóba magukkal, hogy fölakasztották azt a zsákot, és hát lehet, hogy talán ez a zsák a legjobb. Nylon zacskóban nem célszerű tárolni, legalábbis. Már csak akkor tegyünk, ha egy nagyon kevés van, és azért egy nagy félméteres zsákot, vagy 30 centis zsákot ne lógassunk ott fel. És hát szellős helyen kell. Én nekem is a spájzban az ablakhoz közel van, a polcon, ami zsákban van, azt fölakasztom, a másikat pedig hát egymáson vannak a dobozok. Dobozba sem rossz, de tényleg nagyon figyelni kell arra, hogy jó, tiszta doboz legyen. És hát főleg ne frissen vásárolt cipős dobozba rakjuk, mert főleg ne kínai dobozba, mert abban meg nagyon illatos lenne a tésztánk is. Tehát azért meg kell válogatni, hogy milyen dobozokat. Érdemes a boltból olyan doboz kérni az üzletekbe, amiben eredetileg is tészta volt. Tehát azok mondjuk elég nagyok, de hát attól függ, hogy mennyit. Még azt nem mondtam el, hogy a metéltésztát azt nagyon óvatosan szárítom, mert nem rakom egymásra is, hanem eleve alárakom a kezemet, amikor hajtom a gépet, az egyik kezemet alárakom, bal kezemet, és akkor úgy rakom tálcára sorba, és akkor én óvatosan leöntöm a terítőre azt, hogy csak egy sor legyen rajta. És amikor, persze, amikor szárítjuk a tésztát, is meg kell forgatni időnként, hogy jól átszáradjon, és akkor, amikor megforgatom, és úgy egy szakaszonként szoktam, hát mondjuk a kis kockát, azt lehet kavargatva, vagy a nagyobb kockát, de ezeket, ami ilyen metéltre vágjuk, akár széles metélt legyen az, vagy vékony metélt, cérna metélt, azt mindig csak egy sorra szoktam.
2: Azokkal óvatosabban kell bennünk.
1: A kis kocka készítés nálunk, sok kis kocka fogy, mert nagyon szeretjük a bablevest, és a fehér bablevesbe ez mindig kis kockát főzünk ki, ez már ősrégi szokás a mi családunkban, és édesanyám valahol csináltatott egy ilyen gépet, ami vág kis kockát is, csak egyet kell állítani rajta, akkor meg széles metéltet, és hát ez a kis kocka a leghalatósabb, mert ott csak el kell vágni olyan szélesre, és akkor az egész hosszú tésztát lehet így hajtani, mintha darálnám az egészet, és akkor jön ki az a gyönyörű tészta. Nagyon tudok örülni, mikor ott sárgulik az a rengeteg szép tészta, hogy megfogom az a sejmessége, akkor amikor kavargatom is, olyan nem is tudom mihez hasonlítani azt az érzést. Tehát biztos, hogy benne van az embernek a szíve, lelke, a keze munkája, és egészen más.
0: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a gyúrt tésztákról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává. A Szentatya a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a Szent Lelket követve. A Szentatya üzenete a cserkészeknek. Terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Leó pápa Maria Alvarado világi nőt nevezte ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává. A mexikói származású Maria Montserrat Alvarado, az EVTN News jelenlegi elnöke és operatív vezérigazgatója novemberben Paolo Ruffini mostani prefektus utódja lesz, akinek ősszel jár le a mandátuma. A leendő prefektus a kinevezéséről így nyilatkozott. Bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyakozással fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhasson. 14. Leó pápa június 2-án kedden megjelent rendeletével Maria Montserrat Alvaradot, az EVTN News jelenlegi elnökét és operatív vezérigazgatóját nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává 2026. november 1-jei hatállyal. Maria Montserrat Alvarado Mexikóvárosban született, és az Egyesült Államokban végezte a tanulmányait, ahol a Florida International University-n és a George Washington University-n szerzett diplomát. 2009 és 2023 között vezető pozíciókat töltött be a Beckett Vallásszabadság Alapítványnál, ahol a vallásszabadság védelmére és az emberi méltóság előmozdítására irányuló kezdeményezésekben vett részt. 2023 óta az EVTN News, azaz az Örök Ige televíziós hálózat hírrészlegének elnöke és operatív vezérigazgatója, aki a televízióban, rádióban, nyomtató digitális és közösségi médiában 7 nyelven tartalmat előállító nemzetközi média platformokat ellenőrizte. Maria Montserrat Alvarado kinevezésével 14. Leó pápa folytatja a római kúria reformjának és megújításának útját, amelyet Ferenc pápa indított el, és amelynek keretében világi hívők, férfiak és nők kaptak vezetői és felelősségteljes tisztségeket az egyetemes egyház szolgálatában. Maria Alvarado az első nem szerzetes nő, akit a Szentszék egyik dikasztériumának prefektusává neveztek ki. A római kúria reformjának részeként 2015. június 27-én a Ferenc pápa által létrehozott kommunikációs dikasztérium felügyeli a Szentszék kommunikációs rendszereit, köztük a Vatikán News-t, a Vatikáni Rádiót, az Osservatore Romanót, a Vatikán Médiát, fotó, hang és videószolgáltatásokat, a Szentszéki sajtóirodát, a Vatikáni könyvkiadót, a Vatikáni nyomdát és a Vatikáni filmarchívumot. A ráruházott operatív és technológiai feladatok mellett a dikasztériumon kommunikáció területén az egyház tevékenységének teológiai és pasztorális vonatkozásait is elmélyíti és fejleszti. Maria Alvarado Paolo Ruffini utódja lesz, akit Ferenc pápa 2018-ban nevezett ki a római kúria első világi prefektusának, és aki most októberben tölti be 71. életévét. A bejelentést követően kiadott nyilatkozatában Maria Alvarado így fogalmazott. Bár ez a kinevezés váratlanul ért, őszinte vágyra fogadom, hogy a Szentatyát pápaságának kezdetén szolgálhassam. Hálás vagyok Paolo Ruffininek az elmúlt éve során nyújtott vezetésért, és alig várom, hogy barátságban és reménységben folytathassam a dikasztérium megerősítésének fontos munkáját, hogy az továbbra is szolgálhassa az egyházat Rómában és mindenhol, hogy Krisztus hirdesse a világnak. Paolo Ruffini prefektus levelet küldött a kommunikációs dikasztérium munkatársainak, amelyben kijelentette. A dikasztérium DNS-ébe beívódott az a kötelesség, hogy folyamatosan lépést tartson a gyorsan változó kommunikációs világgal. Azóta, hogy intézményként megszülettünk, iránytünk ez volt és ez marad, soha ne álljunk meg, putás közben adjuk át a stafétabotot, legyünk jelen itt és most, ebben a pillanatban, mint a kommunikáció mécéje, amely az idővel növekvő közösség eszköze. Én most beléptem a futam utolsó szakaszába, mielőtt, hosszú utam során, amelyen mi munkás, dolgos életünk, elérve a 70 éves kort, a nyugdíjkorhatárt, átadom a stafétabotot Maria Montserrat Alvarádónak, mint a következő prefektusnak. Mi jól ismerjük egymást, és a következő hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni az egyházban, az egység és a nyitottság szellemében. Michael P. Warsaw, az EVTN igazgató tanácsának elnöke és vezérigazgatója kijelentette, hogy Maria Alvarado az EVTN-nél töltött évek alatt elnyerte mindazok bizalmát és tiszteletét, akiknek az a kiváltságuk volt, hogy vele együtt dolgozhassanak. Hozzátette. Imádságunkat, bátorításunkat és az EVTN család teljes támogatását ajánljuk fel neki, miközben ezt a fontos küldetést vállalja 14. Leó pápa és pápaságának szolgálatában. Mária Alvarado beszéd nyelvei angol, spanyol, francia, portugál, német, olasz és arab.
1: Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás közösségeihez. Folytassák küldetésüket a Szent Lelket követve. Első ízben találkozott Leó pápa a katolikus karizmatikus megújulás mozgalommal. Több ezer tagjának a 6. pálteremben tartott audienciát május 30-án szombaton délelőtt. Örömmel köszöntötte a KARIS, vagyis a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálata vezetőit, a különböző közösségeket, csoportokat, ima és evangelizáló iskolák képviselőit. A Szent Atya idézte pápa elődeit, akik a mozgalomban nagy ajándékot láttak az egyház fejlődése számára. Szent 6. Pál kijelentette, hogy az egyre inkább szekularizált világnak éppen a lelki megújulás tanúságtételére van a legnagyobb szüksége, amit a Szentlélek táplált közösségeikben szerte a világon. Szent II. János Pál az evangelizálás fontosságára mutatott rá, amire a lélek indítja őket. Krisztus a mi üdvözítőnk, ezért aki megízlelte az ő jóságát, nem maradhat csöndben és tétlenül. Buzgón hirdessék tovább az evangéliumot a körülöttük lévő embereknek. 16. Benedek pápa arról a sajátos hozzájárulásról beszélt, amelyet a karizmatikusok adnak az egyháznak. Fölhívták a figyelmet a karizmák és ajándékok aktualitására, amelyet a lélek adott. Ahogy a mozgalom kezdetén Suenens bíboros, úgy Ferenc pápa is gyakran kegyelmi áramlatként határozta meg a karizmatikus megújulást az egész egyház számára. Küldetésük az evangelizálás, a lelki ökumené, a szegények és rászoruló gondozása, a kirekesztettek befogadása. A megújulás alapja pedig Isten imádása. 14. Leó pápa is támogatni kívánja a Péter széke és a katolikus karizmatikus megújulás nagy családja közötti kapcsolatokat, a kölcsönös tisztelet, közelség és támogatás szellemében. Ezért kiemelt néhány alapvető elemet a mozgalom lelki tapasztalatából. A lélekben való keresztség,

0: ez. Abban a bizonyosságban, hogy semmi nem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. A Szentlélek e megtapasztalásából származik az a mély vágy, hogy szeretetének tanúi és hírvivői legyenek, vigaszt vigyenek az ürességtől és magánytól szenvedőknek. A Szentlélek meggyőző tapasztalatából új ima élet fakadt, ami egy spontán és őszinte párbeszédben fejeződött ki. Újfajta nyitásban a dicséret, a szentségimádás és a hálaadás felé. A szentségimádás és a dicséret, mely annyira jellemzi a karizmatikus találkozókat, a keresztény imádság lényeges részei, melyeket az elmúlt években a mozgalom segített újra felfedezni és érvényre juttatni. A Szentlélek megújult kiáradásának másik gyümölcse a Szentírással való élő kapcsolat volt, folytatta gondolatmenetét Leó pápa. A Szentírás a karizmatikusok számára csodálatos lelki táplálék forrása lett,
1: a wonderful source of spiritual nourishment,
0: mely megvilágosít és vigasztal. Ugyanígy a megkülönböztetés forrása is, mely mindennapi döntéseiket irányítja, és tartalommal tölti meg a közösségi imákat. A Szentlélek a szeretet közösség forrása. 13. Leó pápa több dokumentumban bátorította a katolikusokat, hogy minden évben novénát imádkozzanak a Szentlélekhez, Urunk mennybe menetele és pünköst között, kifejezetten a keresztények egységének szándékára. A lélek teremt harmóniát a karizmatikus megújulás különféle karizmái és összetevői között, mint ahogy a más felekezetű keresztény testvéreink között is. 14. Leó pápa végül a tevékeny szeretet meghatározó szerepéről beszélt a mozgalom életében. A lélek megújult jelenléte a szeretet újfajta érzését ébresztette fel bennük, melyet maga az isteni szeretet ihletett. Ez a szeretet Isten és a testvérek felé irányul, közelséget és együttérzést kelt, főként a szenvedők iránt. A karizmatikus megújulásból sok karitatív mű született a rászorulók javára, lelki és anyagi téren egyaránt. Tartsák ébren ezt a szeretetet a szegények iránt, mely feltárja Isten valódi arcát, buzdította a mozgalom tagjait a pápa. Beszéde végén köszönetet mondott elkötelezett munkájukért, és azt kérte, hogy folytassák küldetésüket, felkínálva tapasztalatukat és evangelizációs módszereiket. Kövessék híven papjaik útmutatását, a közös megkülönböztetés során hallgassanak a bölcs emberekre, még ha nem is tagjai csoportjuknak. Ápolják az összhangot és az együttműködést a közösségeken belül. Soha ne engedjenek a törtetés, a hatalomvágy vagy a személyes presztízskeresés kísértésének. A Szentlélek legyen mindig fény és erőforrása személyes és közösségi életükben. Szűz Mária, az egyház anyja óvja őket.
1: And may the Virgin Mary, Mother of the Church,
0: fuhászkodott Leó pápa, majd apostoli áldását adta a katolikus karizmatikus megújulás találkozójának résztvevőire.
2: A 14. Leó üzenete a cserkészeknek. Terjesszétek a szeretet, az elfogadás és a béke nyelvét. Hétfőn délelőtt a vatikáni 6. pálteremben 14. Leó a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének több mint 3000 olasz tagjával találkozott. A szolgálat a cserkészek módszerének minden elemét egyesítő erő, Lord Baden-Powell az alapító nevelési filozófiájának szíve. A szolgálat pedig azt jelenti, hogy képességeinket és időnket mások rendelkezésére bocsátjuk, teljesen ingyen, anélkül, hogy bármit is elvárnánk cserébe. Továbbá megszabadít minket az énközpontúság hajlamától. 14. Leó pápa erre emlékeztette a cserkészeket, akiket a szervezet létrejöttének 50. évfordulója alkalmából fogadott. Amint egy 3000 egybegyűlt cserkészvezetőnek reményét fejezte ki, hogy a Szentlélek megsokszorozza közöttetek ajándékait, hogy a szeretet, a befogadás és a béke nyelvén szólhassatok és azt terjesszétek. Leó pápa néhány nappal pünkösd után utalt erre, abban a reményben, hogy ez az évforduló a szövetség számára olyan lesz, mint egy új pünkösd,
1: come una nuova Pentecoste.
2: Amikor a lélek ajándéka fellobbantja az életet, és megnyitja az utat a küldetésre.

0: vezetés felé. Az elmúlt 50 évben az Európai Katolikus Cserkészek Szövetségének olasz szervezete egy sajátos nevelési stílust szilárdított meg a hittanúság tételének kifejezésére. A Baden-Powell ihletése szerint kidolgozott eszközök segítségével elkíséritek a fiúkat és a lányokat a találkozásra Jézussal, a jó élet mesterével, hűséges barátunkkal, igazságos és erős vezetőnkkel, fejtette ki 14. Leó. A pápa emlékeztetett arra, hogy az élet a szabadban, a természettel való kapcsolat tevékenységeik lényeges dimenziói, amelyek Isten jóságáról beszélnek a Teremtő által a teremtésben hagyott nyomokon keresztül. Továbbá hangsúlyozta, hogy ezekben a tevékenységekben a cserkészek bölcsen összekapcsolják Isten szavát a természet könyvével. Mint egy friss forrásvíz, arra hívlak benneteket, hogy merítsetek a Szentírásból, hogy megvilágosítsátok és támogassátok az emberi és lelki növekedés tapasztalatait, mind személyesen, mind közösségileg, kérte a cserkész vezetőktől 14. Leó. Ezután idézte Ferenc pápa szavait, amelyeket a 2019. augusztusában az Európai Cserkészek és Cserkész Vezetők Nemzetközi Uniójával tartott találkozón mondott. Arra hívlak benneteket, hogy mindig tartsátok magatoknál iránytűként az evangéliumot, az élet igazi térképét, és minden nap nyissátok ki. Az evangélium, amelyre 14. Leó emlékeztetett, maga a Krisztus személye, jó hír a zavarodott emberiség számára.
1: Buona notizia per un'umanità confusa, illusa.
0: Aki oltja az igazságosság és az igazság iránti szomjúságunkat, és belénk csepegteti a bátorságot, hogy kitartsunk a jóságban, és álljunk mások szolgálatában. Erről az elkötelezettségről szólva a pápa hangsúlyozta, hogy ők tanúságtevők a rájuk bízott gyermekek számára. Életetek harmóniája és választásaitok érettsége az ő szemükben nagyon fontos példa, amely segíti őket a növekedésben. Ezért velük együtt éljétek meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljatok nagy lelkűen Krisztus hívására, aki arra hív benneteket, hogy másszatok fel a csúcsra, hogy evezzetek a mélyre, hogy együtt járjatok az erény útján, buzdított Leó pápa. Majd emlékeztetett arra, hogy az európai cserkészek egyházi segítőiként szolgáló papok az egyház és a szervezet közötti kötelék garanciái, és hogy a cserkész módszer a személyt helyezi a középpontba, minden kapcsolati aspektusával és emberi gazdagságával törődve. Hangsúlyozta továbbá, hogy a szervezet pedagógiai megközelítése magában foglalja a külön férfi és női részlegekben végzett nevelést, hogy különleges figyelmet szenteljenek a fiúknak és a lányoknak. Így a női és férfi lét alapvető jellemzőinek ilyen módon történő feltárása előkészítő dinamikává válik a másokkal való találkozáshoz, a kölcsönös növekedéshez. A jó keresztények és jó állampolgárok nevelése a cserkész módszer célja, amelyet a vezetők pedagógiai egyetértése révén érnek el minden egyes lányjal és fiúval az út különböző szakaszaiban, mutatott rá Leó pápa. Ezután nagyra értékelte az olasz-európai cserkészek döntését, hogy kulturális szinten is ápolják az európaiság dimenzióját, megújítva elkötelezettségüket egy népekből álló, nem csak üzleti Európa építése iránt, amelyet a keresztény humanizmus legmagasabb rendű értékei egyesítenek.
1: Unita dai più alti valori dell'umanesimo.
0: A cserkészet kalandja segít felfedezni, hogyan valósítja meg és vonja be emberségünket Isten műve, aki mindannyiunk igazi nevelője, zárta beszédét Leó pápa, a Katolikus Cserkészek és Cserkészvezetők Európai Szövetségének olasz képviselőihez.
2: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Füst Milán az igaz bíróhoz. Ki egyformán osztott szemeidnek fényét, mint a nap, s hisznek-e benned, vagy sem, szidnak-e, szeretnek-e, nem bánod, és látják-e, hogy életet oszt fénylő melege szemeidnek. Te csak derűsen mosolyogsz, s elrévedve osztasz, s két jó kezed osztva mozog, mint a szorgalmas magvetői, kit bárgyú szomszédja gennyes ajakakkal hiába szidalmaz. Téged fennhangon nevezünk, téged elképzelünk, igazság, hatalmas nemtő. Te voltál mindig a bölcsek képzelete, s mint a foszfor úgy világít te néked a dolgok lelke éjszaka. Jóság és okosság te benned egyesülvén vannak. S téged dicsőít szavam először, hogy szólalok, s nem halkan többé, de önérzettel, mert fennhangon szóljon a hívő. Egy férfihez szólok most, s hozzáintézem a szavakat. Néki dicsérem a fényt, mert ő tudja, hogy van. S várom, okos szeme mind fénylik, mind nyílik szája feleletre. Én az életet már láttam, nem félek, és nem várok. S ki megszólít, megvetem. De szilárdan szépen állani akarok, s élni, mint az elfáradt oszloptartó leányok. Szeretni, kit eddig megláttam, derék, ha volt, és menni mindelőre daccal, s meghalni azután. Meglátni végül is a fényt, mint aki eltévedt, és sokat botorkált egy vak alagútban a sötétben, s feljutott végül a napfényre, gyönyörű szép hajnalidőben.
1: Füst Milán az igaz bíróhoz című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Füst Milán Kossuth díjas magyar író, költő, drámaíró, esztéta. Budapesten született 1888. július 17-én elszegényedett zsidó kispolgári családban. Nehéz körülmények között éltek, mégis jogi és tanári diplomát szerzett, és tanárként helyezkedett el. Tanítványai úgy emlékeznek, hogy egész lelkét adta a tanításba. Órái lelket, értelmet izgatóak, gondolatébresztők voltak. Szívós kitartással szerzett tudósi színvonalú műveltséget, amelyben jelentékeny helyet foglalt el az antik görög kultúra és a Biblia. Jó barátja volt Kosztolányi Dezső és Karinti Frigyes. Ifjúkorától fogva verselt, de nem ontotta könnyedén a verseket, lassan csiszolva, újra át-meg átírva formálta a méltóság teljesen komor költeményeit. A magyar költészet leglassabban dolgozó, legaggályosabb költője. Aggastyán korában is tökéletes remek műveket írt, és 80 évre terjedő életében összesen nem írt 100 verset. Versei formájukban nem emlékeztetnek senkire egész irodalmunkban, Kassák mellett a szabad vers legnagyobb művelője. Első költeményei a Nyugatban jelentek meg 1909-ben. 1920-ban megjelent könyvalakban az 1917-ben írt Nevetők című elbeszélése. Az Aranytál című kisregénye első díjat nyert az Athénaum pályázatán. Kitűnő drámaíró is volt. A maga kora a színházi élet nem érdeklődött irántuk, így mindössze két színpadi műve maradt, a Szerencsétlen emberek szerelmi szomorúságáról szóló Boldogtalanok és a kitűnő lélektani történelmi dráma, a Negyedik Henrik. Minden olvasó tudta, hogy milyen jó művek, de csak évtizedekkel utóbb kerültek színpadra, és a Negyedik Henrik elkésetten aratott nagy színpadi sikert. 1942-ben jelent meg egyik főműve, a 7 évig írt A feleségem története. Ez a nagy terjedelmű lélektani regény később már a háború után világsiker lett. Francia fordítás útján belekerült a Század próza irodalmába. Közben tagja volt a lengyel-magyar kapcsolatok ápolását célul tűző Magyar Mikivics Társaságnak is. 1948-ban egyetemi tanár lett, megkezdte rendszeres esztétikai előadásait. 1948-ban Kossuth díjat kapott. 1949 és 55 között nem jelentették meg műveit. 1960-ban nyugdíjazták. Betegsége egyre inkább ágyhoz kötötte. 1967-ben halt meg, még megérve a Boldogtalanok Vígszínházbeli premierjét.

Atyáink Istene, nagy és teljes irgalmú mindenek atya, te a béke útjait tervezed, és nem a szenvedését. Gyűlölöd a háborút, és elnyomod az erőszakosak büszkeségét. Azért küldted fiadat Jézust, hogy a közelieknek és a távoliaknak békét hirdessen, és minden fajú és származású embert egyetlen családba gyűjtsön össze. Halld meg fiaid és leányaid egyöntetű kiáltását, az egész emberiség sürgető kérését. Ne legyen többé háború, visszafordíthatatlan kaland. Ne legyen többé háború, a szomorúság és erőszak útvesztője. Szűnjék meg minden háború. Máriával, Jézus anyjával együtt újra és újra kérünk téged. Szólj a népek sorsáért felelősök szívéhez. Tartóztasd fel a bosszú és a számonkérés logikáját. Lelked által adj ösztönzést új megoldásokra, nagy lelkű és tisztességes gesztusokra, a párbeszédre és a türelmes várakozásra, amelyek gyümölcsözőbbek, mint a be nem tartott háborús feltételek. Add meg korunknak a béke napjait. Soha többé háborút. Ámen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mikor

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én, csütörtökön, 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért, és szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Egerbe látogat Böjte Csaba ferences szerzetes. Június 7-én, vasárnap este 6:30-kor szentmisét mutat be a bazilikában, másnap június 8-án, hétfőn pedig a Servita templomban 17 óra 30 perces kezdettel. Június 14-én, vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szív búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik. A főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba érsek június 20-án 10 órakor Vukas Bernard Urikot pappá szenteli az Egri bazilikában. Az egyházmegyei hírek a hagyományoknak megfelelően bemutatta a szentelés előtt álló diakónust. 35 éves vagyok, Lengyelországból származom, mondta, Krakkóban születtem, katolikus, hadgyermekes családban nevelkedtem. 4 bátyám és egy húgom van, jelenleg 2 bátyámnak van családja és gyermeke, a többiek egyedülállók. Az édesapám villanyszerelő volt, súlyos betegség után 2016-ban elhunyt. Az édesanyám szakácsnő, de keveset dolgozott, mert inkább a családdal, a gyerekek nevelésével foglalkozott. Jelenleg már nyugdíjas. Szülővárosomban végeztem általános és középiskolai tanulmányaimat. Szakközépiskolában szereztem érettségi bizonyítványt, és a villanyszerelő szakmát is megtanultam. Közel 5 évig a Krakkói Műszaki Egyetemre jártam, energetikus mérnök, magyarul úgy mondanánk villamos mérnök lettem. Utána másfél évig egy energetikai cégnél dolgoztam. Az általános iskolai éveim alatt aktívan vettem részt a plébániai életben, szolgáltam mint minisztráns, majd mint lektor. A plébáni egyik közösségének is tagja voltam. Ebben az időben a papi hivatás gondolata megfogalmazódott bennem, de ez a terveimbe még nem fért bele. Ráadásul akkoriban hitbeli válságon mentem keresztül a bűneim és édesapám betegsége miatt, ezért hatékonyan elnyomtam ezt a gondolatot. A kapcsolatom Istennel teljesen tönkrement és megszűnt. Most már világosan látom, hogy Isten mindig keresett engem. Amikor egyetemre jártam, a plébánián volt egy koncert, az egyik zenész a saját életének tapasztalatairól beszélt, ez nagyon megérintett engem, mert láttam, mennyire szenvedett attól, hogy nincs élő kapcsolata az Istennel. Ezután elkezdtem a neokatekumenális út katekéziseire járni. 2015-től a közösség tagja vagyok, és újra felfedeztem Isten szeretetét, majd hivatásomat is. 2017-ben küldtek Magyarországra, ahol az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendéke lettem. Első évemben csak a magyar nyelvvel ismerkedtem, majd az Egri Hittudományi Főiskolán kezdtem el tanulni. A városban az Adgentes missziós közösségbe járok, amely a neokatekumenális úthoz tartozik. 2 missziós évet a Budapest Törökőri Lizsői Szent Teréz plébánián töltöttem, ahol gyakorlati tapasztalatokra tettem szert. Tavaly június 21-én Tennyek Csaba érsek úr diakónussá szentelt, diakónusi gyakorlatomat a Diósgyőri plébánián töltöttem. Papi elmondatom János evangéliumából, a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Ezt nyilatkozta tehát az egyházmegyei híreknek a szentelés előtt álló Vukas Bernard Urich. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A Bélapád falvai ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától, ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges az Érseki Palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. A miskolci versbarátok verses zenés barangolást szerveznek Erdélybe Böjte Csaba Ferences szerzetessel június 24-e és 28-a között. Június 24-én szerdán reggel 7 órakor lesz az indulás Miskolcról, aztán az úti célok között szerepel majd Nagyvárad, a Szecessziós város, Ady Endre városa, a Szent László plébánia templom és a vár megtekintése, aztán Kolozsvár, Szent Mihály templom, Mátyás szobor csoport, Mátyás király szülőháza, Házsongárdi temető. Az első szállás Torockón, ahol kétszer kel fel a nap, aztán 25-én csütörtökön Kolozsvár, Szamosújvár, Dés, Marosvécs, az erdélyi reneszánsz építészet egyik jellegzetes példája, a marosvécsi kemény kastély, Erdély Helikon, Maroshévíz, a második szállás Borszéken, termálvízben fürdőzéssel, aztán június 26-án pénteken Borszék séta a borvízforrásokhoz, Gyergyószárhegy, Esztena lovasszekérrel, az Esztenás tető, étkezés a szabadban, majd aztán a harmadik szállás Csíksomjón és Nyeregbe a hármas oltárhoz kirándulás. Június 27-én szombaton Csíksomjó, Csíkszereda, Perkő, gyalogos kirándulás szalonnasítés csapatestvér gyermekeivel, Kézdivásárhely, Szent Anna tó, Tusnádfürdő, a negyedik szállás Csíksomjón, majd június 28-án vasárnap reggel 6 órakor indulás hazafelé, Csíksomjó, Keresd, a kastély megtekintése, búcsú Csaba testvértől, és végül hazaérkezés Miskolcra. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, e-mailben a versalap22@gmail.com címen, vagy telefonon a 30-as 24-95-637-es számon. Az Egerszaló ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra önkénteseket is várnak a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást annak, akinek arra szüksége van. Emellett kiscsoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmisei és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, sőt, a legnyitottabbak a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, és ehhez természetesen mi is felfejlődtünk. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondták, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támaszon utódott testvérének. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának, és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Épp úgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a 7, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége, hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus azt felelte nekik: nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Jézus Krisztus legyőzte a halált, és az evangélium által felragyogtatta a halhatatlan életet. Ennek lettem hirdetője, emiatt szenvedem a fogságot is. Hogy lehet az, hogy mi szabadon járva kelve, azt csinálva, amit akarunk, rabok vagyunk, a szentek pedig rabként is szabadok? Sőt, minél jobban beszűkül a tér és a lehetőségek világa körülöttük, annál szabadabbak, eredetibbek, annál intenzívebben élnek. Mert ők egy üzenettel járták be a világot, amely halhatatlan, boldog, örök életről szóló üzenet. Küldetést teljesítettek, de tudták, hogy ennek az üzenetnek az a természete, hogy nem lehet bebilincselni, bezárni, elfojtani. Sőt, ha nem hirdethetik városról városra járva, akkor koncentrálódik és szinte robban. Ez a felgyülemlett, turcsolduló isteni élet, amely bennük egy helyben maradva csak növekszik, egy levélben, amelyet megírnak, egy szóban, amelyet mondanak, egy fél gesztusban, amellyel felé nyújtják a kezüket, hallatlan intenzitással adódik tovább. Példa rá ez a levél is. Nem csak Timóteus élhetett belőle, hanem minden hívő az utolsó napig, de főleg az egyház pásztorai, akiket bíztat, hogy szítsák fel magukban Isten kegyelmét, amely a készföltétel által bennük van, és hogy legyenek bátrak, ne félénkek, s ne szégyeljék az evangéliumot. Ne csatangolj a világban, hanem járd be az evangélium örömhírével, akkor, majd ha bilincseket tesz rád az öregség, egy még tágasabb világ nyílik meg előtted. A mai evangéliumi részletben feltűnő szadduceusok nem hittek a holtak föltámadásában, és még nevetségessé is akarták tenni az ostoba, primitív elképzelésekre épülő történetükkel. Ha valaki olyan üres életet él és olyan kiégett lelkű, mint azok a szadduceusok, akkor nyilván meg se kívánja a feltámadást és az örök életet. Csak aki a maga mélységében ízleli az életet, az kívánkozik utána. Miért? Mert ott a mélyben már találkozott vele. Amit meg nem ízlelek, arra hogyan kívánkozhatom? Szent Pál és Szent Timóteus megízlelték az életet. Nem elég szenvedni és szerencsétlennek lenni ahhoz, hogy valaki az örök élet után kívánkozzék. Előbb, közben vagy mögötte meg lehet ízlelni a halhatatlan életet. Csak az kívánkozik a feltámadásra, aki megtapasztalta önmagában Isten mindenható cselekvését, s ezt nem tagadta meg, nem vetette el magától, hanem mindent ennek vetett alá.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Iného väčšieho prikázania niet. Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýta sa ho: Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? Ježiš odpovedal: Prvé je toto. Počuj, Izrael, Pán náš Boh je jediný Pán. milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. Druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet. Zákonník mu vravel. Dobre, učiteľ, správne si povedal. Jediný je a okrem neho iného niet. A milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky zápalné a ostatné obety. Keď Ježiš videl, že odpovedá rozumne, povedal mu: Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. A už sa ho nik neodvážil vypitovať. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Viek iskiri masko zsanitóriásun lasok hápe. Kana diklas kecsem is topendas lenge puslas lesztár. Szavojó anglú nomaskar leporoncsúri. O Jézus kadepenlas. Kadojó anglúno asun Izrael o rájamáro délszió jékraj kamtje rájeszke dévlesz andatjo intrego jílo, andatjo intrego duho, andatjo intrego gódi, haj andatjo intrego zór. O dújto kade penelpe, kamtje manusáne amáles, szár tukamesz tut. Katar kadal majbáro poroncso náj. Leiszkiri maszko zsanitóri csácsár leszki vorba. Vicsácsesz mistophendan maestro, ke vojszilo korkorutna jekraj o dél, haj najkáver, haj ke leszandámáro intrego jílo, anda intrego gógyi, haj andámári szako zórkamasz, haj viamáre manusáne amálen, kodolesztár citrobul majbáro pomána. O Jézus, pela gogya vera vorbako asum dipe, asárdas lesz pendas, Csip hírez dúr, katár le dévlesz kothem. Majbut pusipe, citromaszájle opretesson lesz.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Markus. Von den Sadduzäern, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen einige zu Jesus und fragten ihn: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, aber kein Kind, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinen Bruder Nachkommen verschaffen. Es lebten einmal 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, und als er starb, hinterließ er keinen Nachkommen. Dann nahm sie der zweite, auch er starb ohne Nachkommen zu hinterlassen, und ebenso der dritte. Keiner der 7 hatte Nachkommen. Als letzte von allen starb die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle 7 haben sie doch zur Frau gehabt. Jesus sagte zu ihnen: Ihr irrt euch, ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Wenn nämlich die Menschen von den Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden sein wie die Engel im Himmel. Dass aber die Toten auferstehen, habt ihr das nicht im Buch des Mose gelesen, in der Geschichte vom Dornbusch, in der Gott zu Mose spricht: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt euch sehr. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Luvanga, Szent Károly és társai vértanúk. Afrikában, Ugandában születtek. Meghaltak Ugandában 1885. november 17 és 1887. január 27 között. Károly 1865-ben született Ugandában. 20 éves korában keresztelkedett meg. Több társával együtt Manga király szolgálatába került, aki később őt és 21 társát kivégeztette. Ugandába francia missziós atyák, fehér atyák első csoportja 1879-ben érkezett, Itt a négerek szívesen fogadták őket, de az arab kereskedők felbújtatták Tesa királyt ellenük. 3 évi térítő munkájuk után kiutasították őket Ugandából, de a király fia, Vanga uralkodó, amikor a trónra került, 1884-ben visszahívta őket az országba. A királyi udvarban már voltak keresztények, egyesek magas hivatalban is, köztük a királyi testőrség parancsnoka és az udvarmester. Ketten fedezték fel azt az összeesküvést, amelyet Katikíró a király után az első ember szervezett, ám a király nem végeztette ki, hanem hivatalában hagyta. De Katikíró bosszút fogadott ellenük. Egyre inkább a keresztények ellen hangolta a fiatal királyt, s ennek az lett az első eredménye, hogy 1885. október 30-án királyi parancsra megölték az anglikán püspököt, és vele együtt sok más keresztényt. Kémkedéssel várolták őket. Ugyanígy azt a Kasa Józsefet is, aki minden héten saját jövedelméből legalább egy rabszolgát váltott ki, és hitoktatói munkát végzett. Ő is fejével fizetett hitéért. A 17 éves Subugvao Dénest rajta kapták, hogy hitoktat. Maga a király döfött lándzsát a torkába. Ott feküdt saját vérében egész éjszaka, aztán csak másnap, 1885. május 25-én reggel fejezték le. És még aznap este a király kihirdette, hogy mindazokat, akik imádkoznak, meg fogja öletni. Vanga Károly az apródok vezetője volt, és nyomban fölismerte, hogy nem sokára mindannyiukra halál vár. A köztük lévő 4 katekument levizsgáztatták, és azonnal megkeresztelték. Másnap valamennyiüket választás elé állították. Vagy nem imádkoznak, vagy meghalnak. Károllyal az élen mind az imádság mellett döntöttek. Előbb Kagaba Mátyás, a királyi testőrség parancsnoka halt meg, majd Murumba Mátyás, aki szintén magasrangú keresztény volt. Az ugandai vértanúk aktája úgy emlékezik meg róla, mint a vértanúk koszorújában a legszebb virágról. De Károly és többi társának kivégzése késlekedett, mert még nem készült el a vesztőhely. A hóhérok parancsnoka megkísérelte az apródok között lévő saját fiának megmentését. Könyörögve kérte, tagadja meg az imát, s megszabadul. Édesapám, nem teszem, ezután is imádkozni fogok, felelte. Akkor szaladj el, biztatta az apja. Nem, én barátaimmal akarok meghalni, hangzott a felelet, és visszaengedték társaihoz. Június 3-án kunyhójukból kihozták, megkötözve sorba állították őket. Először a vezetőjüket, Vanga Károlyt égették el elevenen. Azt hitték, hogy a többiek megrettennek ettől, de nem így történt. Ezért a többit is összekötözték, hogy így égessék el őket. Kiválasztották a hóhérok parancsnokának fiát, és kötelékét eloldották. A fiú erre sírni kezdett. A király megparancsolta, hogy öljél meg, hát olds ki az életemet, én meg akarok halni Krisztusért. Ekkor apja átadta egy másik hóhérnak, aki megölte, s a mágjára dobta. Megparancsolta, hogy gyújtsák meg a többieket is. Így haltak meg valamennyien Krisztusért. 1885-ben minden szentek napján keresztelték meg Jamari János Máriát. Minden vagyonát a szegényekre költötte. Elfogták, és 1887. január 27-én egy tóba folytották. Ő volt a 22. ugandai vértanú. 15. Benedek pápa 1920-ban boldoggá, 11. Pius pedig Vanga Károlyt, az akciókatolika és az afrikai ifjúság védőszentjévé nyilvánította. 6. Pál pápa 1964. október 18-án a Vatikáni Zsinat 3. ülésén avatta őket szentté. Imádkozzunk! Istenünk, te a vértanúk kiömlő vérét keresztényeket termő magvetéssé tetted. Adj mindenkor bőséges aratást egyházat szántóföldjén, amelyet Vanga Szent Károly és társai vérük hullásával öntöztek Krisztus a mi urunk által. Az ugandai vértanúk, az afrikai ifjúság és az akciókatolika pátrónusai.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Clotilde és Tilda nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Clotilde germán eredetű német névből származik, elemeinek jelentése dicsőséges, híres és harc. A Tilda a Clotilde és a Matilde becéző rövidülése. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik, fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1621-ben a Németalföldi Országgyűlés megalapította a Nyugat-indiai Társaságot a Kelet-indiai Társaság mintájára. A Nyugat-indiai Társaság kereskedelmi monopóliumot és gyarmatosítási jogot kapott Amerikában, a Csendes-óceán szigetein és Nyugat-Afrikában. A kereskedelmet uraló Spanyolország megakadályozta Hollandia önálló részvételét a tengeren túli kereskedelemben. A spanyolok és a portugálok nem köthettek szerződéseket a hollandokkal, valamint a holland hajóknak nem engedték, hogy Spanyolország által ellenőrzött területeken kikössenek. A 16. század végétől hirtelen fejlődésnek indult a németalföldi kereskedelem, mivel az állam lemondott a tengeri hajósok adójáról, sőt, támogatta vállalkozásaikat. A kereskedelmi társaságok egyesülésével pedig csökkent a konkurencia. Szintén 1621-ben a Holland Nyugat-India Társaság elfogadta Új-Hollandia alapító okiratát, a mai New Yorkét. 1925-ben megszületett Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Eredeti nevén Schwarz Bernát. New Yorkban született, családja Máté Szalkáról származott. Magyarul válaszolt újságíróknak is. 1943-ban bevonult a haditengerészethez, a háború után lett színész. Érdekelte a lovaglás és a vívás is. 1951-ben feleségül vette Janet Leigh színésznőt, akitől két lánya született, Kelly és Jamie Lee Curtis, aki színésznő lett. Válásuk után többször újraházasodott, utolsó felesége 45 évvel volt fiatalabb nála. Először előnyös megjelenése miatt foglalkoztatták, de később színészi tehetsége is megmutatkozott, komoly és humoros szerepekben egyaránt. A Siker édes illata című filmben Burt Lancaster, a Van, aki forrón szereti című filmben, Marilyn Monroe és Jack

Clemon partnere volt. A megbilincseltekben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölték. Az 1970-es évek elején Roger Moore társaként a Mindenlében két kanál című tévésorozatban játszott. Festőként is dolgozott, képeit neves galériákban láthatjuk. 2009-ben jelent meg önéletrajzi kötete, a Hollywood hercege, melyet a 16. Nemzetközi Könyvfesztiválon Budapesten, a Millenáris Parkban dedikált. 1899-ben megszületett Békési György, magyar származású, Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. Budapesten született, diplomata édesapjának köszönhetően már kora gyermekéveitől több országban végezte tanulmányait Békési György, de fizikai doktorátusát Magyarországon a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte meg. Ezt követően a posta kísérleti állomáson hallással kapcsolatos kutatásokat végzett, konkrétan a telefonmembrán és a dobhártya preparátum összehasonlító vizsgálata keltette fel érdeklődését az akusztika iránt. A 30-as években Békési készítette el a Magyar Rádió stúdióinak akusztikai terveit. A hallás biofizikai problémáit kutatva rengeteg adatot gyűjtött arról, hogy hogyan és mit válaszolnak a fülcsigájában elhelyezkedő érzékelő sejtek a fizikai ingerek hatására. 1946-tól külföldön dolgozott, többek között Stockholmban, a Harvard Egyetemen és a Hawaii Egyetemen. Kutató munkáját és eredményeit 1961-ben jutalmazták élettani orvosi Nobel-díjjal. Az elismerést a fülcsigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért kapta. Mindemellett számos egyetem díszdoktora is volt, és nemzetközileg elismert szakértőként tartották számon a közép-amerikai indián kultúrák területén is. Élete utolsó éveiben súlyos betegségekkel küzdött, emiatt már nem tudott hazalátogatni Magyarországra. Nem sokkal 73. születésnapja után Honoluluban halt meg. 1906-ban megszületett Josephine Baker, amerikai táncosnő, akinek a Charleston-t köszönhetjük. Ő indította el világhódító útjára a ragtime zenére táncolható Charleston-t. 1944-ben megszületett Gulyás Gyula, Kossuth-díjas szobrász. 1968-ban készítette első jelentős nonfiguratív, tekervény című kis plasztikáját. Hatalmas minimalista szobrok mellett élethű portrészobrokat is készített, többek között Andy Warholról és Marilyn Monroe-ról is. 1967-ben megszületett Darnyi Tamás, sokszoros olimpiai, világ és Európa bajnok úszó, sportvezető. Az 1988. évi szöuli és az 1992. évi barcelonai olimpián a 200 és 400 méteres vegyes úszásban olimpiai bajnoki címet szerzett. Így 4 aranyérmével máig ő a legeredményesebb magyar férfi úszó olimpikon. 4-szer nyert világbajnoki, 8-szor Európa bajnoki címet. 1875-ben meghalt Georges Bizet, francia zeneszerző, a Carmen című opera alkotója. Első szerzeményét 11 évesen alkotta, ekkor már a párizsi konzervatoár diákja volt. Első jelentős művét, a C-dur szimfóniát 17 éves korában írta, és ezzel elnyerte a római díjat, amelynek révén 3 évet tölthetett az olasz nagyvárosban. A Don Procopio című Víg operáját 1906-ban mutatták be kevés sikerrel, és következő műve, a Gyöngyhalászok című operája sem nyerte el a nézők tetszését. Ezt követően más szerzők műveinek átdolgozásából és zongoratanításból élt. 1871-ben besorozták a nemzeti hadseregbe, a francia-porosz háború alatt, így kevés ideje maradt a komponálásra. 1871-ben írt a zongorára a Gyermekjátékok című sorozatot, valamint a Jamilé című egyfelvonásos operáját. A párizsi Vaudeville színház igazgatójának kéréseért Alphonse Daudet az Árléi lány című elbeszéléséhez kísérő zenét. Később a művet áthangszerelte nagyzenekarra, így hangverseny darabként hatalmas sikert aratott. Élete utolsó alkotása a Carmen című operája volt, amellyel azt remélte, hogy ez végre áttöri a francia közönség közönyét. A várt siker elmaradt, és a bemutató után 4 nappal a nagybeteg zeneszerző elhunyt. A Carmen későbbi előadásai viszont már hatalmas sikereket arattak, a mű pedig a közönség egyik nagy kedvence lett, és a mai napig az egyik legismertebb és leggyakrabban játszott opera. 1909-ben megszületett Badiny Jós Ferenc, sumerológus professzor, a magyar őstörténet kutatója. Ifjú éveit Balassagyarmaton töltötte, a Balassi Bálint gimnáziumban tanult. Születésének 100. évfordulójára emléktáblát helyezett el Balassagyarmat város önkormányzata a Palóc Társaság kezdeményezésére, a Civitas Fortissima kör támogatásával a Szondi György utca 1 szám alatti, valamikori szülői házra.
1963-ban meghalt Szent 23. János római pápa, aki Szent Péter 261. utóda volt. Pápasága csak 5 évig tartott, mégis maradandót tett, összehívta a II. Vatikán. Összehívta a II. Vatikáni zsinatot, a Római Katolikus Egyház 21. egyetemes zsinatát, amelynek feladata az egyház reformja, valamint a többi keresztény felekezettel és a nem hívő világgal való viszonyának rendezése volt. Ezzel új korszakot nyitott a katolikus egyház történelmében. II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án boldoggá avatta, emléknapját október 11-én a II. Vatikáni zsinat megnyitásának évfordulóján tartja a katolikus egyház. Szenti avatása 2014. április 27-én, az Isten irgalmasság vasárnapján, az őt korábban beatifikáló II. János Pál pápával együtt történt. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter miniszterelnök Párizsban megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját, és találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel is. A kormányfő az MTS eljutatott közleményében tudatta azt is, később majd tárgyal a francia nemzetgyűlés elnökével. A magyar kormány kész feloldani az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait gátoló vétót a Politico brüsszeli lap információi szerint. Hétfőn egy tárgyaláson az ukrán fél garanciákat vállalt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezéséről, és kész teljesíteni a 11 pontos igénylista több elemét is. Magyar Péter miniszterelnök korábban többször hangsúlyozta, Ukrajna európai uniós csatlakozását a végén népszavazással kell jóváhagyni, emlékeztet az Index portál. Jól haladnak, és akár már a héten lezárulhatnak a technikai szintű egyeztetések a magyar kisebbség jogairól Ukrajnával, jelentette ki a kormányfő tegnap Berlinben. Magyar Péter közölte, ha ez megtörténik, kész akár a jövő hét elején találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, erről is beszélt a miniszterelnök Berlinben. Magyar Péter a német kancellárral tartott közös tájékoztatóján kiemelte, a kabinet ott lesz, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az illegális migráció elleni küzdelemről, az unió versenyképességéről vagy külpolitikai kérdésekről. Friedrich Merz szerint Magyarország európai szerepének erősödése az egész kontinens, valamint a NATO számára is előnyös lenne. A német kancellár kijelentette, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat a segítségükre. Azonnali hatállyal leváltották Vetés Ivánt, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajost nevezték ki. A hirtelen vezető csere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a VOX 2025 lebonyolításáért is felel. Leállás jön a digitális ügyintézésben, egy ideig az ügyfélkapu sem lesz elérhető többek között. A karbantartási szünet 2 órán át tart, majd 23-tól 1 óráig, olvasható a hivatalos tájékoztatásban. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőr ezredes váltja a poszton. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. Ebben rögzítik, a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A valódi célja az volt, hogy politikai okokból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése ellen. A Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását, címmel tette közzé nyilatkozatát Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Benyújtottak egy másik, az ismertető szerint gyűlöletpropagandát tiltó javaslatot is. Mindez a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében fontos közérdek, áll a Tisza párt előterjesztésében. Ez lényegében az utcai óriás plakátokat érinti elsősorban. Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnöldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről vagy épp eljárások elhúzásáról, vállalnia kell a felelősséget. A Telex cikke szerint a kormányzat, azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon, noha ezt szakmailag semmi sem indokolta. A lap olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben. Az egykori kormánypárt szerint a miniszterelnök hazudik, a Fidesz kormány minden tagja betartotta a jogszabályokat és hű maradt hivatali esküjéhez, nem igaz, hogy Orbán Viktor utasítására kezdődött volna el az akció, közölték. Magyarországon tárgyal az igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokról a kormánnyal. Michael Megret az országgyűlés több tagjával is találkozik, hogy egyebek mellett a 2026-os jogállamisági jelentés előkészítéséről tárgyaljon. Ezzel kapcsolatban Tarz Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt közölte, két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetést is indítanak annak feladatáról. Végül az időjárásról: egyre több a felhő felettünk, záporok, zivatarok kialakulása várható, felélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Holnap is lehet még eső, de kisüt a nap, sokfelé lesz élénk, erős a szél, és nem lesz melegebb a mainál. Híreinket hallották.
3: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. Mikor vasárnapiasan kimentek az udvarról egymás után, elől az ember, utána az asszony, aki még messziről is visszakiabált a kisgyerekeire, úgy haladtak előre, mint boldog falusiak, akik örülnek, ha kimozdulhatnak egyszer-egyszer az unalomig megszokott hétköznapból. De az arcuk komolyabb volt, mint az élet rendes paraszt komolysága, amely a legkomolyabb kifejezést edzi be a vonásokba, a testi kimerültség nyugalmát. Az arcukon valami nehéz komorság borongott. A férfi kicsit bólogatva, maga elé sötétedve haladt előre, és észesen vette, hogy a felesége lassan, sírásra pityeredett arccal szaporázza a lépést utána. Kimentek a faluból, végig a nagy utcán, kiértek a szántóföldek közé. Az út sáros volt, de nem volt mély sár. A novemberi természeten ott borongott az állandó őszi köd, a lekopasztott fák üresen, s óbégatva állottak. Mikor felértek a töltésre, amelyen végig kellett menni, hogy rövidítsék a kanyargó országutat, az ember egyszer megállott. Nézd csak! Az asszony ijedve nézett fel, semmit se látott. Így van szembe velünk a muszi frontja, szólt az ember. Kinyújtotta a karját, s végig mutatott a folyó túlsó partján. Ott a falu, csak úgy, mint itt. Templom van a közepén. Csak ott jobban látszik a dombodát. Temán én nem is értem, hogy maradhat a vízpartja drót nélkül. Hindernis, milyen jól lehetne itt grábnit csinálni a jó kemény földbe. A Hindernis szó azt jelenti, hogy akadály. A grábni lövészárok. Az asszony kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta itthon van, még ilyen beszédesnek nem látta. Szép az, mondta az ember csillogó arccal, ahogy ez a tőtés megy, úgy van a stellung, csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva, árok. Csak éppen annyi áll ki az ember feje amennyi, hogy el lehessen látni a földeken. Vigyázz! Az a rémülten leugrott a töltéstől a belső oldalra. Olyan gyorsan is egyszerre, hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé. Gyere le onnan, kiáltott rá az ura. Gyere le rögtön az Isten beléd, mert leváglak. Az asszony belesápadt, úgy megrémült az ura villogó szemétől. Gyáván is ilyetten lekuporodott, lesuttyant a töltésről, a ruhája csupa sár lett. A katona hirtelen nagyot nevetett rajta. Ahogy látta az asszony keserves csúszását, le is ülepedett szegény a sárba. Látod, ilyenek vagyunk odaki a felden. A feld szó azt jelenti, hogy harctér. Mindig sárosak, mint az őrgék. Fű, mikor esők járnak, aztán vederrel kell kihányni az árokból a vizet. Egész nap, egész éjszaka. Furt dolgozik az ember. Azaz, hogy folyton. Mert van ugyan, van a víznek olyan kútféle ásva, vizes gödör, de nem mindenütt elég a. Sokat megmerül a bakancs, még a tiszturak is, míg végig megy a major úr a sücgrábnén, a csizmaszárig gázol a latyakban. A major szó őrnagyot jelent, a sücgrábni lövészárok. Minek hétál ide a sárba? Mondta az asszony gyáva mormogással. Nem mert most úgy, mint valaha kipattanni az urára, nem volt vele tisztában, hogy józan-e. A katona nevetett, legalább megtanulod, hogy milyen a katona sors. Különben egy percig hallottam is ágyúszót, meg úgy láttam, mintha odát muszi mozogna, tudja Isten, csak úgy láttam. Átnézett a töltésen a túlsó partra. Már úgy megszokja az ember az ilyet, mert szigorúan ki van hagyva a kommandó, hogy nem szabad fennjárni a föld színén, mert leszedik az embert. De ha megyünk a vízért, mert 4500 lépésre kell vízért menni, sosem megy az ember lovgrábniba, ez a szó azt jelenti, hogy futóárok. Hanem fenn, nem bolonda muszka, hogy egy ember ágyúval lőjön, meg szamár is nem tudja eltalálni. Hanem azért,
Néha így rájön az emberre, hogy hű, a mérges Isten itt most. Akkor aztán leugrik az árokba ész nélkül, pedig hát mindegy, egyszer úgy is meg kell halni. Az arca szomorú volt. Sóhajtott is egyet, a kemény fekete szeme olyan szomorúan nézett. Az asszony most megérezte a hangján, hogy megbánta, hogy fél. Fél már szegény. Látott-e, mondta a katona, és sokáig nézte a vízpartot. Ha itt volna most a hátunk mögött a mozsárágyú, akkor egyszer csak hallanád, hogy bum. Aztán megindulna fenn a gránát, szíj, hasítana levegőbe. Számolnál, de hiába nézel utána az égbe, ott nem látni semmit, hogy merre megy, csak a hangja sívít, mint a vasdarú. Szíjú, akkor lerop. És ott a falu megett, fel nagy füstfelleg, nagy kétaraszos ott az ég alatt, nagy fekete füst, felveti a földet, fát, sarat, követ, mindent, amit tanál, akkor bőbakter beleszól a telefonba, hogy 200-al rövidebbet. Barátom, az az igazi világ. No, menjünk fel innen, mert átázik a cipőd. A bőbakter, német szó, azt jelenti, hogy tüzérségi figyelő. Megfogta az asszony kezét, és felsegítette olyan figyelmesen, mint egy kisgyereket. Tovább indultak, de az asszony visszalesett arra a helyre, ahol voltak. Ott maradt a nyomuk a sáros domparton, a cipőjéről nagy vastag sarat rázott le. Teremtő Isten, ez az ember nem tiszta. Lehajtotta a fejét, és a szemében lassan könnyek gyűltek. Siratta a régi urát. Sokáig mentek, ballagtak a vízparton, a töltés peremén. Hallott, fogta meg hirtelen az asszony karját az ember. Ez rettenve nézett rá, már megint. De az ember szeliden nézett rá. Hallod, szólott. És csak a hangjában volt valami kimondhatatlan gyöngétség, amit szóba kiadni nem tudott, mert az ilyen szegény emberek nem tudják szóval becézni egymást. Hallod, milyen ez a világ? Úgy van köztük a víz, mint itt ilyen formán is. De akik ezen a partján vannak, azok mind egy testvérek, egymást segítik, kedvelik. Egy kézre kell dolgozzanak. Aki meg a másik parton van, azt mind le kell lőni. Sokáig nézett mély sugárzással az asszony szemébe. Folyik a víz, folyik csendesen, úgy folyik, mint az embernek a napjai folynak, mindig folynak, mégsem múlnak el. De aki a másik parton van, azt mind le kell lőni, mindennel. Azt mind le kell lőni, érted ezt te? Az asszony félve merett az ura szemébe, nem értette, nem is figyelt szavaira, mert folyton attól reszketett, hogyha rájön az őrülés, torkon fogja és bedobja a vízbe. Pedig nem félt tőle. Ha megtette volna, se félt volna szegénytől, hiszen ismerte. Tudta ő, hogy ki volt ez az ember az előtt. S ha most nem is az, aki volt. Azért ő nem félt tőle. Nem. Úgy odaadta magát neki a drága emberének. Hát Istenem, ma úgy rendelte az Isten. Fogja torkon, öljen meg, dobja a vízbe. Szegény, miket kellett neki abba a háborúba szenvednie, hogy odáig jutott. És a szája sírósan elbigyett, a szeme nedvesen elfátyorosodott, és úgy odaemelte az arcát, a nyakát a drágája elé, úgy kínálta magát. Úgy se lehet ezt tovább folytatni, soká nem lehet ezt vinni, nem lesz jó vége. A katona szeme nem látta azt, ami előtte van, csak a saját gondolatát látta. Pedig hallod, mondta eltűnődve, én azt mondom neked, nem a muszka van a másik parton, hanem a másik parton vannak a gazdagok. Mink vagyunk itt, tudod, ezen az oldalon? A szegény emberek. Mind itt vagyunk, akiknek büdös putria van, rongyos ruhája. Nincsen ennivaló kenyere, csak sok gyereke. Pedig az a gyerek nem mondja, hogy honveszed. Azt mondja, eredj lopni, csak sír, avval is fájdítja a szülei szívet. Az asszony nézte, elcsarduló fájdalommal nézte a szegény vergődő emberének szemét. Minek mondod ezt? Kérdezte lecsarduló könnyel. A katona előre hajolt. A másik parton van a tiszti menázs. Ott vannak a szép nagy házak, terített asztalok, meg a nagy hambárok, sok búza benne, sok bab, kolbász, ódalas sonka. Oda süt még a nap is, még a madarak is oda járnak, mert ott jó odanolni. Ott vannak a jó emberek, amelyek senkit se bántanak, mert
rajtszárt adnak a kódusnak. Mintha megszűnt volna gondolkozni. Az asszony nem mert mocani, szólani, csak nézte, a szegény meggyűrt arcot csak nézte, s egyre jobban elcsiporodott a szíve, csipegő sírásra. A katona felemelte a kezét, lassan a sipkájához, s azt egy parányit lejjebb igazította a szemére. Azért most megtanulták egy kicsit, hogy kell sírni. Átalintett a másik partra, és belekacsintott a felesége szemébe, hamisan maliciával. A gránát nem nézte, sok úrfi elpotyogott, elám. És itt pedig egy részlet következik, tel is tele katonai német szakszóval. Kicsit bólintva, magába merülten cuppantott. Ott mindegy, honnan gyűtt, a túlsó partról, vagy az erőső partról. Ha már ott van, a gránát nem igen válogatja. Hirtelen mély fájdalommal felkiáltott. Itt egy részlet következik, amelyben csúnya káromkodások hangoznak el. Hirtelen mély fájdalommal felkiáltott a katona, hogy dehogy itten még azután sem mindegy, azt a kutya mindenségit ennek a világnak. Hát itten még most sem mindegy. Hát mi ez, hogy haza kell nekem jönni, 25 hónap után? Aztán itt van az én 3 gyerekem, meg itt van az én feleségem, aztán semmitek sincsen télére, se liszt, se zsír, se lencse. Semmi. Hisz én nekem 28 napra vissza kell menni, hát mit csináltam volna annyi kis időn veletek, hogy ellássalak? Nem ad nekem ezen a földön egy ember se egy darab kenyeret, ha minden gyerekem éhen döglik is. Elfordult, s a szeme síróra húzódott. Az asszony mélyeket sopántva lélegzett. Már látta, elveszett az ember. De az ember egyszerre megindult, nehéz lépésekkel, de megindult, s ment előre. Az asszony is utána eredt, s meg sem állottak a városig, a vásárig. Nem is szólottak egymáshoz. Úgy mentek a sokadalomban csámpásan, és bolyongva olyan idegenül. Az asszony elbámészkodott, elszórakozott is a sok ember közt, falusi asszonyok hátukon és mellükön cipelték a kosarat. A kosárban tejfel volt és gomolyakba összenyomott túró. Nem főzött a gyerekeinek túrós galuskát, mióta az ura oda van, csak kétszer. Oda pillantott az emberre, vajon észreveszi-e? De az ember nem látott semmit, csak ment előre. Kis csizmákat látott az asszony. A gyerekek még most is mezítláb vannak. S már reggelre fagy volt, ruhát is látott, jó kis ócska ruhákat árultak egy szekérről, ócsón lehetett volna szerezni. De az ember csak ment, lépegetett előre, idehajtott fővel, ment előre tovább. 20 darab libát olvasott meg egy háztövén. Micsoda libák, Istenem? Neki csak 3 tyúkocskája van, egyik tojik, szegény mán hagyogató, nincs kedve ebbe a hidegbe. Szinte elmaradt az embertől, aki már eltűnik a szem elől. Lám ott áll a vasas zsidó sátora előtt. Utána ballagott. Az ember türelmesen állt, várt, ásót válogatott. Felvette, letette sorba, a legjobbat akarta, pengette a kövön, egymáshoz ütötte, a hangját figyelte, körömmel próbálta a keménységét, végre egyet megtartott. Mi az ára? Kérdezte. Forint 40. Sok. Tegye le? Az asszony ilyetten villant rá az urára, akinek a szeme lángot vetett, jaj, azt hitte, rögtön nagyon vágja a zsidót avval az ásóval. Nem csak a zsebébe nyúlt, s odadott 3 koronát, visszakapott 1 6-ost. Azt odadta az asszonynak. Ne, vegyél a gyerekeidnek mézest. Az asszony azt hitte, meghal. Mézest 1 6-osért? Elöntötte szemét a forró könyv. Hát az ura ilyen kemény tud lenni, jól tudja, hogy nincs otthon semmi, se csizma, se ruha, se étel. Aztán vegyen 1 6-osért mézest. Összeszorította a fogát, elfordult, hogy meg ne lássa a síró szemét. Felszívta az orrát, s mézes kalácsot keresett. Soká nézegett az apró mézes magyarót, behitvány kukoricalisztel van csinálva, besovány, méz nélkül, és jó Istenbe drága. Feldúzasztotta a száját betegen, hát ebben megy haza mézessel a vásárból. 1 6-os ára mézes. Az ember már türelmetlenül várt rá, oda se pillantott, megérezte, mikor közel ért, megindult gyorsan hazafelé az úton. Az asszony nem mert pisszenni sem.
ment-ment, megtörtént csüggetten. Életkedve vesztett, csak ment szaporán, a nagy lépésű ura után. Mikor a töltésre értek, a katona mindig a másik partot nézte, egyszer megállt. Megfogta az asszony karját, s hozzáhajolt. Köztünk van a víz, mondta. Az asszony nem értette. Nem értjük meg egymást soha, mert köztünk van a víz. Elrántotta meg a vállát az asszony, most már unta az ura bolondságát. Már nem is számított neki, ez is csak magának rabol, még a gyerekeire se gondol. Így nem is lehet megérteni egymást, ha köztünk van a víz, mondta az ember. Mikor a muszkák átjönnek, s itt maradnak nálunk, meglátjuk közelül a képüket, a szakálukat, a beretvált arcukat, a szemüket, csak épp, hogy a szavukat nem értjük, akkor már nem vágjuk le őket. Enni adunk nekik, amit mink eszünk. Csak addig ellenség az ellenség, míg közöttünk van a víz. Hirtelen a zsebébe nyúlt, és kivett belőle egy kis csomót. A markában tartotta egy percig, s nézte. Egy gombolyagba kötött kis kendő volt, ahogy nézte az asszony, akkor kinyújtotta a karját, s messze bevetette a vízbe. Az asszony éles szemmel merett rá. Kitalálta, hogy ez a rablott pénz. Ajjaj, sóhajtacs azt gondolta. Ezért érdemes volt? Hát érdemes volt ezért. Aztán megindultak. Lassabban, mint az elébb, mint aki elvesztette a célt. De egyformában, ahogy az életet robotolja a szegény. Nem szólt a többet egymáshoz, egy szót sem. Mintha elidegenedtek volna, mintha meggyűlölték volna egymást. Mikor a faluba beértek, mindjárt a szélsőháznál beszélgetőket láttak. Egyszerre belenyilalott mind a kettőjükbe, hogy arról beszélnek. Vásárol hazamenőknek beszélte, s utak is Istvánné, s mikor a házaspár megállott a közelükben, egy kicsit elhallgatott, s rájuk bámult. Hallják a gyerek sírást, folytatta aztán, csak hallják, pedig ott volt a Szabó Andrásék lánya velük, a már jóforma lány 14 esztendős, mi van azokkal a gyerekekkel, hogy egyre sír? Átküldték a kis Erzsust. Nézze meg! A gyerek nem tudott bemenni, mert a kapu be volt zárva, bemászott a kerítésen. Bemegy szegény gyerek, hát bokáig való vérbe ott fekszik. A szegény ártatlan meggyilkolva. A Vargáik nagyobbik jánya az ajtóba, a másik az Eszter meg a kisházba. Borzasztó, borzasztó, tördelték az asszonyok a kezüket, borzasztó, mondta a katona felesége, mert úgy érezte, mindenki őket nézi, borzasztó, s húzta az urát, hogy menjenek onnan. A katona nem szólott egy szót sem, csak nézte a vajákoló asszonynépet undorral és megvetéssel. Ilyen ordítást csapni, ezek igazán nem tudják, mi a háború. Elment csöndesen, szinte észrevétlen a felesége után, aki szinte futva ment előre. Mikor utolérte, lihegve a sietéstől ráförmett. Hova szaladsz, Mánno? Az asszony vissza sem nézett, még gyorsabban igyekezett előre. Én is úgy hagytam a három kicsit, mondta aztán vissza elfúlt szóval. Az ember hirtelen megállott, megtorpant. A három kicsit, az ő három gyermekét. Hideg verejték ütött ki a homlokán. Ah, ha ő most úgy találná meg azokat, ketté vágott gégével? De hát az nem lehet. Ki bántaná? Ne szaladj! Akarta kiáltani. Hisz én itt vagyok. Az egész falu végig felfordulással volt. Mindenfelé asszonyok, gyerekek szaladtak a templom felé. A katona kezdett megzavarodni. Ez az általános és közfelzúdulás, a borzalomnak ez a teljes becsülése egyszerre az ő idegeire is rászállott, s ahol elvetett szót meghallott, az mind korbácsütéssel hasított végig a lelkén. Úgy megnyugodott, mikor a kapun beért. A gyerekei ott állottak a ház előtt, s az anyjuk legugolt hozzájuk és csókolta őket. Komolyan, fakó arccal nézte a kedves gyerekeit, aztán megfordult, még mielőtt megcsókolta volna valamelyiket, ahogy az ajka kívánta. Érezte, hogy keresik. Két csendőr állott meg a kapuban, az egyik leemelte a fegyverét, s lövésre készen tartotta. Neki a szeme se hunyorított. A csendőrök rászegzett szemmel jöttek az udvarra. Járt maga a Vargaházban, mamma?
kérdezte a fekete, az őrmester. A Varga házba? Szólott a katona nyugodtan. Mégpedig ma. Éppen ma. Éppen ma. Mert tegnap jártam. A csendőr a szemébe meresztette a szemét. Azt tudom, hogy tegnap járt. Napszámért. Napszámért igen. De máma volt ott. Máma, minek lettem volna ma? Mi van a zsebedbe? Kiáltott rá a másik rendőr. A katona hidegen odanézett a tegezésre, de akaratlan lepillantott a zsebére. Egy fehér kendőnek csücske lógott kis véres volt. Nyugodtan kihúzta, s gondolkozott, micsoda vér ez. Hogy magyarázza azt? Szólott az őrmester. Hogy? Szólott a katona. Ki vele? S a két csendőr úgy emelintette a szoronyos fegyvert, hogy bármelyik pillanatban használhassák. A katona csendesen elmosolyodott, s mintha nem törődött volna velük. Megvágta magát a kisfiam, az ő kezét törültem levele, be is kötöttem. A csendőrök meglepetve figyelték. A gyerek után néztek, aki nagy okos szemmel bámészkodott rájuk, az anyja mellől. Az asszony reszketve folytotta könnyeit, s nem is nézett reájuk, a legkisebb gyerekét szorította a szívére, másikat kezén tartotta. Miért van bekötve a kezed, kisfiam? Kérdezte szépen az őrmester a gyereket. Az még nagyobbra nyitotta a szemét. Én nem tudom, mondta, s az apjára nézett. Édesapám bekötötte, mikor hazajött, pedig az övé volt véres. Mindenkinek az arcán meglepetés volt. A katona azonban hosszan elnézte a kisfia okos csillogó arcát, szeretettel nézte, elmosolyodva nézte. No, fiam, mondta, most csendőrkézre adtál. Akkor odafordult, bizalmas egyszerűen a két csendőrhöz, a fekete őrmesterhez. Hát én voltam csendőr urak. A kapu, a kerítés rakva volt rémült arcú, bámészkodó falusiakkal. Mindenki kidüllett, kimerett szemmel nézte a borzalmas gyilkost. Csak ő maga nem volt megrémülve. Hidegen, nyugodtan hagyta bilincsbe tenni a kezét. Hát tudja, csendőr úr, mondta mégis gyerekes mentegetőzéssel, mintha egy kicsit szépíteni akarná magát. Azelőtt én se tudtam volna ránézni a gyilkosságra. Ha édesanyám csirkét ölt, vagy a feleségem, megmondhassák, én bizony oda se dugtam az orrom. De hát a háborúba sok mindent megszokik az ember, amiről nehéz aztán idehaza leszokni. Mikor indulni kellett a csendőrökkel, akkor tért észre még egyszer, végre, mikor a családjától vinni akarták. Akkor végignyilalott benne, hogy mindennek vége. Nagyot nyögött, nyöszörgött. S kétségbe esett tekintettel nézett a kisfiára, aki eltorzult arccal, elgörbült kedves ajkakkal sírni kezdett. Fiam, mondta. Kisfiam, hoztam neked egy kis mézest. Idesanyától kérd el. A gyerek felnézett az anyjára, s ő azalatt gyorsan kiment a kapun.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Népzenei kincsestár.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Servet zenekar muzsikál, mely moldvai autentikus csángó népzenét játszik. A Servet szó jelentése ünnepi szőttes, melyet templomban, jeles napokon, esküvőkön és ünnepekkor hordtak a moldvai magyarok. A zenekar tagjai a Kárpát-medence különböző településeiről érkeztek Budapestre, és mindannyian kicsikoruk óta foglalkoznak népzenével. A pusztinai Kovács Krisztián gyermekkora óta furulyázik, énekel, és élteti azokat a szokásokat, melyeket a csángó közösségben megtanult, a Zeneakadémia népzenetanszakán végzett. Markó Botonda már a marosi nagybánya szülötte, a kobzájátszó Molnár Bálint jessegi származású fiatalember, aki a moldvai kobozjáték szerelmeseként alázattal viszi tovább a moldvai zenészek hagyatékát. A következő percekben a Servet zenekar 2017-ben megjelent Csángó zene című albumáról hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Servet zenekar 2017-ben megjelent Csángó zene című albumáról hallottak válogatást. A műsort Vasvári Bernadett készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Tompos Péter. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban gyereknapi olvasmányajánlóval várjuk Önöket. A műsor különlegességét adja, hogy a rádió két munkatársa beszélget a közös családi olvasás jótékony hatásairól, valamint a legnépszerűbb gyermekkönyvekről. Ezt követően Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján először arról hallanak, hogyan kell viselkednünk az erdőben, majd Bársony István Ökörnyál című írása hangzik el. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként az egri munkás mozgalmakról hallanak, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel Kálói Molnár Péterről írott esszéjét. A 15 órai híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát sugározzuk. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival az irgalmas a szamaritánusról szóló példabeszéd tanításáról beszélget. A 16 órai híreket követően gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Az adás tartalma. Elsősorban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szólunk, majd a szőlőtermesztés aktualitásait idézzük fel. Végül kitekintést teszünk az egri borvidékre is. Az összeállítás végén az egri civil kerekasztal üléséről, valamint az EKE Egyetemi Kutatói Ösztöndíj programjáról is szólunk. Ajánlunkban dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektorhelyettese emeli ki az egyetemi kutatási ösztöndíj program fontosságát.
3: Az ösztöndíjpályázat célja a tehetséges hallgatók bevonása az egyetemi tehetséggondozásba, illetve támogatása, kutatásainak támogatása. Ez kiterjed az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatóinkra, valamint a doktori képzésben résztvevő hallgatóinkra. Ugyanakkor van a pályázatnak egy harmadik lába, amely pedig a fiatal oktatókutatókat támogatja, ott pedig a cél egyértelműen a pályán tartás. Lényegében mindegyik, amely beletartozik az egyetem kutatási portfóliójába.
2: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzéri imádságot hallanak rádiónk egri stúdiójából. Ezt követően Vlanga Szent Károly és társai életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk. Az óra végén Balogh Ferenc hétvégi levelét hallgathatják meg. A 19 órai hírek után iránytű című műsorunkban Hriszko András lokálpatrióta relikvia gyűjtő és Reiman Zoltán helytörténet kutató Miskolc civil referense lesznek Molnár András műsorának vendégei. Régi miskolci fényképekről, emlékekről, tárgyakról beszélgetünk, és egy jótékonysági felajánlás is szóba kerül. 19 órától 20 óráig rádión kisúj szállási frekvenciáján. A május 19-én 64 éves korában elhunyt színészre és rendezőre Scherer Péterre emlékezünk. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján elsőként a ferences vértanúk közül Károly Bernát élettörténetét ismerhetik meg, majd Kunya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallják a csendről, majd a domonkos nővérek életébe nyerhetünk bepillantást. A 20 órai sávban előbeli Smúró Anyám álma címírásának harmadik befejező részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Párizsba utazott Magyar Péter, aki fontos szövetségesnek és gazdasági partnernek nevezte Franciaországot, jelezve 45 ezer magyarnak adnak munkát itthon francia cégek. A miniszterelnök javasolta, minden területen újítsák meg a kapcsolataikat, a nemzeti ünnepre október 23-a 70. évfordulójának megünneplésére pedig meghívta Emmanuel Macron elnököt. Magyar Péter hangsúlyozta még a nukleáris területű együttműködést, és az elnök figyelmébe ajánlotta, hogy a visegrádi négyek együttműködésébe hamarosan újabb életet lehel a magyar fél, ahogy fogalmazott, a V4-ek pedig mind Németországgal, mind Franciaországgal együttműködésre törekszenek. A magyar kormány kész eloldani az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait gátoló vétót a Politico brüsszeli lap információi szerint. Hétfőn egy tárgyaláson az ukrán fél garanciákat vállalt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezéséről, és kész teljesíteni a 11 pontos igénylista több elemét is. Magyar Péter miniszterelnök korábban többször hangsúlyozta, Ukrajna EU csatlakozását a végén népszavazással kell jóváhagyni, emlékeztet az Index portál. Az Európai Bizottság szerint Magyarországon továbbra is fennállnak a makrogazdasági egyensúly hiányok, különösen a versenyképesség, az államháztartás finanszírozási szükségletei és a lakásárak alakulása terén, derül ki a brüsszeli testület 2026-ra vonatkozó európai szemeszter tavaszi csomagjából. Az értékelés szerint az infláció és az egységnyi munkaerőköltség növekedése az elmúlt időszakban az Európai Unió legmagasabbjai közé tartozott, miközben a gazdasági növekedés gyenge maradt. A jelentés szerint az ár- és költségnyomás várhatóan csak fokozatosan mérséklődik, és továbbra is meghaladja az uniós átlagot. A dokumentum rámutat, a költségvetés GDP arányos hiánya az elmúlt években tartósan magas volt. A bizottság az idejévre 6,2%-os, jövőre pedig 5,8%-os deficitet prognosztizál. Azonnali hatállyal leváltották Vetési Ivánt, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajos nevezték ki. A hirtelen vezetőcsere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a Vox 2025 lebonyolításáért is felelt. Leállás jön a digitális ügyintézésben, egy ideig az ügyfélkapu sem lesz elérhető többek között. A karbantartási szünet 2 órán át tart majd, 23-tól 1 óráig most éjjel, olvasható a hivatalos tájékoztatásban. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőr ezredes váltja a poszton. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a Tiszapárt. Ebben rögzítik, a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai okokból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik a hivatal megszüntetés ellen, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását címmel tett közzé nyilatkozatot Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Benyújtottak egy másik, az ismertető szerint gyűlöletpropagandát tiltó javaslatot is, mindez a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében fontos közérdek áll az előterjesztésben, ez lényegében az utcai óriás plakátokat érinti elsősorban. Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről, vagy épp eljárások elhúzásáról, vállalnia kell a felelősséget. A Telex cikke szerint a kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykombolyon, noha ezt szakmailag semmi sem indokolta. Az internetes újság olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben. Az egykori kormánypárt szerint a miniszterelnök hazudik, a Fidesz kormány minden tagja betartotta a jogszabályokat és hű maradt hivatali esküjéhez, nem igaz, hogy Orbán Viktor utasítására kezdődött volna az akció. Később az ügyészség is cáfolt. Végül az időjárásról, ilyen még sokfelé majd holnap már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-15, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
2: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban gyermeknaphoz kapcsolódóan Berecz Renátával, a Szent István Rádió szerkesztő műsorvezetőjével, két gyermekes édesanyával beszélgetünk a családi közös olvasás jótékony hatásairól, valamint a gyermekkönyvek generációkon átívelő népszerűségéről. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, és mai adásunkban szeretettel köszöntöm itt kolléganőmet. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy egy kicsit különlegesebbé tegyük ezt a rendhagyó műsorunkat. Ma gyermekkönyvekről fogunk beszélgetni, de mi is adja az aktualitását most, René?
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy felkértél erre a műsorra, hogy beszélgessünk egy kicsit a mesékről, a mesék világáról. Nyilván az apropója mindig megvan a meséknek. Azt gondolom, hogy egy kisgyereknek ott kell, hogy legyen az életében az, hogy a minőségi időt azt úgy tudja eltölteni a szülővel, hogy összebújnak, és mesét olvas neki anya, apa. Ő együtt tud élni ezekkel a történetekkel. Nyilván minden korosztálynak megvan a maga preferált vagy ajánlott olvasmánya. Nyilván ez nálunk is nagyon változó volt, hogy melyik életkorban melyik könyv lehet az, amelyik felkelti az érdeklődését, vagy hát a több illusztráció az kisebbeknek való, nyilván a kevesebb szöveggel. És hát itt van gyereknap, úgyhogy a gyereknap alkalmából is, meg hát különböző alkalmakból is adhatunk a gyerekeknek mesekönyvet, de hát hogy ugye maga a gyereknap adja ezt az alkalmat.
0: Igen, én is azt vettem észre, hogy akár az interneten, akár a boltokban, könyvesboltokban, ilyenkor gyermeknap alkalmából előszeretettel invitálják, hívják a szülőket, hogy esetleg könyvet adjanak a gyermekeknek. Ez korábban szerintem sokkal megszokottabb volt, hiszen az iskolának is a része volt, a szabadidőnek is része volt, hogy egy gyermek olvas. De manapság, még hogyha mondhatjuk ezt közhelynek is, vagy sztereotípiának is, de mégiscsak azért megfigyelhető, hogy egyre kevesebb a hajlam, hogy könyveket vegyenek a kezükbe a gyerekek, hiszen akkor, amikor mondjuk nem az online térben töltenek időt, vagy játszanak, vagy esetleg be van korlátozva, hogy akkor egy fél órát ülhetek a képernyő előtt, vagy 3-4 órát, tehát az offline időben nem biztos, hogy a könyvhöz nyúl, hanem inkább akkor biciklizik, vagy kimegy a szabadba. Viszont az elmondható, amit te is mondtál, és hangsúlyoznám, hogy a közösen eltöltött idő, az olvasással közösen eltöltött idő, az nagyon értékes. Te egészségügyi műsorokat szerkesztesz itt a rádióban. A munkád során, illetve az anyaságod által mit tapasztaltál, hogy miért fontos az, hogy a gyerekekkel közösen olvassunk, hiszen ők még nem tudnak olvasni, ha mondjuk az iskola előtti korosztályt nézzük, de mégis gyakorlatilag ez egy közös olvasássá válik, egy közös mesemondássá?
1: Igen, kiegészíteném még annyival, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyok abból a szempontból is, hogy egyrészt az egészségügyi műsorokkal nagyon sokat tud tanulni az ember, másrészt ugye a Cseperedő című gyereknevelési műsorommal kapcsolatban nagyon sok olyan szakemberrel találkozom, akik folyamatosan hangsúlyozzák az olvasás a mesék világának a fontosságát, hogy ahogy említetted te is, a szabadban eltöltött idő jelentőségét, tehát hogy ezeket nem lehet priorizálni, hogy melyik lehet a jobb, hanem hogy mind a kettőnek szerepe kell legyen. De maga a meseolvasás ugye a kognitív fejlődést, a fantázia világnak a fejlesztését segíti elő, és nyilván azért is fontos ez, hogy adott szituációkban az ő agyacskája emlékezzen ezekre a kapcsolódásokra, és már a megoldásokat tudja majd keresni. Emellett ugye nagyon fontos az, hogy ha nem is mesélünk, én gyakran alkalmazom ezt is egyébként esténként, hogyha már nincs kedvem, nincs erőm a betűkhöz, meg már ott tartunk esetleg időben is, hogy most már a könyvet nem vesszük elő, akkor nagyon hasznos tud lenni, és nagyon szeretik a gyerekek azt, hogyha én legalábbis a sajátjaimon ezt vettem észre, hogyha fejből mondunk nekik mesét. És ez nagyon izgalmassá teszi nekik, hogy vajon hogyan fog folytatódni ez a mese, mert ők valóban elképzelik ezeket a meséket.
0: Mi a különbség a között, vagy milyen hatással van a gyerekekre az, hogyha mi mesélünk nekik, vagy hogyha esetleg ezt a képernyő előtt látják, vagy nézik, vagy a tévéből?
1: Az agy plasztikussága az, amit szoktak hangsúlyozni a szakemberek, hogy azzal, hogy ő látja a képet magát, nem szükséges az agyának azt a részét fejlesztenie, használnia, ami ahhoz szükséges, hogy ugye ő a hallott szöveget leképezze. Egyébként emellett nagyon fontos az is, és ezt is hangsúlyozzák a szakemberek, hogy amellett, hogy a fantázia világát fejleszti, későbbiekben majd, ahogy elkezdődik az iskola, a szövegértés is ennek irányában fog vagy jobban fejlődni, vagy kevésbé fejlődni. Úgyhogy nem leszek egyébként álszent, mert hogy nálunk is nézünk mesét. A mesekönyvek mellett ott vannak a képi világot tartalmazó mesék, mert hogy azt gondolom, hogy nem lehet már ilyen szűklátókörűen kirekeszteni a digitalizációt a világunkból. Ismerik a telefont is, de nem úgy ismerik, mint én ismerem a telefont. Tehát tudja, hogy van rajta videónéző alkalmazás, vagy lehet rajta hörcsögös videókat nézni, de hogy itt megáll még nálunk a maga telefon alkalmazása. És nyilván nézünk a tévében is mesét, és most el is hoztam magammal egy olyan könyvet, amit hát itt kiemelném a hallgatóknak, hogy ezt tőled kaptuk nagy szeretettel, mert hogy nálunk egy kutyás mese most a nagy kedvenc, és ennek van egy mesekönyv változata. Na most a kettő együtt azt látom, hogy sokkal inkább felkelti a gyerek érdeklődését, hogy ő látta már a képernyőn, ezért ő szívesen veszi elő, és mivel már most tud olvasni a nagyobbik gyermekem, ő olvassa ezt a könyvet.
0: Én ezt először a Harry Potter lázban vettem észre, hogy szerintem a nagy többsége az embereknek, a fiataloknak, mi ugye nagyjából ez a Harry Potter korosztály vagyunk, hiszen egykorúak vagyunk a színészekkel, illetve amikor megjelent, akkor mi is körülbelül annyi idősek voltunk, mint a színészek, amit a filmben játszottak, és utána nagyon sokan a kezükbe vették a könyvet is. Tehát én azt gondolom, hogy a könyv a film sikerességének köszönhetően is tudott berobbanni világszerte. És ahogyan itt említed, a kutyusos mesét is, hogy igazándiból egy klassz mese, vagy ami megfogja a gyerekeket, felkeltheti az érdeklődésüket a könyv iránt, aztán később az olvasás iránt. Azt hiszem, hogy ez megfigyelhető, vagy ezzel egy kicsit úgy, ez a mézes madzag.
1: Igen.
0: Én azt gondolom. Viszont, hogyha a klasszik mesékre gondolunk, akkor ezek nem ezek azok a mesék, amiket mondjuk a Disneyből ilyen könyvé alakítottak át, amiből amúgy nagyon sokat látok most is a könyvesboltokban. És én örülök is ennek, mert amúgy nagyon szép a képi világa ezeknek a mesekönyveknek, és hát ugye mi tudjuk, hogy mi az eleje, mi a vége, hiszen a mese ott van, már ismerjük a videós verziójából, de hát a gyerekeknek szerintem ez meghozhatja a kedvét az olvasáshoz. Viszont vannak a klasszikus mesekönyvek, ezek is népszerűek voltak, amikor a lányaid megszülettek? Gondoltál rá, hogy akkor előveszem, mennyire voltál tudatos ebben, hogy akkor újakat és régieket is, hiszen az ember ahhoz nyúl, amit maga is ismer.
1: Igen, nagyon érdekes volt, hogy a klasszikusnak mondható mesék, mint például a, mondok egyet, a Gyufaárus kislány, így felnőttként újraolvasva egy kissé traumatikus élményt okozott, amitől megmondom őszintén, nem szívesen nyúltam ahhoz a meséhez például, de van itt nálam egy másik könyv, ami a 7-szer szép nevet viseli, és itt kifejezetten egy válogatás szerepel benne a világ legszebb meséiből, ez az alcíme. Tényleg a klasszikus meséket vonultatja föl, és azt gondolom, hogy nagyon sok tanulást ad a gyerekeknek az, hogyha végighallgatják ezeket a történeteket. Nagyon szép illusztrációkkal van egyébként megszerkesztve ez a könyv, és szerintem az nagyon fontos még ebben az ő életkorukban, tehát itt ilyen 5-7 éves korú gyerekekről beszélünk, hogy a képi világ még ragadja őket ott. A csak szöveg az még nekik nagyon komor, tömör, sivár. Nem is érdekli őket, nagyon gyorsan elfelejtik, hogy oda kellene figyelni, és akkor elkezdenek másfelé koncentrálni.
0: Ez még kicsit általános iskola alsóban is így van.
1: Igen.
0: Ugye, neked már iskolás gyerkőc az egyik, úgyhogy még azért náluk is megfigyelhető, hogy nagyon örülnek a képeknek, ami egy kicsit úgy fellélegzést hoz a sok szöveg között.
1: Igen, bár szerintem ezt már maga a digitális világ is hozza magával, hogy nyilván ők egy felgyorsultabb képi világhoz is hozzá vannak szokva. Hiába próbálja az ember visszaszorítani ezt, én azt látom, hogy mivel ők mesét is néznek a televízióban, látják a képeket, ezért nekik szükségük van arra, hogy lássák a képeket is. Tehát, hogy valamilyen színvilág, valamilyen motívum ott legyen a könyvben, de hát ez nyilván szebbé is teszi, meg élvezetesebbé is teszi magát a mesekönyvet. Úgyhogy mi ezt nagyon sokszor vesszük elő, ezt a 7-szer szépet, mert nagyon-nagyon szép, nagyon esztétikusan kivitelezett könyv, és nagyon szép meséket válogattak ebbe.
0: Milyen meséket válogattak ide? Mikre gondoljunk? Akár mint a Hamupipőke, vagy a Csipke Rózsika, vagy inkább más stílusú, mert ezekben a válogatásokban is vannak különbözőek, amik inkább népmese, inkább a klasszik, ilyen Andersen féle, Grimm akár.
1: Igen, itt Andersennek vannak főként művei, a Borsó szemkirály kisasszony, a Rút kiskacsa, a Hüvelyk Panni, a Gólya kalifa története, ez már ugye Wilhelm Hauffnak a műve, De azt gondolom, hogy ezek azok a mesék, amik amellett, hogy végig viszik a történeten a gyereket, mindig van valami tanulsága, és ők megértik. Az egyik műsoromban volt szó arról, hogy el kell magyarázni a meséket, mert hogy azért ezeknek van nyilván egy mélyebb tartalma, de a meséket azt mondták ezek a szakemberek, hogy nem is szükséges magyarázni. Tehát a mese az önmagában a gyerek annyit ért meg belőle, amennyit ő fel tud fogni. És nyilván minél idősebb korában is olvassuk ezeket a történeteket, vagy vannak ugye kedvenc mesék, amit anya ma is azt olvasd el, akár minden nap mást jelenthet a gyereknek. Úgyhogy nem kell félni attól, hogy ugyanazt a mesét mondjuk nekünk, mert lehet, hogy nem olyan élvezetes, de ugyanazt a mesét vesszük elő esténként.

0: Kedves hallgatóink, gyermeknapi adásunkban folytatjuk olvasmányajánlónkat Berecz Renáta kolléganőmmel. Sokszor beszélgettünk itt a műsorban már olyan mesékről, történetekről, vagy akár gyermekkönyvírókról, Urbán Mártival, a Főegyház megyei levéltár munkatársával, akik vagy amely könyvek főleg a tinédzser korosztálynak szólnak. Nagyon népszerű művek, például a Szabó Magda, Fekete István művei mind a mai napig. Vannak-e olyan mesék, amikről te úgy gondolod, hogy ilyen kortalanok, tehát hogy ott volt a te gyermekkorodban is, szívesen emlékszel vissza rá, és most észrevetted a gyermekeid szemében is, hogy felcsillan a szemük, hogyha esetleg ezt a mesét hallják, vagy akár ezek, amiket most említettél, Andersen művei.
1: Nekem személyes kedvenceim a magyar népmesék, nagyon sokáig még a telefonom is erre a csengő hangra, a főcímdalra csengett, és én azt láttam, hogy lehet, hogy egyébként azzal, hogy látták, hogy én kedvelem ezt, vagy többször vettük elő, náluk is egy különleges szerepet tölt be az életükben szerintem. A másik fele pedig az, hogy itt is megjelent a képi világ, hiszen mesében is láthatjuk a magyar népmeséket is. Én attól tartottam, hogy nem biztos, hogy őket annyira le fogja kötni, de annyira magával ragadja a magyar népmeséknek a ritmusa, a hulláma, az, hogy mennyire népi, mennyire egyszerűen próbál tanítani, hogy én azt látom a gyerekeimen, hogy igenis kell és van szerepe, helye a magyar népmeséknek, a mai kor gyerekének is.
0: Milyen érdekes, mert hogyha belegondolunk, akkor most mi a mai szemmel nézve olyan lassabbnak érezzük, mint a magyártott meséket, és mégis magával tudja ragadni a gyerekeket. Az egyik barátnőmnek a kisfia is nagyon szereti, és igazániból úgy megvolt köztük egy ilyen megállapodás, vagy egy ilyen ritmusosság, hogy ugye pici gyerekkora óta, akkor egy népmese, és akkor annyi volt a képernyőidő, mert azt annyinak ítélte meg, hogy talán egy napra elegendő. Ezt itt mondom ugye a kicsi gyermekkorban, amikor már azért az óvodában a társak is mondják, hogy mit néztem, mit láttam, melyik mese a kedvencem, tehát ahogy te is mondod, hogy valahogy ezt így nem lehet teljesen kizárni úgy az életükből, mert akkor a közösségi élményekből maradnak ki, amikor bent vannak akár az intézményi keretek között. Most vegyük azt, hogy bölcsöde, óvoda vagy iskola. Viszont eszembe jutott egy olyan dolog is, hogyha valamelyik szülő mondjuk nem ér rá, nem alakult ki neki is az olvasáshoz esetleg olyan kapcsolata, vagy egyszerűen az első években ez kimaradt a szülés utáni pillanatokból, azt, hogy egyáltalán összerakni egy logisztikát, egy napi rendet. El lehet-e kezdeni később, hogy jó, akkor nekünk nem volt egy rutinunk, hogy mondjuk a pici babakkora óta minden este olvassuk a mesét, de esetleg akkor az óvodában vagy az iskolában bevezetjük ezt. Tehát, hogy említetted, hogy azért ez a szövegértéshez hozzájárul, a fejlődéshez, de vissza lehet hozni esetleg azokat az időket, amikor nem tudtak a szülők minden nap olvasni. Érdemes elkezdeni ezt később is, vagy már olyankor a gyerek kezébe érdemes inkább adni? Erről mit gondolsz?
1: Én azt gondolom, hogy ez a felgyorsult világ, ahogy ezt annyiszor emlegetjük, ez azt is hozza magával, hogy egy folyamatos bűntudatkeltés, gerjesztés van a szülőkben, hogy jaj, mit tettem akkor, hogyha nem tettem meg azt, amit kellett volna.
0: Mit kellett volna még megcsinálni.
1: Igen. Tehát, hogy folyamatosan azt érzi a szülő, legalábbis én a saját példámból tudok kiindulni, hogy mindig van valamilyen információ, ami miatt az ember rosszul érezheti magát. Hogy mert a gyerekem mondjuk a képernyőidő és mesét is néz. Emellett ugye mesét is olvasok neki. Tehát valahol megpróbálja az ember megtalálni ezt az egyensúlyt, de mindig átbillen oda, hogy mégsem tettem meg eleget. Én azt gondolom, hogy nálunk is volt egy időszak, amikor különböző dolgok miatt, akár mert az iskola kezdés nehéz volt, akár nekem munka miatt, mert mondjuk fáradtak vagyunk, vagy bármi másokból, kimaradtak időszakok, amikor nem jutott idő a mesére. Őszintén szívemre teszem a kezem, nem is volt kedvem hozzá. De azt látom, hogy a mesék annyira kortalanul tudják magával ragadni az embereket, a gyerekeket, tényleg nem csak a gyerekeket, hanem a történetek szerintem felnőttként is nagyon élvezetesek tudnak lenni, És nagyon jó azt látni, hogy bármennyi idő telik el, vagy bármelyik napszakban kezdek el mesét olvasni a gyerekeknek, előfordul, hogy nem esti mesét olvasok, hanem délután összebújunk, és akkor van egy délutáni mese. És teljesen mindegy, hogy mikor kezdjük el, ők odabújnak, és koncentrálnak, és őket ez a világ magával ragadja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem tudunk ezzel rossz időt választani, hogy melyik életkorban kezdjük el, vagy folytatjuk, bármikor jó, csak legyen ott a mese, meg az együtt töltött idő.
0: Beszélgetésünk vége felé még egy picit így kitekintve a jövőre kérdeznélek, hogy most lassan te a saját lányaid életkorából fakadóan is átléptek majd egy másik szintre, tehát a rövidebb meséktől, a mesés meséktől, a népmeséktől, ezektől a klasszik meséktől átléptek majd akár a kötelező olvasmányok irányába is, amelyek már inkább történetek. Tehát gondolok itt mondjuk a Pál utcai fiúkra, a Kincskereső kisködmörre, a Vukra, a Két Lottira, Egri csillagok, és így tovább. Hogy ezekről mi a véleményed, hogy mennyire fontos ezt mondjuk újra gondolni, újra vizsgálni, hiszen olyan sokszor éri kritika a kötelező olvasmányokat, vagy egyáltalán, hogy így hívjuk-e, hogy kötelező olvasmány, hogy mondjuk mennyire traumatizálják a gyerekeket, hiszen akár egy Kincskereső kisködmön, akár egy Pál utcai fiúk, aztán később Nyilas Misi pakkot kapott, tehát hogy ezekben mind ott van az akkori kornak a tragédiája, a nyomora, ugye a gyermeke halálozás, stb., hogy erről mit gondolsz, hiszen hamarosan majd benneteket is érint, amikor harmadik, negyedik, ötödik osztályban már megjelennek a kötelező olvasmányok, hogy te hogy látod, hogy mennyire készültek most erre föl a lányok?
1: Ezen már gondolkodtam korábban is, hogy vajon a kötelező olvasmányok ténylegesen rossz hatással vannak, traumatizálnák a fiatalokat, de visszagondolok a Pál utcai fiúkra, ami egy kifejezetten szomorú történet, nem happy end-el végződik, és emlékszem rá, hogy amikor nekünk kellett olvasni, akkor mélyen megérintett az, hogy Nemecsek meghalt. De azt gondolom, hogy ezeknek az olvasmányoknak az a része, amit az előbb említettem, hogy az a gyermek csak annyit tud felfogni az egészből, ameddig tart az ő világa. Többet nem. Tehát felnőttként egész mást olvasunk ki a történetből, vagy jóval többet, de nekem sem volt annyira nehéz olvasmány, annyira fájdalmas olvasmány, viszont megértettem a veszteséget. És azt gondolom, ez olyan, mint a matematika, hogy azt mondják, hogy nincs szükségünk bizonyos algoritmusok, vagy bizonyos számításokra, amiket meg kell tanulnunk a matematikában, annak nem az a célja. Hanem az a célja, hogy bizonyos agyi összeköttetések, kapcsolatok kialakuljanak, és ennél fejlettebb, jobban fejlesztük az agyi funkciókat. Tehát itt is valahol az a lényege ezeknek a kötelező olvasmányoknak, hogy igenis szembe kell nézni a valósággal, vagy az akkori történetekkel, akár a veszteséggel, különböző élethelyzetekkel. Tehát én nem gondolom, hogy ne építeni ez a gyerekeket, és szerintem igenis nagy szükség van a klasszikusokra, és kell, hogy szerepe legyen a fiatalok életében.
0: Igen, és én azt gondolom, hogy akár az unokaöcsém életében is egy kicsit így szomorúan láttam, hogy ami nekünk még, neked, Reni, vagy akár nekem, kötelező olvasmány volt teljes könyvként, az nekik már csak egy-két fejezet, vagy mondjuk egy abból kiemelt részlet. Például mondjuk a Kincskereső kisködmön nem volt kötelező, de a könyvben lévő Körte Muzsika rész, azt olvasták. Na most azért felmerül a kérdés, hogy vajon mit értett abból, hogyha nem tudja a történet elejét, végét, nem tudom. Lehet, hogy valóban egy szövegértési feladatnak viszont jó, valamennyire megismeri az alapműveltségéhez hozzátartozik, de lehet, hogy mi talán szerencsésebbek voltunk, hogy ismertük a történet elejét is, végét is, és ott volt, hogy akkor elolvastam egy könyvet. Tehát, hogy én már azzal is gazdagabb voltam gyerekként, hogy én tisztában vagyok azzal, hogy nekem van olyan képességem, hogy végig tudok olvasni egy könyvet. Hogy talán ezt érdemes szerintem azért már alsó osztályban is bevetni.
1: Igen, egy dolog az iskola, egy dolog az intézményi keret, de nagyon fontos, és itt a műsor vége felé azt gondolom, hogy ki kell emelni azt, hogy nagyon fontos a minta átadás, hogy a gyerek lássa azt is, hogy nem csak a telefont nyomkodjuk, vagy a gép előtt ülünk, vagy a tévét nézzük, hanem lássa azt, hogy van egy olyan idő az életünkben, és szorítsunk erre időt, hogy megfogjuk a könyvet, és olvasunk. És bizony, ugye, hogy hogyan tudunk olvasó gyereket nevelni, úgy, hogy látja, hogy olvasunk. És a másik nagyon fontos, hogy nagyon szép kiadványok vannak, nagyon húzós áron vannak kiadványok, és nagyon sok könyvet szeretne az ember otthon tartani, de én azt látom, hogy ezt egyre ritkábban vagy kevésbé tudja megtenni az ember. Úgyhogy egy másik nagyon jó közös program az az, hogyha elmegyünk együtt könyvtárba, és akár már egészen kicsi gyerekekkel is el lehet menni. Nagyon élvezik azt a rengeteg könyvet, a sok színt, nagyon hívogató, csalogató, ha akár itt az Egri Bródi Sándor könyvtárra gondolok. Az a terem, ahova ők megérkeznek, az mindenképpen a gyerekek szemét fogja magával ragadni, hogy ők ott akarnak lenni, és kíváncsiak, felfedezik, és ők maguk választják ki a könyveket, hogy anya, ezt szeretném, hogyha hazavinnénk. És megértik, hogy a könyvet hazavisszük, elolvassuk, és aztán visszavisszük. És azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy olvasó gyermekeket neveljünk.
0: Hoztál még most a hallgatóinknak pár könyvet így az adás legvégén, esetleg ebből mutasd be még párat, hogy te, mint édesanya, miket ajánlanál a hallgatóknak?
1: Számomra nagyon fontosak a versek, és Vörös Sándor is egy különleges szerepet tölt be. Ha a világ Rigó lenne című összeállítását hoztam el, hát igen, ez még egy 39 forintos kiadvány volt. Itt nagyon sok mondókaként felhasználható vers van, illusztrálva egyébként, nyilván a maga régi módján, de hogy ezeket ritmikusan nagyon szeretik a gyerekek, és egyébként ez is nagyon fontos, hogy a mesék mellett a versek, a mondókák is jelen legyenek a gyerekek életében, úgyhogy ez nekünk ez egyik kedvencünk még. És hát kiemelném Berg Juditnak a műveit. Berg Judit nagyon egyszerű, frappáns meséket ír, azt gondolom. Nagyon jók az illusztrációk, de valahogy behozza a mai korunk sajátosságait, és ezek nagyon lekötik a gyerekeket. Úgyhogy a Cipelő cicák kifejezetten nagy kedvencünk, és Panka és Csiribi történetei, úgyhogy ebből több változat is van nekünk otthon, és nagyon élvezik a lányok, úgyhogy ezeket is nagy szívvel ajánlom.
0: Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és azt gondolom, hogy ne csak így gyermeknapkor bátorodjunk meg, hogy lépjünk be a könyvtárba, ha már régen is voltunk, de vegyük a bátorságot, és menjünk el a gyerekekkel, vagy vigyünk a gyermekismerőseinknek akár onnan könyvet, támogassuk a könyv kölcsönzést, illetve hát a könyvvásárlást is. Én azt gondolom, hogy ez soha nem egy kidobott pénz, hiszen fejlődünk tőle, a közös élmények is gazdagodnak. Köszönöm szépen a gondolataidat.
1: Én is köszönöm, hogy eljöhettem.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban gyermeknap alkalmából vendégem volt Berecz Renáta kolléganőm, két gyermekes édesanya, akivel a közös családi olvasás jótékony hatásairól, valamint népszerű gyermekkönyvekről beszélgettünk. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket Pünkös 8-a és Szent Háromság vasárnapja után. A mai adásban egy pünkös dének karrierjéből szeretnék mutatni néhány momentumot. A magyar középkori liturgia alapján készült esztergomi énekes Zsolozsma húsvéti kötete, a Veni Sancte Spiritus, Repletuorum Corda Fidelium kezdetű antifonát kínálja a magyar nyelven a pünkösdi Vesperás zsoltáraihoz. E tétel elterjedtségét jól bizonyítja, hogy a 16.-17. századi protestáns graduálok is közlik. Az antifona, amely a pünkösdi csodára hivatkozva könyörög a Szentlélekért, így hangzik.

Luther Márton sok más énekhez hasonlóan ebből a gregorián énekből is készített egy rímes verses változatot három versszakkal, amelynek címe Komm Heiliger Geist, Herre Gott. Magyar fordítása a 17. század óta igen kedvelt éneke a protestánsoknak. Evangélikus és református hallgatóink minden bizonnyal gyermekkoruk óta szívükben hordozzák ezt az éneket. Sajátossága, hogy Magyarországon használatos dallama külföldön sehol nem található meg, eredeti német dallamára nem is emlékeztet. Tehát minden bizonnyal egy magyar melódiáról van szó. Természetesen a mai énekes könyvekben is benne van. Az evangélikusoknál a 229. szám alatt, a reformátusoknál pedig a 370. számú dicséret. Első versét most négy gyűjtésből mutatom.

hozzád siessünk hamarsággal. Alleluja, alleluja. A Luther verséhez kapcsolódó eredeti dallam sok műzenei feldolgozásnak az alapja. Először egy szólamban énekelt változatát hallgassuk meg.

Johann Sebastian Bach 18 lipcsei korál című gyűjteményében két változatban találjuk meg a Komm Heiliger Geist kezdetű éneket. Az elsőt, egyébként a kötet nyitó darabját, önmagáért beszél, hogy a Szentlélek hívásával kezdi a sorozatot, a komponista fantáziának nevezi. Tulajdonképpen egy virtuóz fúgáról van szó, ami alatt a basszus szólamban hangzik fel az előbb idézett dallam, hosszú hangokon.

másik feldolgozás egy gyönyörű meditáció, amelyben a koráldallama felismerhetetlenségig ki van díszítve, ezért kolorált cantus firmusnak nevezzük. Minden éneksort egy három szólamú szakasz vezet be, amelynek témáját Bach a koráldallamból alakította ki. A szólamok egymást utánozva imitációs szerkesztésben bontakoznak ki. Ezzel búcsúzom önöktől, viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 15 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, jelentette ki a magyar kormányfő a párizsi Élysée palotában. Magyar Péter az Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélés előtt tett nyilatkozatában kiemelte, Franciaország az egyik legfontosabb partnerünk és szövetségesünk, a gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. Magyar Péter meghívta vendéglátóját Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, felvetve, hogy ekkor kerülhetne sor a stratégiai megállapodás aláírására is. A magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, és Európa számára is új korszak kezdődött Magyarországgal, jelentette ki Emmanuel Macron. A francia elnök azt mondta, Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az európai értékekhez. A magyar kormány kész feloldani az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait gátoló vétót a Politico brüsszeli lap információi szerint. Hétfőn egy tárgyaláson az ukrán fél garanciákat vállalt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezéséről, és kész teljesíteni a 11 pontos igénylista több elemét is. Magyar Péter miniszterelnök korábban többször hangsúlyozta, Ukrajna EU csatlakozását a végén népszavazással kell jóváhagyni, emlékeztet az Index portál. Lehet, hogy már a jövő hét elején találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, erről is beszélt Berlinben, miután tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral. Holnap pedig Michael Martin ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. Az Európai Bizottság szerint Magyarországon továbbra is fennállnak a makrogazdasági egyensúly hiányok, különösen a versenyképesség, az államháztartás finanszírozási szükségletei és a lakásárak alakulása terén, derül ki a brüsszeli testület 2026-ra vonatkozó európai szemeszter tavaszi csomagjából. Az értékelés szerint az infláció és az egységnyi munkaerőköltség növekedése az elmúlt időszakban az EU legmagasabbjai közé tartozott, miközben a gazdasági növekedés gyenge maradt. A jelentés szerint az ár- és költségnyomás várhatóan csak fokozatosan mérséklődik és továbbra is meghaladja az uniós átlagot. A dokumentum rámutat, a költségvetés GDP arányos hiánya az elmúlt években tartósan magas volt, a bizottság az idejévre 6,2, jövőre pedig 5,8%-os deficitet prognosztizál. Azonnali hatállyal leváltották Vetési Ivánt, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajos nevezték ki. A hirtelen vezető csere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a Vox 2025 lebonyolításáért is felelt. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőrezredes váltja a poszton. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. Ebben rögzítik, a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált, valódi célja az volt, hogy politikai okokból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását, címmel tette közzé nyilatkozatát Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Benyújtottak egy másik, az ismertető szerint a gyűlöletpropagandát tiltó javaslatot is, mindez a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében fontos közérdek, áll a Tisza párt előterjesztésében, ez lényegében az utcai óriásplagátokat érinti elsősorban. Leállás jön a digitális ügyintézésben, egy ideig az ügyfélkapu sem lesz elérhető többek között, a karbantartási szünet 2 órán át tart majd, éjjel 23-tól 1 óráig, olvasható a hivatalos tájékoztatóban. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szélsőséges hőségepizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak. A 2015 és 25 közötti időszakban több mint 27 ezer halálesetért felelt a hőség ott, tavaly pedig több mint 3800-an vesztették életüket emiatt. Végül az időjárásról. Előbb sokfelé holnap már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de majd még mindig kialakulhat felhőszakadás. Sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet hajnalban 14-15, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Márkus Roland piarista szerzetes a beszélgetőtársam. A Magyar Kuríron figyeltem föl egy előadásodra, amit Rómában tartottál, és hát nagyon-nagyon izgalmas volt. Korábban többször beszélgettünk évekkel ezelőtt, aztán elmentél egy időre Sátoraljaújhelyre, és az ottani tapasztalatokat osztottad most meg. Most már nem ott vagy, hanem Szegeden, de minden esetre nagyon elgondolkodtató, hogy mit is jelent ma kalazanci rendjéhez tartozni, és mondod, írod, hogy Ferenc pápa meg Leó pápa is példaként idézi őt most a szegényekhez való viszonyunkban. Légy szíves, oszd meg velünk azokat a gondolatokat, amelyeket egy olyan utcának köszönhetsz, amely még a Google Maps-en sincs rajta, vagyis azon a térképen, ahol a világ minden csücske benne van, de valahogy ez egy elfelejtett utcácska.
2: Igen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Izgalmas tapasztalat volt, amikor a piarista ifjúsági csoportoknak a tagjai számára szerveztünk olyan tábort, ahol ők táboroztatnak gyerekeket. Tulajdonképpen egy napközis tábort visznek. Ennek a tábornak egy kiegészítő eleme volt az, hogy a Sátoraljaújhelyi egyik cigánytelepen, vagy hát jellemzően cigány emberek, mély szegénységben élő emberek élnek ott. Az egyik utca, a Bihari utca az olyan, amely bár szépen le van betonozva, nem ment be a Google-nek ez a kamerás autója.
1: Nem mert, valószínűleg nem mert bemenni.
2: Nem tudjuk pontosan, elképzelhető, de a mi fiataljaink bemertek menni, és hát amit annak idején néhány évvel ezelőtt nem tett meg ez a nagy vállalat, tudnélik, hogy föltegye ezeket az embereket a társadalom térképére, azt meg tudták tenni némely fiatalok. Azt hiszem, hogy ez az egyik legizgalmasabb tapasztalat annak, amikor szegénységgel, perifériával foglalkozunk, hogy föl tudjuk tenni ezeket az embereket a társadalmi térképre, ki tudjuk iktatni a kirekesztésnek azt a drámai, vagy olykor nagyon csöndes módszerét, ami a részrehajló segítségnyújtásban, meg az elhallgatott problémákban van.
1: Összekapcsolsz két témát, ha jól vettem ki az előadásodban. Egyrészt a szegénység miatt elfelejtett, vagy hangjuk nincs réteg problémáját, másrészt pedig a digitális világ árváit, akiknek anyagi helyzettől függetlenül nem marad más társ, mint az igen kétes értékű okostelefon látens kapcsolatai.
2: Így van, igen. Tulajdonképpen ez a piarista tapasztalat, hogy azokhoz megyünk, azokhoz megy kalazancius, akik valamilyen értelemben a társadalom peremén helyezkednek el. A piarista rend maga a társadalom peremén születik. Azzal, hogy kalazancius Rómának a Trastevere negyedébe megy, azokhoz az egyébként sokszor akár árvíz által sújtott helyen élő emberekhez lép oda, akik gyerekeinek nem volt lehetősége arra, hogy tanulásban részesülnek, iskolába járjanak. A periféria egyfajta kirekesztettség, és hát a mai társadalomban is észre kell vegyük azokat a helyzeteket, ahol valaki a fősodorból olyan értelemben kiesik, hogy nem tud részt venni a társadalom, nem tud a társadalomnak aktív alkotója lenni, hogy akár önmagát kirekeszti abból, hogy a számára biztosított jogokat egyenlőképpen gyakorolja a többiekkel, hogy egyenlő hozzáférése legyen egyáltalán a javakhoz, vagy részt tudjon venni a társadalmi párbeszédben, stb. Tehát egyfajta mentális, egészségbeli, közjóléti, vagy pedig hát egyszerűen az anyagi javakból való egyenlőtlenség az, amit szóvá kell tegyünk, problémásítanunk kell a szegénységnek ezeket a különféle helyzetei ahhoz, hogy egy igazságosabb, szolidárisabb, egészségesebb társadalmat építsünk.
1: Egy nagyon érdekes, tulajdonképpen anakronizmusnak tűnik első hallásra, látásra. Sok mindent elmondtak már kalazanci Szent Józsefről, de az, hogy ő önkéntes volt, az nem. Ez egy ilyen 20. századi kategória, az önkéntesség. Jó lehet, hát mindig voltak szabad emberek, akik önként és legjobb tudás.
2: Igen, meg nem is. Tehát ha tudjuk jól, hogy a szent évek idő, most volt ugye nemrég szent év 2025, igen. És hát az 1600 és 1625-ös szent évben Kalazancius, és hát sok más Rómában élő, aztán szent életet élő ember, úgynevezett testvérületek, egészen modern világi társulatok tagjaként gyakorlatilag önkéntesként nyújtottak segítséget, akár betegápolásban, akár tanításban, de még olyan is volt, hogy mondjuk hitelközvetítésben mindenféle valahogy a társadalomban megjelenő igényre így reagáltak.
1: Hát igen, ez nagyon jól mondod, így van, minden, ez teljesen igaz, csak az önkéntes szó egy ilyen újkori kifejezésnek tűnik nekem, de ezek a testvérületek természetes, hát ezek a keresztény eszmék mentén szerveződő civil társaságok fantasztikus kis érték oázisai voltak a társadalomnak. Az is érdekes abban, amit írsz, hogy Kalazanci tudatosan olyan helyen kezdte el a szegény gyerekek számára az oktató nevelő intézményét működtetni, amely határos volt az egyházi és világi aktív, jómódú világgal. Tehát nem egy szegregátumban bezárva a saját közegükbe, hanem hogy lelkiismereti kérdéseket vessen föl mindenki számára ez az összekapcsolása a két világnak.
2: Igen, úgy kell elképzeljük, hogy az akkor épülő Rómában, ma egyik talán legszebb tere Rómának, a Piazza Navona, kis idő után, mert hát azért több állomáson keresztül jutunk el a Teverén túli, úgynevezett Trastevere negyedből ide a belvárosba, de mire ide eljutnak a Piazza Navona mellé, addigra tökéletességgel mondhatjuk, hogy hát belvárosi iskolát csinált Kalazanci Szent József. Egyfelől azért úgy tartjuk, hogy lássák a nemesi egyházi méltóságok, hogy hát tanulni járnak ide rászoruló nincs telen gyerekek. Mennyire nincs telenek, vagy rosszak is tudtak talán lenni, benne van ott az 1600-as évek első házi rendjeinek egyikében, hogy tilos kést hozni az iskolába, vagy tört, mert aztán abból komoly galibák lehetnek. De a másik, és talán még fontosabb szempont, hogy amikor bejön a város szélén élő gyerek a város központjába, akkor pompával találkozik, tulajdonképpen találkozik a, nem is a pompa a lényeg, hanem az, hogy az az első iskola, ami egyik első iskola, amit a San Pantaleo templomhoz kapcsolódik, ez tulajdonképpen egy palota volt. Belépett egy kis, talán rosszul öltözött, esetleg koszos fiatal vagy gyerek, és hát hatalmas belmagassággal, gyönyörű épülettel találkozott, ami az ő méltóságának a helyreállítását is akarta szolgálni, hogy nektek is ugyanez a rangotok, lehetőségetek megvan az élethez, amivel helyreállítjuk teljes méltóságtokat. Ezt üzeni a piarista pedagógia.
1: Tényleg egy lelkiismeret vizsgálat is a mai piaristáknak, amit önmagadnak is, amit elmondasz ebben az összefoglalódban. Ugyanis hát a piarista iskolák is azért itt az idők folyamán Magyarországon volt kísérlet Gödön, meg egyebek, de hát elitiskolák voltak az elmúlt másfél évszázadban, vagy két évszázadban a piarista iskolák. Nem egy miniszterelnököt adott például a Pesti Piarista Gimnázium az elmúlt 40 évben is, vagy 35 évben is. Tehát amivel semmi baj, ez nagyon jó, csak ez a szociális vonatkozásra egy kísérlet az, amit csináltok Sátoraljőhelyen, ahol nincs gimnáziumotok, hanem egy tanodátok van, és annak a tapasztalatait osztod meg tulajdonképpen rendtársaiddal, illetve a szerzetesekkel.
2: Igen, két rétű a kérdés, és akkor szívesen viszem tovább ezen a két rétegen. Egyszerre a társadalomban akarunk jelen lenni. Ugyanaz a jog megvan az esetleg periférián levők számára, mint erre szép példánk a Sátoraljőhelyi önkéntes tábor, illetve általában véve a tanodánk, ahova mély szegénységben élő gyerekek járnak, és csak ugyan vannak egészen magas pedagógiai színvonalon működő iskolák. Kétségkívül adtak miniszterelnököket is, Andrássy Gyulától kezdve a Benkeim Bélán át talán 12. legutóbbi miniszterelnökig, de ez esetben feladatunk, hogy a társadalomban fontos pozíciót betöltő gazdasági, politikai vezetőknek legalább annyira meglegyen az érzékenysége a szegénységre, mint amennyire a piarista rend alapítójának volt, és akkor közösen együtt tehetünk azért, hogy még hát, teljesebbé formáljuk a társadalomban mindenki életét, és egyébként valószínűleg az egyház, mint olyan egy szinodálisan működő egyház, az mindenkinek helyet tud adni, és egyes társadalmi kérdéseket ezek a különféle élethelyzetekből érkező emberek együtt tudnak vitatni.
1: Kalazanci mozgalom. Erről szóljál, mert Piarista rendről hallottunk, ez egy harmadrendje tulajdonképpen, vagy egy világi rendje a Piarista rendnek, vagy mi ez?
2: A Kalazancius mozgalom az a Piarista rend ifjúsági közösségei tömörítő hálózat. Világszerte piaristák, mi 43 országban vagyunk jelen, majdnem mindegyik országban a piarista ifjúsági csoportok is működnek, amelyek célja, hogy az egyházon belüli felnőtt elköteleződés segítse, a hivatás személyes felfedezését segítse. Módszertanilag sokféle, vannak olyan országok, ahol akár a cserkészet módszertanával van megtámogatva, vannak országok, ahol teljesen önállóan épül. Én azt látom, hogy nagyon segíti a fiataloknak a közösséghez tartozását, a hitük erősödését, azt, hogy kapcsolatot tartsanak más intézmények, vagy más országok fiataljaiban, mint nagy hálózat. Aztán, amikor idősebbek, akkor a heti találkozásokon és a nyári tábori élményeken túl aztán ők maguk sokat önkénteskednek és vesznek részt mások megsegítésében, fiatal felnőttként piarista karizmát élve és éltetve tudnak kapcsolódni az egyházhoz, és aztán egészen felnőttként, családos emberként szintén így az egyházban, akár a piarista rendben keresztül is megtalálhatják az útjukat. A Kalazancius mozgalom ennek egyfajta keretrendszere, amelyik utat és irányt ad az életüknek a piarista közösségen belül.
1: Említed, érintettük már a kapcsolati szegénység, és tényleg erre térjünk ki egy kicsit, mert ez egy sokkal általánosabb probléma, mint nem általánosabb, rosszot mondok, legalább olyan súlyos probléma az elmagányosodás, illetve hát mit tud akár a Kalazancius mozgalom, akár más önkéntesek, illetve az egyház tenni azért, hogy ne legyenek az emberek társtalanok, megoszthassák a gondolataikat, beszéljenek egymással. Tehát ez egy vágy, ami megfogalmazódik sokszor, de van ennek egy módszertana a birtokotokban, vagy ti is keresitek a lehetőségeket, utakat?
2: Hát persze, hogy keressük, igen. Talán nem is lenne jó az egyetemes igazság egyedüli birtokosaiként tündökölni mások előtt. Az első és legfontosabb, azt hiszem, hogy megnevezzük a problémát. Ameddig úgy csinálunk, mintha nem lenne, addig nem is tudnánk azt kezelni. Ezért az első, hogy akár magunkon, de meg tudjuk mutatni másoknak azt, hogy vannak létező problémák. Ilyen az elmagányosodás, ilyen a láthatatlanság irányába tendáló kirekesztettség, a magány például egyébként a szegénységnek a legtöbb formája. Mit tudunk tenni, azon megneveztük, és hát az egyházak elsődleges feladata, hogy kapcsolatban próbálnak lenni a kirekesztettekkel, de hát mi magunk is általában akkor éljük meg azt, hogy a helyünkön vagyunk, hogy elfogadnak és értékelnek, hogyha kapcsolatban tudjuk megtapasztalni az életet másokkal. Én úgy sejtem, hogy ezért nagyon sokat kell tudnunk tenni. Időben ki lehet ezeket fejezni. Az idő meg ráadásul egy olyasmi dolog, amiben nem igazán tudunk többet szerezni, venni, kieszközölni, és akkor, ha ez így van, akkor az, amire időt szánunk, annak értéket is tulajdonítunk. Hát tulajdonítsuk egyre több értéket az időnkön keresztül a személyeknek, a másik embernek. Azt hiszem, hogy ez a feladat.
1: Most éppen Pozsonyban vagy, az internet segítségével tudjuk ezt rögzíteni, ezt a beszélgetést, és egy nagy piarista nemzetközi összejövetelen vagy. Mi ez most, és miről van szó?
2: Igen, a Pozsonyban tartjuk jelenleg a piarista tartományfőnököknek a úgynevezett káptalani ciklushoz tartozó második nagy összejövetelét. 6 évente van káptalan, 3 évente a tartományfőnöki tanács, és hát a piarista rend tartományfőnökei mellett a rend legfőbb vezetése és rendi megbízottja is jelen vannak, és az egyik ilyen rendi megbízotti szerep az engem illet, így került én is ide.
1: Mi a téma, mint törik a fejüket a piaristák, vagy mindenki beszámol, hogy hol tart, hogy működik ez?
2: Igen, egyfajta készület ez a rend legfőbb fórumára, a generálisi káptalanra, ami 2027 nyarán lesz. Ennek a készületnek része az, hogy szembenézünk az aktuális valóságunkkal, minden tartomány készült előzetesen, egyfajta a rövidke kis elemzéssel bemutatták a saját tartományok valóságát, ugyanígy a különféle, mondjuk így, hogy szakterületek is készülnek, és hát együtt mérlegeljük azt, hogy hogyan tudunk egy változó világban újfajta rendi kultúrát létrehozni, aminek része, hogy nevezzük meg azt, hogy hol van élet. Azt a címet kapta ez a 8-10 napos találkozó, hogy ahol élet van. És hogy ez nem csupán egy szlogen, hanem ez egy lelki hozzáállás, meg a valóság szemlélésének a módja. Mert hát fennállhatna az a veszély, hogy kizárólag mindig a kihívásokra összpontosítsunk, meg a nehézségekre összpontosítsunk, de a keresztény megkülönböztetés az valahogy azt is jelenti, hogy felismerjük, hogy születik továbbra is élet, akkor is, ha esetleg szerény, kicsi, meg törékeny, és arra is meghívást kaptunk, hogy felismerjük, gondozzuk, és kísérjük azokat a helyzeteket, ahol növekszik a vieristeren, növekszik az élet.
1: Hol növekszik az élet, most így a szó első értelmében, a legtöbb rend Ázsiában, Afrikában erősödik, Európában pedig sorvadozik. A magyar rendtartomány azt hiszem európai viszonylatban igen jól áll, még tud kölcsönadni tartományfőnöknek Ausztriába is egy rendtagot. Igen, meg a rendi római vezetésben is van, azt hiszem, kettő.
2: Így van, igen. Mi ötten vagyunk jelenleg a magyar tartományból ezen a nemzetközi tanácskozáson, ami kimagaslan magas szám, talán más tartományból nincsenek is ennyien. Az Ázsiáért felelős asszisztens, a magyar tartomány adja a rend ökonomusát, aki a gazdasági dolgokat koordinálja, osztrák tartományfőnök, magyar tartományfőnök, illetve egy rendi delegátus. Ifjúságpasztorációjaiért. Ez azt hiszem, hogy életadó és pozitív üzenet lehet a magyar tartomány számára, hogy hát nagyon sok tudás keletkezik köröttünk, ami fölvértezi talán kellő módon azokat a pieristákat, akik így a rendegészét próbálják segíteni. Igaz, hogy olykor nem teljesen, tehát nem mindegyikünk költözik el az országból, és teljesít fizikailag is máshol szolgálatot, hanem egyszerre vagyunk el Magyarországon, és a nemzetközi téren.
1: Végezetül magadról szeretnék hallani, említettem, hogy most Szegeden vagy. Mi a feladatod Szegeden?
2: Szegeden részt veszek az iskolának az életébe. Az végtelen sok rétű, szeretetre méltó egy feladat. Jó diákok között lenni, tanítani, kollégiumban lenni, személyes beszélgetéseket folytatni, sportéletet kicsit segíteni, a tanár kollégákkal közösséget építeni, a templom lelkipásztori életében részt venni, ezek mind kijutnak nekem nagy szerencsémre és örömömre a hétköznapokban.
1: És azért ellátogatsz néha Sátorai új helyre még megnézni, hogy mi van a Google térképen nem lévő utcában, és esetleg viszel szegedi diákokat is?
2: Igen, idén nyáron is tartunk olyan tábort, ahol ilyen mély szegénységben élő fiatalokat táboroztatunk. Szeretnék ott lenni majd legalább néhány napon, és azokkal a rendtársakkal is jó nagyon ott lenni, pierista testvérekkel, akik a sátorőjügyi missziót a vállukon viszik. Remélem, hogy jó beszélgetéseket fogunk majd ott együtt eltölteni.
1: Visszaadlak a konferenciának, nagyon szépen köszönöm ezt a körképet, és majd alkalmattán személyesen is találkozunk, és más témákat is érintünk majd.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, és Isten áldjon.
1: Isten áldjon, szervusz! Köszönöm a hallgatók figyelmét, Márkus Roland piarista szerzetessel beszélgettem, aki jelenleg Pozsonyban vesz részt a piarista provinciák vezetőségeinek találkozóján. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival, az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd tanításairól beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenekké, amen!
2: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen!
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ez alkalommal egy történetet hoztam számotokra. Ez a történet Jézus egyik példabeszéde, amellyel az írástudókat és velük együtt bennünket is tanít. Egy farizeus azt kérdezi Jézustól, hogy mit kell tennie, hogy eljusson az örök életre. Szerintetek elképzelhető-e, hogy az írástudó, aki ugye a kor teológusa volt, egyházjogász, a Tóra erkölcsi tanításának szakértője, aki hivatásánál fogva nagyon jól ismerte a zsidó nép szent könyveit, ne tudta volna erre a kérdésre a választ. Ugye azt kérdezi, hogy mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre.
4: Hát Jézus tanításaiból biztosan gondolják, de szerintem még ők sem tudják felfogni magát az örök életet, ezért csak a tanításoknak megfelelően próbálnak élni és úgy cselekedni, és ezért talán ők el tudják képzelni jobban, mint mi esetleg.
2: Írástudók, tehát hogy valamit tudnak, tehát ők nagyon ismerik az Ószövetség szövegeit, a zsidó nép szertartását, vallási életét, hitéletét, a hitvitáit, az évszázados hagyományait. Gondoljatok bele, hogyha egy mai paptólnak tennénk fel ezt a kérdést, akkor joggal várnánk, hogy tudjon rá válaszolni? Hogy atya, hát hogy jutunk el az örök életre?
4: Hát igen.
2: Hát igen, ugye végülis ez a feladata egy papnak, egy vallási vezetőnek, hogy ebben segítse a híveket, hogy eljussanak az örök életre. Mit gondoltok akkor, miért kérdezte Jézust? Ez nem egy nehéz kérdés volt.
4: Hát mert lehet, hogy benne bízott annyira, hogy ezt tőle kérdezze meg, és hogy tőle tudja, vagy tőle kapjon választ.
2: Aha, talán kíváncsi volt, hogy hát ha valami más választ kap.
4: Hát és mivel ő Isten fia, valami megerősítést várt, hogy az a válasz, amit tőle fog kapni, az talán sokkal közelebbi a jó Istenhez, mint az, amit egy írástudó, egy kevésbé úgymond megbízható forrásból tud.
2: Nagyon megbíztok ebben a farizeusban. Ennek a szónak van egy kicsit pejoratív értelme, nem a magyar nyelvben. Nem biztos, hogy ilyen jó szándékú volt ez a kérdező. Majd mindjárt kiderül. Lehet, hogy nem is annyira Jézusra volt kíváncsi. No, egyrészt ez a kérdés ugye érdekes, mert hogy ami szituációban ez a történet van, vagy olvassuk, az igazából egy ilyen teológiai hitvita. Írástudók, farizeusok vitatkoznak a hitük egy-egy kérdéséről, és ott van köztük Jézus is, mint tanító. Tulajdonképpen kicsit vizsgáztatják is. És érdekes, mert ez a kérdés igazából nem egy elméleti kérdés, ugye nem egy ilyen filozófiai elvont valamire kérdez rá ez a farizeus, hanem egy gyakorlati választ vár. A farizeus arra kérdez rá, hogy mit kell cselekedni, mit kell tenni. Másrészt viszont ez, ahogy mondtuk, olyan furcsa kérdés, kicsit olyan kamu kérdés, vagy beugrató kérdés. De ahogy mondtam, akkorban ez általános volt, szokás volt, hogy a hitismerői, a hittudósok próbára tegyék egymást, vagy túl nehéz kérdésekkel egymást lehetetlenné akarják tenni, hiszen ez kicsit egy ilyen tekintélypróba is volt, hogy vajon melyik vallási vezető, vallási tanító az, akinek a legnagyobb tekintélye van, a legelfogadottabb, és Jézust is így vizsgáztatják, próbálgatják, vajon mit tud ez a fiatal tanító. Ugye az a kérdés, amit feltesznek neki, hogy mit kell tennünk, hogy eljussunk az örök életre. Jézus helyében ti mit válaszolnátok? Mit tegyünk, hogy boldogok legyünk, hogy a mennyországba jussunk. Ugye ez egy örök kérdés, hogy hogyan legyünk boldogok, hogyan legyen teljes az életünk.
4: Hát, hogy mindig szeressünk, és mindig jót cselekedjünk másokkal és magunkkal is.
5: Szerintem, hogy becsületesek legyünk.
4: Hát, hogy ne legyünk önzőek, hanem másokra is fordítsunk kellő figyelmet.
3: És valamennyire példát is kell mutatni azzal, ahogy élünk.
2: Igen, igen, igen. Körülbelül ugye ezeket mondanánk a gyerekeinknek is, hogyha megkérdeznék tőlünk, hogy anya, hát mit tegyek, hogy boldog legyek? Mit tegyek, hogy a mennyországba jussak? No, Jézus erre a kérdésre a kor teológiai vitáinak megfelelően furfangosan egy kérdéssel válaszol. Azt kérdezi, hogy hát mit szab meg a törvény? Hogyan olvasod? Ugye egyrészt a kérdező farizeusnak a figyelmét a törvény szövegére hívja fel, amit nyilván ismer. Másrészt ugye az kérdése, hogy te hogyan értelmezed, hogyan gondolod, a törvény értelmezésére is gondolít, vagy felhívja a farizeus figyelmét. Hogyan válaszol a farizeus erre a kérdésre?
4: Szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat.
2: Pontosan, ugye felmondja igazából a leckét, elmondja, hogy hogyan szól Isten parancsolata. No, ugye az az érdekes, hogy igazából, amit a farizeus válaszolt, amit ő a törvényekből kiolvasott, mint talán legfontosabb parancs, és az a válasz, amit ti adtatok meg, ugye így beszéltetek a példaadásról, a szeretetről, az önzetlenségről, igazából megegyezőek. Azt gondolom, hogy mindnyájan azt mondtuk, hogy a mennyei és a földi boldogságunk igazából a szeretetünkön múlik. A szeretet fogalma azonban akkor sem és most sem volt egyértelmű. Úgy, ahogyan mi, a kor zsidó emberei is kibúvókat kerestek a szeretet parancsa ellen. Az előző adások során mi is feltettük ezeket a kérdéseket, hogy kell-e szeretnem a számomra nem szimpatikus embereket, meg kellene bocsátanom az ellenségemnek, mindenkivel szemben kedvesnek kell-e lennem, és sorolhatnánk. A farizeusok is vitatkoznak a parancsok prioritásáról, a fontossági sorrendről, és az Isten akaratát összefoglaló legfontosabb parancsról is. Vagy például nem volt egységes álláspont abban a kérdésben, hogy amely aztán majd ebben a történetben is szerepelni fog, hogy kit tekinthetnek fele barátnak. Szerintetek miért kérdez tovább a farizeus? Mert ugye itt ennek a vallási vitának nincs vége, volt egy elhangzott egy kérdés, kérdésre egy másik kérdés, de hogy elhangzott igazából a korrekt válasz is. A farizeus mégse elégszik meg vele. Pedig mondhatnánk, hogy hát ő maga mondta a választ. Mit gondoltok, hogy miért nem? Miért nem zárjul le itt a vita?
4: Hát mert ugyanúgy próbálja folytatni azt, hogy próbáljon fogást találni Jézuson, hogy egy cselesebb kérdés, tehát hogy ugyanúgy folytatja, hogy kicselezze, úgymond.
2: Igazából látja ő is, hogy ez egy nem túl nehéz kérdés volt, úgyhogy szinte magát is igazolja, amikor tovább kérdez, hogy akkor most már tényleg kérdezek egy furfangosabbat, amire nehezebb lesz válaszolni. Az írástudó ugye igazolni akarja magát, hiszen ne felejtsük el, hogy ez egy szakmai vita tulajdonképpen, szeretne egy fogás kérdést feltenni Jézusnak, amire Jézus vagy nem tud válaszolni, vagy nem jó választ fog majd ráadni. A farizeus úgy viselkedik, mint egy kekeckedő vizsgáztató. És úgy érezzük, mintha nem is maga a válasz érdekelni, hanem inkább Jézus személye. Vagy, ahogy mondtuk, a saját tekintélye, hogy jól jöjjön ki ebből a vitából.

0: A történetet ugye olvastuk, szerintetek végül is Jézus átmegy a vizsgán, tud majd olyan választ adni, amellyel egyben le is zárja a vitát?
1: Hát a példabeszédével igazából egy konkrét, kézzelfogható bizonyítékot mond, és azzal igazából nem tud már kötözködni a farizeus. Tehát, hogyha már ott van a bizonyíték, az nehéz még tovább cáfolni.
0: Igen. Azt gondolom, egy olyan megoldást talál Jézus, annyira váratlan fordulatot vesz ez a szakmai vita ezzel a történettel, hogy beléfagyott a kérdés a farizeusba. No, mielőtt Jézus válaszára és erre a történetre rátérnénk, érdemes még megvizsgálnunk a farizeus következő kérdését. Ugye a farizeus arra kíváncsi, hogy ki a fele barát. A vita a fele barát szó értelmezésére fordul. Jézus korában ugyanis a fele barát szó jelentésköre vitatott volt. Általános értelemben a zsidókat és a mózesi törvényt megtartó őket tekintették fele barátoknak, ugyanakkor az

0: terjed, és minden embertársamat fele barátomnak tekintem, viszont nem feltétlenül szeretem minden embertársamat úgy, mint önmagamat. Tehát nekem ebben egy kicsit egy ilyen ellentét van, de ez nem feltétlenül így a helyes.
1: Ezért beszélünk róla, mert hogy ezt mindjárt máshogy éljük meg.
2: Hát én fele barátomnak leginkább az ismerőseimet tartom, akikkel nem feltétlenül baráti, egy közeli baráti viszonyt tartok, hanem kicsit egy ilyen felszínes, egy ilyen szia, remélem jól vagy, tehát egy ilyen tényleg csak, hogy így ismerősök vagyunk, nem vagyunk rosszba, mondhatni jóban is vagyunk. Én őket tartom fel a barátaimnak.
1: Igen, ezt mondod, hogy félig barát, félig nem.
2: Igen.
3: Én is ugyanígy vagyok vele, mint Eszti, hogy én is így az ismerőseimet, akikkel nagyon nem tartom a kapcsolatot, de hogyha találkozunk, akkor érdeklődünk egymás felől.
4: Uh-huh. Én is ezt gondolom, viszont Lucával is egyetértek, hogy nem feltétlenül szerettem a fele barátomat úgy, mint önmagamat.
1: Ezt hogy érted?
4: Hát, hogy például akivel csak így köszönő viszonyban vagyok, őt nem biztos, hogy teljesen ismerem, meg szeretem, és el vagyok vele.
1: Hogy tudnánk ezt a szót helyettesíteni, hogy fele barát? Itt a Luca igazából már mondott egy jó alternatívát rá.
2: Te az embertársaink?
1: Uh-huh. Igen, embertársaink. No, ugye, tulajdonképpen ez a kérdés, amit itt mi is felteszünk, hogy kit kell szeretnünk, szeretnem kell-e, és erről már beszéltünk, az illetőt, hogyha csak annyira nem közeli ismerősöm, vagy távoli ismerősöm, vagy éppen ha az ellenségem, vagy szeretnem kell-e akkor, amikor éppen beteg vagyok, nagyon fáradt vagyok. Végülis a fele barátról szóló vita, gondolkodás mögött arra a kérdésre keressük a választ, és az irgalmas szamaritánus történet arról fog majd szólni, hogy kit is kell szeretnünk. Ugye erről a fele barátról, vagy embertársról. Jézus a farizeus kérdésére, ki az én barátom, fele barátom, ahogy mondtuk, egy történettel fog válaszolni, az irgalmas szamaritánus történetével. Arra kérlek benneteket, hogy mindenki válaszol egy-egy szót, kifejezést a történetből, ami valamiért megfogta őt. Olyan is lehet, amit nem értetek, vagy nem értetek vele egyet. Viki a fele barát szót választotta.
4: Hát én azért választottam, mert igazából tényleg érdekes és elgondolkodtató, hogy valójában ki is a mi fele barátunk.
1: És találtál valami választ? A történet segítségével?
4: Hát igazából azok jutottak eszembe, amiket az előbb megbeszéltünk.
1: Köszönöm szépen, Viki. Luca, hogy nagyon különleges szót választottál igazolni.
0: Hát én azért választottam ezt, mert szerintem ez még a mai napig is egy elég jellemző. Hát lehet ez probléma is az életünkben, hogy mindenképpen igazolni akarjuk magunkat, és sokszor nem is veszük figyelembe mások véleményét, hanem csak a saját igazunkat, vagy tehát csak azt akarjuk bebizonyítani, hogy nekünk igazunk legyen, és ez az önzőség szerintem egy rossz dolog.
1: Eszter, te is a fele barát szót választottad.
2: Igen. Hát nekem eleve, hogyha mások így elsőnek is olvasom, vagy bárki olvassa, olyan érdekes szó lehet, mert tényleg elgondolkodható, hogy mit vagy kiket akar az, hogy fele barát, mert tehát kicsit, hát eléggé érdekes egy szó. És én arra jöttem rá, hogy igazából tényleg mindenkire is, vagy ahogy mondtam én, hogy az ismerőseimre, de igazából így az embertársainkra már fele barátainként tekintünk rá, sőt, igazából úgy is kéne, mert ugye mindenkivel kedvesnek kell lennünk, hogyha először is találkozunk valakivel, és szerintem eleve, hogyha valaki újat ismersz meg, már akkor is már a fele barátod.
1: És ismerve a történetet, meg a történet tanúságát, ami végülis választod erre a kérdésre, hogy ki a fele barát, akkor ki a fele barát?
2: Aki gondoskodott róla.
1: Igen, illetve megfordítva, mert ez a történet kicsit ilyen tükörként működik, az az én fele barátom, aki gondoskodásra szorul.

0: akinek szüksége van rám. És akkor ez a történet igazából egészen kitágítja ezt a kört. Van olyan ember, aki nem fel a barátom?
1: Talán az ellenségeim, de szerintem még ők sem, mert szerintem erről már beszéltünk valamikor, hogy az ellenségeinket sem teljes szívből utáljuk őket, vagy ilyesmi. Tehát szerintem, hogyha ők is ugyanúgy segítségre szorulnának, vagy gondoskodásra szorulnának, szerintem ugyanúgy segítenénk rajtuk. Az már más kérdés, hogy ők is rajtunk-e. Ez nézőpont kérdése, de én például őt akkor is vele barátomnak tartanám, mert segítenék neki, gondoskodnék róla, hogyha kell.
0: Igazából ebből a történetből megismerjük az áldozat személyét, tudunk róla valamit? Hogy ő kicsoda, micsoda?
1: Ha.
0: Semmit, ugye? Semmit, tényleg. Magát az eseményről is nagyon szűk szavúan ír az evangélium. Tényleg, mint egy, pedig ki lehetett volna színezni, ugye? Tehát olyan érdekes, hogy nem cél az, hogy érzelmi reakciókat váltson ki belőlünk, ugye? Hogy így megrendüljön a szívünk. Eszter, te pedig azt választottad, hogy viseld gondját.
2: Hát azért választottam, mert ez a viselt gondját emberek közti kapcsolatban nyilvánul meg, és szerintem ez fontos akkor is, ha szeretjük az illetőt, meg akkor is, hogyha nem ismerjük például. Tehát ez a gondoskodás, ez szerintem fontos, és a történetben is van, hogy ugye az embert véresre verték, és elsétáltak mellette simán. Hogy nem ismerjük, de azért segíthettünk volna, vagy segíthettek volna rajta. Tehát így gondoskodhattak volna rajta. Vagy róla. És szerintem ez fontos.
0: Mondtad, hogy ugye gondoskodhattak volna, ráadásul akik ugye elmentek mellette, nem voltak akárkik. Ugye egy pap, meg egy levita, nem egy egyszerű akármilyen ember, egy zsidó ember akár, vagy bárki, hanem Isten szolgái voltak, akiknek igazából a zsidóság körében is külön feladatuk, tehát hogy nekik pont azért, mert hogy közelebb állnak Istenhez, az emberekhez is közel kell állniuk. Nekik feladatuk lett volna, hogy segítsenek. Vajon miért nem segítettek?
2: Talán egy egyszerű ember volt, és nem ismerték is ezért.
0: Lehet, igen, nem ismerték.
1: Hát vagy már lehet, hogy valami rosszat tett, és lehet, hogy úgy gondolták, hogy nem is az, hogy megérdemelte, amit kapott, hanem hogy nem is tudom. Tehát lehet, hogy rossz embernek nézték őt.
0: Igen, azt gondolták, ez egy balhés figura, nem? Hát most egy jól öltözött embert nem fognak itt agyon venni. Egyébként ez egy olyan útszakaszon játszódik, amit ez a történet, ami egy viszonylag rövid út volt, de a terepviszonyok is elég meredekek voltak, meg ez egy kifejezetten veszélyes út volt. Tehát, hogy így gyakoriak voltak az ilyen rabló támadások. Úgyhogy nem kellett ez rossz embernek lenni, vagy ilyen balhés embernek, hogy valaki bajba keveredjen.
3: Hát, vagy egyszerűen csak nem volt vallásos, vagy tudták, hogy ez másik valláshoz tartozik, és nem tudom, erről már hallottam, hogy sokszor előfordult, hogy nem azonos vallásúakat így elítélték, vagy
0: igen, ez is lehet, igen. Viki, neked van valami ötleted?
4: Hát, vagy csak nem érdekelték, hogy ott fekszik, csak elhaladtak mellette, és nem foglalkoztak vele.
0: Ugye mondhatnánk, hogy nem vették észre, vagy hogy nagyon siettek, nem? Ami fontos dolguk volt. Én azt a szót választottam, hogy szíve. Ez olyan szöveg összefüggésben van, hogy a szamaritánusnak megesett rajta a szíve. Számomra ez egy ilyen kulcs szó ebbe a történetben, mert ugye látjuk, hogy a két előző ember is ugyanott járt, ez a szamaritánus. Sőt, írja is a szöveg, hogy látta őt, hogy mind a ketten látták ezt az embert, hogy nem arról van szó, hogy annyira, nem tudom, gyorsan robogott a szamaruk, vagy nem tudom, hogy nem vették észre, hanem hogy nem álltak meg. És hogy ez a szamaritánus is látta, de hogy igazából, hogy amikor meglátta, ezt az embert, akkor ő nem a szemével látta meg, mert a többiek is látták a szemével, hanem igazából a szívével. És ez olyan, nekem erről eszembe jutott rögtön, hogy jól csak a szívével lát az ember. És hogy talán a jó döntéseket is a szívünkben hozzuk. Ugye ennek a történetnek az az egyik érdekessége, ez a nézőpontváltás. Ugye a kérdés az, hogy ki az én fele barátom. De a történet végén igazából úgy fogalmazódik meg ez a kérdés, hogy ki a bajba jutott embernek a fele barátja. Hogy mit gondoltok, van ennek jelentősége a történetben?
1: Szerintem van, mert ez a történet így ezzel azt mondja, hogy nem kéne, hogy ítélkezzünk mások felett, akár a hitük, akár bármi miatt is, mert történetben ő se tette, tehát ő is ítélkezhetett volna a bajba jutottal kapcsolatban, hogy mi van, hogyha hívő, akkor én nem is segítek neki inkább, mert miért tenném, hanem csak tényleg a szívére hallgatott, és a szívével cselekedett, és segített neki.
0: No, adásunk végén Teréz anya szavaival forduljunk az Úr felé, segítsen minket fele baráttá válni, hogy az irgalmas szamaritánus példáját követve észrevegyük azt, akinek segítségre van szüksége, elinduljunk a szükséget szenvedő felé, és magunkról elfeledkezve önzetlenül tudjunk cselekedni.
3: Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét, ahol egyenetlenség, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol sötétség, oda fényt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigasztra várjak. Inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfeledve találjuk meg magunkat. Ha megbocsájtunk, nekünk is megbocsájtanak. És ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Bíró Péternél és Virág kollégium vezető az EGRI Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Tizenhat óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyarországon továbbra is fennállnak a makrogazdasági egyensúly hiányok, különösen a versenyképesség, az államháztartás finanszírozási szükségletei és a lakásárak alakulása terén, az Európai Bizottság szerint. Ez derült ki a brüsszeli testület 2026-ra vonatkozó európai szemeszter tavaszi csomagjából. Az értékelés alapján az infláció és az egységnyi munkaerőköltség növekedése az elmúlt időszakban az Európai Unió legmagasabbjai közé tartozott, miközben a gazdasági növekedés gyenge maradt. A jelentés szerint az ár- és költségnyomás várhatóan csak fokozatosan mérséklődik és továbbra is meghaladja az uniós átlagot. A dokumentum rámutat, a költségvetés GDP arányos hiány az elmúlt években tartósan magas volt. A bizottság az idejévre 6,2, jövőre pedig 5,8%-os deficitet prognosztizál. A fokozódó globális feszültségek, az erősödő biztonsági kockázatok, az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások, valamint az ingadozó energiárak és a megélhetési költségek tartós nyomása továbbra is negatívan hatnak Európa gazdaságára, a háztartásokra és a vállalkozásokra egyaránt, közölte a gazdaságért és termelékenységért felelős uniós biztos Valdis Dombrovskis. A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, jelentette ki a magyar kormányfő a párizsi Élysée palotában. Magyar Péter az Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélés előtt tett nyilatkozatában kiemelte, Franciaország az egyik legfontosabb partnerünk és szövetségesünk, a gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, ezt minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. Magyar Péter meghívta vendéglátóját Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, felvetve, hogy ekkor kerülhetne sor a stratégiai megállapodás aláírására is. A magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, és Európa számára is új korszak kezdődött Magyarországgal, jelentette ki Emmanuel Macron. A francia elnök azt mondta, Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az európai értékekhez. Magyar Péter tegnap Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, ma tehát Párizsban tartózkodik, holnap pedig Michael Martin ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. A magyar kormány kész feloldani az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait gátoló vétót, a Politico brüsszeli lap információi szerint. Hétfőn egy tárgyaláson az ukrán fél garanciákat vállalt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezéséről, és kész teljesíteni a 11 pontos igénylista több elemét is. Magyar Péter miniszterelnök korábban többször hangsúlyozta, Ukrajna EU csatlakozását a végén népszavazással kell jóváhagyni, emlékeztet az Index portál. Azonnali hatállyal leváltották Vetési Ivánt, a Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajos nevezték ki. A hirtelen vezető csere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az államintézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a Vox 2025 lebonyolításáért is felelt. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot Baricska Norbert Tamás rendőrezredes váltja a poszton. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt frakció vezető helyettese. Ebben rögzítik, a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált, valódi célja az volt, hogy politikai okokból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik, a Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását, ezzel a címmel tette közzé nyilatkozatát Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Benyújtottak egy másik, az ismertető szerint a gyűlöletpropagandát tiltó javaslatot is, ez lényegében az utcai óriás plakátokat érinti elsősorban. Leállás jön a digitális ügyintézésben, egy ideig az ügyfélkapu sem lesz elérhető többek között. A karbantartási szünet 2 órán át tart majd, most éjszaka 23-tól 1 óráig, olvasható a hivatalos tájékoztatásban. Végül az időjárásról. Éjjel sokfelé majd holnap már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-15, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Értékadó című műsorunk következik. Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunk tartalma. Elsősorban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szólunk, majd a szőlőtermesztés aktualitásait idézzük fel. Kitekintést teszünk az egri borvidékre. Ezen felül az egri civil kerekasztal üléséről, valamint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi kutatói ösztöndíj programját is ismertetjük. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
0: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Műsorunk első felében a 2026. április 30-án megtartott EGRI közgyűléssel látogatunk el, ahol 27 napirendi pontot tárgyalt Eger megyei jogú város önkormányzata. Az egyik előterjesztést fogjuk kiemelni műsorunkban, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban meghozott fenntartói döntésekről szólt. A folytatásban kérem hallgassák meg Sinka Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves vármegyei kirendeltségének igazgatójának álláspontját.
2: A mi feladatunk egy jogszabályban elért kötelezettség, tehát az önök döntése alapján, amely döntést megalapozottan meg fognak hozni, ezt a típusú ellátási formát a mi szervezetünk a továbbiakban folytatni fogja. Amit képviselő vannak, csak egy válasz, hogy technikai egyeztetések vannak, inkább a pozitívumot fogja fel ebben. Azok a technikai egyeztetések fognak zajlani még a következő időszakban, amiről intézményvezető úr is nyilatkozott, hogy az ellátottak a lehető legkevésbé vegyék észre, hogy itt bármiféle változás történt. Ezt akarja, ez nem pedig olyan dolgot akar, ami valamilyen negatívumot érint. Ezt természetesen ki kell tárgyalni, és ezek a tárgyalások folyamatban vannak. A mi küldetésünk az, hogy elesetteket ellássunk, és ezt is láttuk el az elmúlt időszakban több mint 13 éve. Ezt fogjuk tenni a továbbiakban is. Semmiféle érdekünk nem fűződik ahhoz, hogy ezek az ellátottak valamilyen hátrányt szenvedjenek, és higgyék el, mi ezen fogunk dolgozni. Ez nem a mi döntésünk, ez az önök döntése, és mi ezt a döntést követően ezt a feladatot el fogjuk látni. Ezt, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves vármegyei kirendeltségének a vezetőjeként mondom, magánemberként pedig én is itt élek Egerben, és fontos, hogy minden állampolgár megfelelő ellátásban részesüljön. Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: A jelző rendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban meghozott fenntartói döntésekről most Szabó György, az EGRI Gyermekjóléti és Szociális Intézmény intézményvezetője szavait idézzük.
1: Gyakorlatilag én egy szakmai álláspontot tudok ebbe a tekintetbe képviselni. Amikor először merült föl ennek a kérdésköre, akkor is mi nekünk az volt a álláspont, hogy jelzőrendszeri házi segítségnyújtás az mondjuk egy gondos órához, tehát gondos órához, mint szolgáltatáshoz képest azért egy jóval stabilabb biztonságot nyújtó rendszer krízis helyzetbe, hogy bármi nemű változtatás vagy átszervezés esetén a lényeg számunkra az, hogy azok, akiket eddig elláttunk, és ezt az ellátást ők igényelték és számítanak rá, ugyanezt a szolgáltatást megkapják. Tehát, hogy miről szól gyakorlatilag egy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ennek az a lényege, hogy az idős valami krízist észlel, problémája van, ugye egy technológiával ő lead egy jelzést, és ezt követően 30 percen belül valaki megérkezik az ő otthonához, és segítséget nyújt. Én azt gondolom, hogy az ellátottainkat az kevésbé fogja érdekelni, hogy magát az intézményt hogy hívják, őket az fogja érdekelni, hogy fél órán belül ez a segítség megérkezik-e a otthonukba. Az az egyeztetés, ami pillanatnyilag elindult a intézményünk és a informálisan a SZGF-t is, mi abban nyilván fontosnak tartjuk, hogy azokat az előzetes esetleges a szakmai dolgokat leegyeztessük, amivel ennek a szolgáltatásnak a folytonossága meg tud maradni, és az ellátott ne vegye észre ezt a különbséget, hogy most más szervezet nevében megy ki a gondozó nő fél órán belül az ő otthonába. Ennek azt gondolom, hogy ez a legjelentősebb része. A költségvetési oldalának a megítélése az azt gondolom, hogy nem elsődlegesen az intézményünknek a dolga. Számunkra annak a képviselete fontos, hogy az ellátás az zavartalanul megtörténjen. Amiben egyeztetés van, és amire itt ugye elhangzottak ezek a törekvés szándékú mandatok, gyakorlatilag, ha az SZGF átveszi a feladatot, akkor hivatalosan nyilván nem a egyszínek a megbízásából fogja ellátni, de pillanatnyilag, és az egyeztetések is arról szóltak, hogy a SZGF, ha átveszi, akkor azokkal a személyekkel szeretne megbízási szerződést, egy jogviszonyt létesíteni, akik pillanatnyilag ennek a feladatnak az ellátásában benne vannak. Maga a diszpécser rendszer az egy abszolút technikai dolog, hogy az most annak a része, azt gondolom, hogy az most melyik technológia, az ellátás szempontjából nem érdekes. Tehát az, hogy az értesítés, tehát ő benyomta a gombot, és az értesítés a gondozó nőhöz mondjuk egy pesti központból, vagy egy automatától, vagy valakitől érkezik, ez a része nem érdekes, mert most se, tehát hogy jelen pillanatban se maga az értesítés, az most egy technikai rendszeren keresztül megy, tehát az önmagában nem hordoz információt. Az információnak arra nézve, hogy az ellátottnak milyen jellemzői problémái vannak, azzal a kollégáknak kell tisztába lenniük, akik ebbe a feladatba részt vesznek, tehát azt ez nem fogja befolyásolni. Tehát az SZGF-nek megvan a saját diszpécser rendszere, tehát nyilván azt fogja működtetni. Egyébként azt hozzátenném, hogy intézményileg mi is abban gondolkodtunk, hogy a jelenlegi, ha ez nem is történt volna, a jelenlegi technológia váltásába gondolkodtunk, mert pillanatnyilag ez egy elég drága rendszer, ami mondjuk más alternatíváktól nem tud többet. De mondom, ez a része nem befolyásolja az ellátásnak a szakmai részét. Tehát azt kell tudni garantálni, hogy 30 percen belül a gondozónő vagy gondozó megérkezik a ellátotthoz krízis jelentés esetén. Tehát az SZGF részéről arra van most pillanatnyilag szándék, hogy azokat a gondozókat fogja foglalkoztatni ebbe, akik jelenleg is ellátták ezt a készenlétet, és rendelkeznek az ellátottak ismeretével.

0: A további percekben mezőgazdasági témákat fogunk érinteni. A következő riportunkban ellátogatunk Noszvajra, a Tumerer pincészethez. Beszámolunk arról, hogy új szoláris szőlőfajtát telepítettek a birtokon. A szőlőültetvényekről, valamint a borászati fejlesztésekről Tumerer Tamás, a Tumerer pincészet szőlésze és ügyvezetője nyilatkozott.
1: Két hektáros területen. Cabernet Sauvignon, illetve Cabernet Franc volt ezen a területen, és egy kicsit követve a piaci igényeket, illetve a vásárlói igényeket, így egy kicsit elindulunk a fehérboroknak az irányába, illetve az arányokat egy kicsit eltoljuk. Tehát nálunk jellemzően olyan 80% kékszőlő vörösbor volt, és 20% fehérbor, és most nagyjából ezt az arányt egy olyan 30-70%-ra szeretnénk változtatni. Voltak ugye nagyon sikeres fehérboraink is, szóval ilyen szempontból ez csak egy pici átrendeződésnek mondanám én. És a fehérboroknál is ebbe az irányba szeretnénk menni, az érlelt és testes és nagy beltartalmú fehérborok iránt, nem pedig az úgymond könnyedebb és illatos és friss szőlőfajták, illetve borok irányába. És ez a Solaris is tulajdonképpen egy olyan fajta, ami alkalmas lehet arra, hogy nagy borokat készítsünk fahordós érleléssel. Több helyen már találkoztam vele, több helyen kóstoltam a borát, utána is néztem magának a szőlőfajtának, és igen ígéretesnek bizonyult, és akkor úgy döntöttünk, hogy próbáljuk meg, de akkor ne úgy próbáljuk meg, hogy csak egy nagyon kicsit, hanem akkor tényleg mennyiség is legyen mögötte, hogy magáról piaci oldalról is lássuk, hogy milyen igény mutatkozik esetleg ezekre a szőlőfajtákra. Én úgy gondolom, hogy ez részben kényszere is, illetve kötelessége is a borászatoknak, akik tartani szeretnék a lépést a korral, illetve fejlődni szeretnének. Nekik muszáj, hogy változtassanak néha, és kipróbáljanak új dolgokat. A Lisztharmat és a Peronospora esetében majdhogy nem 100%-os az ellenállása, tehát tulajdonképpen itt a növényvédelmet teljes egészében ki lehet kerülni, illetve el lehet hagyni ezekkel a betegségekkel szemben. Más betegsége sincsen olyan, ami érzékeny lenne, nem botritiszre sem érzékeny például, illetve fekete rothadásra sem érzékeny. Úgyhogy egy nagyon kicsi ökológiai lábnyommal termeszthető szőlőfajtáról van szó, hiszen például még egy biotermelésben, amikor ugye azt gondoljuk, hogy egy bio szőlő az sokkal kisebb ökológiai lábnyommal van megtermelve, az termelő oldalról nézve, illetve a valóságban nem egészen úgy néz ki, mert valóban vegyszereket nem kell használni, vagy nem használnak egy biotermelésben, viszont annál gyakrabban kell egyéb természetes, természetben előforduló, elemi formában előforduló növényvédőszereket használni, amikkel ugyanazt a szőlőfajtát sokkal nehezebb megvédeni biotermelésben. Viszont itt pontosan ezt tudjuk kikerülni, hogy nem kell kimenni 7-szer, vagy mint egy bioszőlőtermelésnél 10-12-szer permetezni egy évben, hanem tulajdonképpen ezt teljes egészében meg lehet úszni. Nyilván itt most a kabóca miatt arra oda kell figyelni, és az asztal védekezést azt meg kell oldani, de ez óriásival kevesebb, mint hogyha minden betegség ellen védekezni kellene. Mi úgy gondolom szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert ugye délről jön a kabóca, és nekünk volt időnk, vagy talán lesz időnk egy kicsit felkészíteni a termelőket a védekezésre, hiszen látjuk, hogy az ország déli részén, illetve a nyugati részén már okoz nagyon komoly problémákat ez a kártevő, ez a idegen kártevő. Ebből a szempontból tulajdonképpen nincs különbség egy rezisztens szőlőfajtánál, mert a kabóca kártétele, illetve az által terjesztett fitoplazmára ez a szőlőfajta sem lesz érzéketlen. A klímatűréséről mondjuk annyit lehetne elmondani, hogy a szőlőfajtának nincsen különleges klímatűrő adottsága vagy képessége, ezt azért lehet fokozni, illetve lehet rajta javítani különböző alanyoknak a használatával. Tehát, hogyha mondjuk mélyebben gyökerező, víztakarékosabb alanyokat használunk, akkor ez javíthat a klímatűrésén. Ami most a legnagyobb probléma nálunk, az a csapadék egyenletlen elosztása. És a növekedési időszakban, illetve a bogyókötődés, a bogyó fejlődésének az időszakában általában nagyon szűkösen érkezik csapadék a egri borvidékre az elmúlt néhány évben. Ez borkedvelő oldalról ez egy jó dolog, mert nagyon, nagyon jó minőség, nagyon koncentrált borok készülhetnek. Termelő oldalról viszont nehézség, hiszen azért gazdaságossá is kell tenni egy szőlőtermelést. Erről a területről 2 év múlva fogunk szüretelni, tehát 3 vegetációs idő után, a 3. vegetációs idő végén már szüretelni fogunk. Nem teljes mennyiséget még, de azért már mutatóba egy 50-60 mázsa az már egy reális cél lehet, hogy hektáronként elérjük, különösen annak tekintetében, hogy ezt már egy sűrített térállással telepítettük, itt már 5200 tőke per hektáros oltvány mennyiséget telepítettünk ebbe a szőlőterületbe.

0: Maradunk előző témánknál, és a szőlőültetvények állapotát vizsgáljuk meg. Komoly következményei vannak ugyanis a fagykároknak. Számos borásznak számolnia kell az időjárási körülmények okozta veszteségekkel. Tarsol József, EGRI hegybíró a feketére fagyott szőlőlevelekről adott bővebb tájékoztatást.
1: Egyértelmű jelei vannak, hiszen lefeketedik az összes fiatal hajtás, fürt kezdemény. Ez óriási tragédia egy gazdának. Ugye azért is jelenthetett ekkora problémát ez a szállított fagy, ami ellen egyébként védekezni nagyon nem is lehet, mert még erősebb volt a kipárógás azáltal, hogy főleg az alföldi részen a felső 15-20 centi az teljesen száraz, mintha augusztusi időszak lenne. Talán a szerencsénk itt a hegyvidéki részen, hogy a hármas út környékén, tehát a nagy lapos terület tetejénél valahogy így megállt ez a szállított fagy. Ugye nyilván ilyenkor az alvórügyekből esetleg hajthat ki, de vannak olyan részek, ahol nagyon komoly kár lett. Ugye a szőlő termés az két évben alakul ki, tehát itt azért hatással lesz majd itt a következő évi termésre is, hiszen a rügydifferenciálódás az azért az idén történik, és hát jövőre sem lesz várhatóan olyan mennyiségű szőlőtermés, nem miatt, mert nem fog ez a folyamat szépen lezajlani, hanem megakad egy darabig a szőlőtermesztés. Ez a május, ez arról szól, hogy erősödik a szőlő. Nagyon nem mindegy, hogy fordulunk rá a nyári időszakra. Ugye szoktuk mondani, hogy a májusi eső aranyat ér, hiszen a felső 50 centi esetében gyakorlatilag már nem nagyon van nedvesség. Az új telepítéseket bizony, aki nem locsolja, bizony nagy bajok lehetnek. Elképzelhető, hogy gyakorlatilag nem fog megfakadni, vagy erősen hiányos lesz az az ültetvény. Az ágazat évek óta óriási gondban van. A szőlőtermés felvásárlási ára újra alacsony, de nyilván ez összefügg egyrészt a borfogyasztás mennyiségével, másrészt pedig a bor értékesítés során elérhető átlagárak is nagyon alacsonyak, tehát gyakorlatilag ez így egymásra épül. Nyilván nem lehet egyik oldalról magas szőlőfelvásárlási árat fizetni, hogyha a bort nem tudom eladni. Miközben ugye elszabadultak az árak a növényvédőszer, az üzemanyag, főleg a munkabérterén. Többen már enélkül a fagy helyzet nélkül is azon gondolkodtak, hogy bizony ők ki fogják vágni. Ez azzal fog járni, hogy nagyon le fog csökkenni a szőlőterület Magyarországon.

0: Eger nem csak a borairól híres, hanem a civil közösségek aktív szerepléséről és a rendezvényeiről. A következő riportunkban a május 13-án megtartott egri civil kerekasztal ülését ajánljuk hallgatóink figyelmébe. Farkasné Juhász Margit, az egri civil kerekasztal kabinetvezetésének tagja kiemeli az ülésen megtárgyalt döntéseket. Továbbá a nyári és őszi rendezvényekről is beszámol.
1: Nálunk is van egy irányító testület, aki szervez, összehoz, moderál tulajdonképpen egész évben, és ez a mi kabinettünk. Ez három tagú, és igazából a soros elnököket, akiket segítünk, ők megkérhetnek és felkérhetnek mindenféle feladatra, illetve ilyen pillanatban nyilatkozatra is. Azt kell tudnunk, hogy az ECK üléseknek is van menetrendje. A bevezető részben mindig a meghívott vendégek, illetve a soros elnök tájékoztat az aktuális képről, a városban előforduló munkáról, lehetőségekről, meghívásokról. Ez az első lépés. Utána pedig a kerekasztal ülés napi rendjeit, témáit vesszük sorra. Ennek a kerekasztal ülésnek az első témája a Civil Alapbíráló Bizottság éves munkájáról szóló tájékoztatás. Tudni kell azt, hogy a civil alapra beérkező pályázatokat a Civil Alapbíráló Bizottság, amely a civilekből áll, a civil szervezetek delegációjából áll, javaslatot tettek a közgyűlésnek, és ezt a javaslatot a közgyűlés elfogadta. Ezek után ez a bizottság megkezdi az éves feladatát, és erről a Civil Alapbíráló Bizottság elnöke ad egy tájékoztatót, hogy hogyan alakul ez az év a pályázatok és a programok szempontjából. Tudni kell azt, hogy a Civil Alapbíráló Bizottságnak volt egy alakuló ülése, amiről a javaslatokat is megtettük, és igazából ott az éves feladatot is kiosztottuk és megelláttuk. Tudni kell azt, hogy jelen pillanatban a Civil Alapbíráló Bizottságnak 10 tagja van, ami azért nem stimmel a szekciók számával, mert hogy két szekció erre az évre nem delegált ilyen munkába képviseletet megteheti, és ezért egy kicsit kevesebben vagyunk a korábbi évekhez képest. A kerekasztal alakuló ülésén, március 11-én a civil fórumot követően, a civil fórum állásfoglalásait sorrendbe rakva és az évre feladatokat szétosztva, úgy találta, hogy ezt a munkát csak úgy tudjuk elvégezni, hogyha 6 bizottságot alakítunk, ennek a bizottságnak mindig lesz beszámolási kötelezettsége, évközben is, és majd a következő év fórumán is, és 5 munkacsoportot hoztunk létre. A bizottság tulajdonképpen azért másabb, mint a munkacsoport, mert a bizottságok döntéseket, vélemények alkotását, állásfoglalások alkotását készíti elő, ezt viszi be a kerekasztalülésre. A munkacsoportok pedig egész évben a kialakított feladatokat teljesítik, és igazából ők erről tájékoztatást adnak nekünk. Fontos dolog az, hogy megosszuk a feladatot, és ugye a civilségnek az a lényege, hogy minél több ember legyen részese a jónak és a feladatoknak is, és bízunk benne, hogy ez sikerülni fog. A Civil Alapbíráló Bizottság idén is azt a felállást tette, hogy a beérkezett pályázatokat, valamennyi pályázatot meglátogatja, részese lesz ennek az eseménysornak, és erről egy kis véleményt formál, ami majd a jövő évi pályázatoknál lesz mértékadó, beszámítható, véleményt formáló, tehát ez ezért lesz fontos. A következő napirendi pontunk az egy tájékoztatás. Az előbb említettem, hogy ott 5 munkacsoportunk van, és van egy olyan munkacsoportunk, hogy esélyegyenlőségi munkacsoport, amely tulajdonképpen a sajátos speciális kérésekkel, programokkal bíró városi közösségeket szolgálja, és ez a munkacsoport már március óta megkezdte a munkáját, és nagyon komoly teljesítményekről tud beszámolni, hiszen lesz majd egy esélyegyenlőségi nap, amikor is nagyon sok civil szervezet bemutatja magát, és több mint valószínű ez a Dobó téren lesz majd. Erről hirdetéssel élünk, majd tájékoztatni fogjuk a többieket. Ez a második napirendi pontunk, és akkor a harmadik napirendi pontunk az egy izgalmas dolog, hiszen 2012 óta a ProAgria szakmai díj úgy alakult, akkori polgármesterünk együttérző szíve alapján, hogy civil szakmai díjat is tudunk adni, és ennek a véleményezését és javaslattételét szintén az EGRI kerekasztal teszi meg. Döntünk arról, hogy a civil szféra a ProAgria szakmai díjra tesz-e ajánlást, illetve ki. Ez egy szavazás, nálink is egy titkos szavazás, tehát igazából a jelölteket bízunk benne, ismerjük a munkásságát is, és én bízom benne, hogy ez az elismerés az idén is nagyon jó helyre fog kerülni. Ez lesz ugye a nagyon erős és nagyon fontos döntési helyzet, hiszen a javaslatunkat azt ugye Eger városa jegyzőjének továbbítjuk, és igazából a közgyűlés ezt jóba hagyja a megfelelő berkeken belül, akkor azt gondolom, hogy majd a Eger város civil ünnepén, amely idén szeptember 26-án lesz, ezt a díjat örömmel átveheti, illetve örömmel átadhatjuk az arra érdemesült személynek. A negyedik napirendi pontunk az egy tájékoztató, hiszen az elmúlt hétvégén, hogy mi is nehogy leragadjunk egy ismeret szinten, nehogy leragadjunk és egy kicsit defánsuljunk. Egy képzést volt a EGRI civil kerekasztal tagjainak, és igazából ennek egy összefoglalóját hallgatjuk meg, hiszen volt, aki családi vagy egyéb elfoglaltság miatt ezen a képzésen nem tudott részt venni, de annak anyagát és az ott elhallgatott véleményeket, javaslatokat természetesen továbbítják, és így tudunk kerek közös egészbe dolgozni egész évben. Ez lesz a következő hónapban, viszont akkor műhelyünk lesz. A műhely az megint egy szabad beszélgetés és gondolatcsere tulajdonképpen.
2: Tehát, hogy akkor ugye szó volt erről, hogy civil ünnep, ami ugye bár szeptemberben fog sorra kerülni, illetve még a szeptemberi hónapot megelőzi a nyár. Nyárra vannak-e kilátásban programok, amiket a civil kerekasztal támogat, vagy amiket a civil kerekasztal szervez?
1: Igen, hiszen minden a nagy, úgy neveztük el az elmúlt évben, hogy ilyen hálózati programok. A hálózati programok azt jelentik, hogy több szekció együttműködése, tehát a szekciókban pedig ugye vannak szervezetek, több szekció együttműködésével valósul meg. A következő ilyen hálózati programunk lesz a Múzeumok Éjszakája, ami szintén jó. Lesz egy civil sétánk, amikor más városokból hívunk meg civil szervezetek résztvevőit és vezetőit. A következő hónapban lesz egy joga világnapi rendezvényünk, a szintén nagyszabású lesz, hiszen ismereteim szerint a indiai nagykövetségről fognak meglátogatni bennünket, és az ezt vívő szervezet, ugye ezt

0: A dolgozása azért már el fog indulni szerintem június elején biztosan.
1: Gyakran feltüntetik azt, hogy napi rendelőtti felszólalások ilyenkor általában milyen témákat érintenek, vagy lehet-e tudni azt, hogy milyen felszólalások várhatóak?
0: A napi rendelőtti felszólalásokban nálunk a nagy programok dátumszerű, programszerű ismertetése elsősorban akkor. Akkor már általában ezek a programoknak a plakátja, a hirdető felületei elkészülnek, és ezt közhírré tesszük. Ekkor kezdünk el kapcsolódni a kommunikáció világába, tehát akkor bemegyünk a vízitegerbe, elkezdjük az újságoknak és a média résztvevőinek is tájékoztatni, tehát az első friss hírek akkor megkapjuk. A másik pedig, hogy ugye a civil szervezetek tagjai és vezetői, képviseletei sokfelé mennek. Sokféle meghívást az országban is, hiszen Eger civil szférája elismert és elfogadott az országban is. Tehát több helyre járnak, és akkor igazából itt is tájékoztatást több adnak ezekről. A másik fontos dolog, hogy ugye az üléseinkre ilyenkor az önkormányzat képviseletét is meghívjuk. Általában vagy polgármester úr, vagy alpolgármester, asszony vagy úr jön, civil referens jön, és talán a civil tanácsnokasszony is az első telefon után, és igazából akkor közvetlenül a város vezetés számára tesszük fel a kérdéseinket. Ezek általában azok a kérdések, amelyek egy pontosabb ismeretet, egy pontosabb tájékozódási lehetőséget ad az itt lévőknek, hiszen mi visszük tovább a hírt. Ez egy ilyen fórum lehet.

Végezetül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem diákjai számára hozunk egy ösztöndíjpályázati lehetőséget, melyet dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektorhelyett

0: helyettese ismertet.
1: Ennek az ösztöndíjpályázatnak mi a célja?
2: Az ösztöndíjpályázat célja a tehetséges hallgatók bevonása az egyetemi tehetséggondozásba, illetve támogatása, kutatásainak támogatása. Ez kiterjed az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatóinkra, valamint a doktori képzésben résztvevő hallgatóinkra. Ugyanakkor van a pályázatnak egy harmadik lába, amely pedig a fiatal oktatókutatókat támogatja, ott pedig a cél egyértelműen a pályán tartás.
1: Kutatás? Milyen kutatási területek azok, amik részt vehetnek ebben az ösztöndíjban?
2: Lényegében mindegyik, amely beletartozik az egyetem kutatási portfóliójába, tehát ilyen szinten nincsen úgymond megszorítás. A hallgatók esetén szükséges, hogy legyen egy témavezető. Tehát nyilván olyan kutatási területet kell választani, amellyel valaki az egyetemen foglalkozik és vállalja a hallgató témavezetését.
1: Milyen kritériumai vannak ennek a pályázatnak? Hogyan lesz egy pályázat valóban sikeres?
2: Igen, tehát igazából 2-3 pontban tudnám összefoglalni a bírálati szempontokat. Az első az az, hogy mit csinált eddig a hallgató. Nyilván egy első éves hallgatónál egyébként fontos megjegyezni, hogy a pályázási lehetőség még a leendő első éves hallgatókra is kiterjedt, tehát felhívom ezúton a figyelmét azoknak, akik most jelentkeztek hozzánk, hogy ők is nyugodtan adhatnak be pályázatot. Tehát megnézzük, hogy mit csinált eddig. Nyilván ezt ugye ahhoz viszonyítjuk, hogy hány évet töltött el egyáltalán az intézményben, illetve hány évet töltött olyan körülmények között, ahol egyáltalán kutató vagy tudományos munka végzése az az életének részét képezhette. A másik fontos bírálati szempont, hogy mit tervez, tehát milyen témában tervez kutatni, és milyen eredményeket készül, illetve tart reálisnak elérni. A harmadik része a bírálati szempontoknak meg a szokásos, ugye, tehát tanulmányi eredmény, van-e nyelvvizsga bizonyítvány, milyen szinten van nyelvvizsga bizonyítvány, tehát általános felkészültséget mérő kritériumok.
1: Ez az ösztöndíj program, mondjuk el, hogy mettől meddig lehet pályázni?
2: Igen, tehát a pályázati időszak június 15-ig tart, remélem jó dátumot mondok, de javaslom mindenkinek, aki pályázni szeret, hogy nézze meg az egyetem honlapján ezeket pontosan. Az ösztöndíjas időszak, amire pályázni lehet, az ugye a következő tanév, de nyilván olyan hallgatók is előfordulhatnak, akik mondjuk fél évkor végezni fognak. Éppen emiatt ugye a pályázati időszak az egy az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók esetén lehet 5 hónap vagy 10 hónap. Doktori képzésben résztvevő hallgatók esetén, illetve fiatal kutató és oktató kollégák esetén pedig 12 hónap, tehát a teljes naptár évre vonatkozik majd a pályázat. Miért érdemes pályázni? Hát azért, mert ugye ez ösztöndíjjal jár. Az ösztöndíjak mértéke az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók esetén 125 ezer forint havonta, ezek ugye nettó összegek, mivel ösztöndíjak. Doktori képzésben résztvevő hallgatók esetén 175 ezer forint havonta, fiatal oktatók-kutatók esetén pedig 250 ezer forint havonta az ösztöndíj, amelyet el lehet nyerni.
1: Ilyenkor hány hallgató jelentkezhet erre az ösztöndíjra? Van-e valamilyen korlátozás?
2: Jelentkezési korlát az nincsen, tehát bármennyien jelentkezhetnek. Egyébként ugye ez a program nem most indult, hanem ez évek óta működik. Talán 2 vagy 3 éve működik ezen a néven, az EKÖP egyébként az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Programnak a rövidítése. Korábban ez Új Nemzeti Kiválósági Programként, amit UMKP-nak rövidítettünk, ezen a néven futott. Általában az a jellemző, hogy 2-3-szoros, de van úgy, hogy még ennél is többszörös túljelentkezés van, viszont a jó hír az az, hogy a következő tanévre vonatkozó keretünk az mintegy duplája az ezen tanévi keretünknek. Most ez annak köszönhető, hogy a hallgatóink az Országos Tudományos Diákköri Konferencián kiváló eredményt értek el, illetve a doktori iskoláinknak a teljesítménye, amit ugye abban mérnek, hogy hány végzett doktorandusz bocsátanak ki évről évre, az szintén az előző években kiemelkedő volt. Ezek a paraméterek a keret meghatározásánál ezek nagyban számítanak. Ez fontos, hogy a keretet azt a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatal adja az intézménynek, és ugye az intézmény osztja fel ezt a keretet ezen kategóriák között. Most a jelen felosztásban 18 alap, illetve mesterképzésben résztvevő hallgatót, 8 doktori képzésben résztvevő hallgatót és 8 fiatal oktató kutató kollégát lesz lehetőségünk támogatni. Mindenkit csak biztatni tudok, hogy pályázzon egészen azoktól kezdve, akik most jelentkeztek intézményünkbe, azokon át, akik már bent vannak, akármilyen képzési szinten is, illetve a fiatal oktató kutató kollégáinkat is.
0: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
3: Kedves hallgatóink, ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. A megszólalók megszólalási sorrendben Sinka Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves vármegyei kirendeltségének igazgatója, Szabó György, az EGRI Gyermekjóléti és Szociális Intézmény intézményvezetője, Tumerer Tamás, a Tumerer Pincészet szőlésze és ügyvezetője, Tarsoly József, EGRI hegybíró, Farkasné Juhász Margit, az EGRI civil kerekasztal kabinetvezetésének tagja, Dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektor helyettese. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
0: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 6 új elektromos busz állt forgalomba Miskolcon, együttműködési megállapodást írt alá az egri önkormányzat az egri rendőrkapitánysággal, egyre többen keresik fel a nyíregyházi strandot, ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Hat új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárul a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a Borsodi vármegyeszékhelyen, hiszen nemrégiben is adtak már át elektromos buszokat Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos autóbusz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
2: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőben mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében Felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttérkiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került. Azok majd mögöttünk láthatóak. Ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden 5-e elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.
1: Együttműködési megállapodást írt alá az EGRI önkormányzat az EGRI rendőrkapitánysággal, hogy tovább erősítsék a város közbiztonságát. Az önkormányzat idén is 20 millió forintos támogatást biztosít a rendőrség számára, amelyet fokozott járőrszolgálatra és a közbiztonságot szolgáló többletfeladatok ellátására fordíthatnak, írt a Wagner Ákos polgármester a közösségi oldalán. Különösen fontos ez a nyári időszakban, amikor nem csak az egriek, hanem a városunkba érkező turisták biztonságáról is gondoskodnunk kell, fogalmazott a városvezető. A munkában a közterületfelügyelők is aktívan részt vesznek, így még hatékonyabban lehet fellépni a közrend és a közbiztonság érdekében. Wagner Ákos jelezte, az aláíráskor arra kérte Kovács József rendőrezredes urat, városi rendőrkapitányt, hogy lehetőség szerint az Egerben zajló jelentős útépítések idején forgalomirányítással is segítsék a közlekedést, hiszen ezekben a hetekben fokozott terhelés nehezedik az egri utakra. Köszönöm az EGRI rendőrkapitányság munkáját és együttműködését, dolgozunk azért, hogy Eger továbbra is biztonságos, élhető város maradjon mindenki számára, húzta alá Wagner Ákos. Elfogadta a 2025-ös költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Sárospatak képviselőtestülete a legutóbbi ülésén. Az adatok alapján a város gazdálkodása stabil volt, sőt, megtakarításokat is sikerült elérni az elmúlt évben. Az intézményi beszámolók mellett szó esett egy fiatalokat célzó önkormányzati kezdeményezésről is, amely kedvező feltételekkel kínálhat építési telkeket a helyben letelepedni szándékozók számára. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
3: Nagyon fontos napi rendi pontjaink voltak. Ugye a város költségvetését, a 25 éves beszámolót fogadtuk el. Hát így új városvezetésként másfél év után most már átlátjuk teljes mértékében a városunknak a működését. Hála Istennek egy stabil, jó évet zárhatott az önkormányzatunk. Nem kellett hitelt fölvennünk. Környező településeken azért látjuk, hogy sajnos vannak problémák, van, aki állami támogatás igénybevételére szorul. Sárospatak tekintetében minden intézményünk, minden kötelező feladatellátásunk stabilan, kiszámíthatóan működik. Sikerül fejlesztéseket is végrehajtanunk, takarékoskodunk, és még mindemellett megtakarítást is éltünk el szinte minden területen. Ebben nagyon nagy szerepe van jegyzőnknek és a pénzügyi iroda vezetőnknek, akik nagyon racionális, jó szemléletű emberek, és szinte heti szinten monitorizálják az intézményeinket, bevétel-kiadás oldalokat ellenőrzik. Nagyon jól működik gazdaságilag is a város vezetése. Folytatódott beszámolókkal. Először a városrendőrkapitánya számolt be a múlt évről. Ezen a területen is, hál' Istennek, jó Sárospatak, nagyon kevés bűncselekmény történt, tehát nyugodt, csendes, biztonságos városnak tekintetjük Sárospatakot a közbiztonság szempontjából is. További beszámolók voltak ugye a Patakva Kft., aminek a számai annyira nem jók a bevétel, illetve a nyereség tekintetében, de hát ugye tudjuk, hogy egy fürdőről beszélünk, és itt jelentős mértékben befolyásolja a vendégszámot, és ezáltal a bevételt az időjárás. Most sajnos a tavalyi nyáron több olyan hétvége is volt, amikor nem kedvezett az időjárás. Nálunk ez sajnos súlyos 10 milliós veszteségben mérhető egy-egy ilyen hétvége. A Sidinfo Kft.-nek a beszámolója volt az Innovó Pataknak. Ezek mind a közfeladatainkat ellátó KFT-jei a városunknak, a művelődési háznak a beszámolóját hallhattuk. További napi rendi pontok volt, hogy már több mint 10 kedvezményes áru telket értékesítettünk. Ez olyan szempontból örvendetes, hogy végre tapasztaljuk, hogy fiatalok Sárospatakot válasszák letelepedésük helyszínéül, és az önkormányzattól vásárolnak ingatlant. Ez egy olyan terület, ahol így most már azonos korosztályú generációk fognak építkezni és remélhetőleg közösséget alkotni.
1: A nyárias időbe köszöntével egyre többen keresik fel a nyíregyházi strandot. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT már részlegesen elindította az idei strandszezont, a tófürdő már most is várja vendégeket, a parkfürdőben pedig a pünkösdi hosszú hétvégére nyitották meg a kültéri medencét. A teljes fürdőkomplexum majd június közepétől lesz elérhető. A részletekről Matavoszki Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
4: A pünkösdi hétvégére most már a parkfürdőnek egy kültéri medencét is megnyitottuk, és hát a tófürdő most már hetek óta várja a vendégeit. Előszezoni nyitvatartással működünk egyelőre, ami azt jelenti, hogy szerdától vasárnapig vagyunk nyitva. Nyilván a pünkösdi hétvége ez alól kicsit kivétel volt, és 11 órakor nyitunk. Most már elég sokan élvezték itt a hosszú hétvégén ezt a szolgáltatásunkat is itt a tófürdőn. Minden nap már több százan voltak kint. Azt hiszem, hogy a tóvize is most már az elmúlt napoknak az időjárásának köszönhetően egészen kellemes hőmérsékletű, tehát már a tóban is lehet fürdeni, de hát emellett ugye itt a termális gyerekmedencénk is várja a vendégeit. Az élményfürdés, a parkfürdő ugye egy-egy ellátogatható a nyári időszakban. Ezt elsősorban a gyerekeseknek javasoljuk, hiszen ugye az élményfürdő fedett épület és az ott található medencék szolgáltatások mindig adnak egy biztonságot arra, hogyha esetleg délután egy zápor érkezik, vagy esetleg picit hűvösebb az időjárás, ott is megtaláljuk ugye a kikapcsolódást. Ez a parkfürdő részre is igaz egyébként, hiszen ott elég sok fa van, egy szép fásított parkban van, ugye, vannak ugye a medencék, tehát vissza lehet húzódni ugye a nagy nyári meleg elől az árnyékba. Ez a tófürdő inkább a nyíregyháziaknak a kedvence, tradicionálisan évről évre a legtöbb nyíregyházi ide jár, és nagyon szeretik ezt. Egyébként nekem is ez a személyes kedvencem.
1: Éjfél körül baleset történt az M3-as autópályán. Két teherautó, egy kis furgon és egy személyautó karambolozott a Nyíregyháza felé vezető oldalon, 60 közelében az 58-as kilométernél. A 60-i hivatásos tűzoltó két embert a furgonból, egy ember pedig a személygépkocsiból emelte ki feszítővágó segítségével. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett stráda szakaszt akkor teljes szélességében le kellett zárni, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Végül az időjárásról. Éjjel még sokfelé, majd holnap már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-15, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 3-án szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztőt, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A HSA Group szakértője a munkaerőhiányról, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás változásokról adtak tájékoztatót a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A szenvedélybeteg fiatalok helyzetét értékelték az EGRI kábítószerügyi egyeztető fórum ülésén. Folytatódik a kamerarendszer fejlesztése Kazincbarcikán. Immár második alkalommal rendezik meg Új-60-ban az Agyvaparti kórus találkozót. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Folytatódik a kamerarendszer fejlesztése Kazincbarcikán. Erre a közbiztonság növelése mellett az egyre több roller baleset miatt is szükség van. Mince Csabát, az önkormányzati rendészet vezetőjét hallják.
2: Volt olyan két eset, melyekből az egyiknél egy olyan fiatal ember szenvedett súlyos sérülést, akinek a figyelmét a rendészet munkatársai már több esetben megpróbálták felhívni a biztonságos közlekedésre. Sajnos ő eddig ennek nem tett eleget ezeknek a felhívásoknak, és mi minden ilyen esetben, amikor a rolleresekkel kapcsolatba kerülünk, ezt megpróbáljuk továbbítani, közvetíteni, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy ne történjen baj, baleset, sérülés, vagy ne adj Isten tragédia.
1: Most pedig Szitka Pétert, a város polgármesterét hallják.
3: Mi azon vagyunk, hogy igazából a belvárosból kiindulva, és néhány frekventált olyan helyszínen, ami azt gondoljuk, hogy, és ez természetesen a szakma is, tehát maga a rendőrség is megerősíti, hogy oda fontos kamera, ott már kihelyezésre kerültek, de én azt gondolom, hogy soha nem lehetünk elégedettek, tehát folyamatosan ezt a rendszert is szeretnénk fejleszteni, és ez az, ami motivált minket abban, hogy a költségvetésünkben is egyébként ilyen jellegű sort és erre vonatkozó összeget is elkülönítsünk, és természetesen egyébként a szakhatóságok és a rendőrség bevonásával azokon a pontokon is kiépítsünk, és ebben ennek a rendszernek egy szerves egységévé tegyük, ami egyébként ezeket a baleseteket és ezeket a cselekményeket kiszorítja a városból.
1: A munkaerőhiány, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás változások rendkívül nagy kihívást jelentenek a gyakorlatban a vállalkozók számára. A HSA Group szakértő előadás keretében szemléltették az új változások kritériumait a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Többek között az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak változásairól, a 120 napos korlátozás gyakorlati hatásairól, a megnövekedett közterhek következményeiről, valamint a diák és nyugdíjas foglalkoztatásban rejlő lehetőségekről adtak bővebb tájékoztatást. A további percekben Kánya Istvánt, a HSA Group Észak-régiójának vezetőjét hallják.
4: Mi a HSA Group vagyunk, minősített munkaerő kölcsönző cég. Hozzánk tartozik a Melódiák Iskola Szövetkezet, mint legnagyobb iskola szövetkezet Magyarországon, a Keleti Szomszédok Nyugdíj Szövetkezet, van két szövetkezetünk az egyszerűsített foglalkoztatásra, illetve van közvetítési üzletágunk, és mint minősített munkaerő kölcsönző cég a harmadik országbeli behozatallal is foglalkozunk. A mai rendezvényünknek az a célja, hogy mivel a EFO egyszerűsített foglalkoztatás közterhei nagy mértékben megnőttek, erre tudunk alternatívákat javasolni, ami egy költséghatékonyabb megoldása cégek számára. Én a cégünket fogom bemutatni, és utána Nagy Gábor, a Keleti Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet elnöke fog előadást tartani. Ő fogja megmutatni, hogy milyen különbségek vannak a foglalkoztatási formák között, illetve a szövetkezeti foglalkoztatás jogviszony párhuzamába.
1: Az EGRI oktatási intézményekkel együttműködve megtartotta műhely munkáját az EGRI kábítószerügyi egyeztető fórum az Uránia IFI pontban, Fiatalok Fókuszban címmel rendezték meg ezt az eseményt, melyen felhívták a figyelmet, hogy már az általános iskola 7.-8. osztályában, illetve középiskolában is megjelenhet valamilyen formában a szerhasználat. A függőség egy elég tág fogalom, hiszen számos megnyilvánulása lehet, mint például alkohol, nikotin, energiaitalok, online játékok, túlzott közösségi média használat, vagy akár önpusztító minták. Mi visz egy fiatalt a függőség felé? Hogyan lehet időben felismerni a jeleket, és mit tehet az iskola, az osztályfőnök, a pedagógus? Ezekre a kérdésekre keresték a válaszokat a résztvevők. Kohári Szilviát, a Caritas Rév szenvedélybeteg segítő szolgálat vezetőjét, az EGRI kábítószerügyi egyeztető fórum elnökét hallják.
5: A gyerekeket megkérdeztük arról, hogy mik azok a felvetések, amikkel ők szerintük foglalkoznunk kéne nekünk felnőtteknek. Rögtön az jött be, hogy végtelenül fontos mondjuk, hogy a mentális egészség kérdését érintsük, mert hogy azt látjuk, hogy, és ők is azt tapasztalják magukon, hogy egyre több gyerek nincs jól a bőrében. Nagyon fontos nyilván kamaszkorban az, hogy legyenek szórakozási lehetőségek, értékteremtő közösségek, ahol jól érezhetik magukat, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy jól legyenek napközben a bőrükbe, tehát hogy valahogy az iskolai környezet úgy tudja őket körülvenni, hogy meg tudja őket tartani. Az EGRI Rév kezdete 98 óta működik, és mindig rengeteg együttműködésre törekedett. Én azt gondolom, hogy szenvedélybeteg problémát, vagy akár prevenciós munkát is csak nagyon sok együttműködéssel lehet végezni. És nagyon fontos az, hogy minden társszakmával jó kapcsolatot ápoljunk. Nemrégen például együtt dolgoztam iskolapszichológusokkal, akik itt Eger városában dolgoznak, és ők azt mondták, hogy nincs olyan iskola Egerben, ahol ők jelen vannak, ahol ne lenne olyan gyerek, aki vagdossa magát. Hogy azt tapasztaljuk, hogy egyre fiatalabb korban kezdenek el a gyerekek különböző szereket használni, és hogy a szerek kipróbálásának az első pillanata is egy nagyon korai pillanat lett. Tehát ilyen 10-11 éves gyerekek már próbálkozó magatartásban használnak szereket. Ezek teljesen átlagos családok, tehát nem szegregátumokra gondolok, nem valamilyen peremre szorult társadalmi helyzetben levő emberekre, hanem teljesen átlagos családok, teljesen átlagos gyerekei. És én azt gondolom, hogy ez mind valahogy azt jelzi nekünk, hogy a gyerekeknek rengeteg nehézséggel kell megküzdenie, és hogy nagyon sokszor szenvednek ott, ahol ők vannak. Amikor már hozzánk fordulnak, akkor valami olyan probléma miatt kér segítséget a család, egyébként elsősorban a család, ahol már szerhasználati kérdés merült föl, és mi nem beleszólni akarunk az életükbe, hanem támogatást adni, segítséget szeretnénk, hogyha valahogy megtalálnánk azt a kulcsot, amit ők jobban tudnak lenni. Szóval ilyen módon, mivel nem beleszólunk az életükbe, hanem egy segítői folyamatot kezdünk meg velük együtt, motiválva őket a változásra. Én azt gondolom, hogy így nagyon együttműködőek, és ahogy megtapasztalják ezt a támogató attitűdöt, így könnyebb elfogadni is a segítséget.
1: Immár második alkalommal rendezik meg Új-60-ban a Zagyva Parti kórus találkozót. Az eseménynek a Liszt Ferenc Vasutas Művelődési Házad majd otthont június 6-án, szombaton 16 órai kezdettel. A részletekről Langbarog Esztel kórustagot tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
6: Egyszer már volt a Daliban, aztán jó pár év szünet, és már akkor mondtátok, hogy hagyományteremtő szándék. Most úgy látszik, hogy ez valahol megtestesült, mert hogy másodszor lesz. Miért tartottátok ezt fontosnak, vagy jó ötletnek?
7: Igen, hagyományteremtő szándéka van abszolút. Nem titok, hogy Regős Zsolt karvezetőnk ötlete nyomán született. Egyébként ez az elnevezés is ugye a földrajzi elhelyezkedésünk szempontjából Zagyva Parti kórus találkozó néven, és reméljük, hogy hosszú távon fenntartható ez a program. Mindenképp elsődlegesen nyilván a 60-i kórus élet és a közönségünk szórakoztatására, meg a zenei kultúra átadására, és hát közben pedig a kórus társadalom fenntartására így az országban, azért Kodály országában ez egy nagyon fontos területe a zenének, és szeretnénk is ebben egy ilyen, hát ha nem is talán nagy dolog azt mondani, hogy országos, de hát végül is mondhatjuk, mert kvázi országos rendezvénynek is mondható így, hogy nem csak így 60-ból lesznek itt kórusok például most hétvégén is velünk. Szóval, hogy a kórusmozgalom fenntartása, és hát nem mellékesen nyilván a mi kapcsolatépítésünk is, úgy, mint kórus, mint zenei együttes más kórusokkal. Ez nekünk is egy nagyon fontos szakmai és emberi lépés, hogy pláne hagyományszerűen időről időre összejönni.
6: Most ez 6-án lesz, szombaton, igen, és délután 4-kor. Ez egy ingyenes program, bárkit szeretettel hívnak és várnak erre a kórus találkozóra. Kikkel sikerült azt a kooperációt megütni, hogy eljönnek, akkor kik lesznek jelen ezen a szombati napon?
7: Igen, hát vannak állandó partnereink, hogy így mondjam, ami már mondhatjuk, hogy egyértelmű. A Grassalkovics ének együttes ugye egy másik nagyon közkedvelt kórus formációit 60-ban, ők ugye 60-iak, Molnár Tamás kántorkar nagy vezetésével. Velük szinte mindig ilyen típusú programokat együtt csináljuk, úgyhogy természetesen ott lesz a Grasi. Valamint Jászberényből a Cantate Nobis ének együttes érkezik majd, és Isaszegről jön egy kórus, a Gaudium.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: Dicsetessék a Jézus Krisztus! A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én, csütörtökön, 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért, és szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Egerbe látogat Böjte Csaba Ferences szerzetes. Június 7-én, vasárnap este 6:30-kor szentmisét mutat be a bazilikában, másnap június 8-án, hétfőn pedig a Servita templomban 17 óra 30 perces kezdettel. Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szív búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik. A főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba érsek június 20-án 10 órakor Vukas Bernard Urikot pappá szenteli az Egri Bazilikában. Az egyházmegyei hírek a hagyományoknak megfelelően bemutatta a szentelés előtt álló diakónust. 35 éves vagyok, Lengyelországból származom, mondta, Krakkóban születtem, katolikus hadgyermekes családban nevelkedtem. 4 bátyám és egy húgom van, jelenleg 2 bátyámnak van családja és gyermeke, a többiek egyedülállók. Az édesapám villanyszerelő volt, súlyos betegség után 2016-ban elhunyt. Az édesanyám szakácsnő, de keveset dolgozott, mert inkább a családdal, a gyerekek nevelésével foglalkozott. Jelenleg már nyugdíjas. Szülővárosomban végeztem általános és középiskolai tanulmányaimat. Szakközépiskolában szereztem érettségi bizonyítványt, és a villanyszerelő szakmát is megtanultam. Közel 5 évig a Krakkói Műszaki Egyetemre jártam, energetikus mérnök, magyarul úgy mondanák, villamos mérnök lettem. Utána másfél évig egy energetikai cégnél dolgoztam. Az általános iskolai éveim alatt aktívan vettem részt a plébániai életben, szolgáltam, mint ministráns, majd mint lektor. A plébáni egyik közösségének is tagja voltam. Ebben az időben a papi hivatás gondolata megfogalmazódott bennem, de ez a terveimbe még nem fér bele. Ráadásul akkoriban hitbeli válságon mentem keresztül, a bűneim és édesapám betegsége miatt, ezért hatékonyan elnyomtam ezt a gondolatot. A kapcsolatom Istennel teljesen tönkrement és megszűnt. Most már világosan látom, hogy Isten mindig keresett engem. Amikor egyetemre jártam, a plébánián volt egy koncert, az egyik zenész a saját életének tapasztalatairól beszélt. Ez nagyon megérintett engem, mert láttam, mennyire szenvedett attól, hogy nincs élő kapcsolata az Istennel. Ezután elkezdtem a neokatekumenális út katekéziseire járni. 2015-től a közösség tagja vagyok, és újra felfedeztem Isten szeretetét, majd hivatásomat is. 2017-ben küldtek Magyarországra, ahol az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendéke lettem. Első évemben csak a magyar nyelvvel ismerkedtem, majd az Egri Hittudományi Főiskolán kezdtem el tanulni. A városban az Adgentes Missziós Közösségbe járok, amely a neokatekumenális úthoz tartozik. 2 missziós évet a Budapest Törökőri Lizsői Szent Teréz plébánián töltöttem, ahol gyakorlati tapasztalatokra tettem szert. Tavaly június 21-én Tennyek Csaba érsek úr diakónussá szentelt, diakónusi gyakorlatomat a Diósgyőri plébánián töltöttem. Papi elmondatom János evangéliumából, a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Ezt nyilatkozta tehát az Egyházmegyei Híreknek a szentelés előtt álló Vukas Bernard Urich. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgonatkoncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci Apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától, ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges az érseki palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. A miskolci versbarátok verses zenés barangolást szerveznek Erdélybe Böjte Csaba Ferences szerzetessel június 24-e és 28-a között. Június 24-én szerdán reggel 7 órakor lesz az indulás Miskolcról, aztán az úti célok között szerepel majd Nagyvárad, a Szecessziós város, Ady Endre városa, a Szent László plébánia templom és a vár megtekintése, aztán Kolozsvár, Szent Mihály templom, Mátyás szobor csoport, Mátyás király szülőháza, Házsongárdi temető. Az első szállás Torockón, ahol kétszer kel fel a nap, aztán 25-én csütörtökön Kolozsvár, Szamosújvár, Dés, Marosvécs, az erdélyi reneszánsz építészet egyik jellegzetes példája, a marosvécsi kemény kastély, Erdély Helikon, Maroshévíz, a második szállás Borszéken, termálvízben fürdőzéssel, aztán június 26-án pénteken Borszék séta a borvízforrásokhoz, Gyergyószárhegy, Esztena lovasszekérrel, az Esztenás tető, étkezés a szabadban, majd aztán a harmadik szállás Csíksomjón és Nyeregbe a hármas oltárhoz kirándulás. Június 27-én szombaton Csíksomjó, Csíkszereda, Perkő, gyalogos kirándulás, szalonnasítés csapatestvér gyermekeivel, Kézdivásárhely, Szent Anna tó, Tusnádfürdő, a negyedik szállás Csíksomjón, majd június 28-án vasárnap reggel 6 órakor indulás hazafelé, Csíksomjó, Keresd, a kastély megtekintése, búcsú Csaba testvértől, és végül hazaérkezés Miskolcra. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, e-mailben a versalap22@gmail.com címen, vagy telefonon a 30-as 24-95-637-es számon. Az Egerszaló ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra önkénteseket is várnak a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekor csapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást annak, akinek arra szüksége van. Emellett kiscsoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szegeda Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmisei és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, sőt, a legnyitottabbak a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, és ehhez természetesen mi is felfejlődtünk. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A floridai Bradentonban rendezett kerekesszékes vívó világkupán Osváth Richárd, a Deac versenyzője, kard egyéniben a 6. helyen végzett. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. Közel 30 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Egyetem sportcsarnoka. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A floridai Bradentonban rendezett kerekesszékes vívó világkupán Osváth Richárd, a Deac versenyzője, kard egyéniben a 6. helyen végzett. Dávid László tanítványa a 32 között magabiztos, 15-6-os győzelmet aratott a kolumbiai Alexander Tapaszkó felett, majd a 8. döntőben a tájföldi Szudjait múlta felül 15-13-ra. A 4. döntőben a kínai Tiannal került szembe, aki szoros asszóban 15-13-ra győzött, így a debreceni versenyző a 6. helyen zárta a viadalt. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabdaklub. Ekkor először vívta ki az első osztályú szereplést gyöngyösi csapat bármilyen labdajátékban. A részletekről a főiskola korábbi rektorát, a szakosztály elnökét, dr. Magda Sándort hallják.
2: Eredményt elérni mindig nagy büszkeség, nagy siker, de inkább azt mondja, a siker, és inkább a büszkeséget, az örömet mondom. Tehát maga az, hogy eljutott egy főiskola odáig, hogy NB1-es csapata legyen, mert azért úgy építettük, hisz megyei első osztályból mentünk végig, nem akarom sorolni, de az eredmények egyre többet hoztak, tehát jelentkeztek ide olyan hallgatók sorba, akik a Veszprémben más nagy csapatokban játszottak, de még középiskolások voltak, de ide jöttek tanulni. Tehát igazán a célunk az volt, hogy egy jó felépített együttest, egységet hozunk. Nem véletlenül a nők is felkerültek az NB1-be, vagy a kosárlabda. Tehát igazán ez volt, és a kézilabda az, amire elértük, hogy igen, NB1-be kerültünk fel. Ez szerintem a városnak ünnep volt, a térségnek ünnep volt, hisz egy-egy meccsen, hogy megnézzük, nem csak gyöngyösiek vannak, Domozdó, Visonta, tehát környékből is jönnek az emberek, mert jó itt találkozni. Gyakorlatilag megyei első osztályba két csapat indult Gyöngyösről, az egyik felkerült az NB2-be, a másik nem, ez volt a főiskola. A következő évben már felkerültünk, aki felkerült az NB2-be, az meg kiesett. Na most innentől mentünk Bodó Attilának nagyon-nagyon sok köszönet. Ő volt a testnevelő tanár, és ő mindig gondoskodott arról, hogy olyan edzők legyenek, hasonló, és igazán ő volt a csapatnak a lelke. Ő fogott össze mindenkit, és ő közölte velem is, hogy gyakorlatilag az NB2-ig viszi a csapatot, onnantól kezdve majd más-más edző, de ő határozta meg, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ő határozta meg, ő tett javaslatot arról, hogy ki legyen az edző. Akkor NB1-be kerültünk, akkor már nagyon fontos volt, hogy kiválóság, akkor Laurenc Lászlót. És Laurenc László végig 2 éven keresztül nyomta az NB1-t, és akkor végén lett az NB1, és akkor a Laurenc viszont mondta, hogy ő már nem csinálja, így viszont ő kereste meg a Csík Jánost, hogy olyan hely Gyöngyös, ahol csak azt tudom mondani, hogy a főiskola vezetésébe bízhatsz, ő mögötted áll, nem szól bele a szakmai részekbe, egyet megkövetel, hogy a hallgatók, tehát aki hallgató, annak tanulni kell.
1: Dr. Magda Sándor beszélt a Laurenc László által vezetett korszakról is.
2: Azt látta, hogy azt csinál egy edző, vagy úgy dolgozik egy edző, ahogy ő azt szeretné. A Laurenc ezt biztosította neki, és én tényleg akkor találkoztam vele, amikor idehozták. Tehát mindent megkap, amit kér, és én ezt tehettem is, meg is tettük, de ami fontos volt, hogy nem szóltunk vele egyáltalán semmilyen munkájába, azt igazol, akit akar. Így a rostát így hozta ide beállónak és középső játékosnak, vagy hasonló, tehát megbeszélt velem, de igazán nem szóltunk bele, tehát a csapatépítés az teljesen az övé volt. Neki pedig akkora ismerettsége volt a klubok körül, hogy hozta a játékosokat, tehát ennyi, tehát kiválóság, én csak kiváló emberekkel találkoztam.

0: játékosokkal is, de az edzők is nagy szerencséje volt a főiskolának és a városnak is, hogy ilyen emberekre tudtunk szert tenni. Tudom, hogy most esetleg nagy képűnek hangzik, de itt azért nem kell elfelejteni, hogy az Alkának, aki korábban a kézilabda egy meghatározó volt, MB2, szóval azon a szinten is itt az emberek ragaszkodtak a kézilabdához, tehát még a bitumenes pályán éreztem azt, hogy milyen tömeg jön össze egy-egy meccsre, hát az csoda volt. Tehát mikor Solymossal játszottunk megyei elsőben, tehát ezek végig, és akkor jött velünk a tömeg, és ezek nagyszerű érzések voltak, és még egyszer mondom Bodó Attila nevét, egy olyan valaki, aki megszállottként állt mögötte. A másik nézők is tisztában van, ahogy látják. Ez az időszak az, amikor a főiskola egy csúcson van, hisz a távoktatás alapján elértük azt, hogy 20 000 hallgató. Na és itt kutya nagy pénzek jöttek, meg tudtuk fizetni azt, amit kértek, de talán itt is hangozhatni kell, nem kellett többet fizetni, mint az átlag, tehát nem kértek többet, minőség volt. Én nagyon meg vagyok elégedve, hogy voltam elégedve, a kitétel az volt, hogy az MB1-be bekerülve is a 8. és a 10. között, vagy a 8. és a 11. között, tehát alatta lehet egy hely, 10 fölött bár ne legyünk, mert akkor kieső zóna, és ezek jöttek, tehát ez jó dolog volt.
1: Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. A civil házban filmvetítéssel egybekötött találkozóra várták az érdeklődőket, ahol kérdéseket is feltehettek a megjelentek. Szőnyi Ferenc extrém sportolót hallják.
2: Hányszor leszel rá még képes? Tehát valami olyan dolog történt meg velem, és én tudom, ami soha többet nem fog megtörténni. Az embernek van egy ilyen best of, nyilván az embernek vannak ilyen vágyai, hogy eljutni a Párizsba, eljutni a teljesítményem határa, megfutni a legjobbat, meg kiemelni a legnehezebbet. És én annyira tudtam, hogy olyan jó lett, annyira vártam azt a cél pillanatot, annyira jó volt ott lenni és megélni, amin én tőle már soha nem leszek képes. Csoda, hogy de akkor igen.
1: A triatlonista 43 évesen kezdett el sportolni, és kellő bátorsággal rendelkezett ahhoz, hogy a leglehetetlenebb küldetéseket teljesítse, mint például 480 kilométert futni a Himalájában, vagy éppen egy 30-szoros Ironman versenyen egyáltalán célba érni. A Trans-Canada Ultra című dokumentumfilm a 12 500 kilométeres kanadai útját mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel világrekordot döntve. A verseny alatt napi szinten 250-300 kilométert kerékpározott, de akadt 490 kilométer is. Folyamatos fizikai és mentális terhelés mellett átlagosan 3-4 órát aludt naponta. A végére 12-14 kilogramot fogyott, szervezete szó szerint felérte minden tartalékát. A 61 éves sportember arról is beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy képes volt leküzdenie önmagát. Felesége nagyon nehezen érte meg, hogy a verseny szabályai szerint ezúttal nem támogathatta testközelből a párját. Bár napi kapcsolatban voltak, többször is beszéltek telefonon, mégis aggódott.
3: Nagyon kemény út volt ez ő neki. Én mindenben támogatom, és örülök, hogy ő neki még mindig van ereje, ő motivációja, és hogy ezt annyira szereti, és rubickol az ilyen versenyekben, úgyhogy támogatás itthonról elég kemény volt, mert hát nagyon sokat sírtam. Ezt nem lehet aggódás nélkül. 45 nap, nagyon sok idő. És az első két hét az neki is nagyon borzasztó volt, és nekem is.
1: Közel 300 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Egyetem sportcsarnoka. Vajda Ildikót, az Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének igazgatóját hallják.
4: Ez a csarnok 1972-ben kezdett épülni, 73-ban került átadásra, és gyakorlatilag azóta túl nagy felújítás nem történt a csarnokon. Úgyhogy ahhoz, hogy 21. századi körülményeket tudjunk biztosítani a gyakorlatorientált képzésnek és a sporttudományi képzések megújításához, ahhoz nagyon szükséges volt már a csarnoknak a felújítása. a sporttudományi képzési területen lévő képzéseknek a szentélye ez a csarnok, hiszen a legtöbb óránk itt zajlik. Itt vannak a kosárlabda, a röplabda, a torna, a gimnasztika óráink, de ezen túlmenően az egyetemi sport is itt zajlik, hiszen itt történnek az egyetemi bajnokságok, a középiskolásokkal az egyetemistáknak a versenyzései, illetve az általános testnevelés a nem sportszakos hallgatók részére.
1: A kosárlabda pálya parkett rekonstrukciójának és vonalazásának 6,5 millió forintos fedezetét a Nyíregyházi Kosárlabda Klub biztosította TAOS forrásból. A fennmaradó parkett a felület felújítását és az új tornaszerek beszerzését az egyetem saját költségvetéséből finanszírozta. A csarnok kosárlabda pályáján kívüli része parketta felújításának 8,5 millió forintos fedezetét az egyetem biztosította saját forrásból. Csak úgy, mint az új szertornaszerek beszerzésének költségét, ami 14 millió forintba került. Dr. Kovács Zoltánt az egyetem nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettesét hallják.
5: A sportolás akkor a legélvezetesebb, hogyha nem csak a környezet új vagy felújított, hanem maguk a szerek is, amiket használnak, vagy használnak a sportolók, illetve a sportot kedvelők. Ezért az volt a célunk, hogy akkor, ha felújítjuk a parkettet, akkor szerezzünk be új sportszereket is. Természetesen nem állunk meg itt, hanem tovább folytatjuk ezeket a felújításokat. Napirenden van például a jól ismert Herjónak is a felújítása, és bízunk benne, hogy néhány éven belül azt is egy teljesen új funkcióként és új csarnokként tudjuk majd átadni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI fájdalmas anya Szervita plébánia ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk

0: Úr. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban rejlő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra és nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony!

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

0: szabadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: asztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: A

Szemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,

0: Amen.
1: A harmadik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közbenjárását gyermekei tanulmányaiért, munkaügyeikért, magán és hitéletükért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy beteg édesapa gyógyulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Isten.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: nem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Amen.

0: irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy dédunokára kérjük a szűzanya gyógyító kegyelmét. Testi-lelki gyógyulásáért imádkozzunk. Ugyanebben a tizedben egy 69 éves nagymama gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden

0: Tor. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Az

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Az...

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Az

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy két gyermekes fiatal anyuka testi és lelki gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy miskolci család testi-lelki gyógyulásáért kérjük a szűzanya oltalmát.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
2: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
2: A

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Az

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiat életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök

higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI fájdalmas anya Servita plébánia ima csoportjával imádkoztunk.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Intézményvezető kinevezéséről döntött. A magyarországi szerzetesrendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte. Továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén, közölt az MKPK sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. A püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelőintézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetes Tamátra Verebély Szentkút nemzeti kegyhelyi igazgatói pozíciójában. Az MKPK a Magyarországon működő szerzetesrendekkel közös munkacsoport megalakulását kezdeményezi, melynek feladata, hogy működésüket, jogi és gazdasági ügyeiket tanácsadással segítse. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyébe nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A beszámoló szerint a konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél kiegészítését. Ebben a többi között szó lesz a mai magyar társadalomról az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, családról, a demográfiai nehézségekről, az egészségügyről, a média helyzetéről, a fiatalok egymáshoz való viszonyáról, a digitális világ kihívásairól. Szólni fog továbbá a magyar nemzet lelki állapotáról, spirituális helyzetéről és arról, hogy a püspökök hogyan látják ezekből a helyzetekből a kiutat. A püspökök testülete 2027-re meghirdette tehát a hivatás évét. Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan. Hozzátéve, a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Luvanga, Szent Károly és társai vértanúk. Afrikában, Ugandában születtek. Meghaltak Ugandában 1885. november 17 és 1887. január 27 között. Károly 1865-ben született Ugandában. 20 éves korában keresztelkedett meg. Több társával együtt Manga király szolgálatába került. aki később őt és 21 társát kivégeztette. Ugandába francia missziós atyák, fehér atyák első csoportja 1879-ben érkezett. Itt a négerek szívesen fogadták őket, de az arab kereskedők felbújtatták Tesa királyt ellenük. 3 évi térítő munkájuk után kiutasították őket Ugandából, de a királyfia, Vanga uralkodó, amikor a trónra került, 1884-ben visszahívta őket az országba. A királyi udvarban már voltak keresztények, egyesek magas hivatalban is, köztük a királyi testőrség parancsnoka és az udvarmester. Ketten fedezték fel azt az összeesküvést, amelyet Katikíró a király után az első ember szervezett. Ám a király nem végeztette ki, hanem hivatalában hagyta. De Katikíró bosszút fogadott ellenük. Egyre inkább a keresztények ellen hangolta a fiatal királyt, s ennek az lett az első eredménye, hogy 1885. október 30-án királyi parancsra megölték az anglikán püspököt, és vele együtt sok más keresztényt. Kémkedéssel várolták őket. Ugyanígy azt a Kasa Józsefet is, aki minden héten saját jövedelméből legalább egy rabszolgát váltott ki, és hitoktatói munkát végzett. Ő is fejével fizetett hitéért. A 17 éves Subugvao Dénes rajta kapták, hogy hitoktat. Maga a király döfött lándzsát a torkába. Ott feküdt saját vérében egész éjszaka, aztán csak másnap, 1885. május 25-én reggel fejezték le. És még aznap este a király kihirdette, hogy mindazokat, akik imádkoznak, meg fogja öletni. Vanga Károly az apródok vezetője volt, és nyomban

De Károly és többi társának kivégzése késlekedett, mert még nem készült el a vesztőhely. A hóhérok parancsnoka megkísérelte az apródok között lévő saját fiának megmentését. Könyörögve kérte, tagadja meg az imát, s megszabadul. Édesapám, nem teszem, ezután is imádkozni fogok, felelte. Akkor szaladj el, biztatta az apja. Nem, én barátaimmal akarok meghalni, hangzott a felelet, és visszaengedték társaihoz. Június 3-án kunyhójukból kihozták, megkötözve sorba állították őket. Először a vezetőjüket, Vanga Károlyt égették el elevenen. Azt hitték, hogy a többiek megeredtennek ettől, de nem így történt. Ezért a többit is összekötözték, hogy így égessék el őket. Kiválasztották a hóhérok parancsnokának fiát, és kötelékét eloldották. A fiú erre sírni kezdett. A király megparancsolta, hogy öljél meg, hát olts ki az életemet, én meg akarok halni Krisztusért. Ekkor apja átadta egy másik hóhérnak, aki megölte, s a mágjára dobta. Megparancsolta, hogy gyújtsák meg a többieket is. Így haltak meg valamennyien Krisztusért. 1885-ben minden szentek napján keresztelték meg Jamari János Máriát. Minden vagyonát a szegényekre költötte. Elfogták, és 1887. január 27-én egy tóba folytották. Ő volt a 22. ugandai vértanú. 15. Benedek pápa 1920-ban boldoggá, 11. Pius pedig Lvanga Károlyt az akciókatolika és az afrikai ifjúság védőszentjévé nyilvánította. 6. Pál pápa 1964. október 18-án a Vatikáni Zsinat 3. ülésén avatta őket szentté. Imádkozzunk! Istenünk, te a vértanúk kiömlő vérét keresztényeket termő magvetéssé tetted. Adj mindenkor bőséges aratást egyházat szántó földjén, amet Vanga Szent Károly és társai vérük hullásával öntöztek Krisztus a mi urunk által. Az ugandai vértanúk, az afrikai ifjúság és az akciókatolika pátrónusai.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom, amikor levelem olvasod, már a Szent Háromság vasárnapját ünnepeljük. Azt az ünnepet, amikor az egyház hitünk egyik legmélyebb titkát állítja elénk. Egy Isten van, aki három személyben létezik, Atya, Fiú és Szentlélek. Ez nem olyan titok, amelyet puszta emberi értelemmel teljesen ki lehetne fejezni, inkább olyan valóság, amelyet imádságban, liturgiában és az egyház életében sejthetünk meg valamelyest. Ha erről az ünnepről elmélkedünk, nem szabad csupán egy hittételre gondolnunk, inkább arra a szeretetre, amelyből az egész teremtett világ fakad, és amely felé minden emberi élet tart. A Szent Háromság ünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy Isten nem magányos, elvont hatalom, nem valamiféle távoli erő, hanem örök közösség. Az Atya nem fiú nélküli Atya. A Fiú nem az Atya nélküli Fiú. A Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól kiáradó szeretet. A római katolikus tanítás szerint a három isteni személy nem három Isten, hanem egyetlen isteni természetben élő három személy. Ez a hitünk középpontjába tartozó titok nem azért fontos, mert bonyolult, hanem mert megmutatja, milyen az Isten szíve, önátadó, élő, kapcsolatot teremtő szeretet. Márpedig, ha Isten ilyen, akkor az emberi élet legmélyebb igazsága is ez kell, hogy legyen. Nem egyedüliként magányra vagyunk teremtve, hanem közösségre, szeretetre, egymás felé fordulásra. Kedves barátom! A liturgikus évben Szent Háromság vasárnapja különleges helyet foglal el. Pünkösd után, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeltük, mintegy visszatekintünk arra, hogy a megváltás egész műve a Szent Háromság belső életéből fakad. Az Atya küldi a Fiút, a Fiú megtestesül, tanít, szenved, meghal és feltámad értünk, a Szentlélek pedig beteljesíti mindezt a szívünkben, az egyházban, a szentségekben és a mindennapi életben. Ez az ünnep tehát nem egy dogmát ünnepel, hanem az egész keresztény életünk összefoglalása. Amikor keresztet vetünk, ezt valljuk meg minden alkalommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A keresztvetés egyszerű mozdulata, mintha a hit egész horizontját kinyitná előttünk. A Szent Háromság vasárnapja arra is tanít, hogy az isteni életben a különbözőség nem szembenállást jelent, hanem egységet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek különbözők, mégis tökéletesen egyek. Ez az emberi közösségeinknek is irányt mutat. A családban, a barátságban, a munkahelyen és az egyházban mindig az a legnagyobb kísértés, hogy a különbözőséget ellenségesnek tekintsük. A Szent Háromság ezzel szemben azt hirdeti, az egység nem azonosság, hanem szeretetből fakadó összetartozás. Az egyház is akkor hű önmagához, ha nem uniformizál, hanem az ajándékok sokféleségében őrzi az egységet. Hitünk különösen hangsúlyozza, hogy a Szent Háromság nem elvont fogalom, hanem megszólítható valóság. Az Atyához imádkozunk, a Fiúban és a Fiú által jutunk az Atyához, a Szentlélek pedig bensőnkbe költözik, és bennünk kiáltja, Abba, Atya. Ez a belső dinamika adja a keresztény ima lényegét. Amikor a mi atyánkot imádkozzuk, a Fiú imájába kapcsolódunk be. Amikor a Szentlélekhez fohászkodunk, azért kérjük őt, hogy vezessen bennünket az igazságra, bátorságra, tisztaságra és szeretetre. Amikor pedig az Atyára tekintünk, mindennek eredetét és végső célját szemléljük. A Szent Háromság ünnepe ezért egyszerre tanítás és meghívás, belépés a szeretet isteni körforgásába. Egyházunk liturgiája is segít ennek megértésében és megélésében. A Szent Mise olvasmányai, imái és énekei mind arra mutatnak, hogy az isteni életbe ne kívülállóként tekintsünk be, hiszen meghívást kaptunk az isteni életbe való bekapcsolódásra. Ezáltal pedig a Szentháromság titka nem marad elmélet. Valóság lesz abból, hogy Isten szól hozzánk, meghallgat bennünket és közel jön. Kedves barátom! Különösen szép ebben az ünnepben az, hogy nem zár be egy misztériumba, hanem kinyit bennünket a másik ember felé. Ha Isten ugyanis önmagában szeretett közösség, akkor a keresztény embernek is a kapcsolatok emberének kell lennie. Ez megvalósulhat olyan egyszerű dolgokban is, hogy a családban türelmesebben szólunk egymáshoz, a vitákban jobban figyelünk a másikra, vagy a közösségeinkben nem mindenáron a saját igazunkat akarjuk érvényesíteni, hanem a közös jót keressük. A Szentháromság ünnepe ezért erkölcsi és lelki iránytű is. Megtanít arra, hogy a szeretet nem puszta érzelem, hanem kölcsönös önajándékozás, hűség, egymás terhének hordozása. Kedves barátom! Ezen a vasárnapon különösen érdemes elidőznünk a dicsőség szavunkon is. Gyakran mondjuk imáink végén: dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Ez a mondat nem csak záróformula, hanem hitvallás. A dicsőség nem valamelyik személyé külön, hanem a három isteni személy közös élete. Amikor dicsőítjük Istent, akkor valójában bekapcsolódunk abba az örök szeretetbe, amely minden jó forrása. Az emberi élet akkor talál igazi boldogságra, ha nem önmaga dicsőségét keresi, hanem helyet ad Isten dicsőségének. Ez a szemlélet felszabadító, mert leveszi rólunk az önistenítés terhét, és visszaadja a létezés örömét. A Szentháromság ünnepe arra is emlékeztet minket, hogy a legmélyebb igazságok nem mindig a leghangosabbak. Az isteni élet csendes, de mindent átjáró jelenlét. A keresztény ember feladata nem feltétlenül az, hogy megfejtse a titkot, hanem hogy belesimuljon abba a szeretetbe, amelyet ez a titok felmutat. Ha a nap végén meg tudunk állni egy pillanatra, és képesek vagyunk hálát adni azért, hogy tartozhatunk valakihez, hogy van kinek megbocsátanunk, van kit szeretnünk, van kitől segítséget kérnünk, már is közelebb kerültünk a Szentháromság valóságához. Mert Isten nem egy távoli, magányos hatalom, mely bábjátékosként mozgatja a teremtményeit, hanem a szeretet Istene. Aki ebbe a szeretetbe belép, az megtanulhatja, hogyan lehet igazán boldogan élni. Kedves barátom! Imádkozom azért, hogy ez a vasárnap békét hozzon a szívedbe, és igazi szeretetet a mindennapjaidba. Legyen a Szentháromság áldása rajtad, családodon, szeretteiden és minden munkádon. Szeretettel ölel, barátod.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalt a Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan, hozzátéve a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőrezredes váltja a poszton. Azonnali hatállyal leváltották Vetés Ivánt, a Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajos nevezték ki. A hirtelen vezetőcsere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a Vox 2025 lebonyolításáért is felelt. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig, Konstantinovics Miklós oxiológus és sürgősségi szakorvost az OMS orvosszakmai osztályának vezetőjét bízta meg, közölt az OMS kommunikációs szolgálata. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolctapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztus végi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz, mondta Horváth Tamás. A fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője hozzátette, nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szélsőséges hőség epizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak. A 2015 és 25 közötti időszakban több mint 27 ezer halálesetért felelt a hőség Spanyolországban, tavaly több mint 3800-an vesztették életüket emiatt. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.
5: Indul az iránytű.
6: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
7: Sziasztok!
8: Sziasztok!
5: Sziasztok!
9: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendégei Rickó András, lokálpatrióta és Reimann Zoltán, Miskolcváros civil referense. Régi relikviákról, fényképekről fogunk beszélgetni. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Két lokál patriótát köszöntök szeretettel a stúdióban. András és Zoltán is te hozott titeket, szervusztok.
1: Szervusz, köszöntjük a hallgatókat.
2: Szervusztok, én is szeretettel köszöntök titeket és a hallgatókat.
0: Andrásról elárulhatjuk, hogy Miskolcról gyűjt régi képeket, emlékeket. Mikor kezdődött ez a szenvedély?
2: Én Miskolcot gyerekkorom óta szeretem. Ugye itt születtem, itt jártam iskoláimat, munkahelyeim is mindig itt voltak, tehát minden ide köt Miskolchoz, viszont ez a gyűjtés az pár éve indult nálam. Hobbi szinten, és mai napig is hobbi szinten csinálom szabad időbe, de nagy ördögönség, nem kell hozzá bármikor végezhető, amikor van szabad pár perc, akár buszon, villamoson, vonaton, bárhol.
0: Mit gyűjtesz elsősorban?
2: Tehát mindenképpen Miskolccal kapcsolatos dolgokat, 19. századi dolgokra vadászok elsősorban. Az az időszak, amiből talán a legkevesebb emlék maradt fent az utókor számára.
0: Például fényképek,
2: plakettek, régi dokumentumok, aláírásokkal, városi polgármesteri dokumentumok, hasonlók.
0: Onnan az ismertség, hasonló az érdeklődési kör, ugye Zoli?
1: Igen. Hát az ismertség az elsősorban onnan való, hogy ugye volt egy legutóbbi könyvem, a Soltésznek Kálmárról szóló könyv, ez a monográfia, és hát még azt megelőzően küldött nekünk a Miskolc utcányi lokálpatrióta közösségnek, és nekem is egy fényképet, amin a miskolci dalár egyedről volt egy fotó, 25 éves évfordulójuk volt, és hát ezen Soltésznek Kálmán is szerepelt, és egy ilyen ritka kincs, ezt is az interneten licit útján találta az egyik oldalon, és ez egy olyan ritka kincs, ami eddig nem nagyon volt, tehát az a maga a kép abszolút nem volt ismert, de hogy azokra az emberekről, akik rajta vannak ezen a felvételen, nem még mi se tudjuk beazonosítani egyébként, hogy egészen pontosan kik is vannak, hiszen lehet, hogy nem is lehet biztos, hogy nagyon sok olyan híres miskolcit látunk, akikről nem maradt fel képanyag eddig, és nem is tudjuk, hogy bizony ezen a képen ő van. Próbáltunk találgatni, hogy ki is lehet ezeken a képeken, egy pár embert felismertünk, de hát a legtöbbjüket nem. Szóval ez a kép volt, ahol először találkoztunk, vagyis először beszélgettünk, és ugye ez a könyvbe is bekerült ez a felvétel. Egy nagyon értékes felvétel, sőt egyébként ugye a Zavasi Boros Pincéknek a dalárdája, úgymond jogfajtonosság miatt felkért a Soltész Nagy Kálmán konferencián polgármester urat, hogy legyen a tiszteletbeli elnöke a dalárdának, ugyanúgy, mint a mindenkori miskolci dalárdának is a polgármester volt a tiszteletbeli elnöke, és ő is felnagyítva, kitisztítva, bekeretezve megkapta ezt a felvételt.
0: Mi teszi értékessé ezeket a régi kincseket, tehát a ritkasága?
2: A ritkaság, igen. Ezt a fotót pont, amit Zoli is említett, hogy rengeteg olyan személy szerepelhet rajta, akikről hát sajnos fogalmunk sincs, hogy kicsoda. Viszont az a néhány személy, akit sikerült azonosítani, ők ugye egyértelműen tudjuk, hogy Miskolc egykori nagyjai, és én mindenképpen azt szerettem volna, hogy ezt a fotót megismerje a nagy közönség is, bemutatásra kerüljön, és ezúton is szeretném megköszönni a Zolinak és a Miskolc Lokálpatrióta Egyesületnek is, hogy felkarolták ezt az ügyet, és a lokálpatrióták bemutatták a különböző internetes felületeiken, Zoli pedig a könyvében megjelentette, és ezáltal sok-sok évig, évtizedik, akár évszázadig is fennmaradhat még.
0: Mekkora a gyűjtemény?
2: A gyűjteményem nem nagy. Hát ugye ezek nem olcsó dolgok. Tehát, hogyha mindent megvennék, amit meglátok, megtalálok, akkor az a családi költségvetést lehet, hogy egy kicsit megviselni. Úgyhogy amiket különlegesnek vagy ritkámnak tartok, azokat megveszem, megmutatom Zolinak, általában ő is értékelni szokta, és szoktam mondani, hogy hűha.
1: Igen.
2: És ha van rá lehetőség, akkor bemutatjuk nagyobb közönség számára is.
0: Egy 1980-as bakelit lemez van itt nálatok, és ennek egy nagyon jótékony célt szántok. Mondjuk el, hogy mi is lesz ez, mi ez a lemez, és mi lesz a cél?
2: Hát arra gondoltunk, hogy ugye most volt gyereknap, és akkor ezen alkalomból szeretnénk felajánlani árverésre, és a befolyt összeget a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ javára felajánlani.
0: Mondjuk el, hogy mit tartalmaz ez a lemez.
2: Ez a lemez a P-Mobil zenekarnak a harmadik kislemeze, Csizma az asztalon Miskolc, és három aláírás is szerepel rajta, Vikidál Gyula, Földes László és Suszter Lóránt.
0: Honnan van ez a lemez?
2: Tehát ez a lemez is az egyik ilyen internetes aukciós oldalról van, ugye aminek a nevét azt nem említjük. Egyébként 3-4 ilyen oldal van, amire szoktam gyűjteni ezeket a dolgokat. Többnyire magyar oldalak, de van 1-2 külföldi oldal is. Ez egy magyar oldalról származik, és egy korábbi ilyen szerzemény.
0: Egyébként nagyon sok ilyen kincs van az interneten?
2: Nagyon sok ilyen kincs van, bárki számára kutatható, elérhető. Nem kell hozzá tényleg sok minden. Ugye internetes keresőkben mindenki tud keresni. Ezeknek az oldalaknak is van külön belső keresője. Be lehet állítani szűrőket. Milyen évre, milyen évszázadra akarunk rákeresni, és akkor rengeteg dolgot kiad. Főleg képeslapokat. Elsősorban képeslapokat, de mondom, plaketteket, egyéb városi önkormányzati tanácsi dokumentumokat, bármiket, amikből hoztam is egyébként egy párt majd.
0: Csak Miskolc érdekel?
2: Elsősorban Miskolc érdekel, valamint most nem olyan rég találtam egy Hajdúnánással kapcsolatos elég nagy mennyiség viratanyagot is, amit szintén eljutottam a Hajdúnánás illetékesekhez. Nánás nekem gyerekkori szerelmem, kedvencem, gyerekkor nyarait ott töltöttem, tehát Nánást azért szeretem. Ez a két város, amit szoktam gyűjteni, de elsősorban Miskolc, igen.
0: Mi a sorsa ezeknek a gyűjtéseknek, hol tárolod őket, ha nem éppen jótékony célra ajánlott fel?
2: Kis mennyiségben otthon a fiókban, vagy ahogy előbb is említettem, eljuttattam ezt a nagyobb mennyiségű dokumentumot Hajdúnánásra múltkor. Valamint Zolinál is van egy nagyobb mennyiségű fényképanyag, ezzel kapcsolatban is vannak tervek, folyamatban van a szervezés, vagy legalábbis előkészületben, és majd reméljük, hogy azt is sikerül bemutatni.
1: Igen, ez egy olyan dokumentum, olyan fényképek, amik a régi szocializmusban épült miskolci beruházásokról tartalmaznak, építéséről, terveiről, tehát ez egy nagyon érdekes anyag lenne, és azt szeretnénk, hogyha a Városházának az aulájában ez kiállításra kerülne, és ott az érdeklődők ezt megtekinthetnék. Ezt is ő szerezte az interneten, úgyhogy rengeteg ilyen dolgot, de például legutóbb, amikor a Csáti Szabó Istvánnak talált egy dokumentumot az aláírásával, ez is nagyon érdekes. Igaz, maga a téma, itt nem is az a lényeg, hogy mi a téma, mert azt hiszem Bécsbe küldött valami kávéügyben, vagy mi is volt pontosan? Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, ugye, hogy maga Csáti Szabó Istvánnak az aláírása szerepel rajta, akiről egyébként most hiába mondom, Csáti Szabó István volt, aki megálmodója volt a miskolci villamos közlekedésnek, tehát ő volt az, aki kitalálta azt, hogy Miskolcon legyen villamos. Nagyon hiányzik neki egy emléktábla Miskolcról, de az a lényeg, hogy ilyen dokumentumokat, például múltkor Bató István dokumentumát találta meg, és ott a családi vonatkozásban nagyon értékes információk voltak ebben. Tehát elképesztő, hogy miket tud találni az interneten.
0: Zenélünk egy kicsit, utána még több kincsről, régi kincsről beszélgetünk.

0: Stúdió vendégeim Rickó András, lokálpatrióta és Reimann Zoltán Miskolcváros civil referense, témánk pedig régi miskolci tárgyak, emlékek, fényképek. Mik a legnagyobb kincsek? Néhányat említs meg a gyűjtésedből, mik azok, amiket birtokolsz?
1: Ha a kedvencem és a legbüszkébb természetesen nem a Soltésnek Kálmán fotóra vagyok, itt a Miskolci dalárhelyre fotóliára, amin szerepel ugye az egykori polgármester úr, de az évek során volt már a kezemben például az aranycsapat korából is relikviák, például az angol-magyar határomnak a belépőjegye 1953-ból, vagy a 52-es Helsinki olimpia döntőjének a belépőjegye, vagy szintén az aranycsapathoz az 1953-ban az Európa Kupa döntőnek a belépőjegye. Ezek mind olyan dolgok, amik értékesek, és nem minden nap kerülnek az ember kezébe.
0: Digitális formában ezeket megmutatod, tehát az interneten meg lehet találni, meg lehet nézni ezeket?
1: Ezek a belépőjegyek már nincsenek nálam, tehát ezek most már nem, nálam nem találhatók.
0: És az egyéb kincseket, amiket őrzöl?
1: Hoztam egy párat, igen, tehát itt is megnézhetjük. Én saját oldalam nincsen az interneten, én nem szoktam megosztani, de ahogy említettük korábban is, Zoli és a Miskolci Lokálpatrióta közösség ilyen-olyan oldalain felelhető.
0: Érdemes amúgy digitalizálni ezeket, nem?
2: Igen, egyébként érdemes. Sőt, némely ilyen dokumentumot érdemes lelaminálni is, hogy a utókor számára tényleg megőrizhető legyen. És tényleg a Miskolc utcáin lokálpatriót a közösségnek az oldalán a különleges kincsek azok mindig fent vannak, illetve az én oldalamon is, hogyha úgy van, akkor felkerülnek, úgyhogy érdemes figyelemmel kísérni András munkáját, hiszen nagyon értékes dolgokat tud beszerezni mindenféle oldalakról.
0: Még mielőtt folytatnánk a kincsek bemutatását, és megnéznénk, hogy miket hoztál, András, mondjuk el, hogy hol lehet majd a P-mobil lemezre licitálni, hol lehet megszerezni, megnézni.
1: Úgy egyeztünk meg Zolival, hogy az ő internetes felületein tesszük majd közé, és ott lehet majd rá licitálni egy meghatározott időkereten belül.
2: Igen, ezt a héten még ezt összefoglaljuk, és kitaláljuk a pontos menetét, de valószínűleg a hétvége felé akkor felkerül, és az én oldalomon lesz majd elérhető, majd mindenhol megosztom az összes miskolci csoportban is, és akkor az eredeti oldalon lehet majd valószínűleg egy 10.000 forintos kezdő árnál és egy 1.000 forintos licit lépcsőben lehet majd licitálni erre, és a gyeknek szeretnénk felajánlani. Majd egész pontosan még ebből is egyeztetni fogunk, majd én egyeztetek a Bernasz Kommunikatíval, hiszen ők szokták támogatni ugye a futással, meg minden egyébben a Superszum alapítványa a gyeket, és akkor az biztos, hogy a legjobb helyre fog kerülni.
0: Mit hoztál, András? Mutassuk meg néhány képet, legalábbis így az éteren keresztül mutassuk be azokat a kincseket, amiket hoztál.
1: Itt például egy DVTK-s relikvia, 1979-es UEFA Kupa mérkőzés Skóciából, a Dundee United DVTK mérkőzésnek az eredeti műsorfizete. Ezt ugye 1-0 nyerte meg a DVTK annak idején utolsó perces góllal.
2: Fekete László?
1: Fekete volt a 89. perc környékén a gólszerző.
2: Nagyon szépen le van védve, ez tökéletes. De jó, hát még ilyet tartani a kezemben.
1: Aztán az éjszakterves futóanyagból, amit
2: igen, erről beszéltem.
1: Az Olival is említettünk, hogy majd még kidolgozás és megvalósítás alatt van egy ilyen szóróanyag prospektus a Miskolci Vászpadál rendszerről. Ez H. Boros Mária volt az építész, aki kidolgozta is ezt az építészeti rendszert, és alkotott Miskolcon és a megyében más helyeken is, elsősorban közoktatási intézményeket tervezett és épített.
0: Mi az évszám ehhez?
1: Hát 1950-75.
2: Igen. Körülbelül.
0: Ez olyan, mint a Jókai suli, de gondolom nagyon sok iskola.
1: Nagyon sok iskola, igen, erre a készült.
2: Igen, az időszakban.
1: Aztán hoztam még képeslapokat első világháború idejéből, amikor Tarnay Gyula főispán és Nagy Ferenc miskolci polgármestere meglátogatta a fronton a 10-es honvéd gyalogezredet.
2: Ez egy nagyon különleges, ez is olyan van egyébként, erről is szöveget írása a Miskolc utcáin és az én oldalamon is, azt hiszem, hogy nem, én írtam Miskolc utcáin oldalra hozzá szöveget, azt hiszem. Tehát ez is egy nagyon különleges felvétel, ugye a fronton, az azt hiszem a romániai fronton van, igaz? Vagy a lengyel fronton?
1: Inkább úgy
2: emlékszem.
1: Lengyel,
2: igen. Szóval az, ugye dr. Nagy Ferenc Miskolc városának polgármestere volt 12 és 17 között. Ő egy ilyen elfeledett polgármesterünk volt, aki méltatlanul elfeledett, hiszen rengeteget tett Miskolcért, sőt olyan jól dolgozott az első világháborúban, hogy közélelmezési miniszterré nevezték ki 17 után, azért is nem tudta ellátni feladatát, illetve hát Tarnai főispán is azért nagyon hosszú idő hát töltötte be mind a megye, mind a város főispánságát. Ez egy nagyon különleges felvétel.
1: Szintén az első világháború idejéből Sasi Csabának, a Tízes Honvéd Gyalogezred kommunikásának a kézírásával írt versrészlet. Levél a szand partjára, összem az a versnek a címe is. Az érdekessége, hogy 12 számozott képes lapra írta fel. Tehát ennek a versnek a egyes takaszait, ebből a 9. és a 12. képes lap van nálam.
3: Többiről
1: nem tudok semmit.
2: És akkor ez az olasz front, akkor ez a szám, igaz?
1: Azt hiszem, igen.
2: Ez olasz front. Igen, ez már az olasz front. Én három fronton harcoltak, és hát délvidéken is, na mindegy, az a lényeg, hogy három fő irány az a lengyel, a erdélyi és az olasz front volt. Délvidéken is harcoltak valamennyit, de a legtöbb esetben, legtöbb nagy csatájuk ez a frontvonalhoz köthető, a három frontvonalhoz.
3: Most nagyon régi, értékes és mélyen ellátott levelek vannak a kezedben.
1: Ez abból az időszakból, valamit Zoli az előbb említett, a Bató István idejéből, illetve hát már ez a halála utáni időszakból. Bató István ugye a református egyházra hagyta a vagyonát, az összes vagyonát tulajdonképpen.
2: Nagyon jelentős részét, majdnem teljes, igen.
1: És akkor itt azzal kapcsolatos nyugták, számlák vannak, valamint itt van egy hivatalos bizonylat, hogy én nem is tudom, hogy minek mondjam, ez is ezen például szerepel, az akkori polgármester Szent Pál István aláírása.
3: Ez ilyen illetékbélyeg az akkori szokások és jog szerint, tehát ez egy hivatalos.
2: Igen, ez egy hivatalos. Érdekes, hogy mennyi minden került ki, ugye nagyon nagy baj, hogy a 1945 után ugye a Miskolc gyakorlatilag a lakosságnak jó részét elvesztette, már pedig olyan amiatt, hogy ugye a zsidó lakosságnak a jó részét ugye a táborokban tudjuk, hogy mi történt velük, és hát az itt maradottak közül is sokan kivándoroltak, illetve az arisztokráciát pedig teljes egészében lefejezték. Elvették a vagyonukat, kisemizték őket, elüldözték őket, és hát ezek a dokumentumok nagyon sokszor mentek a családdal együtt külföldre, vagy az ország másik területére, és sajnálatos, hogy ezeket ilyen liciteken, vagy ilyen fórumokon lehetne visszaszerezni, és persze rengeteg minden elveszett sajnos.
3: És itt van az a kép, amiről már beszéltünk, ugye ez Soltész Nagy Kálmános.
1: Miskolci dalárműlet fotó 1899-ben, lent középen látható Soltész Nagy Kálmán, és mellette még egy-két személy ismerős. Tóth Pál személye biztos, ugye ő ott felihatozva, ott van. Tóth Pál ugye Miskolc pedagógus, iskolaigazgató volt. Egyértelműen én nem tudtam be azon is, de minden bizonyal ott van rajta Lányi Ernő, és ugyanis ő volt akkor a Dalár Egyletnek a karnagya. És
2: igen, azt beszéltük, hogy valószínűleg ő itt Csáti Szabó, István, ugye itt van maga a Soltésznek Kálmán, de hát itt nagyon sok olyan fiatal ember van, akikről vagy jóval későbbi képünk van, vagy semmilyen képünk van. Nagyon könnyen elképzelhető, akár 5-6-7-8 olyan ember is van rajta, aki Miskolc történetében fontos szerepet játszott, de hát nem tudjuk őket beazonosítani. És most a nyugtán nézem, hogy kinek az aláírása van rajta, Dobos Ferenc harangozó. Dobos Ferenc majdnem 40 évig volt a sírkertnek, a avasi temető sírkertjének a gondozója, illetve hát harangozója, és hát pont egyébként a múltkor a Borsod Online-nál csináltunk egy videót fent, és meséltem az ő történeteit, amit megosztott a 1925-ben a Reggeli Hírlapban, illetve hát ő volt az, aki többször lejegyezte a bizonyos tisztába tette a Latabár kriptánál történteket, hogy mi is történt, volt egy nagyon érdekes történet erről. Hát sokszor beszéltem, hogy egy kőműves dolgozott a Latabár kriptában, és akkor ő azt mondta, hogy úgy történt az eredeti történet, hogy délbe lefeküdt aludni egyet ebéd után, bement a kriptába, jó hűvös volt, és egy ember pedig neki dőlt az ajtónak, és hát mivel nyitva volt, mert bent dolgozott, így rádölt, és akkor nagy méltatlankodott a könyves, hogy miért dőltek rá, és hát nyilván nagyon megijedt az, aki rádölt, hogy mi is történt, de ennek több változata van ennek a legendának, és hát ő az, aki rengeteg ilyen történetet mesélt még, hogy mik történtek ott, sajnos öngyilkosságok, vagy egy nagyon nehéz hölgyet is el kellett egyszer temetni, mint nem volt egyszerű felvinni oda, de volt, hogy pálinkát találtak, vagy egy nagyon vastag koponyacsontú ember, tehát, és mindezt a Dobos Ferenc volt, aki elmesélte, és milyen furcsa most az aláírását viszont látni ezen a dokumentumon.
1: Én most számomra is újdonság volt.
2: Igen, mert nem is néztem most a dokumentumot, de most látom tehát, hogy Dobos Ferenc is 1905, ugye azt hiszem 1890 környékén kezdte a munkáját ott, és egészen a 30-as évek elejéig volt ő ott temetőgondnok.
0: Műsoridőnk végéhez értünk. Mondjuk el még egyszer, hogy a lemezt azt hol és milyen licit lépcsővel kezdő licittel lehet majd megszerezni a P-Mobil lemezt 1980-ból.
2: Hát akkor az András felajánlását majd az én oldalon, Reiman Zoltánnak az oldalán lesz maga az eredeti licit, de természetesen az összes miskolci oldalon is majd András is továbbosztja ezt, ahol majd leírjuk, hogy 10.000 forintos árral kezdődik majd, és 1.000 forintos licit lépcsővel lehet majd rá ajánlatot tenni, és hát ugye majd a gyermekegészségügyi központnak lesz ez felajánlva egészen pontosan, majd még ezt eleegyeztetjük velük, hogy kinek, de az a lényeg, hogy jótékony cél lesz, és ez a nagyon különleges relikvia.
0: András, Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm azokat a kincseket, amiket most így az éteren keresztül is, de megosztottunk hallgatóinkkal.
1: Köszönöm szépen is a lehetőséget.
2: Köszönjük szépen.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Rickó András, lokálpatrióta, és Reimann Zoltán, Miskolcváros civil referense. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 4:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bagosi László a Sötétben látó tündér című mesének negyedik részét, melyet Pogány Judit olvas fel.
2: Hú, leszállt a gyönge lábaival a királyfi, s hát ott a napnak fényes udvarában volt egy aranykád. Aranykádban tűzfürdő, megfürdött abban. Gyémántszegen aranytörölköző, abban megtörülközött, ezüst polcon aranyfésű, azzal megfésülködött. És volt ott egy talpik tükör, odaállt, és megnézte magát. Látod-e, tündérkém, hogy milyen szép lett? Kérdezte tőlem tündéranyám azon a nevezetes téli éjszakán. Meggyógyult a lába, szebb lett, mint újkorába. Én meg csak irultam-pirultam a sötétben, mert nekem is tetszett bizony, és persze bizony, hogy láttam. A haja színaranyból volt, a szeme, mint a tengerkékje, a fején drága kőből való királyfi korona fény lett, sejemből volt az ingje, bársonyból a nadrágja, damaszból a nyaksája, ezüstből a csizmája. De nem csak nekem tetszett ám, hanem ő is tetszett saját magának. Illegette, nézegette magát, gyönyörködött a színarany hajában, a szeme kékjében, a drága kőből való királyfi koronájában. Mintha nem is akart volna már menni. Mintha nem is jutott volna már eszébe Málnácska. Akkor uram teremtőm egyszer csak mit látott? Kijött az udvarba egy haragos vénember, bizonyosan a napnak a szolgája. Meglátta királyfit, amint nézegette magát a tükörben. Nagy mérgesen ráfújt, kerekedett rettentő nagy szélvész, és úgy elfújta a királyfit lovastul mindenestül, hogy 77 000 mérföldig sem ért földet a lábuk. Akkor meg leestek egy olyan sötét lyukba, hogy sem eget, sem földet nem láttak. Csúszva, mászva tapogatóztak, hol kígyóra, hol meg békára léptek. Tök ma királyfi már azt hitte, hogy a Fekete-tenger legsötétebb szigetén járnak, de mikor a kardját fel akarta akasztani a sötétségre, nem maradt az meg, annyira azért mégse volt sötét. Pláne, hogy hirtelen valami libegő, lobogó tüzet is láttak. A tűz körül egy vigyorgó törpe szaladgált, és ezt a találós kérdést kiabálta.
3: Hús eszik húsból, húsdombon!
2: És mikor meglátta őket, még ezt is kiabálta.
3: Ha ezt a találós kérdést ki nem találjátok, porlát töröm a csontjaitokat, és megfőzlek benneteket vacsorára.
2: Gondolta magában a tökmag királyfi, hogy ennek már a felese tréfa, és hogy biztos ez a törpe annak az öregembernek az elszökött fiacskája, aki beállt az ördög szolgálatába. Elővette hát a zsebkendőjét, azt, amibe a világ összes találós kérdésére bele volt hímezve a válasz, és mintha csak a homlokát törölgetni a nagy-nagy gondolkodásban, odalesett hirtelen, aztán így kiáltott. Hús eszik húsból húsdombon, erre az a válasz, hogy a gyermekét szoptató édesanya. Igaz-e, pajtás, hogy kitaláltam? Akkor a kis törpe elcsodálkozott, leült a földre, gondolkozott kicsit. És ő is kimondta.
3: Hús eszik húsból húsdombon, a gyermekét szoptató édesanya. A hús a gyermek, a másik hús, amiből eszik az édesanyja. A húsdomb pedig az édesanyja szép gömbölyű melle.
2: De olyan csodálkozva mondta, mint aki maga sem ismerte a választ. Aztán keservesen sírni kezdett, és hazaszaladt kibékülni az édesapjával. De bezzeg, neki bátorodott a királyfi, tudta, hogy ez az a barlang, ami tovább vezet a földgolyó másik oldalába. Hát, ahogy a barlang végéhez ért, és nyiladozni kezdett a sötétség, láttam, hogy elszakadt a szép ruhája, piszkos lett a füle, nyaka, körme, s elveszett a királyfi koronája.
0: Anyácskám, én azt szeretném, hogy megint szép legyen, hogy szebb legyen, mint újkorában,
2: kérleltem tündéranyámot.
0: És hogy elhozzák azt a fényes napsugarat, amivel világíthatnak majd a leges-leges legsötétebb éjszakában.
2: Értem. És azt hogyan hozzák el? Kérdezte tőlem tündéranyám.
0: Jöjjön elébe egy szépséges szép leány, aki ne legyen más, mint maga a hajnal.
2: És aztán...
0: Sajnálja meg a hajnal a királyfit, ültesse maga mellé az ő szárnyas lovára.
2: És aztán...
0: Vigye magával, hetet-hét ország ellen, emberi szem nem látta gyönyörűséges szép tartományokon keresztül, vissza a napnak fényes udvarába.
2: Úgy legyen, mondta tündéranyám azon a nevezetes téli éjszakán. És a hajnal újra felvitte a királyfit a napnak fényes udvarába, ott kiválasztott egy sugarat, szépen belefonta a királyfi hajába, attól megint ugyanolyan szép lett, mint volt, szebb lett, mint újkorában. És akkor azt mondta neki. Na, királyfi, most már mehetsz. Vár rád a világ szép málnácska. S íme abban a szempillantásban, honnét-honnét nem, ott termett a királyfi táltos paripája, fölpattant rá a királyfi, s vágtattak hetet-hét ország ellen a Fekete-tenger irányába. És amíg egyre közeledtek, én egyre nyugtalanabb lettem, és megkérdeztem tündéranyámat.
0: Anyácskám, miből áll egy sötétben látott tündér tudománya?
2: Tündéranyám pedig így válaszolt. Bíztatnia kell azokat, akik félnek az éjszakától, bíztatnia kell azokat, akik félnek a semmit se tudástól, és bíztatnia kell azokat, akik félnek a meghalástól.
0: És mire van szüksége ahhoz, hogy mindezeket szépen csinálja?
2: Három dologra. Képzeletre, szeretetre, és bátorságra.
0: És megvan nekem ez a három.
2: Látod a mesémet?
0: Látom.
2: Szeretsz valakit?
0: Hát, szeretek.
2: És félsz a sötétben?
0: Már csak egy kicsit.
2: Akkor megvan neked az a három.
1: Ma Bagosi László a Sötétben látó tündér című meséjének negyedik részét hallottátok, melyet Pogány Judit olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus így beszélt a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. János evangéliumának 6. fejezetének 51. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Az új szövetségi szentírásban négy helyen is megtalálhatjuk római katolikus keresztény hitünk egyik legnagyobb igazságának és isteni ajándékának, az eukarisztiának, az oltári szentségnek alapítását. Így is szoktuk mondani, rendelését, szerzését. Ezek közül a legősibb leírás Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt

Ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt, ez a kehely az új szövetség az én véremben. Tegyétek ezt, ahányszor csak isszátok az én emlékezetemre. Mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Eddig az idézet. A három úgynevezett szinoptikus evangélista is leírja az eukarisztia alapítását. Tekintsük át most ezeket, nem időrendben haladva, hanem, ahogyan a Szentírásban, az Anya Szentegyház elhelyezte őket. Máté, Márk és Lukács evangéliuma. Szent Máténál ezt olvashatjuk a 26. fejezet 26. és 28. versek közötti részben. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta tanítványainak e szavakkal, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Szent Márk így ad hírt az oltári szentség rendeléséről a 14. fejezet 22., 23. és 24. verseiben. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, vegyétek, ez az én testem. Azután fogta a kelyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ő pedig így szólt, ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik. Végül hallgassuk Szent Lukács evangélistát a 22. fejezet 19. és 20. versek közötti szakaszban. Aztán fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet, és azt mondta, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik.

Tisztelt rádióhallgatók! Jól lehet, Szent János Szent Pállal és a másik három evangélistával ellentétben nem számol be az oltári szentség alapításáról, azt mégsem állíthatjuk, hogy ne lett volna fontos neki az eukarisztia. Éppen ellenkezőleg. János evangéliumának szinte teljes hatodik fejezetében, egészen pontosan a hatodik fejezet 22. verse és 59. verse közötti szakaszban Jézus Krisztus tanítást ad a mennyei kenyérről. Ezt a részt éppen ezért eukarisztikus beszédnek is nevezzük. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal ennek a tanításnak, beszédnek egyik verse az 51. vers alapján szeretnénk kicsit behatóbb elemzést és lelki útravalót nyújtani. Így hangzik. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Az Úr Jézus ebben a mintegy 37-38 versben

többször is kijelenti, nyomatékosan hangsúlyozza, nem túlzás, hallgatóságának elméjébe és szívébe akarja vésni, hogy ő a valódi mennyből alászállott és élő kenyér. A zsidók ugyanis szinte tántoríthatatlanak voltak abban a meggyőződésükben, hogy a mennyben lakó és örökkévaló az Úr felülmúlhatatlan csodája az volt, amikor az ószövetségi időkben, az úgynevezett pusztai vándorlás időszakában táplálékot adott a Mózes és Áron vezette izraelitáknak olyan formában, hogy bőven hullatott az égből fehér, finom szemcsés anyagot, amely az éhség csillapítására, sőt, a rendszeres táplálkozásra is alkalmas volt. A választott nép minden családja és tagja jól lakhatott. Ez valóban csodás esemény volt, és egyértelműen megmutatta az Úr gondviselő jóságát népe iránt, de Jézus nagyon határozottan és erélyesen arra irányítja hallgatósága figyelmét, hogy ő az igazi mennyből alászállott kenyér. Ő nem csupán valami anyagi természetű táplálék ugyanis, hanem élő és lelket, vagyis az embernek az Istennel való kapcsolatát éltető valóság, lelki táplálék, élő kenyér. Ez a kenyér a mennyből jön, és a nagybetűs életet, az örök életet hordozza. Ezért, aki eszik belőle, örökké él. Nem abban az értelemben, hogy nem vesz erőt rajta a halál, hanem úgy, ahogyan már az eukarisztikus beszéd korábbi részében mondta, akik hisznek benne, azoknak örök életük lesz, és feltámasztja őket az utolsó napon. Végül János azt hangsúlyozza és emeli ki, hogy ő, mint az atyától jövő kenyér, valósággá válik abban a kenyérben, amelyet adni fog, és ez a kenyér az ő teste lesz, amelyet fel fog áldozni a világ életéért. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Ezek a szavak tehát már az áldozatra utalnak. Arra a Jézus szentséges szívéből, egész személyiségéből áradó szeretetre, amely majd az ő szenvedésében és kereszt áldozatában éri el csúcspontját. Ebből az áldozatból megváltás fakad, örök élet fakad minden ember számára, hiszen ezt Jézus végtelen értékű szeretettel és örök érvénnyel hozza meg a mennyei atya dicsőségére és a lelkek üdvére. Tisztelt rádióhallgatók, életünk legmeghatározóbb vonása ezért az kell, hogy legyen, hogy ne idézőjelbe téve csak higgyünk Jézusban, hanem a legszentebb áldozat bemutatásában, az eukarisztikus lakoma ünnepein, a szentmiséken is rendszeresen és nagy örömmel vegyünk részt, és a szent áldozásban Jézus Krisztust, a mennyből alászállott, élő kenyeret, az élet kenyerét is minél többször szívünkbe fogadjuk. Gondoljunk ilyenkor és életünk minden helyzetében is. A római katolikus szentségimádások, e fenséges szertartások párbeszédére, kenyeret adtál a mennyből, amely, aki minden gyönyörűséggel teljes.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 20 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Intézményvezető kinevezéséről döntött. A magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte. Továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén, közölt az MKPK sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. A püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájár László lesz. A Központi Papnevelőintézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájár László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetes Tavántra Verebély Szentkút nemzeti kegyhelyi igazgatói pozíciójában. Az MKPK a Magyarországon működő szerzetes rendekkel közös munkacsoport megalakulását kezdeményezi, melynek feladata, hogy működésüket, jogi és gazdasági ügyeiket tanácsadással segítse. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A beszámoló szerint a konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél kiegészítését. Ebben a többi között szó lesz a mai magyar társadalomról az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, családról, a demográfiai nehézségekről, az egészségügyről, a média helyzetéről, a fiatalok egymáshoz való viszonyáról, a digitális világ kihívásairól. Szólni fog továbbá a magyar nemzet lelki állapotáról, spirituális helyzetéről és arról, hogy a püspökök hogyan látják ezekből a helyzetekből a kiutat. A püspökök testülete 2027-re meghirdette tehát a hivatás évét. Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan. Hozzátéve, a miniszterelnök feladta az ukrán EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Debnár Ádám hírszerkesztő, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Karkus István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. 25 perckor kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi műsorunk, melyben Munro Anyám álma címírásának harmadik befejező részét hallgathatják meg. Ezt követően Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban Sauer Anna és Dudás Anna egyetemisták mesélnek színpadi szereplésükről, valamint animátori tevékenységükről. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján a május 19-én 64 éves korában elhunyt színészre és rendezőre Scherer Péterre emlékezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként a ferences vértanúk közül Károlyi Bernát élettörténetét ismerhetik meg, majd Kónya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallgathatják meg. Az összeállítás második felében a Domonkos nővérek életébe nyerhetünk bepillantást. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk. A mai adásban elsőként a Dunántúra látogatunk Dunaföldvára, ahol egy különleges kiállítást láthatunk. Műsorunk második felében Csepelényi György pálos szerzetesre emlékezünk vértanúságának 352. évfordulója alkalmából. Majd Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános emelkedését hallgathatják meg. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól majd Hitvalló című műsorunkban. Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd tanításáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Alice Munro Anyám álma címírásának harmadik befejező részét Füranikó előadásában hallják.
2: Anyám álma.

A konzervatóriumban egyszerűbb volt. Ott mindenki más is épp oly kevéssé volt sokoldalú, ugyanolyan keményen hajtott, mint ő. Lett néhány eléggé üres vetélytársi kapcsolata. Az egyik barátnőjének a bátyja a légierőnél szolgált, és véletlenül épp George Körkem egyik áldozata és rajongója volt. George-al együtt betoppantak egy vasárnap esti családi vacsorára, ahová Jill is meg volt hívva. Éppen indultak, hogy valahol másut rúgjanak be. És ekkor ismerkedtek meg George és Jill, az apám és az anyám. Valakinek állandóan otthon kellett lennie, hogy Mrs. Körkemre vigyázzon. Így hát Iona éjszakai műszakban dolgozott a pékségben. Ő díszítette fel a tortákat, még a legkülönlegesebb esküvői tortákat is, és hajnali 5-kor ő tette az első cipókat a sütőbe. Bár a keze olyan irtózatosan reszketett, hogy nem tudott senkinek teát tölteni, ha egyedül volt, ügyesen, türelmesen, sőt, invenciózusan végezte a feladatait. Egy reggel, amikor Elsa elindult dolgozni, ez még az alatt a rövid idő alatt történt, amit a születésem előtt Jill a házban töltött, Iona kipisszegett a hálószobájából, mikor Jill elment mellette, mintha valami titka lenne. De ki volna még a házban, aki előtt titkolózni kellene? Mrs. Körkem előtt biztosan nem. Iona erővel tudta csak kihúzni a szekreter egyik beragadt fiókját. A fenébe, mondta és nevetgélt, a fenébe, na! A fiók tele volt babaholmival. Nem sima, nélkülözhetetlen ingekkel, meg hálóruhákkal, amilyeneket Jill vett egy használt és gyári hibás dolgokat árusító boltban, még Torontóban, hanem kötött fejkötőkkel, pulóverekkel és babacipőkkel, kézzel varott kis ingekkel. Mindenféle pasztelszínben és színkombinációban, semmi kék vagy rózsaszín előítélet. Rajtuk horgolt szegély és apró hímzett virágok, meg madarak és bárányok. Jill szinte nem is tudta, hogy létezik ilyesfajta holmi. Tudta volna, ha valaha alaposan áttanulmányozza a nagyáruházak babaosztályát, vagy bepillant a babakocsikba, de nem tette. Persze, nem tudom, mit van már, mondta Iona. Talán már annyi mindent vettél, vagy nem is szereted a kézzel kötötted, nem tudom. A nevetgélése a beszédét tagolta, és a mentegetőzését egészítette ki. Bármit mondott, mintha minden pillantása és mozdulata eltömődött volna. Beborította volna a mentegetőzés ragacsos méze vagy szipákolt taknya. Jillnek fogalma sem volt, hogy kell ezt kezelni. Igazán szép, jegyezte meg szintelenül. Azt sem tudtam, egyáltalán szükséged van-e rá, nem tudtam, hogy fog-e tetszeni neked. Nagyon szép. Nem mindet én csináltam, egy részét vettem. Elmentem a templomi vásárba, meg a kórházi segítségnyújtásra, az ő vásárukba, és hát gondoltam, milyen szép is, de ha neked nem tetszik, vagy talán nincs rá szükséged, akkor beteltem a missziós bálába. De szükségem van rá, mondta Jill. Nincs semmi hasonlóm. Tényleg? Amit én csináltam, az nem olyan jó, de talán amit a templomi asszonyok csináltak, meg a segítségnyújtásban, az talán szerinted is elmegy. Olyan erre mondta George, hogy Iona idegbajos. Elsa szerint az idegkimerültségét az okozta, hogy Iona kicsit túlérzékeny, az ápolónő képző igazgatói meg túl keményen bántak vele. Azt lehetne gondolni, hogy bátorítást igényel, de bármennyire bátoríthatja az ember, nem elég, sőt, mintha el sem érne hozzá. Jill úgy érezte, Iona beszéde, nevetgélése, szipogása és nyírkos tekintete, nyilván a keze is nyírkos, valahogy rákúszik, mint a kukacok próbálnának a bőre alá furakodni. De ezt idővel megszokta, vagy Iona visszavett belőle. Jill is, Iona is megkönnyebbült, mintha egy tanár ment volna ki a szobából, amikor reggel bezárult az ajtó Elsa mögött. Rákaptak, hogy miközben Mrs. Körkem mosogat, egy második csésze kávét is megigyanak. Mrs. Körkem nagyon lassan végezte ezt a munkát, keresgélte, melyik fiókba vagy polcra valók a tárgyak, és néha el is tévesztette. De szertartásai is voltak, amelyekről sosem mondott le. Például a kávézaccot a konyhajtó melletti bokorra szórta. Azt hiszi, a kávétól nő, súgta Iona. Még akkor is, ha a levelére szórja, nem a földre, minden nap slaggal kell lemosnunk. Jill arra gondolt,
Iona olyan, mint azok a lányok, akikre mindenki pikkelt az árvaházban. Bármikor készen álltak, hogy valakire pikkeljenek. De mikor sikerült Ionát az elnyúló mentegetőzésén vagy a jámbor vádaskodásai barikádján túljuttatni, persze a pékségben én vagyok az utolsó, akitől bármit megkérdeznek, persze Elisa meg se hallgatja a véleményemet, persze George sosem csinált belőle titkot, mennyire utál, egész érdekes dolgokat lehetett belőle kicsalni. Mesélt Jillnek arról a házról, amely valamikor a nagyapjuké volt, most meg a kórház központi szárnya, azokról a bizonyos homályos ügyekről, amelyek miatt az apjuk elvesztette az állását, meg egy románcról, amely a pékségben zajlik két házas ember között. És Sancék állítólagos történetét is megemlítette, és azt is, hogy Elsa belehabarodott Sanc doktorba. A sok terápia, amivel Iona idegösszeomlását kezelték, talán meglékelte a diszkrécióját, és az a hang, amely ezen a léken át kijött, miután az undorító törmeléket eltakarították, bajos volt és sunyi. Jill meg ráért fecsegni. Az ujjai úgyis túl püffettek voltak a hegedüléshez. Aztán megszülettem én, és minden megváltozott, különösen Iona számára. Jillnek egy hétig feküdnie kellett, és még amikor fölkelt, akkor is úgy mozgott, mint egy merev öregasszony, és ahányszor leereszkedett egy székre, óvatosan vette a levegőt. Fájtak a varratai, a hasát és a mellét szorosan lekötözték, akkoriban ez volt a szokás. Bőségesen jött a tej, átszivárgott a kötésen, rá a lepedőre. Iona meglazította a kötést, és próbálta a mellbimbót a számhoz vezetni. De nem fogadtam el. Visszautasítottam az anyám mellét. Gyilkost kiáltoztam. Mintha az a nagy, duzzadt mell valami ormányos állat lett volna, ami az arcomba akar furakodni. Iona felvett, adott egy kis langyos forralt vizet. Attól lecsillapodtam. De vesztettem a súlyomból. Nem élhettem vizen. Úgyhogy Iona kevert nekem tápszert, és kivett Jill karjaiból, ahol csak megfeszültem és visítottam. Iona ringatott, nyugtatott, odaérintette az arcomhoz a cumit, és kiderült, hogy azt jobban szeretem. Mohón ittam a tápszert, meg is maradt bennem. Iona karja és az ő rábízott cumi lett a választott otthonom. Jill mellét még szorosabban le kellett kötözni, le kellett mondania a folyadékokról. Ne felejtsük el, hogy ez a kánikula közepén volt, és viselnie a fájdalmat, amíg el nem apadt a teje. Micsoda kis majom, micsoda kis majom, dudorázta Iona. Te egy kis majom vagy, hogy nem kéred az anyád finom tejecskéjét. Hamarosan kövérebb és erősebb lettem. Hangosabban tudtam sírni. Ha bárki más próbált felvenni, mint Iona, sírtam. Elutasítottam Elsát és Sanc doktort is a figyelmesen felmelegített kezével, de persze Jill iránti idegenkedésem keltette a legnagyobb figyelmet. Ahogy Jill felkelhetett, Iona ugyanabba a székbe ültette, ahol általában ő etetett meg. Jill vállára ráterítette a maga blúzát, és az üveget a kezébe adta. Hiába. Engem nem lehetett becsapni. Az arcomat az üvegnek ütöttem, kinyújtottam a lábam, és megfeszítettem a hasamat. Nem fogadtam el ezt a helyettesítést. Sírtam. Nem adtam meg magam. Vékony babasírás volt, de azért zavarta a házat, és Iona volt az egyetlen, akinek hatalmában állt, hogy elállítsa. Ha nem Iona ért vagy szólt hozzám, sírtam. Ha lefektettek, és nem Iona ringatott, álomba sírtam magam, és 10 percig aludtam, aztán azzal ébredtem, hogy kezdtem előről. Nem volt jó pillanatom, meg nyűgös pillanatom. Iona pillanatom volt, meg Iona nélküli pillanatom, vagyis, és ez egyre rosszabb lett, bárki más pillanatom, főleg Jill pillanatom. Hogy mehetett volna vissza Iona dolgozni, mikor letelt a 2 hét? Nem mehetett, nem is kérdés. A pékségnek mást kellett keresnie. Iona a ház legmellőzöttebb személyéből a ház legfontosabb embere lett. Ő állt az ott lakók és az állandó diszonancia, az orvosolhatatlan panasz között. Állandóan ébren kellett lennie, hogy a háznak némi nyugalma lehessen. Sanc doktor aggódott, még Elsa is aggódott érte. Iona, ne hajtsd túl magad! De mégis csodálatos változás történt.
Iona sápat volt ugyan, de a bőre ragyogott, mintha végre túljutott volna a kamaszkorán. Bárkinek bele tudott nézni a szemébe. És nem volt több remegés, nevetgélés is alig. A hangjában semmi ravasz alázatosság, mert most már parancsolgatott, mint Elsa, csak jobbkedvűen. Sosem volt jobb kedve, mint amikor engem korholt a Jill iránti magatartásomért. Iona a 7. mennyországban van, rajong azért a babáért, mondta Elsa mindenkinek. De Iona viselkedése túlzottan élénk volt a rajongáshoz. Nem érdekelte, mekkora zajt csap, ha az én zajomat lecsillapíthatta vele. Felrontotta a lépcsőn, kifulladva kiáltotta. Jövök, jövök már, hátrébb az agarakkal. Lazán felkapott a vállára, úgy járkált velem, fél karral tartott, miközben a másik karja valamilyen feladatot látott el az ellátásommal kapcsolatban. Ő uralkodott a konyhába. A tűzhelyet rekvirált a fertőtlenítésre, az asztalt a tápszer kikeverésére, a mosogatót babafürdetésre. Ha valamit nem talált vagy kilöttyintett, vidáman káromkodott, még Elsa jelenlétében is. Tudta, hogy ő az egyetlen, aki nem reg, aki nem érzi az elutasítás távoli fenyegetését, mikor a sirályú jelzését megadom. Sőt, ő volt az, akinek kétszer olyan gyorsan vert a szíve, akinek a hatalma erejétől táncolni lett volna kedve. Mikor Jillről lekerültek a kötések, és látta, milyen lapos a hasa, megvizsgálta a kezét. A büfettség teljesen eltűnt. Jill lement a földszintre, elővette a szekrényből a hegedűt, és kivette a tokjából. Skálázni akart. Ez egy vasárnap délután történt. Iona ledőlt aludni, de félfüllel még így is a sírásomra figyelt. Mrs. Körkem is lefeküdt. Elsa a konyhában lakkozta a körmét. Jill hangolni kezdte a hegedűt. Apámat és apám családját nem nagyon érdekelte a zene. Ezt nem tudták magukról. Úgy gondolták, hogy a zene bizonyos fajtája iránti intoleranciájuk, sőt, egyenesen gyűlöletük, ami még azon is érződött, hogy a klasszikus szót ejtették, a jellem erejére épül, az integritásra és arra a feltett szándékra, hogy nem hagyják magukat lóvá tenni. Mintha az egyszerű dalamtól eltérő zene valahogy fölébük akarnak kerekedni, és ezt a lelkeméjén mindenki tudná, csak egyesek megjátszásból az egyszerű, becsületes gondolkodás hiányában nem vallják be. És mintha ebből a mesterkértségből és gerinctelen toleranciából fakadna aztán a szimfóniák, az operák, a balettek, meg a versenyművek világa, amelytől az ember elalszik. Ebben a városban az emberek többsége ugyanígy érzett. De mivel Jill nem itt nevelkedett, nem fogta föl, mennyire mélységes, mennyire megalapozott ez az érzés. Apám sosem kérkedett vele, nem csinált belőle erényt, mivel nem rajongott az erényekért. Tetszett neki, hogy Jill zenész, de nem a zene miatt, hanem mert ettől különleges választásnak tűnt, akárcsak a ruhái, az életmódja és a loboncos haja miatt. Azzal, hogy őt választotta, megmutatta az embereknek, mit gondol róluk. Megmutatta azoknak a lányoknak is, akik rá akarták kivetni a hálót. Megmutatta Elsának is. Jill becsukta a nappali függönyös üvegajtaját, és nagyon halkan hozzálátott a hangoláshoz. Talán nem is szökött ki hang. Vagy ha Elsa hallott is valamit a konyhában, azt hihette, hogy kintről jön, valamelyik szomszéd rádiójából. Jill most skálázni kezdett. Igaz, az ujjai már nem voltak püffettek, de mereven mozogtak. Az egész teste merebb volt, a tartása sem volt természetes, úgy érezte, a hangszer bizalmatlanul illeszkedik az álla alá. Nem számít. Belekezdett a skálába. Biztos volt benne, hogy régebben is volt már így, egy-egy influenza után, vagy ha nagyon kimerült, mert túlhajszolta magát a gyakorlással, vagy csak úgy egyáltalán. Egyetlen elégedetlen nyöszörgés nélkül ébredtem föl. Semmi figyelmeztetés, semmi ráhangolódás. Csak a visítás. A visítás zuhataga öntötte el a házat, olyan sírás, amit korábban nem hallottak tőlem. Iona azonnal talpon volt. Életében először rémült meg a belőlem fakadó hangoktól, és felkiáltott. Mi az? Mi az? Elsa meg, miközben körbe szaladt és becsukta az ablakokat, visszakiáltotta. A hegedű! A hegedű! Kitárta a nappali ajtaját. Jill! Jill, ez szörnyű, egyszerűen szörnyű! Hát nem hallod a gyerekedet?
Le kellett rángatnia a szúnyoghálót, hogy be tudja csukni a nappali ablakát. Kimonóban ült, amíg a körmét lakkozta, és most egy biciklis fiú benézett és meglátta, hogy a kombinéja fölött kinyílt. Nagyon ritkán veszítette el ennyire az önuralmát. Azonnal tedd el azt a vackot! Jill letette a hegedűt. Elsa kirohant a halba, és Ajana után kiáltott. Vasárnap van, nem tudod elhallgattatni? Jill némán is határozottan kiment a konyhába, ott a Mrs. Körkem állt zokniban, a pultra támaszkodva. Mi baja Elsának? Kérdezte. Mit csinált Ajana? Jill kiment, és leült a hátsó lépcsőre. Sancék fehérházának vakító napsütötte hátsó falát nézte. Körös körül csupa forró hátsó kert, más házak forró falai. Odabent egymást látásból, névről vagy valóban alaposan ismerő emberek. És ha az ember három háztömböt mennek keletre, ötöt nyugatra, hatot délre, tizet északra, a földből magasra szökkent nyári gabonafalát látná maga előtt. A kaszálók, a búza és a kukorica kerítéssel körbezárt tábláit, a vidék gazdagságát. Ahol nem lehet levegőt venni az előtörő termények és tanyaudvarok meg a lögdösödő, kérődző állatok kipárolgásától. A távolból kisebb erdők integetnek, az árnyék, a béke és a biztonság ligetei, de valójában fornak a rovaroktól. Hogy írhatnám le, mit jelent a zene Jillnek? Semmi tájélmény, látvány, párbeszéd. Inkább valami probléma, amit szigorúan és bátran meg kell oldania, mert feltette rá az életét. Képzeljük el tehát, hogy elveszik tőle azokat az eszközöket, amelyekkel ezen a problémán dolgozhatna. A probléma megmarad a maga nagyságában, mások talán elviselik, de ő nem tudja megközelíteni. Neki csak a hátsó lépcső marad, a vakító fal és az én sírásom. A sírásom kés, amely kivágja az életéből mindazt, ami nem hasznos. A számomra. Gyere be! Szól Elsa a szúnyogháló túloldaláról. Gyere már be! Nem kellett volna kiabálnom veled. Gyere, meglátnak! Estére az egész jelenetről könnyedén lehet beszélni. Biztos hallották azt a nyivákolást délután, mondta Elsa Sancéknak. Áthívták az udvarokba beszélgetni, míg Ajana engem fektetett le. A baba nem rajong a hegedűért, nem hasonlít az anyukájára. Még Mrs. Sanc is nevetett. Szerzett ízlés. Jill hallotta őket. Legalábbis hallotta, hogy nevetnek, és kitalálta min. Az ágyán feküdt, és a Szent Lajos király hídját olvasta, amit a könyvespolcról vett le magának. Fel se fogta, hogy először Elsa engedélyét kellett volna kérnie. A történet időről időre elhalványult. Jill csak a Sancék udvaráról felszálló nevetést hallotta, meg a másik szobából Ajana imádatta a teli fecsegését, és hirtelen kiverte a veríték. Ha mesehős lett volna, felkel az ágyából, és egy fiatal óriásnő erejével végigmegy a házon, összeroppantja a bútorokat, és eltöri a nyakakat.

0: Moró anyám álma címírásának harmadik befejező részét hallották. A felolvasó Fűr Anikó színművésznő volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat holnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

kapcsolj rá! Zeneösszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalt a Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan, hozzátéve a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőrezredes váltja a poszton. Azonnali hatállyal leváltották Vetés Ivánt, a Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajos nevezték ki. A hirtelen vezető csere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a VOX 2025 lebonyolításáért is felelt. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig, Konstantinovics Miklós oxiológus és sürgősségi szakorvost, az OMS orvosszakmai osztályának vezetőjét bízta meg, közölt az OMS kommunikációs szolgálata. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolctapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztusi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz, mondta Horváth Tamás. A fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője hozzátette, nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szélsőséges hőség epizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak. A 2015 és 25 közötti időszakban több mint 27 ezer halálesetért felelt a hőség Spanyolországban, tavaly több mint 3800-an vesztették életüket emiatt. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Szalézi Oratórium musical előadásába tekintünk be, és két szereplővel, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal beszélgetünk az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Amen.
0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a mai különleges alkalmon. Egerből érkeztünk a Szalézi Oratóriumból, és a színtársulatunk készült egy különleges előadással. Nekünk, szalézi nővéreknek rendalapítónk Don Bosco és Mazzarello Szent Mária, és őról adottak egy előadást.
2: Szeretnénk pár szót szólni arról, hogy kik is vagyunk, kik érkeztünk most ide Tardaleleszre. Voltunk már itt korábban, akkor egy olyan színdarabot hoztunk, amelyben nem voltak énekek, de a mai alkalommal egy énekes darabbal készültünk, amelynek az énekeit is mi, illetve hát a nővérek írták és készítették, de erről majd még ejtünk pár szót, és hogy ki is Mazzarello Mária, és kiről fog szólni ez a színdarab, kik a szalézi nővérek, erre megkérném Rófi nővért, hogy mondj egy pár szót, kérlek.
0: Mazzarello Mária az 1800-as évek elején élt Olaszországban egy kis faluban, amit Mornézének hívnak, mint már így is látogatható, és Mazzarello Mária egy szülő gazda családnak volt az egyik gyermeke, aki megérezte, hogy az Isten meghívja arra, hogy továbbadja azt a szeretetet a lányoknak, a fiataloknak, amit ő is érez a szívében, és így alakult, hogy aztán Mornézében is már különféle kihívások elé került, de az élete folyamán, ahogy majd a musicalben is látjuk, mindig tudott az Istennek a szeretetére válaszolni. Kitör majd a tífuszjárvány, megbetegszik, majdnem meghal, utána pedig fölismeri az Isten hívását arra, hogy a fiatal lányoknak szentelje az életét, és őket az Istenhez vezesse. Így fogja majd felfedezni őt Boszkó Szent János, aki Torinóban ugyanezt a művet végzi a fiatal fiúkkal, fölkarolja azokat a szegény sorsú fiatalokat, akik esetleg az utcán, a börtönökben vannak jelen, és a társadalomnak a peremére szorultak, és Boszkó János észreveszi Mazzarello Máriában, hogy ugyanezt a missziós szolgálatot végzi csak a lányok irányában. A musicalünkben is jelen van a jelenet, amikor Don Boszkó és Mazzarello Mária találkoznak, és így a két szentnek az élete valahogy összefonódik, és a Szentléleknek a közbenjárása által majd megalakul a segítő Szűz Mária leányai rendünk, ami már több országban jelen van, és mindmáig ezt a szolgálatot végezzük a fiatalokért. Nyilván most már nincsen ez a különbség, hogy a lányok és fiúk között ugyanúgy fiúkkal is foglalkozunk, mi nővérek is, mint a szalézi testvérek is. Külön öröm számunkra, hogy velünk van Tóth Péter testvér és diakonus, aki a szaléziak oldaláról képviseli a lelkiségünket, illetve a szalézi animátoraink, azok a fiatalok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, így a szalézi család tagjaként, akik továbbadják a lelkiségünket. Ez egy közös munkának a gyümölcse, és hát ennek az örömét szeretnénk továbbadni önöknek is.

0: Hello, Lilla! Figyelj csak! Azt hiszem, az úr azt szeretné, ha mi ketten elkezdenénk foglalkozni Morbisa lányaival.
1: Ez ahhoz a látomáshoz kapcsolódik, amiről Dom Pesterino megtiltott, hogy gondolkodjál?
0: Nézd! Neked sincs elég fizikai erőd ahhoz, hogy a szülőben dolgozz. És a betegség óta nekem sincs. Mégis mindketten úgy érezzük, hogy szeretnénk lelkünk megmentéséért dolgozni, úgyhogy közben a lányokat is segítjük.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek rádiónk mikrofonjánál.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Milyen szerepet játszottál a darabban?
1: Kávan egy egészen különleges szerep jutott, én Mazzarello Máriát játszom, vagy hát alakítom ebben a darabban, és most már azért így többedik alkalommal, vagy most már volt szerencsénk több közönség előtt, és több különböző közönség előtt előadni, szóval akár gyerekek előtt, akár egy ifjúsági találkozom, és hát ez mikor is, talán egy 2-3 éve indult el ez az álom, és most így folyamatosan növeget tovább, mikor, hova, amikor, milyen közönség elé.
0: De ha jól tudom, akkor már régóta nem próbáltatok rá. Milyen érzés volt most így újra színpadon állni ennyi idő után?
1: Nagyon más most az előadás után válaszolni erre, meg hogyha az előadás előtt válaszoltam volna. Én azért egy maximalista embernek tartom magamat, aki szeret mindenre úgy felkészülni, ahogy csak lehet, és ez például bennem így nagy igény van arra, hogy sokat próbáljunk, hogy nagyon nézzük át, sokszor rágjuk át magunkat, viszont ezt így sokszor nem engedik a lehetőségeink, mert távol vagyunk egymástól, mert így nehéz egyszerűen összeszervezni, és ez így sokszor nehézség. Viszont pont most az előadás előtt Zsófi nővér, aki többek között összefogta ezt, ő mondta, hogy igazából ez lehet egy szolgálat, és ezt felajánlhatjuk azoknak, akik nézik, és a saját magunk ima szándékára is, és ez így most úgy meglepően nagyon megragad bennem, hogy na jó, akkor ez most legyen így kicsit egy ilyen játék, amit elvezek, és kicsit egy szolgálat azoknak, akik itt vannak előttem, és kicsit egy ajándék magamnak, hogy ezt most felajánlom valamiért, és valahogy most ez sokkal jobban átvitt az egész produkción, és utána is úgy tudtam lejönni, hogy jó, ebben így nagyon sok jó dolog volt, meg ebből így én is sokat vittem el.
0: Számodra mit jelent ezt a szerepet játszani, hiszen azért ez egy főszerep?
1: Nekem ez először nagyon nagy nehézséget vagy kihívást jelent, tehát ezen így sokat gondolkodtam, hogy hát elevén azért színjátszást sem tanultam, csak így ezt szeretném csinálni, és hogy hát hogy fogok megformálni egy olyan alakot, egy olyan nő alakot, aki így azt érzem, hogy nagyon messze van tőlem, vagy hogy én az életszentség útján nagyon nem itt járok, azt hiszem, én botladozok, én hibázok, és hogy biztosan voltak Mazzarello Máriának is botlásai, de hogy azt láttam, hogy na ő mégiscsak szent lett valahogy, és én ebben még valahogy nem érzem magamat, és azért ez kicsit ilyen talán frusztráló is volt, hogy nem fog ez így nagyon idegenül hatni, vagy hogy így fel lehet venni úgy ezt a szerepet, hogy elhiggyék, hogy valaki így tényleg ilyen volt, és talán ezért úgy is hatott rám, hogy na jó, akkor megpróbálok egy kicsit tényleg Mazzarello Máriaként viselkedni, nem csak mondjuk a színpadon, de a színpadon kívül is, hogy akkor úgy lépjek oda máshoz, hogy elhiggyék, hogy bennem megvan annak legalább így a csírája, ami benne megvolt, és ami benne így tökéletesen kivirágzott. De azért ez egy nagy feladat volt, és sok gondolkodás, meg azért úgy furcsa csak abba belegondolni, hogy nekem mondjuk nincsenek olyan gondolataim, hogy mondjuk egy nővér legyek, vagy hogy én sokkal inkább családdal képzelem az életemet, és nagyon furcsa volt először felvenni a nővér ruhát, hogy így hú, olyan furcsán áll, és hogy mi a furcsa, hogy a többieken is ez van, és hogy aztán szépen lassan így beleszoktam valahogy ebbe a ruhába is, és úgy valami úgy elkezdett benne tetszeni, és az, hogy hát én lehet, hogy most csak ilyen formában, és a színpadon vagyok nővér, és ezt így szívesen megélem, és megmutatom, és ez nem jelenti azt, hogy nem kötelez arra, hogy utána én mondjuk az életben is ezt csináljam, holott ez így néha megfordult a fejem, hogy hú, mi van, hogyha így ez történik, vagy így emiatt azt feltételezik róla, hogy nekem ilyesfajta útra kell lépnem.
0: Van egy előzetes képed már erről, illetve egy tapasztalásod, hiszen te már korábban voltál színpadon.
1: Volt egyszer lehetőségem egy pályázat keretein belül az Egri Színházban részvenni a Róma és Júlia színpadra vitelében, és ott különböző szekciók voltak énekesek, voltak zenészek, prózai szereplők és táncosok, és én az énekesekkel voltam, és akkor ott néztük végig ezt a próbafolyamatot, hogy működik ez a színházban. Ott az egy nagyon jó élmény volt, hogy volt egy korrepetítorunk, hogy tényleg ott tanultunk, ezért egy kis hangképzés, vagy ezt, hogy szól ez, és egy nagyon motiváló dolog volt olyan emberekkel együtt énekelni, hogy hú, ez nekik is fontos, és nagyon jók benne, és így kicsit motiváljuk, és húzzuk felfelé egymást, ez így jó volt ezt megtapasztalni, hogy így mi történik a színházban. Illetve én előtte egészen sokat táncoltam, és az is végül is valamelyest egy színpadi jelenlét volt, és rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem, vagy rám nem úgy hat, hogy fú, de rossz, ki kell menni, hanem ez, hogy ez az most, ez az én pillanatom, és én ilyen szempontból így szeretek így reflektorfénybe kerülni, vagy hogyha olyan dolgot csinálok, amiben magabiztosnak érzem magam, akkor nagyon szívesen vagyok ott, és ez egy ilyen nagyon nagy ajándék.
0: Jelenleg egyetemista vagy, melyik egyetemen tanulsz, és mit lehet erről tudni?
1: Én jelenleg Budapesten az ELTE-n tanulok tanítónak, és hogyha minden jól alakul, akkor jövő évben fogok majd végezni alsós tanítóként. Ez talán egyébként néha kicsit olyan, mint a színpad, és azért is választottam, hogy az alsós tanítók úgy, hogy minden tantárgyat tanítunk, így ez egy viszonylag sokszínű dolog, és így mindenben egy kicsit bele kell élnie magát az embernek is. És sok mindent át lehet úgy adni szerintem, hogyha kicsit elfelejti magáról az ember, hogy én most egy pedagógus vagyok, hanem azt, hogy én most a barátjuk vagyok a gyerekeknek, és kicsit bohóc vagyok, vagy most egy kicsit boszorka vagyok, most egy kicsit tündér vagyok. És ezért szerintem már így sok tér van ezt megélni az órák során, és én nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, hogy hova menjek tovább, hogy menjek-e tovább bárhova, és végül pont emiatt lett ez a megoldás, hogy nem tudtam választani, hogy hova menjek, és egyszer anyukám javasolt, hogy hát nem akarsz tanító lenni, vagy abban, hogy minden megvan, amit szeretsz, hogy abban akkor van egy kis sport, van egy kis zene, ott van a magyar, ott van a matek, lehet nyelv, és aztán így most nagyon örülök, hogy emellett döntöttem.
0: És azért azt el kell mondani, hogy itt az oratórium keretein belül kvázi gyakorolhatod is ezt a tevékenységet, hiszen animátor vagy, ha jól tudom, és gyerekekkel naponta vagy hetente legalábbis szombati napokon biztosan találkozol, és akár a táborok szervezésén keresztül is. Mit lehet elmondani az oratóriumi családról, mióta vagy te itt tag?
1: Én nagyjából 2021-ben csatlakoztam, azt hiszem. Elsősorban az animátor közösség fogott meg, vagy így azt felismerni, hogy azt, hogy itt vannak olyan fiatalok, akiknek olyasmi az értékrendjük, mint nekem, hogy hasonló az érdeklődésünk, és hogy hasonló dolgokban vagyunk jók. Ez is egy jó felismerés volt, hogy hú, lehet amúgy tudok egészen ügyesen mozogni a gyerekek között, vagy úgy magabiztosnak érzem magam ebben. És akkor, aki itt volt Egerben, Ágnes nővérő, megkérdezte szeptemberben, hogy nincs-e kedvem elkezdeni az animátorképzést, és akkor már így tudtam, hogy erre úgyse fogok nemet mondani, hogy ezt el kell kezdeni, és nagyon örülök, hogy így elkezdtem, és azóta így. Azért ez egy fluktuáló motiváció, szóval van, hogy nagyobb van, hogy kisebb, de az egy nagy ajándék. Szerintem, hogy foglalkoztatok nagyon kicsikkel, mondjuk alsósokkal, felsősökkel, de hogyha túltekintünk Egeren, és mondjuk a tartományi programokat nézünk, akkor fiatalokkal is foglalkozhatok, akár gimnazistákkal, akár velem egy idősekkel, és ez egy jó, hogy azt érzem, hogy általában odasodor az élet, ahol éppen jobban megtalálom magamat.
0: Milyen programokat szervezel esetleg, vagy mi az a tevékenység, amit konkrétan a gyerekekkel közösen csinálsz?
1: Ami eddig így fix tevékenység volt, ez mondjuk nyaranta a kéthetes tábornak a megszervezése, megtervezése. Ott általában különböző, mi úgynevezett stábokban szoktunk dolgozni, amikor leosztjuk, hogy ki melyik részért felelőse a tábornak. Én szeretek így más dolgokat kipróbálni, egyszer a kézművest, egyszer azt, hogy hogyan animálunk, hogy hogyan lelkesítünk, egyszer azt, hogy hogyan szervezzük a programot. Most évközben főként így az az én felelősségem, hogy azt biztosítsuk így a társaimmal, hogy minden szombaton legyen ott valaki animátor, hogy kitaláljuk, hogy mi lesz adott szombati programnak a témája, és hogyha meg esetleg így tartományi programok szervezésére megkeresnek, ezek általában animátor találkozók, vagy lelki gyakorlatok, esetleg a nyári fesztiválok, akkor abban én általában olyasfajta szerepet kaptam, hogy azt kitalálni ott is, hogy hogyan lelkesítünk, hogy hogyan legyünk a színpadon, hogy mondjuk milyen színdarabot adjunk elő. Sokszor láttam ilyen szerepeket is, az ilyen bolond szerepeket, vagy a keretmese kis bolondozásukat, és azokat egyébként nagyon szeretem is csinálni, vagy így. Én ebbe könnyen elengedem magam a színpadon, és ezt nagyon szeretem.
0: Mi volt az eddigi évek során az oratóriumbeli legkülönlegesebb élményed?
1: Azt hiszem, talán túl sok is volt. Pont ezt néhány hónapja fogalmaztam meg, hogy az nagyon különleges számomra, hogy mielőtt elkezdődik a nyári tábor, sokszor végignézünk az oratórium udvarán itt Egerben, és azt látjuk, hogy hú, milyen szép zöld a fű, hogy még milyen csendes az udvar, és mennyire gyönyörű, és elkezdődik a tábor, ott van 120 gyerek, rohangálnak, zajosak, mi is rohangálunk, mi zajosak vagyunk, az érzelmek cikáznak össze-vissza, valamikor nagyon örülünk, valamikor nagyon nehéz, és aztán vége van a tábornak, és ott marad az udvar így, csendesen, a fű teljesen kiégve, teljesen kitaposva, és csak így nézzük, hogy hát mi lett két hét alatt ebből, és olyan szép látni igazából azt, hogy mekkora változás lehet elérni két hét alatt, hogy ezt látjuk a fűbe csak azt, hogy hú, zöldben mennyire kopott lett, de az, hogy akkor, ha két hét alatt csak a fű ennyire meg tudott változni, akkor egy gyerekekben mi változhat, meg mi bennünk mi változhat, és olyan jól látni, hogy minden nyáron lesz utána újra zöld fű, és kicsit bennünk is ezt érzem, hogy elfáradunk nagyon a második hétvégére, és azt érezzük, hogy hú, lehet ezt többet nem is kéne csinálni, vagy megérte vajon, de aztán valahogy a következő nyáron mindig visszatérünk, hogy ezt akarjuk még egyszer csinálni, mert ki kell pihenni magunkat, aludni kell néhány nagyot, és aztán rájövünk, hogy ezt nem úgy nagyon jó csinálni, és nem tudunk enélkül meglenni.
0: A hit számodra mit ad, mit jelent? Akár a hétköznapokban, akár egy-egy nagyobb ünnep alkalmával például. Milyen ezt megélni otthon a családban, és milyen megélni itt az oratórium közösségében?
1: Én egy nagyon klasszikus katolikus családból származom. Azt hiszem, ezt a klasszikus katolikus nevelést kaptunk a szüleinktől, azt, hogy együtt elmegyünk szentmisére vasárnap, hogy mondjuk imádkozunk étkezés előtt és esténként, és ez egy ilyen nagyon szép keretet adott a mindennapjainknak a testvéreimmel, és egyébként a szalízi család volt az első hely, azt hiszem, ahol elkezdett kicsit magamévá válni a hitem, hogy már nem csak egy példa volt, vagy nem csak egy szokás, amit a családunkkal követünk, hanem ez nekem is fontos, ezt én magam is valahogy így szeretném ápolni, szeretném gondozni. Ebben segítség volt az, hogy akkor nem csak a családom gyakorolja ezt, hanem ott vannak mondjuk az animátorok, akiknek szintén fontos ez a hit, és meg tudjuk élni együtt. Nekem segít a közösségben megélt hit. Ritkán jutok el oda, hogy így egyedül egy nagyon mély élményem legyen, de hogyha sokan vagyunk, és együtt az nekem hamarabb segít. Szintén segítség az, hogy most éppen Budapesten egy jezsuita kollégiumban lakok, és az kicsit így ismertem a jezsuitákat, az, hogy mondjuk mik az ő imamódjaik, mi az ő gondolkodás, mondjuk ők hogy állnak a Jóistenhez, és ez így megint jó volt. Jó különböző szerzeteket megismerni, hogy ezért mindig van köztük különbség, és mindenhonnan más tudok elrakni, és talán mindig valami másra van szükségem.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben a Szalézi Oratórium musical előadásába tekintünk be, és két szereplővel, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal beszélgetünk az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
2: Én is köszöntelek téged is, az összes hallgatót.
1: Te az Esterházy Károly Egyetemen tanulsz, most mesélj erről egy kicsit.
2: Igen, én az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen tanulok Egerben, óvodapedagógia szakon. Hát a tanulmányaim ötleg az leginkább az alapozta meg, hogy nekem sok tesóm is van, közöttük több kisebb is, és már kisgyerek, általános iskolás korom óta pedig ebbe a Don Bosco Szalézi Oratóriumba járok, eleinte csak táborozóként. Nem szerettem volna otthagyni ezt a közösséget, ezért elkezdtem az animátor képzést. Úgyhogy 4 éven keresztül voltam kis animátor is, 2019-ben avattak nagy animátorra.
1: Beszéljünk arról, hogy az oratóriumban akkor milyen feladatokat látsz el, hiszen ez egy nagy család, ahol én azt gondolom, hogy nagyon jó személyes kapcsolatok születnek, és mai napon is ennek a kinyilatkoztatása történt meg, hiszen szerepeltél egy darabban, mégpedig egy musicalben, amit te az oratóriummal állítottál színpadra. Mesélj akkor az oratóriumi életről.
2: Hát az oratóriumi élet először talán külső szem, amikor táborozóként olyan nagyon egyszerűnek tűnik. Aztán, ha belekerülsz ebbe a animátor létbe, akkor rájössz, hogy hú, mennyi dolog van egyébként emögött, hogy te odamész évközben is, mert évközben is vannak oratóriumok, minden szombaton, kivéve egy-két alkalommal, ami ilyen különlegesebb, de minden szombaton is ott is a gyerekeket várjuk, hogy játszhassunk velük, hogy egy kicsit beszélgessünk a szentekről, hogy kicsit közelebb vezessük őket Jézushoz, hogy valamilyen játékos formában mégis bemutassuk, hogy ő kicsoda, miket, milyen csodákat tett, és ezek nagyjából az évközi oratóriumnak a tartalmai. A nyári oratórium pedig minden nyáron 2 hét, és hát ennek az előkészületét már egészen februárban elkezdjük, hogy minden klappoljon, és minden a helyére legyen, mire megérkeznek nyáron a gyerekek. Úgyhogy itt rengeteg munka van, programok szervezése, akkor a regisztrációnak az elindítása, hogy mikor legyen, az összes kérdés, mindig mindent átnézni, hogy biztos mindenre gondoltunk-e, allergiák, pólóméret, mindenféle, úgyhogy ez az egyik oldala, a másik oldala, hogy amit mondtam már, a programszervezés, akkor minden oratórium, a nyári oratóriumban pedig van színdarab, szóval van egy olyan stáb, mert minden egyes programra van egy stábunk, és azt az adott témát ők dolgozzák ki, szóval van nekünk ilyen stábunk, akik például ezeket a színdarabokat írják meg, felkérik az animátorokat a szerepekre, tartanak próbákat, valaki kifejezetten csak a lelki dolgokat készítik elő, hogy ez a napon ez az imádság legyen, ez a téma, ami az egyik legnagyobb feladat, az pedig a díszítés, másfelől pedig a kézműveseknek az előkészítés, hogy kigondolni, hogy az 2 héten keresztül milyen kézművesek legyenek, beszerezni az anyagokat, szóval rengeteg, de rengeteg dolog van, amit a háttérben csinálunk, és emellett persze amikor meg ott vannak a gyerekek, akkor pedig állandóan ott vagyunk közöttük, próbálunk velük állandóan beszélgetni egy kicsit, hogyha lehet, akkor Istent is megpróbáljuk belevonni ezekbe a beszélgetésbe, hogyha a gyerekek is vevőek rá. Úgyhogy rengeteget játszunk velük, és próbáljuk hát őket ilyenkor tényleg Isten felé terelni.
1: Beszéljünk a darabról. Milyen volt ebben szerepelni, és mit ad számodra?
2: Azt mondanám, hogy ez egy evangelizáció volt, mert hogy amennyire én a saját élettapasztalatomból tudom, hogy valahogy nagyon kevesen ismerik a szalézi rendet is, ennek az egésznek a kiindulás alapját, hogy kik voltak az alapítók, akár a férfi rend, akár a női rendnek az alapítója. Úgyhogy amikor mi ezt elkezdtük megszervezni, most hát Zsófi nővér indítványozta ezt a lehetőséget, akkor én 1000%-ig benne voltam, hogy ezt csináljuk, vigyük, mutassuk meg az emberek. Úgyhogy egyrészt hatalmas élmény, egy evangelizáció volt, és hát másfelől meg szerintem saját magamnak egy ilyen jó példamutatás volt, hogy legyőzzem én is félelmeimet, mert hogy eléggé lámpalázas vagyok, meg nem szeretek egyedül énekelni a színpadon, úgyhogy nekem ez egy hatalmas ilyen önismeret is volt, hogy én erre igenis képes vagyok. A mai nap Petronilla szerepét kaptam, ő volt Mazzarello Máriának a barátnője. Ő volt az, akivel Mazzarello Mária össze tudta fogni a lányukat az ő segítségével, és utána pedig az ő kezdeményezésükre pedig megalapítani a szerzetesi rendet.
1: Térjünk egy kicsit vissza itt a fiatalokra és az evangelizációra. A te saját életedben hogyan mutatod ezt meg akár a hétköznapokban? Van-e olyan dolog, amit ki tudsz emelni, amivel egy kicsit meg tudod szólítani a fiatalokat, akik talán nem annyira vallásosak?
2: Egyfelől talán azt mondanám, hogy mindenki felé ugyannyitott vagyok, és próbálok mindenkivel ugyanúgy hozzáállni, ugyanolyan kedvességgel, nyitottsággal, és hogyha úgy látom, hogy ő is nyitott, akkor pedig megpróbálok érdeklődni, hogy vagy éppen a saját tapasztalataimat elmesélni így a hitemről, hogy hát én katolikus vagyok, és hát igen, én szoktam templomba járni, hogy esetleg te is, vagy mit gondolsz róla. Úgyhogy hát én megpróbálok így leginkább beszélgetni is, mivel én eléggé zenei beállítottságú vagyok, úgyhogy ilyenkor szeretem neki megmutatni, hogy ez nem egy ilyen valami nagyon szigorú dolog, ami a templomban történik, hogy vannak gitáros misék, hogy ezek ilyen kis fiatalosak, hogy ezt, még hogyha nem is vagy annyira vallásos, de gyere, hallgass, meg hát, ha tetszik is, remélhetőleg ez egy olyan megindítatás lesz számukra, hogy bejöjjenek a templomba.
1: A zenés miséket említve eszembe jutott, hogy én láttalak már téged fuvolázni. Mióta tanulsz zenét, és mikor és hol szoktál szerepelni?
2: Már általános iskolában harmadikosként kezdtem el furuljázni, mert hogy egyébként akkor is fuvolázni szerettem volna, de akkor a zeneiskolának a fuvola tanszakán nem volt hely. Úgyhogy 3 éven keresztül furuljázni tanultam, majd utána a városi Farkas Ferenc zeneiskolába átjelentkeztem, és akkor ott viszont felvettek már fuvola tanszakra. 6. osztálytól tanulok fuvolázni, mellette ugye a szolfést is tanultam, úgyhogy megvan a szolfés alapvizsgám és a fuvola alapvizsgám is. És hát mostanában már csak a templomban, minden hónap utolsó vasárnapján nálunk a saját plébániánkon szoktunk a 12-es misén zenei szolgálatot teljesíteni.
1: Ilyenkor egyébként nem izgulsz?
2: De rettenetesen, főleg amikor valami olyan darabot vagy olyan dalt játszunk éppen, amit előtte nem gyakoroltunk el, és kicsit bizonytalan vagyok, és akkor úgy tud remegni a kezem.
1: Mesélj arról, hogy milyen terveid vannak a jövőben így egyetem után?
2: Szeretnék a szakmában is dolgozni, de mellett azért persze érdekelnek más dolgok is, úgyhogy lehet, hogy még fogok valami másik szakmát is tanulni. Például nagyon érdekel a cukrászat, meg a fodrászat, úgyhogy teljesen más irány, mint a pedagógia, de ezek ilyen gyerekkori vágyaim voltak.
1: Én kívánok nagyon sok sikert neked a jövőben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Szalézi Oratórium musical előadásának két szereplőjével, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: a remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Műsorunkban a Parázs közösségről beszélgetünk, mely az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban működik, és jelenleg 9 diák a tagja. Küldetésük, hogy kortárs lelki gyakorlat vezetők legyenek az iskolájukban. Ebben a tanévben a lelki gyakorlat témája az út, az útonjárás, segítségek és akadályok a Jézushoz vezető úton volt. Vendégeink Vajda Csongor és Lévai Máté 11. A osztályos, Cakó Luca és Szabó Blanka 10. K osztályos diákok. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Ki és miért csatlakozott ehhez a közösséghez?
3: Azért csatlakoztam, mert szeretném, hogy a fiatalok, illetve a velem egyidősek, illetve idősebbek is akár közelebb kerülhessenek Istenhez, magának ahhoz, hogy segítsem a kapcsolatot létrehozni Istennel és a hittel.
4: Én nagyon egy közösségi személy vagyok, és nagyon szeretek egy csapatban dolgozni, és azért is csatlakoztam, mert ezzel egyáltalán gyakorlom a hitemet is, és ugyanúgy nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni és foglalkozni, és ez nekem egy teljesen egy lelki felüdülés, ez az egész csapat és a foglalkozások.
5: Én azért csatlakoztam, mert szerettem volna valami különlegeset adni a fiataloknak, és átadni nekik azt az érzést, amit én esetleg egy-egy lelki gyakorlaton megéltem.
6: Én nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, és szeretném átadni azt a tudást, amit én kapok ezáltal a tanároktól.
2: Noémi tanárnő, illetve Zoltán tanár úr említették, hogy titeket elvittek egy lelki gyakorlatra Mátra Verebély Szentkútra. Ez a tanévnek, a 2025-26-os tanévnek az elején volt. Mit tanultatok ezen a lelki gyakorlaton? Én nagyon szeretem Mátra Verebély Szentkutat, hogy rátok a környezet, a lelkület hogyan hatott, illetve hogy mivel foglalkoztatok?
3: Igen, szerintem nagyon jó ötlet volt, hogy Szentkútra mentünk, mert egy olyan környezetben, egy olyan környéken voltunk, ahol alapból a hit is fontos, és szerintem jó tudás, gyakorlatokat szerezhettem azzal, hogy részt vettek a tanárok, és egymás részén nem sokat tanulhattunk.
2: Miről szólt ez a lelki gyakorlat?
3: Igazából arról, hogy a lelki napokon, lelki gyakorlatokon hogy foglalkozunk mi is a gyerekekkel, illetve hogy tehetjük érdekessé azt, amit mi úgy gondolunk, hogy szükséges arra, hogy egy jó kapcsolatot hozzunk létre Istennel.
4: Hát a tanév elején én nagyon jó emlékek fűznek a Szentkúti lelki gyakorlathoz. Igazából igen, ez arra volt, hogy az itteni iskolában lévő lelki gyakorlatokon felkészítsenek minket, hogy továbbadjuk a tudásunkat a fiatalabb nemzedéknek esetleg, és nagyon jól éreztem magam ezen a lelki gyakorlaton. Nagyon szép helyen is voltunk, és tudtam vele azonosulni és elmélyülni teljesen a hitemben.
5: Én is nagyon pozitívan gondolok vissza. Mindenképpen egy erős hitet tapasztaltam meg. Szerintem közösségépítési szempontból is nagyon jó volt, mert egymást is jobban megismertük, és mindenképpen felkészültebben tudtunk menni a lelki gyakorlatra.
6: Én is nagyon pozitívan értékelem. Egymást is jobban megismertük, egy nagyon meghitt helyen voltunk, egy csendes, nyugodt helyen, ahol senki nem zavart minket, és megtanultuk, hogy mi is hogy tudjuk ezt továbbadni a kisebbeknek.
2: Ebben a tanévben mind az adventi lelki gyakorlaton, mind pedig a nagybőjti lelki gyakorlaton ti már akkor aktívan bekapcsolódtatok az iskolatársaitoknak a lelki gyakorlatába. Mik voltak a szempontok, ugye jól emlékszem, adventben 8-osoknak, nagybőjben pedig 9-eseknek tartottatok. Mik voltak a szempontok, ami alapján titeket felkészítettek, illetve készültetek erre a lelki gyakorlatra? Kezdhetjük ugye a kisebbekkel, a 8-osokkal, hogy ott mi volt az egésznek a tematikája, mi volt, amire a fókuszt helyeztétek?
3: Hát nyilván szerintem az elsődleges fontos dolog az volt, hogy fent tudjuk tartani az érdeklődésüket, hisz nyilván ők kisebbek és nehezebbek is voltak egy kicsivel, de szerintem ezt nagyon jól meg tudtuk csinálni, tehát nyilván fontos volt az, hogy a komoly üzenetet, ami ugye az adventnek is ugye a célja, azt át tudtuk adni, de úgy, hogy még érdekesen és oda tudjanak figyelni, erre nyilván ez volt a legfontosabb, hogy az érdeklődésüket fenntartsuk, és hogy megkapják ők is ezt az üzenetet, ami szerintünk nagyon fontos volt.
4: Úgy épült fel a nyolcadikosoknál ez az egész tematika, a lelki gyakorlat, hogy nyilván, mivel fiatalabbak, próbáltuk kicsit azért játékosabbra venni ezt az egészet, hogy ugye ők is jól érzik magukat, de azért mégis komolyan. Szóval az elejét 3 darab mesével indítottuk, azt még a lelki gyakorlat előtt felolvastuk nekik, és megkérdeztük, mire emlékeznek, és az kicsit egy jobban elmélyülés volt, visszakérdeztük, mire emlékeznek, mi ebből a tanulság. Utána hát bevezettünk a közepe felé játékokat, hogy ez egy kicsit, hogy ne aludjanak el, meg ne unatkozzanak, és a vége felé meg volt közös ima, meg voltak azért páros feladatok így a hittel kapcsolatban, így jobban elmélyülve. De nagyon jól érezték magukat, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk tőlük.
1: Miről szóltak ezek a mesék? Vagy legalábbis a tanúsága mi volt?
4: Az egyik mese az Józsefről és Máriáról szólt, csak kicsit így modernebb változatba, kicsit az AI-osan megcsinálva, képekkel, meg felolvasva.
5: A második mesében leginkább az apró örömökre fektettük a hangsúlyt, ugyanis egy kisfiúról szólt, akinek nem sikerült minden úgy, ahogy tervezte, viszont egy-egy apró mosoly, vagy egy kis segítség nagyon sokat tudott adni a napjának, és abban is tapasztaltuk, hogy az Isten ilyen kis rejtett jelekben is velünk van.
6: A harmadik történet az egy testvérpárról szólt, és el szerettek volna jutni az iskolába. És mindenféle akadályba ütköztek, és próbálták ezt túllépni, túllendülni ezen, és mindenféleképpen eljutni, és itt is látjuk Isten segítségét angyalokon keresztül.
1: És hogy képzeljük el ezeket a lelki gyakorlatokat? Hányan mentetek be az osztályba? Hogy volt a úgymond feladat, munkafelosztás?
3: Hát igazából úgy átlagosan ugye 3-assával voltunk elosztva, vagy 2-essével ugye, és nyilván az volt, hogy felosztottuk, mindhármunkra jutott ugyanannyi rész, hogy valamelyikünk például olvasott, nyilván az elején bemutatkoztunk, és akkor valamelyikünk olvasott, utána a másik átvette, és a harmadik pedig bemutatta, vagy segített nekik megérteni a történeteket.
1: Tehát akkor ez volt a nyolcadikosoknál, esetleg melyikőtök mesélne arról, hogy itt a nyolcadikosoknál a gyerekek ezt hogy fogadták, kaptatok-e utólag visszajelzéseket, tetszett nekik, várnak vissza benneteket?
4: Hát a lelki gyakorlat és a lelki nap végén megkérdeztük, hogy hogy érezték magukat így összesítve az egészet, és azt mondták, nagyon pozitívan álltak hozzá az egészhez, hogy hát sokkal jobb volt velünk egy lelki gyakorlatot eltölteni, sokkal jobban érezték magukat, mint ha tegyük fel, jött kicsit az számukra unalmas volt, ha jött volna csak prédikálni valaki, vagy valamit mesélt volna, hívtak volna esetleg egy papot, és mondta, hogy sokkal jobban tudtak azonosulni velünk, mint például az idősebbekkel. És nagyon jól érezték magukat, mi azt láttuk, hogy kicsit így játékosabbra vettük, és így tényleg nagyon jól nem unatkoztak. De mégis komolyabbra, így jól érezték magukat.
1: És akkor a másik évfolyam, ahol ti közreműködtetek a lelki gyakorlatban, pedig a 9-esek voltak, azért ők, hát ha nem is sokkal, de azért már csak nagyobbak. Ott mi volt a tematika?
5: Hát a tematikát azt meghagytuk ugyanarra, ami a 8-osoknál volt, mivel nem nagy a korkülönbség, viszont számomra kicsit elveszhető volt a 9-eseknél, mert sokkal jobban láttam rajtuk, hogy együtt szeretnének velünk működni, és már ők is jobban átérezték, kicsit komolyabb, felnőttesebb témákról is tudtunk velük beszélgetni.
1: Ezek például milyen témák voltak?
5: Nagyon megjelent nálunk, hogy az úton mik azok a tulajdonságok, amik letéríthetnek vagy rajta tarthatnak, és sokkal mélyebb gondolatokat, például a családcentrikusság is sokkal jobban megjelent, vagy akár a pozitív jövőkép.
1: Akkor ez inkább már velük egy ilyen beszélgetősebb jellegű volt?
5: Igen, inkább ők is próbáltak becsatlakozni, és nem csak az volt, hogy mi próbáljuk őket rávezetni, hanem maguktól is sokkal aktívabbak voltak.
6: Szerintem is a 9-eseken már látszott, hogy az az egy év korkülönbség az sokat számít, és tényleg több komolyabb témáról lehetett velük beszélgetni. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, sokkal jobban élvezték, mint például, ha a tanárok tartották volna ezt nekik, mert jobban együtt tudtak működni velünk, mint diákokkal,

0: A kortárs lelki gyakorlat vezetők közösségéről, a Parázsról beszélgetünk az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium diákjaival, Vajda Csongorral, Lévai Mátéval, Cakó Lucával és Szabó Blankával.
1: Fontos az egy közösség életében,

0: Sok dolgot tanulhattunk tőle.
1: Én is nagyon élveztem ezt a keddi kirándulást. Nagyon jó fej szerintem Jonathan, nagyon közvetlenül lehet vele beszélgetni. És megint csak ez a keddi nap nekem egy lelki felüdülés volt, mert a kirándulás során voltak ilyen stációk Jézus feltámadásával kapcsolatban, húsvéttel kapcsolatban, és nagyon jól éreztem magam közben, és éreztem magamon, hogy tényleg egy lelki felüdülés volt ez az egész. És nagyon megfogott volt egy mise a kirándulás alatt, amikor, ami alatt John atya prédikált, és neki is a szavai nagyon megfogtak engem, és nagyon tudtam vele azonosulni. Arról beszélt John atya nagyrészt, hogy pont voltunk annál a templomnál, hogy amikor még sok évvel ezelőtt ugyanúgy a szerzetesek, ugye ők titokban gyakorolták a hitüket, ugyanott az erdőben voltak, akkor tegyük fel szarvaskőn, és erről beszélt nagyrészt a szerzetes rendről, hogy milyen nehéz volt régebben, és a hitről is nagyrészt, és ez nagyon tetszett nekem.
2: A túra az Szarvaskőből Bélapát falvára a ciszterci apátsághoz tartott, és nagyon meghitt volt, mert a Giritka kápolnába tartottunk egy szentmisét, és számomra az is nagyon pozitív volt, mert nagyon kis hely volt, de mind befértünk, és így nagyon családias volt az egész.
3: Nekem nagyon tetszett a kirándulás, és amellett, hogy kirándultunk, tudtunk beszélgetni John atyával is, és kiderült, hogy ő hogy vélekedik dolgokról, meg hogy gondolkodik. Amellett, hogy megtudtuk ezeket a dolgokat, tudtuk fejleszteni az angolunkat is, mert angolul kommunikáltunk vele.
4: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ti gyakoroltátok az angolt, vagy esetleg a németet, vagy John atyát kényszerítettétek, hogy gyakorolja a magyart. Akkor angolul társalogtatok?
0: Igen, angolul társalottunk nagy részben, de egyébként egész ügyes a magyar szavakkal is, meg egész sok mindent megért, de igen, ez az angolra is jó hatással volt, hisz ő is jobban értette nyilván, meg mi is tudtunk ezzel fejlődni.
4: Ebben a tavaszi fél évben John atya, a ciszterci szerzetes, 3 napot töltött itt Egerben a ciszterci gimnáziumban, ahogy elhangzott, tehát egy kiránduláson is részt vett vele a parázs közösség, illetve hát lehetett itt vele találkozni, én is összefutottam, vagy láttam őt itt az iskola folyosóin. Milyen programok voltak még, ahol ismerkedhettetek vele?
2: A tanároknak köszönhetően biztosítottak nekünk egy külön órát, ahol mi parázs közösség is találkozhattunk John atyával, és nagyon jó volt, mert tapasztalatokat is tudtunk cserélni, és leginkább arról beszélgettünk, hogy a fiatalokat hogyan tudjuk közelebb hozni az egyházhoz, és hogyan tudunk olyan programokat szervezni, amik motiválják őket, hogy járjanak misére, vagy esetleg becsatlakozzanak ilyen kis közösségekbe. Elmondtuk, hogy nálunk egy lelki nap, hogy működik az iskolában, hogy nem csak a parazsas programok, hanem a többi osztálynak hogyan működik a lelki nap, de egyébként ő is nagyon érdeklődő volt, sokat kérdezett.
4: Az országban 5 ciszterci gimnázium van, minden iskolában működik parázs közösség, és ahogy hallottam, ti már találkoztatok egymással, és egy lelki gyakorlat keretében ott is ismerkedhettek, illetve tapasztalatokat cseréltetek. Budatétényben volt ez a találkozó, hogy akkor itt miket tanultatok?
2: Nekem közösségépítés szempontból nagyon jó volt, ugyanis találkozhattam más ciszterci diákokkal, és vannak olyan emberek, akikkel azóta is tartom a kapcsolatot, és tapasztalatot is tudtunk cserélni, hogy náluk mi hogy működik, akár szerintem olyan dolgokat is mondtak, amiket majd későbbiekben mi is át tudunk venni, és szerintem én is építő dolgokat tudtam számukra is mondani, hogy nálunk mi hogy működik.
3: Nagyon sok előadást tartottak nekünk, például a többi ciszteriskolából tanárok is, és John atya is ott volt, és ő is tartott egy előadást. Az is nagyon tetszett. Részt vettünk egy misén is, egy esti misén. Az nagyon meghitt volt.
4: És a többi ciszteriskolában már nagyobb múltja van ennek a parázs közösségnek?
3: Igen, ott nagyobb múltja van, ott többen vannak, de mi is hajtunk arra, hogy sokkal több embert szerezzünk még.
2: Hát például van olyan iskola, ahol heti szinten találkozik a parázs közösség, és heti szinten meg tudják beszélni az észrevételeiket, és szerintem ez számunkra is majd építő lehet a jövőben, akár közösségépítés szempontjából, akár új ötletek kitalálásából is.
4: Akkor a következő tanévben is, ahogy a tanárnő mondta, hogy majd egy újabb témát dolgoztok föl, tehát akkor a következő tanévben is ti ugyanígy a közösség tagjaként vállaljátok ezt, hogy akkor az iskola társaitoknak szervezitek ezt a lelki gyakorlatot.
1: Természetesen mi teljes mértékben nyitottan állunk felé, az új téma felé, az új lelki gyakorlat felé, és szívesen adjuk át a tudásunkat esetleg fiatalabb gyerekeknek.
4: Nektek mit adott ez a tanév, a lelki gyakorlás?

0: gyakorlatok, illetve hát a parázs közösség szempontjából?
1: Szerintem rengeteg tapasztalatot, illetve azt meg tudtuk tanulni, hogy hogyan bánjunk nyilván a gyerekekkel, és szerintem ez nagyon fontos dolog, hisz az első legfontosabb dolog az, hogy érdekes legyen, hisz a mai embereknek, mai világnak az nagyon fontos, hogy egy olyan információt vagy dolgokat tudassunk velük, amivel nyilván meg is lehet őket fogni. Szóval szerintem ez nagyon fontos része volt annak, hogy meg tudtuk tanulni azt, hogy hogy tehetjük jobban felfoghatóvá ezt az egészet.
2: Nekem azt adta, hogy megismerhettem új embereket, megtudtam, hogy hogy gondolkodnak a kisebbek például, hogy őket mi érdekel jobban, hogy vélekednek Istenről.
3: Nekem mindenképp egy lelki fejlődést, és kicsit le tudtam lassulni ebbe a mai gyorsuló világba, és mindenképp közelebb érzem magam Istenhez ezután a parázsos lelki gyakorlat és a gyerekekkel való foglalkozások után.
0: Ahogy többször elhangzott itt a beszélgetésben, parázs a közösségnek a neve. Nektek ez a kifejezés, ez mit üzen?
3: Hát nekem mindenképpen azt, hogy kis életet próbálunk vinni az iskolának a mindennapjába, és kicsit színesíteni próbáljuk a lelki gyakorlatokon, hogy kicsit a gyerekek számára is elveszhetőbb legyen, és úgymondva felvillanyozzuk őket a jövőre, akár egy-egy kis mondattal, vagy az egész lelki nappal.
0: Ugye, ha arra gondolunk, ugye a parázs az a sokáig melegít is.
4: Hát igazából még a parázs az összeköttetésben van egy a sulinak a mottójával, a lángolj és világíts szóval, és ezért is szerintem ennek is köze van hozzá a parázs és a lángolj és világíts így összeköttetésben van az iskolánkkal, és ezért lett szerintem a neve ennek az egész csapatnak.
1: Szerintem a parázs maga a szó egy folyamatos melegségre utalhat, és szerintem ez azt próbálja szimbolizálni, hogy egy megbízható közösséget próbálunk alapítani, és hogy tudják az emberek, hogy bármikor számíthatnak ránk, ha bármiféle kérdésük van, akár a hittel kapcsolatban, vagy az élettel kapcsolatban.
2: Szerintem a parázs az fiatalokból áll, és ez olyan, mint hogyha a tűzben a parázs. Mi tartjuk életben a tüzet, mint parázs, és ez egy közösségben a közösség.
0: Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és szerintem fogunk mi még itt találkozni, úgy dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium parázs közösségéről beszélgettünk. Vendégeink voltak Vajda Csongor és Lévai Máté 11. A, továbbá Cakó Luca és Szabó Blanka 10. K osztályos diákok.

0: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet, és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan, hozzátéve a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőrezredes váltja a poszton. Azonnali hatállyal leváltották Vetés Ivánt, a Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajos nevezték ki. A hirtelen vezető csere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a Vox 2025 lebonyolításáért is felelt. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig, Konstantinovics Miklós oxiológus és sürgősségi szakorvost az OMS orvos szakmai osztályának vezetőjét bízta meg, közölt az OMS kommunikációs szolgálata. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolctapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztusi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz, mondta Horváth Tamás. A fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője hozzátette, nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szélsőséges hőség epizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak. A 2015 és 25 közötti időszakban több mint 27 ezer halálesetért felelt a hőség Spanyolországban, tavaly több mint 3800-an vesztették életüket emiatt. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma elsőként a Dunántúra látogatunk Dunaföldvárra, ahol egy különleges kiállítást láthatunk. Műsorunk második felében Csepellényi György pálos szerzetesre emlékezünk, vértanúságának 352. évfordulója alkalmából. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Dunaföldvár kül- és belterületén álló útszíli keresztek, feszületek fotóiból nyílt kiállítás a településen, a Barátok templomában. A dunántúli kisvárosban több mint 60 ilyen emléket derített fel az elkötelezett lokálpatrióta házaspár, Fabóné Bíró Ágnes és Fabó Ferenc. A feltárt anyagból kötetet is szerkesztenek.
1: Valamikor 4 évvel ezelőtt kezdődött ez az ötlet nálunk. Jártuk a természetet természetfotósként, vadászként, és sok keresztet láttunk Dunaföldvár határában. Melyiket mennyire tette már tönkre az idő? Volt, amit ápoltak szépen, volt, amit viszont nagyon megrágott az idő vasfoga. Úgy gondoltuk feleségemmel, hogyha az elődeinkhez fontosnak tartották valamikor állítani, akkor nekünk úgy a köteles a magunk lehetőségéhez mérten ezeket megőrizni az utókor számára. Nekünk adott volt a fényképezőgép és az információgyűjtés. És hogy ezért végül is eredetileg nem gondoltuk olyan mélységben, de nem lehetett félbehagyni, és egy könyvet fogunk kiadni, amit sikerült összegyűjteni ezeknek a történetéről.
2: És ugye jobb bármilyen szép feladatot kettesben végezni, vagy többen. Ágnes is sokat segít ebben. Miért?
3: Én tőzsgyökeres dunaföldvári vagyok, és nagyon fontosnak tartom a múltunk emlékeit megőrizni. És amikor a férjemmel megláttuk ezeket a kereszteket, lefényképezte, és láttam, hogy vannak rajta feliratok. És akkor elkezdtük nézni, vizsgálgatni, hogy el lehet-e olvasni, hogy ki állította, mikor állították, milyen idézetek vannak rajta. Volt, ahová 3-4 is visszamentünk, egyszer azért, hogy szép kép készüljön, hogy ne olyan nyomasztó, hogy egy keresztet lefényképezünk, hanem annak is legyen egy hangulata. Mert a keresztet mikor állították egyáltalán, megfordult a fejükbe az embereknek, hogy állítatnak, akár fogadalomból, akár hálából, akkor nagy tiszteletben tartották, és szerettük volna, hogy ezeken a fotókon keresztül ez is visszajöjjön. És amikor láttuk a szöveget, lefényképeztük, van, amikor szinte láthatatlan volt, késő este mentünk, megvilágítottam a keresztet, és azok a mélyedések, amik a homokkőbe voltak vésve, előjöttek az árnyékával. Otthon a számítógépen megnéztük, és el tudtuk olvasni, hogy ki állította. Utána elkezdtük nyomozni, volt, amit interneten keresztül, volt, amit itt tőzsgyökeres földváriként tudtam, hogy kikhez kellene menni, idős emberekhez, és ők tőlük kérdeztük, hogy tudnak-e valamit a keresztekről. És nagyon érdekes történeteket mondtak. Van, amelyik kereszthez 2 variáció is van, és úgy gondoltuk, ha már ezeket összegyűjtöttük, akkor ezt egy kis könyvbe összefoglaljuk, és bizony azokat, amiket hallottunk, mindegyiket leírjuk, lehet, hogy egy harmadik vagy negyedik az igaz, de amit elmondtak az öregek, úgy gondoltuk, hogy azt érdemes elolvasni másnak is.
2: Akkor ez egy igazi nyomozó munka volt. Véget ért a nyomozó munka vajon?
1: Talán soha nem fog véget érni. Úgy gondoljuk most, hogy talán az összeset sikerült felderíteni, bár vannak olyanok, amikről hallunk, hogy itt állt kereszt, ott állt kereszt, de már nyoma sincs. Úgy gondoljuk, hogy ebben a könyvben mindent leírunk, ami információt sikerült begyűjtenünk, ezekről is, hogy hol állt valaha kereszt. Hogyha újabb információ jön, akkor próbálunk ennek valami archiválási lehetőséget találni. Mert ez mindenképpen célszerű lenne, hogy az utókorban, hogyha bárkit érdekel ez a téma, akkor elolvassa a könyvünket, a többi információt is megtalálja, amit általunk sikerült előkeríteni. Lehet, hogy másnak sokkal többet sikerül majd megtudni ezekről, és kiegészíti. Mi lehetőségeinkhez képest úgy gondoltuk, hogy eléggé kimaxoltuk ezt a témát. Viszont ahonnan ez az egész dolog indult, talán még egy kicsit a keresztek előtt. Úgy gondoljuk, hogy Dunaföldvárnak, de nagyon sok településnek a kulturális, helytörténeti értékei, a legnagyobb értékei azok a valláshoz kötődnek, hiszen azok nagyon-nagyon hosszú időre nyúlnak vissza. Úgyhogy elkezdtük mi a dunaföldvári templomokat fotózni, a kápolnákat fotózni, mert bizony vannak nagyon gyönyörű freskók, szekkók benne, és még a világháborús golyónyomok látszanak rajta, ahogy az idő halad, előre hullanak lefelé darabok belőle, és ha valamikor mégiscsak sikerül ehhez forrást találni, hogy felújítva legyenek, legyen mihez nyúlni, hogy milyen is volt, mi is volt, mit is ábrázoltak ezen. Úgyhogy a mi fotóinkon és az egyéb információinkon keresztül úgy gondoltuk, hogy az összes dunaföldvári vallási létesítményt igyekszünk minél alaposabban dokumentálni.
2: Melyik kereszt volt a legizgalmasabb, ha úgy tetszik, akár a nyomozó munka, akár a dokumentálás tekintetében?
3: Hát több is volt, de most, ahogy itt kint a képeket néztük, eszembe jutott a Gyümölcsös sziget. Nagyon régen kofahajó ment Budapestre, vitte az árut. Itt Dunaföldváron nagyon híresek voltak a mezőgazdasági munkálatok. Spenótról volt híres Dunaföldvár, de a gyümölcsökről is. És akkor volt egy Gyümölcsös sziget, ott megállt a kofahajó, hogy minél hamarabb oda kerüljön a hajóra a friss áru, amit visznek Budapestre. És volt egy kereskedő család, a Zsufa család, akik ott még egy kis, mint egy vendéglő, olyant is állítottak, és keresztet is állítottak ott. Tehát azon az úton, akik lementek oda a kofahajóhoz, azok még egy utolsó áldást tudtak adni. Amikor meg hazajöttek, szerencsésen, sikeresen el tudták adni az árut, akkor pedig, ahogy kiléptek a hajóról, akkor rögtön hálát adtak a jó Istennek, hogy sikerült megjárni ezt a hosszú hajóutat. És most ez a kereszt sajnos, amikor nagy a Duna, árvíz van, akkor vízben áll. Már egyszer le is dőlt a korpusz, visszaállították, sajnos most is ferde, már nagyon veszélyben van, és gondoltuk, hogy nem kellene ott hagyni. Igaz, hogy valamikor odaállították, de már okafogyott az, hogy ott legyen. Ellenben fönt ugyanúgy vannak most szőlők, meg gyümölcsösök, és van rá jelentkező, aki azt mondta, hogy a Mária út vezet pont ott az ő szőlője mellett, és oda vinné föl ugyanezt a keresztet. Ott lent maradna egy kis tábla, hogy ezen a helyen állt a kereszt, és fölviszi a Mária útra, és akik zarándokolnak, azok meg is látják. Oda le nem lehet lemenni. 500 méterre tudtunk megállni terepjáróval, onnan már volt, mikor bukdácsolva tudtunk oda menni a keresztig, mert visszavette a természet. És ha ott lenne fönt, az lenne az álmunk, hogy akkor ott gondozzák, és akik erre járnak, meglátják, hogy egyel több keresztet láthatnak a Mária úton.
2: Melyik volt a legizgalmasabb kereszt?
1: Hát én nem nagyon tudnék olyat választani, hogy egy, mert mindegyik, amelyikhez sikerült egy-egy új történetet kiderítenünk, az mind-mind olyan nagy élmény nekünk, és Dunaföldvár lakosságától, főleg az idősektől annyi olyan pozitív benyomás ért bennünket, ami elképzelhetetlen és nagyon jó dolog. De érdekes történetek, például van Dunaföldváron egy Tamankó nevezetű területrész. Attól nem túl messze van egy kereszt, ami domokus keresztként van írva. A legenda alapján, mert a leírás nem találtunk róla, valamikor létezhetett ott egy domokus rendi kis közösség, és ők állították az alapjait ennek, vagy annak az emlékére állították. A Facebookon is azért terjedt ennek a híre, mi is tettünk fel képeket, és egyszer írt egy hölgy nekem, hogy ő családfakutatást végez, és látta ezt a domokus keresztet. Mit tudunk erről? Megvan-e? Áll-e még? Mert az ő édesanyja nem messze onnan gyerekeskedett, és ehhez a kereszthez jártak ki. Felvettük a kapcsolatot, beszéltünk, írtunk, és kiderült, Dunaföldváron annyit tudnak róla, hogy ott van a Tamankó. A Tamankó gödör, Tomonkónak is hívják, hogy mint, és ez a hölgy elmondta, hogy az ő édesanyja máig él, és Tomonkó lány az ő édesanyja, és ott ebben a területen ott állt egy ház, ott nőtt fel, ott voltak az ő birtokaik. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, olyan pizserkető.
2: Tulajdonképpen akkor azt lehet mondani, hogy így felé lettek ezek a keresztek, a közösség megmozdult, előjöttek a történetek, ez önmagában egy csodálatos dolog.
3: Igen, nagyon sokan, akik már régen beszéltek idősekkel, azok is oda mentek és kérdezték, hogy tényleg így volt, hogyan történt, és ezzel tovább viszik ezt a szájhagyományt, mert sajnos könyvben nem írta le senki, nem nyomozták idáig, de mi most úgy vagyunk vele, hogy amit lehet összegyűjtünk, és beleírunk ebbe a könyvbe, és hogy mindenki tudja olvasni. Ha valaki valamit tud hozzá, akkor majd értesítenek bennünket. Aztán, ahogy mondta a férjem, hogy dokumentálni szeretnénk azokat az adatokat is, amit már a könyv megjelenése után gyűjtünk össze. Beszéltünk már a régészekkel, múzeumokkal, és mondták, hogy a Széchenyi Könyvtárnak van egy ilyen archívuma, ahová ezt digitális formában el lehet küldeni, és akkor ott megőrzik.
2: Mikor látta a világot ez a könyv?
1: Hát bízunk benne, hogy minél előbb, még egy kis anyagi akadálya van, de bízunk benne, hogy ezt hamarosan sikerül leküzdeni. Gyakorlatilag a könyvanyaga készen van, a fotók megvannak, a szövegek megvannak, következne a tördelés és utána a nyomtatás. Úgyhogy bízunk benne, hogy legkésőbb szeptemberre meg lesz, de akár még előbb is az emberek kezébe kerülhet. Mi ezt nem szeretnénk egyébként kereskedelmi forgalomba adni, nem szeretnénk ennek árat szabni, hogyha úgy gondolja valaki, hogy ő pénzt szeretne adni ezért a könyvért, akkor lesz egy hely, ahova beteheti, úgyhogy mi nem is tudjuk, hogy ki mennyit fog betenni, és az így összejött pénzt a keresztek felújítására szeretnénk fordítani.
3: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy már a mi kutatásunk óta 10 keresztet felújítottak, és ez már nagyon nagy szó, hogy azok a homok keresztek, amik már nagyon rossz állapotban voltak, újra gazdára találtak. Éppen tegnap előtt, pünköst hétfőjén volt egy ünnepség, ami házunk közelében levő keresztet próbáltuk szorgalmazni, hogy jó lenne felújítani, és szomszédokkal összefogva összegyűjtötték a pénzt rá, és most szentelték föl, pünköst hétfőjén nagy ünnepség volt, és nagyon sokan voltak, meglepően sokan érdeklődtek utána, és valószínű, hogy ebből az ötletből jön a következő felújítás.
1: Igen, és ahogy említettem, az idősektől nagyon sok szép emléket, idézetet, történetet hallottunk. Ez talán azért is van, mert régen egy picikét más jelentettek a keresztek. Ezek, hogy most előtérbe hoztuk újra ezt a témát, ez felidézi bennük a fiatalságukat, hiszen amikor jártak dolgozni a földekre, akkor mindig megálltak a kereszteknél, de talán még a régi randevújuk is a kereszteknél volt, és ezek az emlékek fele idéződnek bennük. Viszont nagyon nagy öröm számunkra, hogy azt tapasztaljuk, hogy Dunaföldváron a mai fiataloknak is sokat jelentenek ezek a keresztek, és tesznek értük, hogy igen, megőrződjön az emlékük is, felújuljon, és sokan vannak, akik hajlandók tenni ezért. Úgyhogy nagyon ezt se tudjuk mondani, hogy milyen sokat jelent ez nekünk.
0: Fabóné Bíró Ágnes és Fabó Ferenc beszélt az elmúlt percekben a Dunaföldváron fellelt útszíli keresztekről, feszületekről, a kutató munkáról.

0: Május 29-én ifjúsági zarándoklatot tartottak Csepellényi György pálos vértanú halálának helyszínén Egerfarmoson. Délután szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek, melynek szónokat Czapkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója volt. Beszédének szerkesztett változatát adjuk közre.
1: Amikor befelé jövet, figyeltük ezt a nagy sereg népet, sok-sok fiatalt, megállapítottuk, hogy ekkor a zarándoklat még nem volt Csepellényi György boldog avatásáért való imádság érdekében, és hát bízunk benne, hogy az az inspiráció, amelyet kaptatok a zarándoklat által, a megérkezés által, a segít titeket egy picit megérteni Csepellényi György lelkületét is. Nem tudom, hogy kinél van telefon, sajnos nem látok most mindenkit, aki kint van, de általában, amikor megérkeztek valahová, akkor mit szoktatok csinálni? Ha megérkeztek valahová, mi az, amit az édesanyátok, édesapátok kér tőletek? Hogy egy üzenetet küldjetek, hogy sikeresen, szerencsésen megérkeztetek. Otthon vagyok. Minden boldog avatásnak és szenti avatásnak, hogyha egy picit emberi mértékkel szeretnénk megérteni a lényegét, akkor az talán ez. Azt szeretnénk tudni, hogy egy olyan személy, akit kedveltünk, és ahogyha hallottuk az evangéliumban is, hogy Jézus tanításáért milyen sokan lelkesedtek, Csepellényi tanításáért is nagyon sokan lelkesedtek. Egy nagyon megnyerő személy volt. Mennyire jó lenne tudni, hogy hazaérkezett, otthon van. Hisszük és reméljük, hogy ott van. A boldog avatással az egyház azt mondja ki, hogy valaki hazaérkezett. Üzenetet küldünk ezáltal a világnak, és ez egy olyan üzenet is, amelyet nekünk is mond az egyház. Hogy nekünk is van ott otthonunk. Hogy a mennyei atya minket is meghív ebbe az országba. Carlo Acutisnak a személyét manapság nagyon sokan ismerik. És talán a fiatalsága, a fiatal lelkülete, a korban közelsége miatt sokak számára megnyerő. Az Egri Főegyházmegyének egyelőre nincsen még Carlo Acutisa. De talán ott van közöttetek. Egy olyan fiatal, aki már most lelkesedik az Istenért. Egy olyan fiatal, akiben az eukarisztikus lelkület, az első áldozást követően, vagy a bérmálást követően a Szentléleknek a sugallata, a karizmája már valamit előhozott. És erről hallottunk a Szentleckében. Szent Péter arra buzdítja a tanítványokat, hogy azokat az ajándékokat, lelki ajándékokat, amelyeket megkaptatok, azokat használjátok föl a közösség javára. Mindazok javára, akik felé az Isten meghívott titeket. Bár Carlo Acutis 10 évvel ezelőtt hunyt el, és 15 évesen hunyt el, és tavaly avatta szenté 14. Leó pápa, mi egy olyan személlyel ismerkedtünk, aki 352 évvel ezelőtt hunyt el. De mégis érdekes, hogy valahogy az ő személyét nem szándékosan kapartuk elő valamelyik fiók aljáról, egy megporosodott irat, hanem 350 éve ott él az ő emlékezete, az ő tisztelete, az ő példája sok-sok embernek a lelkében. És milyen érdekes, hogy mindig voltak olyan személyek, akik átadták ezt az ismeretet. Megtanítottak rá másokat. Nézd, itt van ez az egyszerű pálos szerzetes, aki misszionáriusként felvidékről, annak a nyugati részéről eljött a mi vidékünkre, hogy Krisztus evangéliumát hirdesse. És nézd, mennyire hűséges volt, mennyire szerette Jézust, milyen lelkesen tudott róla beszélni. És ezt generációról generációra elmondták egymásnak. De nem csak ezt, hanem azt is, hogy voltak ima meghallgatások. Érezték az ő közelségét. Hogyha kérik az ő közbenjárását, kisebb-nagyobb dolgokban meghallgatta őket, mintha ott lett volna mellettük. És ebben a hitben az elmúlt évszázadokban már többször próbálkoztak azzal, hogy a boldog avatása megtörténhessen. Nem akarok próféta lenni, de talán egy kellő alázattal merem állítani, hogy talán most vagyunk a legközelebb ehhez, az elmúlt évszázadoknak a tükrében. Az Isten őt adta nekünk, a mi egyházmegyénknek, a mi közösségeinknek. Valamiért az Isten úgy gondolta, hogy egy ilyen szemét akar nekünk adni ajándékban. Sok közös van tehát ebben a fiatal szentben, akit Carlo Acutis néven ismerünk, és Csepellényi Györgyben, hiszen minden szent az Isten barátja. Minden szent az Istenhez közel élő személy, aki az Isten szándékát keresi, vagyis a békét, a szeretetet, és mindenki, aki hasonlít egy ilyen szent emberhez, az ugyanezeket a tulajdonságokat birtokolja. Az irgalmasságot, a megbocsátást. Én azt hiszem, hogy a mai kor fiatalja is sok szép érték után vágyakoznak. És van egy olyan képük, hogy milyen jövőt szeretnének. Ahol béke van, ahol kiszámíthatóság van, ahol az irgalmasságot gyakorolják, ahol vigyázzunk a teremtett világra, ahol békében lehet élni egymással. Egy olyan világra, ahol az igazság és az igazságosság meg tud valósulni. Azt hiszem, ez van minden fiatal szívében. Szeretnének családot. Szeretnék megvalósítani az álmaikat. És valójában Csepelényi is egy ilyen személy volt, akiben ugyanezek a vágyak voltak. De ő ezt nem csak szerette volna, hogy majd valaki ezt megvalósítja helyettem, van valaki, aki nem én vagyok, hanem valaki más, hanem tett azért. És ti is erre vagytok hivatva, kedves fiatalok, hogy az a lelkesedés, ami ott van még a szívetekben, azok a jó, azok a szép vágyak, amiket az Isten öntött a szívetekbe, azokat megvalósítsátok. Kedves fiatalok, ti azokra a személyekre tudtok felnézni, úgy gondolom, akik részéről érzitek, hogy szeretnek titeket, akik hitelesek, akik megtartják a szavukat, és akik mellett úgy érzitek, hogy ti is értékesek vagytok, aki meghallgat titeket. Kedves fiatalok, a szentek ilyenek. Mellettük értékesnek érezzük magunkat. Meghallgatnak minket. Hiteles személyek, ezért bátran lehet őket követni. Az ő hősiességük, jóságuk és irgalmasságuk számunkra is példaadó. A kitartásuk viszont nem csak egyszerűen példa, hanem olyan erények, amelyek a mi szívünk mélyén is ott vannak. A szent emberek sohasem a valóságtól elrugaszkodott személyek, akik mint egy ilyen álomvilágban élnek, ilyen furcsa figurák, akiket nem tudunk megérteni. A szentek nagyon komolyan veszik a valóságot, amiben élnek. És azt szeretnék, hogy az a világ, ahol élnek, az meglássa azt a világot is, ami felé tartunk. És azt is megmutatják, hogy hogyan tudunk oda jutni. Sokféle úton lehet járni, de nem mindegyik vezet abba a világba, ahová szívünk is vágyakozik az örök életbe. Mindannyian vágyunk mások jóságára, szeretetére, elismerésére. Az Isten is ezt mutatja irányatokba. A világunk által, amelyet megteremtett. Jézus Krisztus által, aki megváltott minket bűneinktől. Egyháza által, amelyben részesültetek a keresztségben, és minden olyan lelki ajándékban, ami segít titeket. Istennek és a világnak ma is nagyon nagy szüksége van olyan hiteles személyekre, akikre ti is vágyakoztok, akik ti is tudtok lenni. Istennek szüksége van rátok. Ugyanezt hallhatta meg, talán egy másik mondat formálásban Csepelényi is. Szükségem van rád. Rád bízok egy feladatot. És Csepelényi ehhez a feladathoz hűséges volt, mert szerette az Istent, aki megbízta ezzel, és szerette az embereket, akik felé az Istenőt meghívta. Mi most egy nagyon különleges helyen állunk, vagy legalábbis akik itt vannak, a templomban még közelebb lehetnek, ahhoz a helyhez, ahol Csepelényit 352 évvel ezelőtt eltemették, ahol a földi maradványai voltak, de 15 évvel később Sátoraljóhelyre vitték át a földi maradványait. Éppen ezért itt Egerfarmoson valamilyen módon összekapcsolódik a múlt és a jelen. Csepelényi György sokkal nehezebb korban élt, mint mi. Sokkal nehezebb korban, nagyobb kihívásokkal, sok-sok viszállyal, egy szétszakított országban, rengeteg problémával. Az Istenőt a béke emberévé akarta tenni. Az egység emberévé, aki utat mutat az embereknek, és visszavezeti őket Jézus Krisztushoz. Egy zűrzavaros világban, egy zűrzavarokkal teli korban élt, amely a mi korunkhoz képest sokkal emberpróbálóbb volt. Éppen ezért, amikor rátekintünk, ő nem egyszerűen egy hősies, egy hűséges ember volt. Nem lehet valaki hős, nem lehet valaki kitartó mindvégig, csupán önmaga erejéből. Kedves fiatalok, mindannyiunknak szüksége van egy olyan erőre, amely felülről jön az Istentől. Ezen Pálos szerzetes számára a katolikus hite nem valamilyen mellékes tulajdonság volt, ez adta az erejét. Ez adta az alapot mindenhez, ami az egész életét jellemezte. És azért tudott hiteles lenni, mert hűséges volt Istenhez és önmagához is. Nem volt vallásos vasárnap, hétköznap pedig nem. Nem volt vallásos a templomon kívül pedig nem. Áthatotta az életét az Isten szeretete. Megjelent az életében a szegényekről való gondoskodás, a hit átadása, Isten szeretetének az öröme, és ez az, ami nekünk is példát ad. És talán így érthetjük meg, hogy sok száz év után miért tudott ez a személy sokakat lelkesíteni. De ünneplésünk középpontjában azért mégsem egészen ő van. Mert ő sem magáról beszélt, hanem Jézus Krisztusról. Ő azt akarta, ahogyan Szent Pál is mondta, nem akarok tudni másról köztetek, csak Jézus Krisztusról. Éppen ezért minden szent példája nem magára mutat, hanem Jézusra. Rajta keresztül Jézusnak az arcvonásait véljük felfedezni. Isten arra hívott meg titeket is, hogy ezeket az arcvonásokat egyre inkább kialakítsátok az életetekben. Csepelényi, akit hiszük, hogy vértanú volt, bízunk benne, hogy ezt be is tudjuk bizonyítani az iratok alapján, ő nem dobta el az életét. Ő választott. Ő az igazságot választotta. Ő az Istent választotta, aki minden élet alkotója. És hit abban, hogy az ő életét nem tudják megsemmisíteni. Ő örökké él. Az Isten, aki megteremtette, megadja neki az örök életet, és hitt a feltámadásban. Isten az élet alkotója. Mi is Péter apostollal így valljuk, Uram, hová menjünk? Nálad van az örök élet igéje. A mai Szentleckében azokat a gondolatokat olvastuk Szent Péter apostoltól, amelyek megerősítenek minket. Beszél a kegyelmi ajándékokról, hogy hogyan tudjuk a közösségeinket szolgálni. Szent Péter arra is indít minket, hogy egész életünkben úgy éljünk, hogy az Isten dicséret legyen. Nem feltétlen imádságban. hogyha irgalmas vagy valakihez, hogyha megosztod egy rászorulóval valamidet, hogyha jó szándékú vagy, ha meg tudsz bocsátani, ha tele van az életed jó cselekedetekkel, ez is imádság, mert rajta keresztül Istent dicsérik. Milyen jó ez az ember, milyen jó ez a gyermek, mert rajta keresztül Isten arcát lehet felfedezni. Jézus az evangéliumban az imádságra hív és a megbocsátásra. Ez az a két fontos tulajdonság, ami még jellemezte Csepelényit. Az Istenhez közeli élet, hiszen a léleknek csak az imádság tud erőt adni. A lélek, a lelki élet tápláléka, az Istenhez való közelség. Nem ulasszunk el minden nap imádkozni. Minden nap fohászkodjunk az Istenhez. Adjunk hálát neki, jelenlétért, kisebb-nagyobb ajándékaiért, amit csak mi látunk. Akár az életért is, hogy mi vagyunk, hogy megteremtett minket, hogy mi mindennel táplál, mi mindennel ellát és megajándékoz, hogy közel van, hogy megváltott minket. Minden nap imádkozzunk, ne engedjük, hogy kihűljön a szeretetünk iránta. És amire Jézus még hív a mai evangéliumban, tanuljunk meg tőle megbocsátani is. Csepelény nem haragos vagy bosszúálló volt azon személyek iránt, akik vele úgy viselkedtek, hogy akár a saját, akár az életét is elvették. Megbocsátott nekik, hiszen Krisztus is ezt tette. Olyan szeretet hatotta át, ami ezen emberekért való imádságra indította. Imádkozni mindenkiért, hogy mindenki megismerhesse Isten szeretetét, és mindenki üdvözüljön. Ez a keresztény hivatása. A mai nap kérjük ezért a Szentlélek Úristent, adja meg nekünk ezeket az ajándékokat, hogy tudjunk a közösségünk javára minél több jót tenni, felhasználni a kegyelmi ajándékokat, amire Isten meghívott, a hivatásodra, akár a családos életben, akár abban, hogy Istennek szentelve az egyházban az embereket szolgálod, papként vagy szerzetesként. Ma nem csupán Csepelényi György boldoga avatási eljárásának sikeréért imádkozunk. Ma mindannyiótokért imádkozunk, hogy az Isten teremjen a szívetekben bőséges gyümölcsöt.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus így beszélt a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. János evangéliumának 6. fejezetének 51. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Ezek közül a legősibb leírás Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetének 23. és 26. versek közötti szakasza. Így hangzik. Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt, ez a kehely az új szövetség az én véremben. Tegyétek ezt, ahányszor csak isszátok az én emlékezetemre. Mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Eddig az idézet. A három úgynevezett szinoptikus evangélista is leírja az eukarisztia alapítását. Tekintsük át most ezeket, nem időrendben haladva, hanem, ahogyan a Szentírásban, az Anya Szent Egyház elhelyezte őket. Máté, Márk és Lukács evangéliuma. Szent Máténál ezt olvashatjuk a 26. fejezet 26. és 28. versek közötti részben. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta tanítványainak e szavakkal, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Szent Márk így ad hírt az oltári szentség rendeléséről a 14. fejezet 22., 23. és 24. verseiben. Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, vegyétek, ez az én testem. Azután fogta a kelyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ő pedig így szólt, ez az én vérem az új szövetségé, amely sokakért kiontatik. Végül hallgassuk Szent Lukács evangélistát, a 22. fejezet 19. és 20. versek közötti szakaszban. Aztán fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal, ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet, és azt mondta, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik.

Tisztelt rádióhallgatók! Jól lehet, Szent János Szent Pállal és a másik három evangélistával ellentétben nem számol be az oltári szentség alapításáról, azt mégsem állíthatjuk, hogy ne lett volna fontos neki az eukarisztia. Éppen ellenkezőleg. János evangéliumának szinte teljes hatodik fejezetében, egészen pontosan a hatodik fejezet 22. verse és 59. verse közötti szakaszban Jézus Krisztus tanítást ad a mennyei kenyérről. Ezt a részt éppen ezért

eukarisztikus beszédnek is nevezzük. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal ennek a tanításnak, beszédnek egyik verse, az 51. vers alapján szeretnénk kicsit behatóbb elemzést és lelki útravalót nyújtani. Így hangzik. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Az Úr Jézus ebben a mintegy 37-38 versben többször is kijelenti, nyomatékosan hangsúlyozza, nem túlzás, hallgatóságának elméjébe és szívébe akarja vésni, hogy ő a valódi mennyből alászállott és élő kenyér. A zsidók ugyanis szinte tántoríthatatlanak voltak abban a meggyőződésükben, hogy a mennyben lakó és örökkévaló az Úr felülmúlhatatlan csodája az volt, amikor az ószövetségi időkben, az úgynevezett pusztai vándorlás időszakában táplálékot adott a Mózes és Áron vezette izraelitáknak olyan formában, hogy bőven hullatott az égből fehér, finom szemcsés anyagot, amely az éhség csillapítására, sőt, a rendszeres táplálkozásra is alkalmas volt. A választott nép minden családja és tagja jól lakhatott. Ez valóban csodás esemény volt, és egyértelműen megmutatta az Úr gondviselő jóságát népe iránt, de Jézus nagyon határozottan és erélyesen arra irányítja hallgatósága figyelmét, hogy ő az igazi mennyből alászállott kenyér. Ő nem csupán valami anyagi természetű táplálék ugyanis, hanem élő és lelket, vagyis az embernek az Istennel való kapcsolatát éltető valóság, lelki táplálék, élő kenyér. Ez a kenyér a mennyből jön, és a nagybetűs életet, az örök életet hordozza. Ezért, aki eszik belőle, örökké él. Nem abban az értelemben, hogy nem vesz erőt rajta a halál, hanem úgy, ahogyan már az eukarisztikus beszéd korábbi részében mondta, akik hisznek benne, azoknak örök életük lesz, és feltámasztja őket az utolsó napon. Végül János azt hangsúlyozza és emeli ki, hogy ő, mint az atyától jövő kenyér, valósággá válik abban a kenyérben, amelyet adni fog, és ez a kenyér az ő teste lesz, amelyet fel fog áldozni a világ életéért. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Ezek a szavak tehát már az áldozatra utalnak. Arra a Jézus szentséges szívéből, egész személyiségéből áradó szeretetre, amely majd az ő szenvedésében és kereszt áldozatában éri el csúcspontját. Ebből az áldozatból megváltás fakad, örök élet fakad minden ember számára, hiszen ezt Jézus végtelen értékű szeretettel és örök érvénnyel hozza meg a mennyei atya dicsőségére és a lelkek üdvére. Tisztelt rádióhallgatók, életünk legmeghatározóbb vonása ezért az kell, hogy legyen, hogy ne idézőjelbe téve csak higgyünk Jézusban, hanem a legszentebb áldozat bemutatásában, az eukarisztikus lakoma ünnepein, a szentmiséken is rendszeresen és nagy örömmel vegyünk részt, és a szent áldozásban Jézus Krisztust, a mennyből alászállott, élő kenyeret, az élet kenyerét is minél többször szívünkbe fogadjuk.
Gondoljunk ilyenkor és életünk minden helyzetében is. A római katolikus szentségimádások, e fenséges szertartások párbeszédére kenyeret adtál a mennyből, amely, aki minden gyönyörűséggel teljes.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: Intézményvezető kinevezéséről döntött, a magyarországi szerzetesrendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén, közölte az MKPK sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. A püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelőintézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetes Tavántra Verebély Szentkút nemzeti kegyhelyi igazgatói pozíciójában. Az MKPK a Magyarországon működő szerzetesrendekkel közös munkacsoport megalakulását kezdeményezi, melynek feladata, hogy működésüket, jogi és gazdasági ügyeiket tanácsadással segítse. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diakónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A beszámoló szerint a konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél kiegészítését. Ebben a többi között szó lesz a mai magyar társadalomról az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, családról, a demográfiai nehézségekről, az egészségügyről, a média helyzetéről, a fiatalok egymáshoz való viszonyáról, a digitális világ kihívásairól. Szólni fog továbbá a magyar nemzet lelki állapotáról, spirituális helyzetéről és arról, hogy a püspökök hogyan látják ezekből a helyzetekből a kiutat. A püspökök testülete 2027-re meghirdette tehát a hivatás évét. Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan. Hozzátéve, a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját, és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balog János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. 14. Leó a missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Közé tették Leó pápa júniusi ima szándékát, amely a sport értékeiért szól.

0: Leó pápa katekézise. A liturgia szimbólumai segítenek megnyílni az Istennel való találkozásra. Június 1. szerdai általános kihallgatásán 14. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak elemzését. A liturgia megújításával foglalkozó Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció alapján.
1: Vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della sacra liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo.
0: Ezúttal a szent liturgia olyan alapvető részeiről elmélkedett, mint a szertartás, a jel és a szimbólum. Hagyjuk, hogy neveljen minket a liturgia szertartása, annak ritmusa, érezve a keresztségben kapott ajándékot, ami Krisztusban új életet adott nekünk. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük, írja Lukács evangéliuma. A II. Vatikáni zsinat, felhasználva a liturgikus mozgalom értékes munkájának gyümölcsét, segített újra fölfedeznünk egy nagyon élő igazságot az ősegyház és az atyák tanításának tárházából, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. A keresztény liturgia szertartásai nem a szentségi misztérium külsőségét jelentik, nem önkényes ceremóniák együttesét, hanem az egyház közvetítő szerepét, amelyen keresztül az isteni ajándék elér hozzánk. Éppen ezért a zsinat arra szólít, hogy értsük meg a misztérium fideit, a hit misztériumát, mely a liturgiában végbe megy a szertartásokon és az imádságokon keresztül.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
0: A szertartás ad formát a liturgikus cselekménynek, és rajta keresztül az életünknek, mivel olyan lelkiérzékenységet kelt bennünk, amellyel képesek leszünk megízlelni Isten jelenlétét Jézus Krisztus által. Ez természetesen úgy nem megy végbe, ha kívülállók vagy néma szemlélők maradunk a liturgián, hanem csak úgy, ha teljes valónkkal részt veszünk benne, testben, szellemünkkel és szívünkben egyaránt, az Úr parancsának engedelmeskedve. A szent szertartáson keresztül felkészülünk Isten igéjének meghallgatására, a hálaadásra és a szentségimádásra, a testvéri osztozásra és az egyházi szeretet közösségre. Rájövünk, hogy egy sokarcú gyülekezet vagyunk, melyet ugyanaz a hit gyűjt egybe. A szertartás egy sor jól meghatározott gesztus és ima egymás utániságába von be minket, mely olykor ellenkezhet a spontán egyéni törekvéseinkkel. A logikája azonban nem a szabadság megzabolázása sémák formájában. Éppen ellenkezőleg, a maga fennkölt, józan ritmusával a szertartás megszakítja a frenetikus tevékenységeket és a lényegre összpontosít. Ezáltal egy másik cselekvési dimenziót fedezünk föl, amit nem a hatékonysági számítások irányítanak, az idő és a tér egy másfajta tapasztalását. A szertartásban megtapasztaljuk az ingyenesség logikáját, megnyugvásra lelünk, mely megújítja a szívünket. Fölismerjük, hogy megelőz minket az isteni kegyelem, és megtanulunk olyan ritmusban élni, melyet a Szentlélek lak be.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: A szertartás grammatikáját átszövik a liturgia sajátos jelei és szimbólumai. Ahogy a zsinat megállapítja, a liturgiában érzékelhető jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését. A katolikus egyház katekizmusa elmélyíti ezeknek a jeleknek az értékét és emlékeztet. A szentségi ünneplés jelekből és szimbólumokból szövődik össze. Jelentésük az üdvösség isteni pedagógiája szerint a teremtés művében és az emberi kultúrában gyökerezik. Az Ószövetség eseményeiben nyer körülírást, és Krisztus személyében és művében egészen napfényre kerül. A Szentatya így folytatta gondolatmenetét. Emblematikus a vízjele. A teremtés kezdeteitől az özönvízig, a Vörös-tengeren való átkeléstől a Jordánig, egészen a Krisztus oldalából fakadó vízig, mely a halálában és feltámadásában való merítkezés szentségi jele lesz. A jel és a szimbólum kifejezéseket gyakran rokonértelmű szóként használják. Valójában a jel akkor szimbolikus, amikor képes nem csak egy eszményre utalni, hanem egy jelentéssel és értékekkel teli egész rendszerre. Így például, amikor szentelt vízzel vagyunk meghintve, feléled bennünk a keresztséggel kapott ajándékunk tudata, és az, hogy csatlakoztunk a Krisztusban való új élethez.
1: In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni, più semplici e comuni.
0: Másodszorban a szimbólumoknak lényegében gyakorlati jellegük van, mivel mindenek előtt cselekvések. Lehetnek egyszerűek és közösségiek, mint a letérdelés és a béke jobb nyújtása, vagy felelősségteljesebbek, mint minden szentség alkotó elemei. Ezen felül pedig a szimbólumoknak egyedi, performatív és átalakító dimenziójuk van, mind az anyagi alkotó elemeik felé, mind azok felé, akik kapcsolatba kerülnek vele, mivel hozzátartozást kelt, megérinti a szívet és az elmét, hiteles egyházi kapcsolatokat hozva létre. Az Isten népe liturgikus képzéséről szóló Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa magáévá tette Romano Guardini egy kijelentését, miszerint a liturgikus képzés munkájának első feladata rajzolódik ki előttünk, az embernek újra képessé kell válnia a szimbólumok érzékelésére. Leó pápa megállapította. Szükségünk van rá, hogy hagyjuk magunkat nevelni a liturgia szertartásai által. Finom kézzel és önkényesség nélkül ápolva ünnepléseink szépségét, felvállalva a hiteles misztagógiát, a hit titkaiba való beavatást.
1: L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio.
0: Az élő és ájtatos liturgia megtapasztalása, ha az megfelelő misztagógiai hitoktatással párosul, a legjobb erőforrás arra, hogy mindenkit nyitottá tegyen az Istennel való találkozásra, mely a megtestesülés logikájában csak az egész ember test és lélek bevonásával jöhet létre, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. Leó pápa missziós művekhez. Krisztus a béke fejedelme szeretetét hirdessék a világban. A Szentatya június 1-én, hétfőn délelőtt kialgatáson fogadta a pápai missziós művek közgyűlésének 150 tagját. Hozzájuk intézett beszédében az egyház egyetemes evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettségre buzdította őket a világnak ebben az új missziós korszakában.
4: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October is World Mission Sunday by my predecessor Pope Pius XI.
3: Idén van a hitterjesztés pápai művének kérésére a 11. Pius pápa által megalapított missziós világnap 100. évfordulója, amelyet október utolsó előtti vasárnapján tartanak, emlékeztetett Leó pápa beszéde kezdetén. Azóta ezt a napot az imádságnak, az emlékedésnek és az egyház evangelizációs küldetéséhez való hozzájárulásnak szentelik, főként azokon a területeken, ahol az evangélium hirdetése még csak most kezdődött, és ahol az egyház még fiatal. A Szent Atya azt kéri a régebbi, immár megszilárdult egyházoktól, hogy továbbra is csatlakozzanak az egész egyház missziós küldetéséhez. A missziós világnapon összegyűjtött adományok révén a hitterjesztés pápai műve biztosítani tudja az illetékességéhez tartozó 1130 egyházkerület missziós támogatását a szükséges egyházi infrastruktúra kiépítésében és a különböző missziós szolgálatok támogatásában. Idén van továbbá a Pápai Missziós Unió megalapításának 110. évfordulója, amely Boldog Paolo Manna kezdeményezésére született, és amelyet Szent VI. Pál a többi pápai missziós művek lelkének nevezett. Leó pápa arra buzdítja a közgyűlés tagjait, hogy vegyenek részt abban a küldetésben, amely minden megkeresztelt körében előmozdítja az egyre buzgóbb missziós lelkiséget és az egyház egyetem és evangelizációs küldetése iránti egyre mélyebb elkötelezettséget ebben az új missziós korban. Az is gondviselésszerű, folytatta a pápa, hogy idén, szeptember 24-én az USA Missouri állambeli St. Louis városában boldoga avatják a pápai missziós társaságok egyik legismertebb országos igazgatóját, Fulton Sheen érseket, aki a hit, remény és szeretet világító tornya volt, és aki műsoraival évtizedekig evangelizált a rádión és a tévén keresztül. Leó pápa maga is tanúja volt egykor Fulton atya evangelizációjának. Adásai milliókhoz juttatták el az evangélium reménységét, kezdeményezései és erőfeszítései pedig hatalmas lelki és anyagi segítséget nyújtottak az egyháznak az első evangelizáció területein. Az új boldog legyen példakép a pápai missziós művek minden országos és egyházmegyei igazgatója számára szerte a világon, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet egyre inkább jellemez a megosztottság, a háború és a nemzetek, valamint népek közötti konfliktusok sora, a négy pápai missziós társaság, amelyek az evangelizációs dikasztériumra, valamint az első evangelizációs szekcióra és az új részegyházakra vannak bízva, értékes szolgálatot tesznek az egyház küldetésének, hogy hirdessék Krisztust, a béke fejedelmét és az isteni szeretet megtestesült kinyilatkoztatását az emberiség iránt.
4: In this regard, the Pontifical Mission Society of the Holy Childhood carries out a particularly precious mission by bringing the light of faith and the consolation of Christian charity to children throughout the world.
3: Ebben a tekintetben a Szent Gyermekség Pápai Missziós Társasága különösen értékes küldetést lát el azzal, hogy a hit fényét és a keresztény szeretet vigasztalását viszi el a gyermekekhez, szerte a világon, különösen a gyűlölet és az erőszak sújtotta régiókban. Ugyanilyen fontos a Szent Péter apostol pápai missziós társasága, amely elősegítés támogatja az őshonos papság és a szerzetesek képzését az első evangelizáció területein. Sok helyen a társaság támogatása nélkül a szeminaristáknak és a noviciusoknak nem lennének meg a szükséges eszközei az emberi, lelki és lelkipásztori képzésükhöz. Az idei missziós világnap témája, az egy Krisztusban egyesülve a küldetésben, a hívők egységét emeli ki a 100. évforduló összefüggésében. Az egyház minden tagját a Krisztusban való mélyebb közösségre és az ő isteni szeretet küldetésében való teljesebb egységre hívja. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy tartsák szem előtt ezt a tanítást, éljék a Krisztusra összpontosító egység és közösség hiteles lelkiségét, és mozdítsák elő azt a hívek között végzett tevékenységükkel. Beszéde végén a Szent Atya Isten anyja, Szűz Mária, a misszió királynője anyai közbenjárására bízta őket és missziós szolgálatukat.

0: Leópápa júniusi ima szándéka a sport értékeiért. Június 2-án kedden közzétették a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa a világméretű imahálózata készít. Imájában Leópápa elismeri a sport világának nagy előnyeit, de a benne rejlő kihívásokat is, és azért imádkozik, hogy a sportesemények mozdítsák elő a békét és a testvériséget. A pápa a világméretű imahálózata egy 1844-ben ima apostolságként létrehozott pápai mű, amelyet a Jézus társaságára bíztak. 2020. decemberében Ferenc pápa a vatikáni alapítvány rangjára emelte, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkotva, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat Isten küldetésére készen éljék. Az imahálózat küldetésének középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyekkel tagjait arra kéri, hogy összpontosítsanak az emberiség és az egyház küldetése előtt álló sürgető kihívásokra. Leó pápa imája júniusban így hangzik.
1: Lord of life, we thank you for the gift of sport.
0: Életünk ura, köszönjük neked a sport ajándékát, azokat, akik testük edzésével megdicsőítik Istent, a pályán született barátságokat és a csapatjáték örömét. Arra tanítasz bennünket, hogy a játékhoz hasonlóan senki sem üdvözül egyedül. Szükségünk van a másikra, a növekedésünkhöz, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, hogy leküzdjük a korlátainkat, és hogy együtt tudjuk megünnepelni a győzelmünket.
1: We ask this sport may always be a school of fraternity, not of empty rivalry.
0: Kérünk, hogy a sport mindig a testvériség iskolája legyen, ne üres vetélkedés, a találkozás helye nem a kizárásé, a béke útja nem az erőszaké. Mindazok, akik játszanak, edzenek vagy szurkolnak, fedezzék fel a sportban azt a közös nyelvet, amely összehozza a kultúrákat, egyesíti az embereket, és elhinti a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés magvait. Uram Jézus, váljon minden sport a veled való élet példabeszédévé, ahol örömmel és teljes erőbedobással dolgoznak, ahol alázattal fogadják el a vereséget és hálával a győzelmet, amit a feltámadásodban te magad kínálsz nekünk.
1: May your spirit never be lacking in us, making us one team, united with you.
0: Soha ne hiányozzon a szent lelked belőlünk, formáljon bennünket olyan csapattá, amely veled egyesült, hogy szeretett közösséget és testvériséget tudjunk építeni ebben a világban. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
3: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd tanításairól beszélget.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenekké, amen!
4: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen!
4: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ez alkalommal egy történetet hoztam számotokra. Ez a történet Jézus egyik példabeszéde, amellyel az írástudókat és velük együtt bennünket is tanít. Egy farizeus azt kérdezi Jézustól, hogy mit kell tennie, hogy eljusson az örök életre. Szerintetek elképzelhető-e, hogy az írástudó, aki ugye a kor teológusa volt, egyházjogász, a Tóra erkölcsi tanításának szakértője, aki hivatásánál fogva nagyon jól ismerte a zsidó nép szent könyveit, ne tudta volna erre a kérdésre a választ. Ugye azt kérdezi, hogy mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre.
6: Hát Jézus tanításaiból biztosan gondolják, de szerintem még ők sem tudják felfogni magát az örök életet, ezért csak a tanításoknak megfelelően próbálnak élni és úgy cselekedni, és ezért talán ők el tudják képzelni jobban, mint mi esetleg.
4: Írástudók, tehát hogy valamit tudnak, tehát ők nagyon ismerik az Ószövetség szövegeit, a zsidó nép szertartását, vallási életét, hitéletét, a hitvitáit, az évszázados hagyományait. Gondoljatok bele, hogyha egy mai paptólnak tennénk fel ezt a kérdést, akkor joggal várnánk, hogy tudjon rá válaszolni? Hogy atya, hát hogy jutunk el az örök életre?
6: Hát igen.
4: Hát igen, ugye végülis ez a feladata egy papnak, egy vallási vezetőnek, hogy ebben segítse a híveket, hogy eljussanak az örök életre. Mit gondoltok akkor, miért kérdezte Jézust? Ez nem egy nehéz kérdés volt.
6: Hát mert lehet, hogy benne bízott annyira, hogy ezt tőle kérdezze meg, és hogy tőle tudja, vagy tőle kapjon választ.
4: Aha, talán kíváncsi volt, hogy hát ha valami más választ kap.
6: Hát és mivel ő Isten fia, valami megerősítést várt, hogy az a válasz, amit tőle fog kapni, az talán sokkal közelebbi a jó Istenhez, mint az, amit egy írástudó, egy kevésbé úgymond megbízható forrásból tud.
4: Nagyon megbíztok ebben a farizeusban. Ennek a szónak van egy kicsit pejoratív értelme, nem a magyar nyelvben. Nem biztos, hogy ilyen jó szándékú volt ez a kérdező. Majd mindjárt kiderül. Lehet, hogy nem is annyira Jézusra volt kíváncsi. No, egyrészt ez a kérdés ugye érdekes, mert hogy ami szituációban ez a történet van, vagy olvassuk, az igazából egy ilyen teológiai hitvita. Írástudók, farizeusok vitatkoznak a hitük egy-egy kérdéséről, és ott van köztük Jézus is, mint tanító. Tulajdonképpen kicsit vizsgáztatják is. És érdekes, mert ez a kérdés igazából nem egy elméleti kérdés, ugye nem egy ilyen filozófiai elvont valamire kérdez rá ez a farizeus, hanem egy gyakorlati választ vár. A farizeus arra kérdez rá, hogy mit kell cselekedni, mit kell tenni. Másrészt viszont ez, ahogy mondtuk, olyan furcsa kérdés, kicsit olyan kamu kérdés, vagy beugrató kérdés. De ahogy mondtam, a korban ez általános volt, szokás volt, hogy a hitismerői, a hittudósok próbára tegyék egymást, vagy túl nehéz kérdésekkel egymást lehetetlenné akarják tenni, hiszen ez kicsit egy ilyen tekintélypróba is volt, hogy vajon melyik vallási vezető, vallási tanító az, akinek a legnagyobb tekintélye van, a legelfogadottabb, és Jézust is így vizsgáztatják, próbálgatják, vajon mit tud ez a fiatal tanító. Ugye az a kérdés, amit feltesznek neki, hogy mit kell tennünk, hogy eljussunk az örök életre. Jézus helyében ti mit válaszolnátok? Mit tegyünk, hogy boldogok legyünk, hogy a mennyországba jussunk. Ugye ez egy örök kérdés, hogy hogyan legyünk boldogok, hogyan legyen teljes az életünk.
6: Hát, hogy mindig szeressünk, és mindig jót cselekedjünk másokkal és magunkkal is.
7: Szerintem, hogy becsületesek legyünk.
6: Hát, hogy ne legyünk önzőek, hanem másokra is fordítsunk kellő figyelmet.
8: És valamennyire példát is kell mutatni azzal, ahogy élünk.
4: Igen, igen, igen. Körülbelül ugye ezeket mondanánk a gyerekeinknek is, hogyha megkérdeznék tőlünk, hogy anya, hát mit tegyek, hogy boldog legyek? Mit tegyek, hogy a mennyországba jussak? No, Jézus erre a kérdésre a kor teológiai vitáinak megfelelően furfangosan egy kérdéssel válaszol. Azt kérdezi, hogy hát mit szab meg a törvény? Hogyan olvasod? Ugye egyrészt a kérdező farizeusnak a figyelmét a törvény szövegére hívja fel, amit nyilván ismer. Másrészt ugye az kérdése, hogy te hogyan értelmezed, hogyan gondolod, a törvény értelmezésére is gondolít, vagy felhívja a farizeus figyelmét. Hogyan válaszol a farizeus erre a kérdésre?
6: Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat.
4: Pontosan, ugye felmondja igazából a leckét, elmondja, hogy hogyan szól Isten parancsolata. No, ugye az az érdekes, hogy igazából amit a farizeus válaszolt, amit ő a törvényekből kiolvasott, mint talán legfontosabb parancs, és az a válasz, amit ti adtatok meg, ugye így beszéltetek a példaadásról, a szeretetről, az önzetlenségről, igazából megegyezőek. Azt gondolom, hogy mindnyájan azt mondtuk, hogy a mennyei és a földi boldogságunk igazából a szeretetünkön múlik. A szeretet fogalma azonban akkor sem és most sem volt egyértelmű. Úgy, ahogyan mi, a kor zsidó emberei is kibúvókat kerestek a szeretet parancsa ellen. Az előző adások során mi is feltettük ezeket a kérdéseket, hogy kell-e szeretnem a számomra nem szimpatikus embereket, meg kellene bocsátanom az ellenségemnek, mindenkivel szemben kedvesnek kell lennem, és sorolhatnánk. A farizeusok is vitatkoznak a parancsok prioritásáról, a fontossági sorrendről, és az Isten akaratát összefoglaló legfontosabb parancsról is. Vagy például nem volt egységes álláspont abban a kérdésben, hogy amely aztán majd ebben a történetben is szerepelni fog, hogy kit tekinthetnek fele barátnak. Szerintetek miért kérdez tovább a farizeus? Mert ugye itt ennek a vallási vitának nincs vége, volt egy elhangzott egy kérdés, kérdésre egy másik kérdés, de hogy elhangzott igazából a korrekt válasz is. A farizeus mégse elégszik meg vele. Pedig mondhatnánk, hogy hát ő maga mondta a választ. Mit gondoltok, hogy miért nem? Miért nem zárjul le itt a vita?
7: Hát mert ugyanúgy próbálja folytatni azt, hogy próbáljon fogást találni Jézuson, hogy egy cselesebb kérdés, tehát hogy ugyanúgy folytatja, hogy kicselezze, úgymond.
4: Igazából látja ő is, hogy ez egy nem túl nehéz kérdés volt, úgyhogy szinte magát is igazolja, amikor tovább kérdez, hogy akkor most már tényleg kérdezek egy furfangosabbat, amire nehezebb lesz válaszolni. Az írástudó ugye igazolni akarja magát, hiszen ne felejtsük el, hogy ez egy szakmai vita tulajdonképpen, szeretne egy fogáskérdést feltenni Jézusnak, amire Jézus vagy nem tud válaszolni, vagy nem jó választ fog majd ráadni. A farizeus úgy viselkedik, mint egy kekeckedő vizsgáztató. És úgy érezzük, mintha nem is maga a válasz érdekelni, hanem inkább Jézus személye. Vagy, ahogy mondtuk, a saját tekintélye, hogy jól jöjjön ki ebből a vitából.

0: A történetet ugye olvastuk, szerintetek végül is Jézus átmegy a vizsgán, tud majd olyan választ adni, amellyel egyben le is zárja a vitát?
1: Hát a példabeszédével igazából egy konkrét, kézzelfogható bizonyítékot mond, és azzal igazából nem tud már kötözködni a farizeus. Tehát, hogyha már ott van a bizonyíték, az nehéz még tovább cáfolni.
0: Igen. Azt gondolom, egy olyan megoldást talál Jézus, annyira váratlan fordulatot vesz ez a szakmai vita ezzel a történettel, hogy beléfagyott a kérdés a farizeusba. No, mielőtt Jézus válaszára és erre a történetre rátérnénk, érdemes még megvizsgálnunk a farizeus következő kérdését. Ugye a farizeus arra kíváncsi, hogy ki a fele barát. A vita a fele barát szó értelmezésére fordul. Jézus korában ugyanis a fele barát szó jelentésköre vitatott volt. Általános értelemben a zsidókat és a mózesi törvényt megtartó őket tekintették fele barátoknak, ugyanakkor az idegen népeket, a pogányvallásúakat nem tekintették fele barátnak. És nem tekintették, így aztán fele barátnak, ugyan majd a történetben szereplő szamaritánusokat sem. Sőt, úgy tekintettek rájuk, mint akik elhagyták az igaz hitet, pogány szokásokat vettek fel, szakadároknak, eretneknek tartották őket, és kifejezetten ellenséges volt a két nép viszonya. Ebből adódik majd Jézus példabeszédének különlegessége és a pikantériája is. A fele barát szót hallva, ti kire gondoltok?
1: Hát ez érdekes kérdés, mert számomra a fele barát az már inkább mindenkire kiterjed, és minden embertársamat fele barátomnak tekintem, viszont nem feltétlenül szeretem minden embertársamat úgy, mint önmagamat. Tehát nekem ebben egy kicsit egy ilyen ellentét van, de ez nem feltétlenül így a helyes.
0: Ezért beszélünk róla, mert hogy ezt mindjárt máshogy éljük meg.
2: Hát én fele barátomnak leginkább az ismerőseimet tartom, akikkel nem feltétlenül egy baráti, egy közeli baráti viszonyt tartok, hanem kicsit egy ilyen felszínes, egy ilyen szia, remélem, jól vagy, tehát egy ilyen tényleg csak, hogy egy ismerősök vagyunk, nem vagyunk rosszba, mondhatni jóban is vagyunk. Én őket tartom fel a barátaimnak.
0: Igen, ezt rúgjad, hogy félig barát, félig nem.
2: Igen.
3: Én is ugyanígy vagyok vele, mint Eszti, hogy én is így az ismerőseimet, akikkel nagyon nem tartom a kapcsolatot, de hogyha találkozunk, akkor érdeklődünk egymás felől.
1: Uh-huh. Én is ezt gondolom, viszont Lucával is egyetértek, hogy nem feltétlenül szerettem a fele barátomat úgy, mint önmagamat.
0: Ezt hogy érted?
1: Hát, hogy például akivel csak így köszönő viszonyban vagyok, őt nem biztos, hogy teljesen ismerem, meg szeretem és el vagyok vele.
0: Hogy tudnánk ezt a szót helyettesíteni, hogy fele barát? Itt a Luca igazából már mondott egy jó alternatívát rá.
1: Te az embertársaink?
0: Uh-huh. Igen, embertársaink. No, ugye, tulajdonképpen ez a kérdés, amit itt mi is felteszünk, hogy kit kell szeretnünk, szeretnem kell-e, és erről már beszéltünk, az illetőt, hogyha csak annyira nem közeli ismerősöm, vagy távoli ismerősöm, vagy éppen ha az ellenségem, vagy szeretnem kell-e akkor, amikor éppen beteg vagyok, nagyon fáradt vagyok. Végülis a fele barátról szóló vita, gondolkodás mögött arra a kérdésre keressük a választ, és az irgalmas szamaritánus történet arról fog majd szólni, hogy kit is kell szeretnünk. Ugye erről a fele barátról vagy embertársról. Jézus a farizeus kérdésére, ki az én barátom, fele barátom, ahogy mondtuk, egy történettel fog válaszolni, az irgalmas szamaritánus történetével. Arra kérlek benneteket, hogy mindenki válasszon egy-egy szót, kifejezést a történetből, ami valamiért megfogta őt. Olyan is lehet, amit nem értetek, vagy nem értetek vele egyet. Viki a fele barát szót választotta.
1: Hát én azért választottam, mert igazából tényleg érdekes és elgondolkodtató, hogy valójában ki is a mi fele barátunk.
0: És találtál valami választ? A történet segítségével?
1: Hát igazából azok jutottak eszembe, amiket az előbb megbeszéltünk.
0: Köszönöm szépen, Viki. Luca, hogy nagyon különleges tud választottál igazolni.
1: Hát én azért választottam ezt, mert szerintem ez még a mai napig is egy elég jellemző. Hát lehet ez probléma is az életünkben, hogy mindenképpen igazolni akarjuk magunkat, és sokszor nem is veszük figyelembe mások véleményét, hanem csak a saját igazunkat, vagy tehát csak azt akarjuk bebizonyítani, hogy nekünk igazunk legyen, és ez az önzőség szerintem egy rossz dolog.
0: Eszter, te is a fele barát szót választottad.
2: Igen. Hát nekem eleve, hogyha már csak így elsőnek is olvasom, vagy bárki olvassa, olyan érdekes szó lehet, mert tényleg elgondolkodható, hogy mit vagy kiket akar az, hogy fele barát, mert tehát kicsit, hát eléggé érdekes egy szó. És én arra jöttem rá, hogy igazából tényleg mindenkire is, vagy ahogy mondtam én, hogy az ismerőseimre, de igazából így az embertársainkra már fele barátainként tekintünk rá, sőt, igazából úgy is kéne, mert ugye mindenkivel kedvesnek kell lennünk, hogyha először is találkozunk valakivel, és szerintem eleve, hogyha valaki újat ismersz meg, már akkor is már a fele barátod.
0: És ismerve a történetet, meg a történet tanúságát, ami végül is választod erre a kérdésre, hogy ki a fele barát, akkor ki a fele barát?
2: Aki gondoskodott róla.
0: Igen, igen, illetve megfordítva, mert ez a történet kicsit ilyen tükörként működik, az az én fele barátom, aki gondoskodásra szorul, akinek szüksége van rám. És akkor ez a történet igazából egészen kitágítja ezt a kört. Van olyan ember, aki nem fele barátom?
2: Talán az ellenségeink, de szerintem még ők sem, mert szerintem erről már beszéltünk valamikor, hogy az ellenségeinket sem teljes szívből utáljuk őket, vagy ilyesmi. Tehát szerintem, hogyha ők is ugyanúgy segítségre szorulnának, vagy gondoskodásra szorulnának, szerintem ugyanúgy segítenénk rajtuk. Az már más kérdés, hogy ők is rajtunk-e. Ez nézőpont kérdése, de én például őt akkor is vele barátomnak tartanám, mert segítenék neki, gondoskodnék róla, hogyha kell.
0: Igazából ebből a történetből megismerjük az áldozat személyét, tudunk róla valamit? Hogy ő kicsoda, micsoda?
2: Nem.
0: Semmit, ugye? Semmit, tényleg. Magát az eseményről is nagyon szűk szavúan ír az evangélium. Tényleg, mint egy, pedig ki lehetett volna színezni, ugye? Tehát olyan érdekes, hogy nem cél az, hogy érzelmi reakciókat váltson ki belőlünk, ugye? Hogy így megrendüljön a szívünk. Eszter, te pedig azt választottad, hogy viseld gondját.
3: Hát azért választottam, mert ez a viselt gondját emberek közti kapcsolatban nyilvánul meg, és szerintem ez fontos akkor is, ha szeretjük az illetőt, meg akkor is, hogyha nem ismerjük például. Tehát ez a gondoskodás, ez szerintem fontos, és a történetben is van, hogy ugye az embert véresre verték, és elsétáltak mellette simán, hogy nem ismerjük, de azért segíthettünk volna, vagy segíthettek volna rajta. Tehát így gondoskodhattak volna rajta, vagy róla. És szerintem ez fontos.
0: Mondtad, hogy ugye gondoskodhattak volna, ráadásul akik ugye elmentek mellette, nem voltak akárkik. Ugye egy pap, meg egy levita, nem egy egyszerű akármilyen ember, egy zsidó ember akár, vagy bárki, hanem Isten szolgái voltak, akiknek igazából a zsidóság körében is külön feladatuk, tehát hogy nekik pont azért, mert hogy közelebb állnak Istenhez, az emberekhez is közel kell állniuk. Nekik feladatuk lett volna, hogy segítsenek. Vajon miért nem segítettek?
3: Talán egy egyszerű ember volt, és nem ismerték, és ezért.
0: Lehet, igen, nem ismerték.
2: Hát, vagy más lehet, hogy valami rosszat tett, és lehet, hogy úgy gondolták, hogy nem is az, hogy megérdemelte, amit kapott, hanem, hogy nem is tudom, tehát lehet, hogy rossz embernek nézték őt.
0: Igen, azt gondolták, ez egy balhés figura, nem? Hát most egy jól öltözött ember nem fognak itt nagyon venni. Egyébként ez egy olyan útszakaszon játszódik, amit ez a történet, ami egy viszonylag rövid út volt, de a terepviszonyok is elég meredekek voltak, meg ez egy kifejezetten veszélyes út volt. Tehát, hogy így gyakoriak voltak az ilyen rabló

0: foglalkoztak vele.
1: Ugye mondhatnánk, hogy nem vették észre, vagy hogy nagyon siettek, nem? Ami fontos dolguk volt. Én azt a szót választottam, hogy szíve. Ez olyan szöveg összefüggésben van, hogy a szamaritánusnak megesett rajta a szíve. Számomra ez egy ilyen kulcs szó ebbe a történetben, mert ugye látjuk, hogy a két előző ember is ugyanott járt, ez a szamaritánus. Sőt, írja is a szöveg, hogy látta őt, hogy mind a ketten látták ezt az embert, hogy nem arról van szó, hogy annyira, nem tudom, gyorsan robogott a szamaruk, vagy nem tudom, hogy nem vették észre, hanem hogy nem álltak meg. És hogy ez a szamaritánus is látta, de hogy igazából, hogy amikor meglátta ezt az embert, akkor ő nem a szemével látta meg, mert a többiek is látták a szemével, hanem igazából a szívével. És ez olyan, nekem erről eszembe jutott rögtön, hogy jól csak a szívével lát az ember. És hogy talán a jó döntéseket is a szívünkben hozzuk. Ugye ennek a történetnek az az egyik érdekessége, ez a nézőpontváltás, hogy a kérdés az, hogy ki az én fele barátom, de a történet végén igazából úgy fogalmazódik meg ez a kérdés, hogy ki a bajba jutott embernek a fele barátja. Hogy mit gondoltok, van ennek jelentősége a történetben?
0: Szerintem van, mert ez a történet így azzal azt mondja, hogy nem kéne, hogy ítélkezzünk mások felett, akár a hitük, akár bármi miatt is, mert történetben ő se tette, tehát ő is ítélkezhetett volna a bajba jutottal kapcsolatban, hogy mi van, hogyha hívő, akkor én nem is segítek neki inkább, mert miért tenném, hanem csak tényleg a szívére hallgatott, és a szívével cselekedett, és segített neki.
1: No, adásunk végén Teréz anya szavaival forduljunk az Úr felé, segítsen minket fele baráttá válni, hogy az irgalmas szamaritánus példáját követve észrevegyük azt, akinek segítségre van szüksége, elinduljunk a szükséget szenvedő felé, és magunkról elfeledkezve önzetlenül tudjunk cselekedni.
0: Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét, ahol egyenetlenség, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol sötétség, oda fényt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigaszra várjak. Inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfeledve találjuk meg magunkat. Ha megbocsájtunk, nekünk is megbocsájtanak. És ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen.
2: Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
3: Napbúcsúztató.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Alice Munro Anyám álma címírásának harmadik befejező részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban elsőként a Dunántúra látogatunk Dunaföldvárra, ahol egy különleges kiállítást láthatunk. Műsorunk második felében Csepelényi György pálos szerzetesre emlékezünk vértanúságának 352. évfordulójára. Alkalmából. A 3:05-kor kezdődő Múltunk pillérei című történelmi műsorunkban ma Esztei Hippolit egri püspökről beszélgetünk, Buda Péter atya teológiai tanárral, 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak, Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Éva, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és

Vári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották, minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

Jézus azt mondta, Atyám mindig munkálkodik, ezért én is munkálkodom. Olvasom a János evangéliumban. Ateista értelmiségiekkel vitatkoztam. Hamar rájöttem, az az Isten, akit visszautasítottak, nem az én Istenem. Csak karikatúrája neki, csak bálvány. Ezt a hamisítványt ők épp olyan elviselhetetlennek tartották, mint én. Mégis fájó kérdés maradt számomra, mi az oka, hogy a kívülállók ilyen torz képet alkotnak Istenünkről, akinek valódi képét kellett volna megismerniük rajtunk keresztül. Az Isten meghalt az emberek tudatában, vagy csupán az Isten hit foszlányai maradtak meg, babonás félelemmel és torz vallási magatartással keveredve. Létük éltető forrásától így elszakadtak. Mégis időnként még bennük is, mint a sárba szórt törött tükördarabokban, felvillan olykor valami isteni. Istenről alkotott fogalmaink az ő valóságához képest mindig torzak lesznek. Korlátozottságunk miatt ez elkerülhetetlen. Az éremnek mindig csak egyik oldala, sőt, inkább csak részlete áll előttünk. A teljes valóság harmonikus átfogására képtelenek vagyunk. Sem szemünk, sem gondolkodásunk nem képes rá. Szavaink még kevésbé. A kinyilatkoztatás sokat segít, de ez is szavainkba öltözködik, hogy érthető legyen számunkra. Az újra átgondolás így elkerülhetetlen. Erre viszont kevesen képesek és készek. Így a vallásos fogalmak torzult formáira a jövőben is számítani kell. Erre nyilván Isten is számít. Kész vagyok csak neked szolgálni, mert csak te uralkodol rajtam jogosan. A te hatalmadnak szívesen vagyok alattvalója. Parancsolj, s megteszem. Rendelkezzél, és végrehajtom. Hiszen atyám vagy, tudom, kizárólag csak javamat akarod. Megbízom benned. De nyisd meg úgy fülemet, hogy kellően megértselek téged. Nyisd meg annyira a szememet, hogy intésedet észrevegyem. Űzz ki belőlem minden korlátoltságot, hogy rád ismerjek. Mondd, melyik úton várjalak, hogy találkozzunk. Igen, remélem, meg fogom mindazt tenni, amit vársz tőlem.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-ai magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik. A kormányfő a Facebook oldalán azt írta, a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben. Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban, az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén, fogalmazott. Közölte, meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia szenátus és a nemzetgyűlés elnökeit Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba. Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját, zárta közleményét. Brüsszel után a német és a francia vezetés is bevasalta Magyar Péteren a Tiszának nyújtott kampánytámogatás politikai árát, értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a miniszterelnök berlini és párizsi látogatását. A Tisza kampányának nyugat-európai támogatásáért cserébe Magyar Péter feladta az orosz-ukrán háború ügyében képviselt magyar semlegességet és nyíltan Ukrajna oldalára állt, írta Havasi Bertalan, hozzátéve a miniszterelnök feladta az ukrán-EU csatlakozás magyar vétóját és hozzájárult, hogy az uniós pénzek inkább Ukrajnába menjenek. Magyar Péter berlini és párizsi útja Magyarország kiszolgáltatottságának útja, az erős magyar érdekérvényesítés és a szuverenitás feladásának útja, tette hozzá. Magyarország kész diplomáciai és humanitárius segítséget nyújtani az ukrajnai konfliktus rendezéséhez. Erről beszélt Magyar Péter a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában, a TASZ orosz hírügynökség beszámolója szerint. Budapest akár a béketárgyalások helyszínéül is szolgálhatna, közölte a magyar miniszterelnök. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága támogatta a Mi Hazánk módosító javaslatát, hogy az adósok kérésére folytatódhassanak a felfüggesztett devizahiteles perek. A Tisza párt szerint ugyanakkor, ha valaki úgy dönt, hogy folytatja a pert, és abban ítélet születik, akkor viselnie kell annak következményeit. Jelentős veszteségekkel és nagyszabású létszámcsökkentéssel zárták a tavalyi évet a Magyarországon működő nagy akkumulátorgyártók, írja az Economics a 444.hu portál beszámolójára hivatkozva. A három gyár együttes árbevétele nagyjából negyedével csökkent egy év alatt. A szektor számára 2025 az egyik legnehezebb évnek bizonyult, amit az elektromos autópiac európai lassulása, valamint a gyengébb kereslet is súlyosbított. A legnagyobb veszteséget a Gödi Samsung SDI könyvelte el. A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az országos rendőrfőkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőraltábornagyot. Azt még nem tudni, ki lesz az utódja. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőrezredes váltja a poszton. Azonnali hatállyal leváltották Vetés Ivánt, a Nemzeti Infokommunikáció Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajos nevezték ki. A hirtelen vezetőcsere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a Vox 2025 lebonyolításáért is felelt. Közös megegyezéssel távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig, Konstantinovics Miklós oxiológus és sürgősségi szakorvost az OMS orvosszakmai osztályának vezetőjét bízta meg, közölt az OMS kommunikációs szolgálata. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolctapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztus végi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz, mondta Horváth Tamás. A fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője hozzátette, nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. A szélsőséges hőség epizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak. A 2015 és 25 közötti időszakban több mint 27 ezer halálesetért felelt a hőség Spanyolországban, tavaly több mint 3800-an vesztették életüket emiatt. Végül az időjárásról. Kezdetben még sokfelé, majd napközben már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, délutára pedig 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Alice Munro Anyám álma címírásának harmadik befejező részét Füranikó előadásában hallják.
2: Anyám álma.

A konzervatóriumban egyszerűbb volt. Ott mindenki más is épp oly kevéssé volt sokoldalú, ugyanolyan keményen hajtott, mint ő. Lett néhány eléggé üres vetélytársi kapcsolata. Az egyik barátnőjének a bátyja a légierőnél szolgált, és véletlenül épp George Kirkem egyik áldozata és rajongója volt. George-al együtt betoppantak egy vasárnap esti családi vacsorára, ahová Jill is meg volt hívva. Éppen indultak, hogy valahol másut rúgjanak be. És ekkor ismerkedtek meg George és Jill, az apám és az anyám. Valakinek állandóan otthon kellett lennie, hogy Mrs. Kirkemre vigyázzon. Így hát Iona éjszakai műszakban dolgozott a pékségben. Ő díszítette fel a tortákat, még a legkülönlegesebb esküvői tortákat is, és hajnali 5-kor ő tette az első cipókat a sütőbe. Bár a keze olyan irtózatosan reszketett, hogy nem tudott senkinek teát tölteni, ha egyedül volt, ügyesen, türelmesen, sőt, invenciózusan végezte a feladatait. Egy reggel, amikor Elsa elindult dolgozni, ez még az alatt a rövid idő alatt történt, amit a születésem előtt Jill a házban töltött, Iona kipisszegett a hálószobájából, mikor Jill elment mellette. Mintha valami titka lenne. De ki volna még a házban, aki előtt titkolózni kellene? Mrs. Kirkem előtt biztosan nem. Iona erővel tudta csak kihúzni a szekreter egyik beragadt fiókját. A fenébe, mondta és nevetgélt, a fenébe, na! A fiók tele volt babaholmival. Nem sima, nélkülözhetetlen ingekkel, meg hálóruhákkal, amilyeneket Jill vett egy használt és gyári hibás dolgokat árusító boltban, még Torontóban, hanem kötött fejkötőkkel, pulóverekkel és babacipőkkel, kézzel varott kisingekkel. Mindenféle pasztelszínben és színkombinációban, semmi kék vagy rózsaszín előítélet. Rajtuk horgolt szegély és apró hímzett virágok, meg madarak és bárányok. Jill szinte nem is tudta, hogy létezik ilyesfajta holmi. Tudta volna, ha valaha alaposan áttanulmányozza a nagyáruházak babaosztályát, vagy bepillant a babakocsikba, de nem tette. Persze, nem tudom, mit van már, mondta Iona. Talán már annyi mindent vettél, vagy nem is szereted a kézzel kötötted, nem tudom. A nevetgélése a beszédét tagolta, és a mentegetőzését egészítette ki. Bármit mondott, mintha minden pillantása és mozdulata eltömődött volna. Beborította volna a mentegetőzés ragacsos méze vagy szipákolt taknya. Jillnek fogalma sem volt, hogy kell ezt kezelni. Igazán szép, jegyezte meg szintelenül. Azt sem tudtam, egyáltalán szükséged van-e rá, nem tudtam, hogy fog-e tetszeni neked. Nagyon szép. Nem mindet én csináltam, egy részét vettem. Elmentem a templomi vásárba, meg a kórházi segítségnyújtásra, az ő vásárukba, és hát gondoltam, milyen szép is, de ha neked nem tetszik, vagy talán nincs rá szükséged, akkor beteltem a missziós bálába. De szükségem van rá, mondta Jill. Nincs semmi hasonlóm. Tényleg? Amit én csináltam, az nem olyan jó, de talán amit a templomi asszonyok csináltak, meg a segítségnyújtásban, az talán szerinted is elmegy. Vajon erre mondta George, hogy Iona idegbajos? Elsa szerint az ideg kimerültségét az okozta, hogy Iona kicsit túlérzékeny, az ápolónőképző igazgatói meg túl keményen bántak vele. Azt lehetne gondolni, hogy bátorítást igényel, de bármennyire bátoríthatja az ember, nem elég, sőt, mintha el sem érne hozzá. Jill úgy érezte, Iona beszéde, nevetgélése, szipogása és nyírkos tekintete, nyilván a keze is nyírkos, valahogy rákúszik, mint a kukacok próbálnának a bőre alá furakodni. De ezt idővel megszokta, vagy Iona visszavett belőle. Jill is, Iona is megkönnyebbült, mintha egy tanár ment volna ki a szobából, amikor reggel bezárult az ajtó Elsa mögött. Rákaptak, hogy miközben Mrs. Kirkem mosogat, egy második csésze kávét is megigyanak. Mrs. Kirkem nagyon lassan végezte ezt a munkát, keresgélte, melyik fiókba vagy polcra valók a tárgyak, és néha el is tévesztette. De szertartásai is voltak, amelyekről sosem mondott le. Például a kávézaccot a konyhajtó melletti bokorra szórta. Azt hiszi, a kávétól nő, súgta Iona. Még akkor is, ha a levelére szórja, nem a földre, minden nap slaggal kell lemosnunk. Jill arra gondolt,
Iona olyan, mint azok a lányok, akikre mindenki pikkelt az árvaházban. Bármikor készen álltak, hogy valakire pikkeljenek. De mikor sikerült Ionát az elnyúló mentegetőzésén vagy a jámbor vádaskodásai barikádján túljuttatni, persze a pékségben én vagyok az utolsó, akitől bármit megkérdeznek, persze Elisa meg se hallgatja a véleményemet, persze George sosem csinált belőle titkot, mennyire utál, egész érdekes dolgokat lehetett belőle kicsalni. Mesélt Jillnek arról a házról, amely valamikor a nagyapjuké volt, most meg a kórház központi szárnya, azokról a bizonyos homályos ügyekről, amelyek miatt az apjuk elvesztette az állását, meg egy románcról, amely a pékségben zajlik két házas ember között. És Sancék állítólagos történetét is megemlítette, és azt is, hogy Elsa belehabarodott Sanc doktorba. A sok terápia, amivel Iona idegösszeomlását kezelték, talán meglékelte a diszkrécióját, és az a hang, amely ezen a léken át kijött, miután az undorító törmeléket eltakarították, bajos volt és sunyi. Jill meg ráért fecsegni. Az ujjai úgyis túl püffettek voltak a hegedüléshez. Aztán megszülettem én, és minden megváltozott, különösen Iona számára. Jillnek egy hétig feküdnie kellett, és még amikor fölkelt, akkor is úgy mozgott, mint egy merev öregasszony, és ahányszor leereszkedett egy székre, óvatosan vette a levegőt. Fájtak a varratai, a hasát és a mellét szorosan lekötözték, akkoriban ez volt a szokás. Bőségesen jött a tej, átszivárgott a kötésen, rá a lepedőre. Iona meglazította a kötést, és próbálta a mellbimbót a számhoz vezetni. De nem fogadtam el. Visszautasítottam az anyám mellét. Gyilkost kiáltoztam. Mintha az a nagy, duzzadt mell valami ormányos állat lett volna, ami az arcomba akar furakodni. Iona felvett, adott egy kis langyos forralt vizet. Attól lecsillapodtam. Vesztettem a súlyomból. Nem élhettem vízen. Úgyhogy Iona kevert nekem tápszert, és kivett Jill karjaiból, ahol csak megfeszültem és visítottam. Iona ringatott, nyugtatott, odaérintette az arcomhoz a cumit, és kiderült, hogy azt jobban szeretem. Mohón ittam a tápszert, meg is maradt bennem. Iona karja és az ő rábízott cumi lett a választott otthonom. Jill mellét még szorosabban le kellett kötözni, le kellett mondania a folyadékokról. Ne felejtsük el, hogy ez a kánikula közepén volt, és viselnie a fájdalmat, amíg el nem apadt a teje. Micsoda kis majom, micsoda kis majom, dudorázta Iona. Te egy kis majom vagy, hogy nem kéred az anyád finom tejecskéjét. Hamarosan kövérebb és erősebb lettem. Hangosabban tudtam sírni. Ha bárki más próbált felvenni, mint Iona, sírtam. Elutasítottam Elsát és Sanc doktort is a figyelmesen felmelegített kezével, de persze Jill iránti idegenkedésem keltette a legnagyobb figyelmet. Ahogy Jill felkelhetett, Iona ugyanabba a székbe ültette, ahol általában ő etetett meg. Jill vállára ráterítette a maga blúzát, és az üveget a kezébe adta. Hiába. Engem nem lehetett becsapni. Az arcomat az üvegnek ütöttem, kinyújtottam a lábam, és megfeszítettem a hasamat. Nem fogadtam el ezt a helyettesítést. Sírtam. Nem adtam meg magam. Vékony babasírás volt, de azért zavarta a házat, és Iona volt az egyetlen, akinek hatalmában állt, hogy elállítsa. Ha nem Iona ért vagy szólt hozzám, sírtam. Ha lefektettek, és nem Iona ringatott, álomba sírtam magam, és 10 percig aludtam, aztán azzal ébredtem, hogy kezdtem előről. Nem volt jó pillanatom, meg nyűgös pillanatom. Iona pillanatom volt, meg Iona nélküli pillanatom, vagyis, és ez egyre rosszabb lett, bárki más pillanatom, főleg Jill pillanatom. Hogy mehetett volna vissza Iona dolgozni, mikor letelt a 2 hét? Nem mehetett, nem is kérdés. A pékségnek mást kellett keresnie. Iona a ház legmellőzöttebb személyéből a ház legfontosabb embere lett. Ő állt az ott lakók és az állandó diszonancia, az orvosolhatatlan panasz között. Állandóan ébren kellett lennie, hogy a háznak némi nyugalma lehessen. Sanc doktor aggódott, még Elsa is aggódott érte. Iona, ne hajtsd túl magad! De mégis csodálatos változás történt.
Ájon a sápat volt ugyan, de a bőre ragyogott, mintha végre túljutott volna a kamaszkorán. Bárkinek bele tudott nézni a szemébe. És nem volt több remegés, nevetgélés is alig. A hangjában semmi ravasz alázatosság, mert most már parancsolgatott, mint Elsa, csak jobb kedvűen. Sosem volt jobb kedve, mint amikor engem korholt a Jill iránti magatartásomért. Ájon a hetedik mennyországban van, rajong azért a babáért, mondta Elsa mindenkinek. De Ájon a viselkedése túlzottan élénk volt a rajongáshoz. Nem érdekelte, mekkora zajcsap, ha az én zajomat lecsillapíthatta vele. Felrontott a lépcsőn, kifulladva kiáltotta. Jövök, jövök már, hátrébb az agarakkal. Lazán felkapott a vállára, úgy járkált velem, fél karral tartott, miközben a másik karja valamilyen feladatot látott el az ellátásommal kapcsolatban. Ő uralkodott a konyhába. A tűzhelyet rekvirált a fertőtlenítésre, az asztalt a tápszer kikeverésére, a mosogatót babafürdetésre. Ha valamit nem talált, vagy kilöttyintett, vidáman káromkodott, még Elsa jelenlétében is. Tudta, hogy ő az egyetlen, aki nem reg, aki nem érzi az elutasítás távoli fenyegetését, mikor a sirály jelzését megadom. Sőt, ő volt az, akinek kétszer olyan gyorsan vert a szíve, akinek a hatalma erejétől táncolni lett volna kedve. Mikor Jillről lekerültek a kötések, és látta, milyen lapos a hasa, megvizsgálta a kezét. A püffedtség teljesen eltűnt. Jill lement a földszintre, elővette a szekrényből a hegedűt, és kivette a tokjából. Skálázni akart. Ez egy vasárnap délután történt. Ájona ledőlt aludni, de félfüllel még így is a sírásomra figyelt. Mrs. Körkem is lefeküdt. Elsa a konyhában lakkozta a körmét. Jill hangolni kezdte a hegedűt. Apámat és apám családját nem nagyon érdekelte a zene. Ezt nem tudták magukról. Úgy gondolták, hogy a zene bizonyos fajtája iránti intoleranciájuk, sőt, egyenesen gyűlöletük, ami még azon is érződött, hogy a klasszikus szót ejtették, a jellem erejére épül, az integritásra és arra a feltett szándékra, hogy nem hagyják magukat lóvá tenni. Mintha az egyszerű dalamtól eltérő zene valahogy fölébük akarnak kerekedni, és ezt a lelkeméjén mindenki tudná, csak egyesek megjátszásból az egyszerű, becsületes gondolkodás hiányában nem vallják be. És mintha ebből a mesterkértségből és gerinctelen toleranciából fakadna aztán a szimfóniák, az operák, a balettek meg a versenyművek világa, amelytől az ember elalszik. Ebben a városban az emberek többsége ugyanígy érzett. De mivel Jill nem itt nevelkedett, nem fogta föl, mennyire mélységes, mennyire megalapozott ez az érzés. Apám sosem kérkedett vele, nem csinált belőle erényt, mivel nem rajongott az erényekért. Tetszett neki, hogy Jill zenész, de nem a zene miatt, hanem mert ettől különleges választásnak tűnt, akárcsak a ruhái, az életmódja és a loboncos haja miatt. Azzal, hogy őt választotta, megmutatta az embereknek, mit gondol róluk. Megmutatta azoknak a lányoknak is, akik rá akarták kivetni a hálót. Megmutatta Elsának is. Jill becsukta a nappali függönyös üvegajtaját, és nagyon halkan hozzálátott a hangoláshoz. Talán nem is szökött ki hang. Vagy ha Elsa hallott is valamit a konyhában, azt hihette, hogy kintről jön, valamelyik szomszéd rádiójából. Jill most skálázni kezdett. Igaz, az ujjai már nem voltak püffettek, de mereven mozogtak. Az egész teste merebb volt, a tartása sem volt természetes, úgy érezte, a hangszer bizalmatlanul illeszkedik az álla alá. Nem számít. Belekezdett a skálába. Biztos volt benne, hogy régebben is volt már így, egy-egy influenza után, vagy ha nagyon kimerült, mert túlhajszolta magát a gyakorlással, vagy csak úgy egyáltalán. Egyetlen elégedetlen nyöszörgés nélkül ébredtem föl. Semmi figyelmeztetés, semmi ráhangolódás. Csak a visítás. A visítás zuhataga öntötte el a házat, olyan sírás, amit korábban nem hallottak tőlem. Ájona azonnal talpon volt. Életében először rémült meg a belőlem fakadó hangoktól, és felkiáltott. Mi az? Mi az? Elsa meg, miközben körbe szaladt és becsukta az ablakokat, visszakiáltotta. A hegedű! A hegedű! Kitárta a nappali ajtaját. Jill! Jill, ez szörnyű, egyszerűen szörnyű! Hát nem hallod a gyerekedet?
Le kellett rángatnia a szúnyoghálót, hogy be tudja csukni a nappali ablakát. Kimonóban ült, amíg a körmét lakkozta, és most egy biciklis fiú benézett és meglátta, hogy a kombinéja fölött kinyílt. Nagyon ritkán veszítette el ennyire az önuralmát. Azonnal tedd el azt a vackot! Jill letette a hegedűt. Elsa kirohant a halba, és Ajana után kiáltott. Vasárnap van, nem tudod elhallgattatni? Jill némán is határozottan kiment a konyhába, ott meg Mrs. Körkem állt zokniban, a pultra támaszkodva. Mi baja Elsának? Kérdezte. Mit csinált Ajana? Jill kiment, és leült a hátsó lépcsőre. Sancék fehérházának vakító napsütötte hátsó falát nézte. Körös körül csupa forró hátsó kert, más házak forró falai. Odabent egymást látásból, névről vagy valóban alaposan ismerő emberek. És ha az ember három háztömböt mennek keletre, ötöt nyugatra, hatot délre, tizet északra, a földből magasra szökkent nyári gabonafalát látná maga előtt. A kaszálók, a búza és a kukorica kerítéssel körbezárt tábláit, a vidék gazdagságát. Ahol nem lehet levegőt venni az előtörő termények és tanyaudvarok meg a lögdösödő, kérődző állatok kipárolgásától. A távolból kisebb erdők integetnek, az árnyék, a béke és a biztonság ligetei, de valójában forrnak a rovaroktól. Hogy írhatnám le, mit jelent a zene Jillnek? Semmi tájélmény, látvány, párbeszéd. Inkább valami probléma, amit szigorúan és bátran meg kell oldania, mert feltette rá az életét. Képzeljük el tehát, hogy elveszik tőle azokat az eszközöket, amelyekkel ezen a problémán dolgozhatna. A probléma megmarad a maga nagyságában, mások talán elviselik, de ő nem tudja megközelíteni. Neki csak a hátsó lépcső marad, a vakító fal és az én sírásom. A sírásom kés, amely kivágja az életéből mindazt, ami nem hasznos. A számomra. Gyere be! Szól Elsa a szúnyogháló túloldaláról. Gyere már be! Nem kellett volna kiabálnom veled. Gyere, meglátnak! Estére az egész jelenetről könnyedén lehet beszélni. Biztos hallották azt a nyivákolást délután, mondta Elsa Sancéknak. Áthívták az udvarokba beszélgetni, míg Ajana engem fektetett le. A baba nem rajong a hegedűért, nem hasonlít az anyukájára. Még Mrs. Sanc is nevetett. Szerzett ízlés. Jill hallotta őket. Legalábbis hallotta, hogy nevetnek, és kitalálta min. Az ágyán feküdt, és a Szent Lajos király hídját olvasta, amit a könyves polcról vett le magának. Fel se fogta, hogy először Elsa engedélyét kellett volna kérnie. A történet időről időre elhalványult. Jill csak a Sancék udvaráról felszálló nevetést hallotta, meg a másik szobából Ajana imádattal teli fecsegését, és hirtelen kiverte a veríték. Ha mesehős lett volna, felkel az ágyából, és egy fiatal óriásnő erejével végigmegy a házon, összeroppantja a bútorokat, és eltöri a nyakakat.

0: Moró anyám álma címírásának harmadik befejező részét hallották. A felolvasó Fűr Anikó színművésznő volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!

0: Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 6 új elektromos busz állt forgalomba Miskolcon, együttműködési megállapodást írt alá az EGRI önkormányzat az EGRI rendőrkapitánysággal, egyre többen keresik fel a nyíregyházi strandot. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Hat új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárul a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a Borsodi vármegyeszékhelyen, hiszen nemrégiben is adtak már át elektromos buszokat Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos autóbusz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
4: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőben mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csóklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében Felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttér kiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került. Azok majd mögöttünk láthatóak. Ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden 5-e elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az NVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az NVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.
3: Együttműködési megállapodást írt alá az EGRI önkormányzat az EGRI rendőrkapitánysággal, hogy tovább erősítsék a város közbiztonságát. Az önkormányzat idén is 20 millió forintos támogatást biztosít a rendőrség számára, amelyet fokozott járőrszolgálatra és a közbiztonságot szolgáló többletfeladatok ellátására fordíthatnak, írt a Wagner Ákos polgármester a közösségi oldalán. Különösen fontos ez a nyári időszakban, amikor nem csak az egriek, hanem a városunkba érkező turisták biztonságáról is gondoskodnunk kell, fogalmazott a városvezető. A munkában a közterületfelügyelők is aktívan részt vesznek, így még hatékonyabban lehet fellépni a közrend és a közbiztonság érdekében. Wagner Ákos jelezte, az aláíráskor arra kérte Kovács József rendőrezredes urat, városi rendőrkapitányt, hogy lehetőség szerint az Egerben zajló jelentős útépítések idején forgalomirányítással is segítsék a közlekedést, hiszen ezekben a hetekben fokozott terhelés nehezedik az egri utakra. Köszönöm az EGRI rendőrkapitányság munkáját és együttműködését, dolgozunk azért, hogy Eger továbbra is biztonságos, élhető város maradjon mindenki számára, húzta alá Wagner Ákos. Elfogadta a 2025-ös költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Sárospatak képviselőtestülete a legutóbbi ülésén. Az adatok alapján a város gazdálkodása stabil volt, sőt, megtakarításokat is sikerült elérni az elmúlt évben. Az intézményi beszámolók mellett szó esett egy fiatalokat célzó önkormányzati kezdeményezésről is, amely kedvező feltételekkel kínálhat építési telkeket a helyben letelepedni szándékozók számára. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
2: Nagyon fontos napi rendőpontjaink voltak. Ugye a város költségvetését, a 25 éves beszámolót fogadtuk el. Hát így új városvezetésként másfél év után most már átlátjuk teljes mértékében a városunknak a működését. Hála Istennek egy stabil, jó évet zárhatott az önkormányzatunk. Nem kellett hitelt fölvennünk. Környező településeken azért látjuk, hogy sajnos vannak problémák, van, aki állami támogatás igénybevételére szorul. Sárospatak tekintetében minden intézményünk, minden kötelező feladatellátásunk stabilan, kiszámíthatóan működik. Sikerül fejlesztéseket is végrehajtanunk, takarékoskodunk, és még minden mellett megtakarítást is éltünk el szinte minden területen. Ebben nagyon nagy szerepe van jegyzőnknek és a pénzügyi iroda vezetőnknek, akik nagyon racionális, jó szemléletű emberek, és szinte heti szinten monitorizálják az intézményeinket, bevétel-kiadás oldalokat ellenőrzik. Nagyon jól működik gazdaságilag is a város vezetése. Folytatódott beszámolókkal. Először a városrendőrkapitány számolt be a múlt évről. Ezen a területen is, hál' Istennek, jó Sárospatak, nagyon kevés bűncselekmény történt, tehát nyugodt, csendes, biztonságos városnak tekinthetjük Sárospatakot a közbiztonság szempontjából is. További beszámolók voltak ugye a Patakva Kft., aminek a számai annyira nem jók a bevétel, illetve a nyereség tekintetében, de hát ugye tudjuk, hogy egy fürdőről beszélünk, és itt jelentős mértékben befolyásolja a vendégszámot, és ezáltal a bevételt az időjárás. Most sajnos a tavalyi nyáron több olyan hétvége is volt, amikor nem kedvezett az időjárás. Nálunk ez sajnos súlyos 10 milliós veszteségben mérhető egy-egy ilyen hétvége. A Sidinfo Kft.-nek a beszámolója volt az Innovó Pataknak. Ezek mind a közfeladatainkat ellátó Kft.-jei a városunknak, a művelődési háznak a beszámolóját hallhattuk. További napi rendi pontok volt, hogy már több mint 10 kedvezményes áru telket értékesítettünk. Ez olyan szempontból örvendetes, hogy végre tapasztaljuk, hogy fiatalok Sárospatakot válasszák letelepedésük helyszínéül, és az önkormányzattól vásárolnak ingatlant. Ez egy olyan terület, ahol így most már azonos korosztályú generációk fognak építkezni és remélhetőleg közösséget alkotni.
3: A nyárias időbe köszöntével egyre többen keresik fel a nyíregyházi strandot. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT már részlegesen elindította az idei strandszezont, a tófürdő már most is várja vendégeket, a parkfürdőben pedig a pünkösdi hosszú hétvégére nyitották meg a kültéri medencét. A teljes fürdőkomplexum majd június közepétől lesz elérhető. A részletekről Matavoszki Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
5: A pünkösdi hétvégére most már a parkfürdőnek egy kültéri medencét is megnyitottuk, és hát a tófürdő most már hetek óta várja a vendégeit. Előszezoni nyitvatartással működünk egyelőre, ami azt jelenti, hogy szerdától vasárnapig vagyunk nyitva. Nyilván a pünkösdi hétvége ez alól kicsit kivétel volt, és 11 órakor nyitunk. Most már elég sokan élvezték itt a hosszú hétvégén ezt a szolgáltatásunkat is itt a tófürdőn. Minden nap már több százan voltak kint. Azt hiszem, hogy a tóvíze is most már az elmúlt napoknak az időjárásának köszönhető. Olyan egészen kellemes hőmérsékletű, tehát már a tóban is lehet fürdeni, de hát emellett ugye itt a termális gyerekmedencénk is várja a vendégeit. Az élményfürdő és a parkfürdő ugye egy-egy ellátogatható a nyári időszakban, ezt elsősorban a gyerekeseknek javasoljuk, hiszen ugye az élményfürdő fedett épület és az ott található medencék szolgáltatások mindig adnak egy biztonságot arra, hogyha esetleg délután egy zápor érkezik, vagy esetleg picit hűvösebb az időjárás, ott is megtaláljuk ugye a kikapcsolódást. Ez a parkfürdő részre is igaz egyébként, hiszen ott elég sok fa van, egy szép fásított parkban van, ugye, vannak ugye a medencék, tehát vissza lehet húzódni ugye a nagy nyári meleg elől az árnyékba. Ez a tófürdő inkább a nyíregyháziaknak a kedvence, tradicionálisan évről évre a legtöbb nyíregyházi ide jár, és nagyon szeretik ezt. Egyébként nekem is ez a személyes kedvencem.
3: Éjfél körül baleset történt az M3-as autópályán, két teherautó, egy kis furgon és egy személyautó karambolozott a Nyíregyháza felé vezető oldalon, 60 közelében az 58-as kilométernél. A 60-i hivatásos tűzoltó két embert a furgonból, egy ember pedig a személygépkocsiból emelte ki feszítővágó segítségével, a helyszínre mentő is érkezett. Az érintett stráda szakaszt akkor teljes szélességében le kellett zárni, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Végül az időjárásról. Éjjel még sokfelé, majd holnap már kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, de még mindig kialakulhat felhőszakadás is. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-15, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 3-án szerdán.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztőt, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A HSA Group szakértője a munkaerőhiányról, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás változásokról adtak tájékoztatót a Heves-Vár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A szenvedélybeteg fiatalok helyzetét értékelték az EGRI kábítószerügyi egyeztető fórum ülésén. Folytatódik a kamerarendszer fejlesztése Kazincbarcikán. Immár második alkalommal rendezik meg Új-60-ban az Agyvaparti kórus találkozót. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Folytatódik a kamerarendszer fejlesztése Kazincbarcikán. Erre a közbiztonság növelése mellett az egyre több roller baleset miatt is szükség van. Vince Csabát, az önkormányzati rendészet vezetőjét hallják.
2: Volt olyan két eset, melyekből az egyiknél egy olyan fiatalember szenvedett súlyos sérülést, akinek a figyelmét a rendészet munkatársai már több esetben megpróbálták felhívni a biztonságos közlekedésre. Sajnos ő eddig ennek nem tett eleget ezeknek a felhívásoknak, és mi minden ilyen esetben, amikor a rolleresekkel kapcsolatba kerülünk, ezt megpróbáljuk továbbítani, közvetíteni, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy ne történjen baj, baleset, sérülés, vagy ne adj Isten tragédia.
1: Most pedig Szitka Pétert, a várospolgármesterét hallják.
3: Mi azon vagyunk, hogy igazából a belvárosból kiindulva, és néhány frekventált olyan helyszínen, ami azt gondoljuk, hogy, és ez természetesen a szakma is, tehát maga a rendőrség is megerősíti, hogy oda fontos kamera, ott már kihelyezésre kerültek, de én azt gondolom, hogy soha nem lehetünk elégedettek, tehát folyamatosan ezt a rendszert is szeretnénk fejleszteni, és ez az, ami motivált minket abban, hogy a költségvetésünkben is egyébként ilyen jellegű sort és erre vonatkozó összeget is elkülönítsünk, és természetesen egyébként a szakhatóságok és a rendőrség bevonásával azokon a pontokon is kiépítsünk, és ebben ennek a rendszernek egy szerves egységévé tegyük, ami egyébként ezeket a baleseteket és ezeket a cselekményeket kiszorítja a városból.
1: A munkaerőhiány, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás változások rendkívül nagy kihívást jelentenek a gyakorlatban a vállalkozók számára. A HSA Group szakértő előadás keretében szemléltették az új változások kritériumait a Heves-Vár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Többek között az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak változásairól, a 120 napos korlátozás gyakorlati hatásairól, a megnövekedett közterhek következményeiről, valamint a diák és nyugdíjas foglalkoztatásban rejlő lehetőségekről adtak bővebb tájékoztatást. A további percekben Kánya Istvánt, a HSA Group Észak-régiójának vezetőjét hallják.
4: Mi a HSA Group vagyunk, minősített munkaerő kölcsönző cég. Hozzánk tartozik a Melódiák Iskola Szövetkezet, mint legnagyobb iskola szövetkezet Magyarországon, a Keleti Szomszédok Nyugdíj Szövetkezet, van két szövetkezetünk az egyszerűsített foglalkoztatásra, illetve van közvetítési üzletágunk, és mint minősített munkaerő kölcsönző cég a harmadik országbeli behozatallal is foglalkozunk. A mai rendezvényünknek az a célja, hogy mivel a EFO egyszerűsített foglalkoztatás közterhei nagy mértékben megnőttek, erre tudunk alternatívákat javasolni, ami egy költséghatékonyabb megoldása cégek számára. Én a cégünket fogom bemutatni, és utána Nagy Gábor, a Keleti Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet elnöke fog előadást tartani. Ő fogja megmutatni, hogy milyen különbségek vannak a foglalkoztatási formák között, illetve a szövetkezeti foglalkoztatás jogviszony párhuzamába.
1: Az EGRI oktatási intézményekkel együttműködve megtartotta műhely munkáját az EGRI kábítószerügyi egyeztető fórum az Uránia IFI pontban, Fiatalok Fókuszban címmel rendezték meg ezt az eseményt, melyen felhívták a figyelmet, hogy már az általános iskola 7.-8. osztályában, illetve középiskolában is megjelenhet valamilyen formában a szerhasználat. A függőség egy elég tág fogalom, hiszen számos megnyilvánulása lehet, mint például alkohol, nikotin, energiaitalok, online játékok, túlzott közösségi média használat, vagy akár önpusztító minták. Mi visz egy fiatalt a függőség felé? Hogyan lehet időben felismerni a jeleket, és mit tehet az iskola, az osztályfőnök, a pedagógus? Ezekre a kérdésekre keresték a válaszokat a résztvevők. Kohári Szilviát, a Caritas Rév szenvedélybeteg segítő szolgálat vezetőjét, az EGRI kábítószerügyi egyeztető fórum elnökét hallják.
5: A gyerekeket megkérdeztük arról, hogy mik azok a felvetések, amikkel ők szerintük foglalkoznunk kéne nekünk felnőtteknek. Rögtön az jött be, hogy végtelen fontos mondjuk, hogy a mentális egészség kérdését érintsük, mert hogy azt látjuk, hogy és ők is azt tapasztalják magukon, hogy egyre több gyerek nincs jól a bőrében. Nagyon fontos nyilván kamaszkorban az, hogy legyenek szórakozási lehetőségek, értékteremtő közösségek, ahol jól érezhetik magukat, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy jól legyenek napközben a bőrükbe, tehát hogy valahogy az iskolai környezet úgy tudja őket körülvenni, hogy meg tudja őket tartani. Az EGRI Rév kezdete 98 óta működik, és mindig rengeteg együttműködésre törekedett. Én azt gondolom, hogy szenvedélybeteg problémát, vagy akár prevenciós munkát is csak nagyon sok együttműködéssel lehet végezni. És nagyon fontos az, hogy minden társszakmával jó kapcsolatot ápoljunk. Nemrégen például együtt dolgoztam iskolapszichológusokkal, akik itt Eger városában dolgoznak, és ők azt mondták, hogy nincs olyan iskola Egerben, ahol ők jelen vannak, ahol ne lenne olyan gyerek, aki vagdossa magát. Hogy azt tapasztaljuk, hogy egyre fiatalabb korban kezdenek el a gyerekek különböző szereket használni, és hogy a szerek kipróbálásának az első pillanata is egy nagyon korai pillanat lett. Tehát ilyen 10-11 éves gyerekek már próbálkozó magatartásban használnak szereket. Ezek teljesen átlagos családok, tehát nem szegregátumokra gondolok, nem valamilyen peremre szorult társadalmi helyzetben levő emberekre, hanem teljesen átlagos családok, teljesen átlagos gyerekei. És én azt gondolom, hogy ez mind valahogy azt jelzi nekünk, hogy a gyerekeknek rengeteg nehézséggel kell megküzdenie, és hogy nagyon sokszor szenvednek ott, ahol ők vannak. Amikor már hozzánk fordulnak, akkor valami olyan probléma miatt kér segítséget a család, egyébként elsősorban a család, ahol már szerhasználati kérdés merült föl, és mi nem beleszólni akarunk az életükbe, hanem támogatást adni, segítséget szeretnénk, hogyha valahogy megtalálnánk azt a kulcsot, amitől ők jobban tudnak lenni. Szóval ilyen módon, mivel nem beleszólunk az életükbe, hanem egy segítői folyamatot kezdünk meg velük együtt, motiválva őket a változásra. Én azt gondolom, hogy így nagyon együttműködőek, és ahogy megtapasztalják ezt a támogató attitűdöt, így könnyebb elfogadni is a segítséget.
1: Immár második alkalommal rendezik meg Új-60-ban a Zagyva Parti kórus találkozót. Az eseménynek a Liszt Ferenc vasutas művelődési házad majd otthont június 6-án, szombaton 16 órai kezdettel. A részletekről Langbarog Esztel kórustagot tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
6: Egyszer már volt a Daliban, aztán jó pár év szünet, és már akkor mondtátok, hogy hagyományteremtő szándék. Most úgy látszik, hogy ez valahol megtestesült, mert hogy másodszor lesz. Miért tartottátok ezt fontosnak, vagy jó ötletnek?
7: Igen, hagyományteremtő szándéka van abszolút. Nem titok, hogy Regős Zsort karvezetünk ötlete nyomán született. Egyébként ez az elnevezés is ugye a földrajzi elhelyezkedésünk szempontjából az Zagyvaparti kórus találkozó néven, és reméljük, hogy hosszú távon fenntartható ez a program. Mindenképp elsődlegesen nyilván a 60-i kórus élet és a közönségünk szórakoztatására, meg a zenei kultúra átadására, és hát közben pedig a kórus társadalom fenntartására így az országban, azért Kodály országában ez egy nagyon fontos területe a zenének, és szeretnénk is ebben egy ilyen, hát ha nem is talán nagy dolog azt mondani, hogy országos, de hát végül is mondhatjuk, mert kvázi országos rendezvénynek is mondható így, hogy nem csak így 60-ból lesznek itt kórusok például most hétvégén is velünk. Szóval, hogy a kórusmozgalom fenntartása, és hát nem mellékesen nyilván a mi kapcsolatépítésünk is, úgy, mint kórus, mint zenei együttes más kórusokkal. Ez nekünk is egy nagyon fontos szakmai és emberi lépés, hogy pláne hagyományszerűen időről időre összejönni.
6: Most ez 6-án lesz, szombaton, igen, és délután 4-kor. Ez egy ingyenes program, bárkit szeretettel hívnak és várnak erre a kórus találkozóra. Kikkel sikerült azt a kooperációt meg ütni, hogy eljönnek, akkor kik lesznek jelen ezen a szombati napon?
7: Igen, hát vannak állandó partnereink, hogy így mondjam, ami már mondhatjuk, hogy egyértelmű. A Grassalkovics ének együttes ugye egy másik nagyon közkedvelt kórus formáció itt 60-ban, ők ugye 60-iak, Molnár Tamás kántor karnagy vezetésével. Velük szinte mindig ilyen típusú programokat együtt csináljuk, úgyhogy természetesen ott lesz a Grasi. Valamint Jászberényből a Cantate Nobis ének együttes érkezik majd, és Isaszegről jön egy kórus, a Gaudium.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: Dicsetessék a Jézus Krisztus! A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Június 4-én, csütörtökön, 16 óra 30 perckor imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, keresztény hitünk megerősödéséért és a békéért, és szólaltassuk meg a templomok harangjait minél több magyar településen, buzdítanak üzenetükben. Egerbe látogat Böjte Csaba Ferences szerzetes. Június 7-én, vasárnap este 6:30-kor szentmisét mutat be a bazilikában, másnap június 8-án, hétfőn pedig a Servita templomban 17 óra 30 perces kezdettel. Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szív búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik. A főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba érsek június 20-án 10 órakor Vukas Bernard Urikot pappá szenteli az Egri Bazilikában. Az egyházmegyei hírek a hagyományoknak megfelelően bemutatta a szentelés előtt álló diakónust. 35 éves vagyok, Lengyelországból származom, mondta, Krakkóban születtem, katolikus hadgyermekes családban nevelkedtem. 4 bátyám és egy húgom van, jelenleg 2 bátyámnak van családja és gyermeke, a többiek egyedülállók. Az édesapám villanyszerelő volt, súlyos betegség után 2016-ban elhunyt. Az édesanyám szakácsnő, de keveset dolgozott, mert inkább a családdal, a gyerekek nevelésével foglalkozott. Jelenleg már nyugdíjas. Szülővárosomban végeztem általános és középiskolai tanulmányaimat. Szakközépiskolában szereztem érettségi bizonyítványt, és a villanyszerelő szakmát is megtanultam. Közel 5 évig a Krakkói Műszaki Egyetemre jártam, energetikus mérnök, magyarul úgy mondanánk villamosmérnök lettem. Utána másfél évig egy energetikai cégnél dolgoztam. Az általános iskolai éveim alatt aktívan vettem részt a plébániai életben, szolgáltam mint ministráns, majd mint lektor. A plébáni egyik közösségének is tagja voltam. Ebben az időben a papi hivatás gondolata megfogalmazódott bennem, de ez a terveimbe még nem fér bele. Ráadásul akkoriban hitbeli válságon mentem keresztül, a bűneim és édesapám betegsége miatt, ezért hatékonyan elnyomtam ezt a gondolatot. A kapcsolatom Istennel teljesen tönkrement és megszűnt. Most már világosan látom, hogy Isten mindig keresett engem. Amikor egyetemre jártam, a plébánián volt egy koncert, az egyik zenész a saját életének tapasztalatairól beszélt. Ez nagyon megérintett engem, mert láttam, mennyire szenvedett attól, hogy nincs élő kapcsolata az Istennel. Ezután elkezdtem a neokatekumenális út katekéziseire járni. 2015-től a közösség tagja vagyok, és újra felfedeztem Isten szeretetét, majd hivatásomat is. 2017-ben küldtek Magyarországra, ahol az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendéke lettem. Első évemben csak a magyar nyelvvel ismerkedtem, majd az Egri Hittudományi Főiskolán kezdtem el tanulni. A városban az Adgentes missziós közösségbe járok, amely a neokatekumenális úthoz tartozik. 2 missziós évet a Budapest törökőri Lizsői Szent Teréz plébánián töltöttem, ahol gyakorlati tapasztalatokra tettem szert. Tavaly június 21-én Tennyek Csaba érsek úr diakónussá szentelt, diakónusi gyakorlatomat a Diósgyőri plébánián töltöttem. Papi elmondatom János evangéliumából, a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Ezt nyilatkozta tehát az Egyházmegyei Híreknek a szentelés előtt álló Vukas Bernard Urich. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci Apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától, ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges az érseki palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. A miskolci versbarátok verses zenés barangolást szerveznek Erdélybe Böjte Csaba Ferences szerzetessel június 24-e és 28-a között. Június 24-én szerdán reggel 7 órakor lesz az indulás Miskolcról, aztán az úti célok között szerepel majd Nagyvárad, a Szecessziós város, Ady Endre városa, a Szent László plébánia templom és a vár megtekintése, aztán Kolozsvár, Szent Mihály templom, Mátyás szobor csoport, Mátyás király szülőháza, Házsongárdi temető. Az első szállás Torockón, ahol kétszer kel fel a nap, aztán 25-én csütörtökön Kolozsvár, Szamosújvár, Dés, Marosvécs, az erdélyi reneszánsz építészet egyik jellegzetes példája, a marosvécsi keménykastély, Erdély Helikon, Maroshévíz, a második szállás Borszéken, termálvízben fürdőzéssel, aztán június 26-án pénteken Borszék séta a borvízforrásokhoz, Gyergyószárhegy, Esztena lovasszekérrel, az Esztenás tető, étkezés a szabadban, majd aztán a harmadik szállás Csíksomjón és Nyeregbe a hármas oltárhoz kirándulás. Június 27-én szombaton Csíksomjó, Csíkszereda, Perkő, gyalogos kirándulás, szalonnasütés csapatestvér gyermekeivel, Kézdivásárhely, Szent Anna-tó, Tusnádfürdő, a negyedik szállás Csíksomjón, majd június 28-án vasárnap reggel 6 órakor indulás hazafelé, Csíksomjó, Keresd, a kastély megtekintése, búcsú Csaba testvértől, és végül hazaérkezés Miskolcra. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, e-mailben a versalap22@gmail.com címen, vagy telefonon a 30-as 24-95-637-es számon. Az Egerszaló ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra önkénteseket is várnak a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást annak, akinek arra szüksége van. Emellett kiscsoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmisei és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, sőt, a legnyitottabbak a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de időközben elterjedtek az okos eszközök, és ehhez természetesen mi is felfejlődtünk. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A floridai Bradentonban rendezett kerekesszékes vívó világkupán Osváth Richárd, a Deac versenyzője, kard egyéniben a 6. helyen végzett. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabda Klub. Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. Közel 30 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Egyetem sportcsarnoka. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A floridai Bradentonban rendezett kerekesszékes vívó világkupán Osváth Richárd, a Deac versenyzője, kard egyéniben a 6. helyen végzett. Dávid László tanítványa a 32 között magabiztos 15-6-os győzelmet aratott a kolumbiai Alexander Tapaszkó felett, majd a 8. döntőben a tájföldi Szudjait múlta felül 15-13-ra. A 4. döntőben a kínai Tiannal került szembe, aki szoros asszóban 15-13-ra győzött, így a debreceni versenyző a 6. helyen zárta a viadalt. 20 éve jutott fel az NB1-be a Gyöngyösi Főiskolai Kézilabda Klub. Ekkor először vívta ki az első osztályú szereplést gyöngyösi csapat bármilyen labdajátékban. A részletekről a főiskola korábbi rektorát, a szakosztály elnökét, dr. Magda Sándort hallják.
2: Eredményt elérni mindig nagy büszkeség, nagy siker, de inkább az, hogy a siker, és inkább a büszkeséget, az örömet mondom. Tehát maga az, hogy eljutott egy főiskola odáig, hogy NB1-es csapata legyen, mert azért úgy építettük, hisz megyei első osztályból mentünk végig, nem akarom sorolni, de az eredmények egyre többet hoztak, tehát jelentkeztek ide olyan hallgatók sorba, akik a Veszprémben más nagy csapatokban játszottak, de még középiskolások voltak, de ide jöttek tanulni. Tehát igazán a célunk az volt, hogy egy jó felépített együttest, egységet hozunk. Nem véletlenül a nők is felkerültek az NB1-be, vagy a kosárlabda. Tehát igazán ez volt, és a kézilabda az, amire elértük, hogy igen, NB1-be kerültünk fel. Ez szerintem a városnak ünnep volt, a térségnek ünnep volt, hisz egy-egy meccsen, hogy megnézzük, nem csak gyöngyösiek vannak, Domozdó, Visonta, tehát környékből is jönnek az emberek, mert jó itt találkozni. Gyakorlatilag megyei első osztályba két csapat indult Gyöngyösről, az egyik felkerült az NB2-be, a másik nem, ez volt a főiskola. A következő évben már felkerültünk, aki felkerült az NB2-be, az meg kiesett. Na most innentől mentünk Bodó Attilának nagyon-nagyon sok köszönet. Ő volt a testnevelő tanár, és ő mindig gondoskodott arról, hogy olyan edzők legyenek, hasonló, és igazán ő volt a csapatnak a lelke. Ő fogott össze mindenkit, és ő közölte velem is, hogy gyakorlatilag az NB2-ig viszi a csapatot, onnantól kezdve majd más-más edző, de ő határozta meg, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ő határozta meg, ő tett javaslatot arra, hogy ki legyen az edző. Akkor NB1-be kerültünk, akkor már nagyon fontos volt, hogy kiválóság, akkor Lawrence Lászlót. És Lawrence László végig két éven keresztül nyomta az NB1-t, és akkor végén lett az NB1, és akkor a Lawrence viszont mondta, hogy ő már nem csinálja, így viszont ő kereste meg a Csík Jánost, hogy olyan hely Gyöngyös, ahol csak azt tudom mondani, hogy a főiskola vezetésébe bízhatsz, ő mögötted áll, nem szól bele a szakmai részekbe, egyet megkövetel, hogy a hallgatók, tehát aki hallgató, annak tanulni kell.
1: Dr. Magda Sándor beszélt a Lawrence László által vezetett korszakról is.
2: Azt látta, hogy azt csinál egy edző, vagy úgy dolgozik egy edző, ahogy ő azt szeretné. A Lawrence ezt biztosította neki, és én tényleg akkor találkoztam vele, amikor idehozták. Tehát mindent megkap, amit kér, és én ezt tehettem is, meg is tettük, de ami fontos volt, hogy nem szóltunk vele egyáltalán, semmilyen munkájába, azt igazolom.

0: Tudom, hogy most esetleg nagyképűnek hangzik, de itt azért nem kell elfelejteni, hogy az Alkának, aki korábban a kézilabda egy meghatározó volt, MB2, szóval azon a szinten is itt az emberek ragaszkodtak a kézilabdához, tehát még a bitumenes pályán éreztem azt, hogy milyen tömeg jön össze egy-egy meccsre, hát az csoda volt. Tehát mikor Solymossal játszottunk megyei elsőben, tehát ezek végig is, akkor jött velünk a tömeg, és ezek nagyszerű érzések voltak. És még egyszer mondom Bodó Attila nevét, egy olyan valaki, aki megszállottként állt mögötte. A másik nézők is tisztában van, ahogy látják. Ez az időszak az, amikor a főiskola egy csúcson van, hisz a távoktatás alapján elértük azt, hogy 20 000 hallgató. Na most itt kutya nagy pénzek jöttek, meg tudtuk fizetni azt, amit kértek, de talán itt is hangoztatni kell, nem kellett többet fizetni, mint az átlag, tehát nem kértek többet, minőség volt. Én nagyon meg vagyok elégedve, hogy voltam elégedve, a kitétel az volt, hogy az NB1-be bekerülve is a 8. és a 10. között, vagy a 8. és a 11. között, tehát alatta lehet egy hely, 10 fölött bár ne legyünk, mert akkor kieső zóna, és ezek jöttek, tehát ez jó dolog volt.
1: Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. A civil házban filmvetítéssel egybekötött találkozóra várták az érdeklődőket, ahol kérdéseket is feltehettek a megjelentek. Szőnyi Ferenc extrém sportolót hallják.
2: Hányszor leszel rá még képes? Tehát valami olyan dolog történt meg velem, és én tudom, ami soha többet nem fog megtörténni. Az embernek van egy ilyen best of, nyilván az embernek vannak ilyen vágyai, hogy eljutni a Párizsba, eljutni a teljesítményem határára, megfutni a legjobbat, meg kiemelni a legnehezebbet. És én annyira tudtam, hogy olyan jó lett, annyira vártam azt a cél pillanatot, annyira jó volt ott lenni és megélni, amin én tőle már soha nem leszek képes. Csoda, hogy de akkor igen.
1: A triatlonista 43 évesen kezdett el sportolni, és kellő bátorsággal rendelkezett ahhoz, hogy a leglehetetlenebb küldetéseket teljesítse, mint például 480 kilométert futni a Himalájában, vagy éppen egy 30-szoros Ironman versenyen egyáltalán célba érni. A Trans-Canada Ultra című dokumentumfilm a 12,500 kilométeres kanadai útját mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel világrekordot döntve. A verseny alatt napi szinten 250-300 kilométert kerékpározott, de akadt 490 kilométer is. Folyamatos fizikai és mentális terhelés mellett átlagosan 3-4 órát aludt naponta. A végére 12-14 kilogramot fogyott, szervezete szó szerint felérte minden tartalékát. A 61 éves sportember arról is beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy képes volt leküzdenie önmagát. Felesége nagyon nehezen érte meg, hogy a verseny szabályai szerint ezúttal nem támogathatta testközelből párját. Bár napi kapcsolatban voltak, többször is beszéltek telefonon, mégis aggódott.
3: Nagyon kemény út volt ez ő neki. Én mindenben támogatom, és örülök, hogy ő neki még mindig van erre ereje, ő motivációja, és hogy ezt annyira szereti, és rubickol az ilyen versenyekben, úgyhogy támogatás itthonról elég kemény volt, mert hát nagyon sokat sírtam. Ezt nem lehet aggódás nélkül. 45 nap, nagyon sok idő. És az első két hét az neki is nagyon borzasztó volt, és nekem is.
1: Közel 300 millió forintból újult meg a Nyíregyházi Egyetem sportcsarnoka. Vajda Ildikót, az Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének igazgatóját hallják.
4: Ez a csarnok 1972-ben kezdett épülni, 73-ban került átadásra, és gyakorlatilag azóta túl nagy felújítás nem történt a csarnokon. Úgyhogy ahhoz, hogy 21. századi körülményeket tudjunk biztosítani a gyakorlatorientált képzésnek és a sporttudományi képzések megújításához, ahhoz nagyon szükséges volt már a csarnoknak a felújítása. A sporttudományi képzési területen lévő képzéseknek a szentélye ez a csarnok, hiszen a legtöbb óránk itt zajlik. Itt vannak a kosárlabda, a röplabda, a torna, a gimnasztika óráink, de ezen túlmenően az egyetemi sport is itt zajlik, hiszen itt történnek az egyetemi bajnokságok,

0: a középiskolásokkal, az egyetemistáknak a versenyzései, illetve az általános testnevelés a nem sportszakos hallgatók részére.
1: A kosárlabda pálya parkett rekonstrukciójának és vonalazásának 6,5 millió forintos fedezetét a Nyíregyházi Kosárlabda Klub biztosította TAOS forrásból. A fennmaradó parkett a felület felújítását és az új tornaszerek beszerzését az egyetem saját költségvetéséből finanszírozta. A csarnok kosárlabda pályáján kívüli része parkett a felújításának 8,5 millió forintos fedezetét az egyetem biztosította saját forrásból. Csak úgy, mint az új szertornaszerek beszerzésének költségét, ami 14 millió forintba került. Dr. Kovács Zoltánt az egyetem nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettesét hallják.
2: A sportolás akkor a legélvezetesebb, hogyha nem csak a környezet új vagy felújított, hanem maguk a szerek is, amiket használtak vagy használnak a sportolók, illetve a sportot kedvelők. Ezért az volt a célunk, hogy akkor, ha felújítjuk a parkettet, akkor szerezzünk be új sportszereket is. Természetesen nem állunk meg itt, hanem tovább folytatjuk ezeket a felújításokat. Napirenden van például a jól ismert Herjónak is a felújítása, és bízunk benne, hogy néhány éven belül azt is egy teljesen új funkcióként és új csarnokként tudjuk majd átadni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.